0: hatékony legyen, hanem gondoskodom arról, hogy a vezetése és a funkcionálása is olyan legyen, hogy megérje ezt a veszélyt. Így nem fogja megérni. Így én azt gondolom, hogy inkább arra lehet következtetést vonni, hogy elhajlik a jelenlegi hatalom a saját ígéretei betartásától.
1: A legtöbb elemző azt mondta, itt egész héten beszéltünk már erről, hogy ki lesz a hivatal elnöke, az megmutatja majd, hogy valójában mit akar ezzel a hivatallal a kormány. Akkor ennek tükrében ő szerint mit akar? Mert akkor miért döntött így a kormány? Az elszámoltatás, illetve ennek a hivatalnak a felállítása az egyik legkomolyabb ígérete volt a Tisza pártnak.
0: Nézze, én a fejükbe nem látok bele. De azt meg tudom ítélni, hogy milyen üzenetet hordoz egy ilyen választás. Az üzenet az, hogy ti, akik megválasztottatok, ne számítsatok ennek az ígéretnek a betartására. Ebből lesz valamilyen kutatóintézet féle, ahol a leendő vezető már most kijelentette azt, hogy hat év alatt egy ügyben sem fogunk eljutni a bírói ítéletig. Az én életem a Markó utcában zajlik évtizedek óta. Hát dehogy nem. De egyébként ezt a szervezetet pont arra hozták létre, hogy gyors cselekvésekkel, meggyorsítva az eddigi ügymeneti sebességet, eredményeket érjen el belátható időn belül. Hát egy olyan embert kinevezni az élére, választani az élére, akinek az első mondatai között az van, hogy gyorsaságra ne is tessék számítani. Majd kikutatjuk a struktúrát, elméleteket állítunk föl. Ez az ígéret feladását jelenti.
1: Megelőzte a kérdésemet, mert nyilván az lett volna a következő kérdésem, hogy ez a 6 éves vezetői ciklus végére nem reális itt jogerős ítéleteket várni, vagy tömegesen azért azt hozzátette. Tehát akkor ezzel azt mondja, hogy de, reális lenne.
0: Hát talán törekedni kellene arra, hogy az előkészítő szakasz, amit akarja, akkor belemehetünk, de szerintem nem szükséges, hogy az előkészítő szakasz szakszerű legyen, hatékony legyen és gyors legyen. Tehát nagyon gyorsan kerüljön vádemelési pozícióba, és a vádat eredményesen képviselje. Hát erre jött létre. Eddig is voltak szervezetek, évszázadok óta vannak szervezetek, amelyek ebben a struktúrában gyakorolják a hivatásukat.
1: Hát igen, mert akkor mi a különbség?
0: Akkor mit
1: a nyomozó
0: ezzel,
1: vagy az ügyészség, tehát mi a különbség akkor a kettő között? Tehát, ha ez nem
0: ennek jogszerűen az emberi jogok sértetlenségét biztosítva kell működnie, de koncentráltan több anyagi, személyi feltételt biztosít, hatnának ennek a szervezetnek, nem erre indultak, hatnának ennek a szervezetnek, és akkor gyorsan jutna el a vádemelési pozícióba egy-egy ügy, és onnan, ha szakszerű az a vád, és a vádképviselet, és a vádirat jó, akkor igenis fölgyorsul a bírósági működés is, hiszen nem abba a pozícióba kerül a bíró, amely pozíció az ügyek elhúzódásának a bázisa, hogy el kell kezdenie nyomozni, mert nem csinálták meg a munkát, nem végezték el az ügyészi és a nyomozó szervek. Hát erre kellett volna létrehozni ezt. Így indulva ezt én azt gondolom, hogy ez feladhatom.
1: Hát azért adódik a kérdés, hogy de miért nem? Hát ez egy nagyon nagy ígéret volt. Miért lehet az cél, hogy ne, és hogy ne elhúzódjon akár 6 évnél is tovább, hogyha erre egyébként realitása van annak, hogy megszülessenek ezek az ítéletek?
0: Nem akarok konteókat gyártani, de konteók jutnak eszembe.
1: Mi jut eszébe? Mi sem akarunk konteókat gyártani.
0: Valami miatt felad. Ez a választás tükrözi azt az akaratot, hogy feladtuk ennek a feladatnak a tényleges teljesítését. Ha pedig feladták, akkor ez azt a rémképet vetíti elém, hogy nem tekintik rendszerváltozásnak azt, ami történt, pedig a társadalom április 12-én arra adott mandátumot, ezeknek az ígéreteknek a figyelembevételével, igenis rendszerváltozás végrehajtására adott mandátumot. Ezt kötelesek lennének végigvinni. Ha nem, akkor ez az ígéret megszegése és a feladat feladása.
1: Tehát igazából nem is az a legfőbb gondja az elnökkel, vagy a leendő elnökkel, hogy nem jogi végzettségű, hanem amit a beszámolójában elmondott, hogy mik a prioritásai, vagy mik a céljai ezzel a, vagy a hivatal élén.
0: Nem ez az egy mondat. Egy mondat, ha nem botrányos, és ez azért nem botrányos, akkor az nem minősíthet ilyen mélységig valakinek az alkalmasságát, vagy az alkalmatlanságát.
1: Nem csak ezt mondta, mert azt is mondta, hogy nem szűkíthető a hivatal feladata egyes ügyek kivizsgálására, itt fel kell tárni a rendszert, ami a visszaeléseket elkövette.
0: Ez nem egy kutatóintézet. Én elhiszem, hogy ő ahhoz szokott, és az biztos, hogy jól is csinálja. Jó a presztízse az egyetemen. Na de akkor tessék azt mondani, hogy van ennek a vagyonvisszaszerzési hivatalnak egy kutatóintézeti része, és ott ez a hölgy, ez ragyogóan elfér. És talán azt mondom, hogy lenne is ennek értelme.
1: Még egy utolsó dolog, a közpénzügyi elnök helyettesi pályázatot eredménytelenné nyilvánították, ugye itt lesz összesen 4 elnök helyettes. Azt mondta a bizottság elnök, hogy azért szeretnének egy újabb kört kiírni, hogy minél mélyebb, nagyobb merítéssel, minél több szakmai szereplő számára biztosítsanak lehetőséget a megmérettetésre. Itt adódik a kérdés, hogy megnyugtató lenne, ha például Ligeti Miklós lenne az elnök helyettes.
0: Én azt nem tudom elképzelni Ligeti Miklósról, hogy ezután egy elnök helyettesi pozíciót elvállaljon. Furcsa is lenne. A funkcionálisan egy olyan jogásznak kellene vezetni ezt a szervezetet, mint Ligeti. Vállalhatatlan lenne a számára. Az én számomra is ennek az elfogadása, hogy ő helyettesítsen valakit, aki egy kutató, akinek más a dolga, más az életpályája, és a funkcionális vezetés akkor átcsúszna a második emberhez. Nem, szóval ez egy vádképviseleti szervezetnek a vezetése az jogászért kiállt, olyanért, akit elfogad mondjuk partnernek az a 2-3 ügyész is, meg a többi jogász, aki kell, hogy ott dolgozzon, aki látott már büntető ügyet életében. Na most ugye a másik jelölt, Ligeti, az azért évtizede, vagy lehet, hogy már hosszabb ideje. Pont ezekkel az állami korrupcióba befészkelt esetekkel, jogesetekkel foglalkozik, és ezeknek a jogi megítélésével. Én ezen a területen dolgozni a mostani győztesnek mutatkozó jelöltet nem láttam.
1: Hát erről majd megkérdezzük őt, és hívtuk egyébként a mai adásba Ungár Annát is, és Ligeti Miklóst is, nem akartak még nyilatkozni, hát jövő hétre ígérték. Én köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondtam.
0: Kérem szépen. Köszönjük.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A kedves nézők, a híradóban láthatták Horváth Lórendot, amint ugyanebben az ügyben nyilatkozott, ami ügyben most sokkal részletesebben meg tudjuk beszélni, hogy mi hogyan áll a szó Adriennel. Jó reggelt kívánok! Örülök, hogy itt van ugyanaz az ügyvédi iroda. Önök képviselik most ebben a történetben Gyárfás Tamás felújítási kérelmét.
2: Így van.
1: Amivel kapcsolatban azt mondja az ügyészség, hogy nem lát erre okot. Kezdjük azzal, hogy milyen alapon, hogyan lehet felújítást kérni egy elítélt ügyében, aki már egyébként tölti a büntetését.
2: Egyetlen kiegészítés és tennék, hogy a korábbi védője Zamesnik Péter ugyanúgy képviseli Gyárfás Tamást, tehát együtt dolgozunk, hogyha ez esetleg valakinek kétséges lett volna. Ami nagyon fontos, és azt tudni kell, hogy az, hogy egy ítélet jogerős, tehát hogy az ítéleteknek van egyfajta véglegessége, az egy nagyon fontos eleme a jogbiztonságnak. Tehát, hogy egy bizonyos ponton egy ügy végig megy a szokásos eljáráson, nyomoznak, vádat emelnek, első fok, másodfok, és ott a vége, és azt az ítéletet mindenki elfogadja. Ez egy nagyon fontos eleme a jogbiztonságnak. Fontos az érintettnek is, fontos a társadalomnak is. Az is nagyon fontos, hogy ezt a véglegességet csak nagyon kivételes esetekben lehessen megtörni, de azért legyen erre lehetőség. Mert a bíróságok nyilván nem tévedhetetlenek, történhetnek hibák, történhetnek emberi mulasztások is, meg történhetnek olyan hibák is, amikről igazából senki nem tehet, hogyha utóbb kerül elő valamilyen olyan bizonyíték, információ, amivel ha az elsőfokú bíróság eredetileg rendelkezett volna, akkor más döntést hozott volna, ezt valahogy kezelni kell. Erre való a felújítás. Ez nyilván csak szűk körben lehetséges, tényleg olyan új információ kell, ami valóban alapjaiban rengeti meg a korábban meghozott ítéletet. És egyébként csak zárójelben jegyzem meg, hogy a terhet terhére még ennek is vannak korlátai, tehát csak a terhet életében, és csak az elévülési időn belül kerülhet rosszabb helyzetbe egy új információval. A javára viszont nincs ilyen korlát, adott esetben akár még a terhelt halála után is a nevének tisztára mosása érdekében is lehet felújítást kezdeményezni. Ez volt a büntetőeljárási kisokos.
1: A rendszerváltás után volt jó néhány ilyen.
2: Így van, tehát hogy ez egy nagyon fontos dolog. Az is fontos, hogy ez egy kivételes lehetőség, de az is fontos, hogy ez biztosítani kell az eljáró hatóságoknak, hiszen mindannyian tudjuk, hogy pláne ezek ezekben a körökben lehetnek a mélyben olyan információk, amiket különböző okokból nem sikerült feltárni, még akár több évtized alatt sem, ugye ebben az ügyben több évtizedről beszélünk. A jogerős ítélet kihirdetése után többen mindenfelé különböző körökben szembesültek azzal, hogy Gyárfás Tamást börtönbüntetésre ítélték, azóta ugye be is vonult, most már több mint egy éve börtönben van, és bizony vannak olyan információk embereknek a zsebében, tudomására, akár saját, akár közvetett, amik arra mutatnak, hogy ez az ítélet, ez nem volt helyén való, nem
1: most
2: az történt.
1: Kettejük álláspontjában, a védelem és az ügyészség álláspontjában van egy kardinális különbség, az ügyészség azt mondja, hogy nincs itt semmi látnivaló.
2: Az ügyészség azt mondja, hogy szerintük ez a, amit mi letettünk az asztalra, nem egy, hanem több bizonyítékot is, ezek még valóságtartalmuk esetén sem alkalmasak arra, hogy az eredeti ítéletet meg kelljen érdemben, valóban lényegesen meg kelljen változtatni. Szerintünk ez nem így van. Hozzá kell tennem, hogy én az ügyészség indítványát még nem olvastam, hanem a sajtóból értesültem arról, hogy ez megtörtént, az ügyészség az indítványát megküldte az ítélőtáblára, és az ítélőtábla még nem küldte meg nekünk. Ezt próbáljuk egy kicsit felgyorsítani, külön kérelmet írtunk, de még nem kaptam meg, tehát én is csak azt tudom, amit a sajtóban olvastam.
1: Az ügyészség viszont nekünk is nyilatkozott, és elmondta, hogy hát itt nincsen semmi.
2: Körülbelül egyébként...
1: Mi az, amiük van?
2: Ugye van több tanúvallomás, abból az egyik tanú még nem tett az ügyben ezzel kapcsolatban semmilyen nyilatkozatot, a másik sem, de a másiknak a neve felbukkant már az alapügyben is, anélkül, hogy most elmondanám az egészet, ez egy nagyon hosszú részletes bizonyítás volt, de van egy olyan szála a történetnek, hogy valaki 2017 őszén felbukkant Gyárfás Tamás házánál, és néhány papírlapon, abból a beszélgetésből, a rögzített beszélgetésből egy kivonatot adott át. Nyilvánvalóan valamiféle vagy fenyegetési, vagy zsarolási, vagy valami hasonló céllal.
1: Ezután ment a Gyárfás Tamás a rendőrségbe.
2: És ő is, illetve a felesége is fényképről, illetve személyesen kiválasztottak számukra egyébként addig teljesen ismeretlen embert, hogy ő volt a házuknál. Valamilyen okból ezt az embert, akit egyébként be lehetett azonosítani, egy szlovákiai illetőségű személy, nem hallgatták meg. Hanem ezzel szemben egy másik szálon valaki, akit egyébként egy nagyon súlyos bűncselekménnyel gyanúsítottak akkor, vélelmezhetően valamiféle mondjuk vádalkú keretében, azt mondta, hogy ő volt Gyárfás Tamás házánál, és ez most anélkül, hogy tényleg nagyon belevesznék a részletekben, ennek nagyon sok jelentősége van abból a szempontból, hogy felderíthető-e az a szár, hogy ki kit bújtott fel és mire, vagy nem. Mi azt mondjuk, hogy nem. Tehát az a lánc, amit az elsőfokú bíróság felállított és a másodfok elfogadott, az itt megtörik, mert ha az a személy, aki azt állítja, hogy ő volt a háznál hazudott, akkor ezt a láncolatot ezt ki lehet dobni. Márpedig nagyon úgy néz ki, hogy ez a helyzet, mert az az illető, aki ténylegesen ott volt, jelentkezett, vallomást tett, és ezzel ez a lába az ítéletnek, ez egyszerűen kihullik, és akkor megborul az egész.
1: Ha önöknek igazuk van, akkor is ez egy fura helyzet, mert igazából nem az cáfolódik meg, hogy Gyárfás Tamásnak köze lehetette az ügyhöz, hanem csupán csak az, hogy az úgy, ahogy az elsőfokú bíróság felállította ezt az utat, ahogy A-tól B-ig eljutott az ügy, az úgy nem stimmel.
2: Ez az egyik vallomás, ugye többről van, ez az egyik lába. Ez egy nagyon érdekes dolog, és nyilván ez elemzést igényel, és én értem ebből a szempontból az ügyészség álláspontját is, hogy ők azt mondják, hogy ez nem kardinális. De ott van egy teljesen másik vallomás, aki viszont, ő közvetett tanú egyébként, de ő hallott, ott volt, jelen volt egy beszélgetésnél, ahol egy teljesen másik személlyel kapcsolatban hallgatta végig azt, hogy ő volt az, aki az emberülést megrendelte. Tehát ezt a két dolgot, ami nem kapcsolható össze, nem ismerik egymást, nem függenek össze, egyébként egyik sem ismerte a szereplőket olyan mélységig, hogy oka legyen hazudni, ezt a kettőt egymás mellé tesszük, akkor azt gondolom, hogy ezt az ítéletet ez megrengeti. Azért is, mert az eredeti ítélet is közvetett bizonyítékon alapult. Ugye senki nem volt ott, senki nem hallotta, senki nem látta, nem véletlenül tartott több évtizedig, hogy felgöngyölítsék. Tehát egy egyébként is viszonylag gyenge lábakon álló ítéletet szerintem könnyebb megkérdőjelezni.
1: Ezek a tanúk, ezek most elmennének a bíróságra tanúskodni?
2: El, igen. Úgy
1: eddig miért nem mentek? Miért nem jelentkeztek?
2: Hát erre mondtam ezt, hogy azért ezekben a körökben az emberek nem rohannak a lehetőségért, hogy beszaladjanak a rendőrségre, viszont van bennük azért valamiféle egészséges igazságérzet, tehát amikor szembesültek azzal, hogy Árpád Tamást tényleg elítélték, akkor jelentkeztek. Az egyikük még a korábbi védőnél, ezért is mondtam Zamesnyi Péter nevét, mert az egyikük még nem jelentkezett, a másikkal nekünk sikerült felvenni a kapcsolatot. Nem akarják, tehát azért az bennük van, hogy nem akarják, hogy egy ember áltatlanul üljön, viszont úgy is voltak, és én az igazság, hogy ezt a hozzáállást meg is tudom érteni, hogyha nem muszáj, akkor nem veszünk részt büntető eljárásokban.
1: Prinz Gábor neve előkerült.
2: Igen.
1: Ez ugye sok szempontból fura, mert hogy az ő neve igazán nem volt ebben benne korábban. Viszont már nem él.
2: Igen.
1: Tehát rá lehet mutatni valakire, aki nem tud védekezni, hát ő volt.
2: Ez nem egészen így van egyébként, az ő neve sokszor felmerült a nyomozati iratokban, sokszor felbukkant, és a bírósági tárgyaláson is többször elhangzott. Az elsőfokú bíró azon az állásponton volt, hogy mivel ő a Prinz Gábor nem vádlott, nem szerepel a vádiratban, ezzel a szálával a történetnek ő nem foglalkozik. Szerintem ez egy hibás álláspont volt, hiszen abban az esetben, hogyha közvetett bizonyítékokat vizsgálunk, annak olyan zárt láncot kell képezni, ami nem mutathat senki másra.
1: De hogyha Prinz Gábor előkerült sokszor a tárgyaláson, miért nem szerepelt a neve a vádiratban?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Az ügyészség arra az álláspontra helyezkedett a közvetett bizonyítékok alapján, szerintük lényegében soha nem merült föl más, tehát a két lehetséges felbújtó közül ők Gyárfás Tamás mellé tették le a voksukat. Szerintünk ez nem állja meg a helyét, nyilván nekünk védőként nem feladatunk megmutatni, hogy ki volt igazából, az a nyomozóhatóság feladata, nekünk azt kell felmutatni, hogy a Gyárfás Tamást terhelő bizonyítékok nem voltak elégségesek, és az új bizonyítékok, amik azóta előkerültek, alkalmasak arra, hogy megcáfolják az ítéletet. Azért azt is hozzáteszem, hogy olyan borzasztóan nem vagyok meglepve, hogy az ügyészség nem tette föl a kezét, és mondta azt, hogy teljes mértékig egyetért, hiszen ez bizonyos mértékig azért talán az ő felelősségük is, mert a több bizonyíték legalább az egyik azért már ott volt az asztalon.
1: Ugye most, hogyha az ügyészség elutasítja az önök felvetését, akkor marad a kúria.
2: Hát ha az ügyészség most ugye indítványt tett arra, hogy utasítsák el, az ítélőtábla fogja meghozni a döntést. Ha ők egyetértenek az ügyészséggel és elutasítják, akkor még lehet fellebbezni a kúriára.
1: Ez így is több év, de legalább mondjuk egy.
2: Nem feltétlenül, tehát ezek azért viszonylag gyorsabban mennek, tehát ez szerintem egy-két hónapon belül eldől. Az viszont kétségtelen, hogyha véglegesen elutasítják, akkor ezen a vonalon tovább már nincs mit tenni.
1: Viszont ha a kurián mondjuk sikerül átnyomni az elképzelésüket, és ott elfogadják a felvetéseket, az az első fokra viszi vissza az ügyet?
2: Pontosan. Igen. Na, akkor viszont igaza van abban, hogy az egy hosszadalmas eljárás. Erre az esetre mi azt kértük, hogy ha elrendelik a perújítást, akkor egyidejűleg szakítsák félbe a végrehajtást, hiszen ketyeg az idő, nyilván tudjuk, hogy egy perújítási eljárás sokáig tart. Gyárfás Tamás nem fiatal ember, tehát az ő esetében ugye minden nap sokszorosan számít, tehát mi azt kértük, hogy ha úgy látják, hogy a perújítás vezethet eredményre és elrendelik, akkor egyidejűleg tegyék lehetővé, hogy a perújítási ideje alatt ő neki ne kelljen börtönben tartózkodni. Aztán, ha úgy esik, hogy véglegesen a legvégén az eljárásban nem fogadják el az új bizonyítékokat, és marad az eredeti ítélet, hát akkor vissza kell menni.
1: Azt mondta hajdanában még a tárgyalás sorozat közepett az Zamesnik Péter, hogy Árpád Tamás rengeteget dolgozik az ügyön. Tehát, hogy gyakorlatilag mondatról mondatra, sorról sorra jegyzeteli, véleményezi. Ez most is így van?
2: Ez így van. Ugye ő világéletében egy aktív ember volt, rendkívül nehezen viseli, hogy most passzivitásra van kárhoztatva, az ügyét nála jobban senki nem ismeri, kívülről, belülről, én is nagyon sokat konzultáltam vele ebben a most már több mint fél évben, és valóban minden összefüggést átlát, és nyilván ő neki, nekem bele kellett most helyezkednem újonnan ebbe az ügyben, neki viszont az egész a fejében van.
1: Hát neki az élete.
2: Óta, így van, évek óta el körül forog az élet.
1: Tudom, hogy az ügyvédnek nem dolga hinni az ügyekben, csak képviselni azokat. De lehet ezeket úgy csinálni, hogy az ember nem hisz benne?
2: Vannak olyan ügyek, amiket egyébként lehet. Ez azért egy nagyon-nagyon összetett ügy, és én őszintén gondolom azt, hogy azok alapján, a bizonyítékok alapján, amik alapján Gyárfás Tamást elítélték, szerintem nem lehetett volna elítélni. Ennek a perújítási eljárásnak nem tárgya, hogy én kritizáljam az eredeti ítéletet, de ennyi megjegyzés engedtessék meg nekem, hogy szerintem túlságosan távoli és közvetett bizonyítékok alapján került sor az ő elítélésére.
1: Hát ez az ügy, ez mindenképpen nagy nyilvánosságot kapott eddig is, és igényli most is, úgyhogy követjük mi is majd. Noszó Adrián, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az Asszály és a Paksi atomerőmű helyzete ismét fellobbantotta a vitát a Dunai vízlépcsők szükségességéről. Lányi András, az egykori Dunakör tagja szerint Bős-Nagymaros megépítése nem jelentene megoldást sem a jelenlegi energiaválságra, sem Paks hűtővíz problémáira, miközben létezik egy csoport Magyarországon, amely szinte minden vízügyi, energetikai vagy mezőgazdasági nehézségre a Duna duzzasztását tekinti válasznak. Lányi Andrást kérdezzük.
2: Lányi András író, filozófus, az Élőlánc Magyarországért egyik alapítója és az egykori Dunakör alapítója, most ezt a titulust is ide teszem, mert ez a témánk. Paks újra működik, maximális teljesítménnyel, de ez a mostani, meg az előző hetek valószínűleg nem lesznek példanélküliek, és nem lesz egyszeri eset sajnos. Vízlépcsők és a hosszú távú megoldások, vagy lehetséges megoldások előtt a tűzoltásról beszéljünk, ami történt. Azt írta a G7-en, hogy az új magyar közmondás szerint minden problémára van egy olcsó, gyors és egy rossz megoldás, épül a fenék küszöb. Tehát olcsó, gyors, tehát ezek szerint, ön szerint ez egy rossz megoldás volt?
3: Nem. Ez egy mérnöki és kormányzati bravúr volt, ilyet tőlem ritkán hall. Tehát, hogy ilyen gyorsan elhárították ezt a fenyegető katasztrófa helyzetet, és gondoskodtak egyszer is mindenkorra az atomerőmű vízellátásához nélkülözhetetlen vízszintről. Ez mondom, bravúr. A malícia annak szólt, hogyha egy több évtized óta ismert problémát, aminek a megoldása több évtizedig, vagy akármeddig velünk marad, ezt esetleg nem két hét alatt kellett volna megoldani egy normális országban, hanem kihasználni ezeket az hosszú-hosszú éveket, akkor elképzelhető, hogy más megoldást választottak volna, mondjuk azt, hogy függetlenítsék végre a Paksnak a vízellátását a Duna mindenkori vízszintjétől, ami nyilván egy hosszabb idő, nagyobb költség, ilyen hűtőtornyokról beszélnek a szakemberek.
2: Na de akkor itt most gyorsan kellett lépni, hát és akkor ez az előző kormánynak, vagy az előző kormány felelőssége még, nem a mostanié.
3: Természetesen, sőt, több előző kormány, de hát igen, az előző kormány.
2: De akkor most lett volna olcsó vagy drága, de gyors és jó megoldás is fenékküszöb helyett, vagy ez a fenékküszöb, ez egy olyan beavatkozás, aminek biztos, hogy lesz kára?
3: Ez biztos, hogy jó. Ami a biztos kára, ahogy a szakemberek nekem elmagyarázták, az, hogy ugyanez olyan szempontból nagyon jó, hogy a hajók ezen át tudnak menni, tehát ez nem egy keresztgát, de nem egy duzzasztógát, hajók átmennek. Hát a halak, azokat nagyon rá kéne beszélni, hogy ezen átmenjenek, de idővel még ezen is lehet segíteni. Ami nem tud segíteni, az, hogy azért vízhozam a Dunában nem lesz több. Tehát a erőműből visszatérő felmelegedett víz, az nem lesz, nem tud mivel elkeveredni kellő mennyiségben, tehát rendszeresen ilyen nyári extrém hőség és kis víz idején rendszeresen számíthatunk arra, hogy a Duna hőmérséklete 30 fok fölé emelkedik, amikor a mostani környezetvédelmi szabályok szerint le kéne állítani, az erőművet szerintem továbbra se fogják leállítani, inkább az élővilág fog elpusztulni. Tehát ez a probléma velünk maradt, és hát akkor és arról nem beszélek, hogyha véletlenül Paks 2, tehát a Paks bővítésére is sor kerül, akkor végképp lehetetlené válik az, hogy a Duna vízhozamának legyen kiszolgáltatva az erőműnek a víz után hűtővízellátása.
2: Akkor itt jön a következő témánk, ami tulajdonképpen ugyanez, de már nem a tűzoltás, hanem a hosszabb távú megoldás, mert hogy itt jön az elszánt csoport, amiről ír, akiknek mindenről ugye a vízlépcső, vagy azoknak a hiánya jut az eszébe. Azt írja, hogy létezik Magyarországon egy ilyen elszánt csoport. Évtizedes ez a vita, és itt is volt már a stúdióban egyébként, például Mahart volt vezetője Szalma Botond, aki azt mondta, hogy ez az egyetlen jó megoldás, duzzasztó építése, a Duna szabályozása, amit elmaradt az elmúlt 30 évben, legelőször is gyorsan Fajsznál kellene építeni.
3: Igen. Szóval szomorú az, hogy a globális felmelegedés tüzénél egyesek a saját kis pecsenyéjüket akarják megsütögetni. Nem kicsi ez a pecsenye, mert az a három vízlépcső, vagy duzzasztó rendszer, ami Fajsz, Adony, Mohácsnál felépülne, ez, mint mondják, 3500 milliárd forint. Ilyen nagy számok csak a számtan példákban vannak, mondja erre Wagner úr, a kékszakáll ismert szakirodalomban. Szóval őrületes összeg az európai és főleg a magyar adófizetők zsebéből arra, hogy egy olyan duzzasztó rendszert építsünk meg, ami ellentétben az előbb nyilatkozóval igazából semmire sem a legjobb megoldás. Hogy a Paksra nem jó megoldás, az most kiderült fekete-fehéren, tehát hogy egy fenéküszöbbel jobb, és hát összehasonlíthatatlanul olcsóbb megoldást találtak.
2: De hát ugye ettől nem lesz több víz. És akkor rögtön mondja a nyugati példát, például Szalmabotond is, azt mondja, hogy a Dunár-Ottend, amíg 64 zsilip segíti a vízszint befolyását, Magyarországon meg egyetlen egy sem, ott miért engedték, és akkor itt jön az ön is által emlegetett bezzeg Ausztria.
3: Azért, a bezzeg Ausztriában is leállították a hajóforgalmat a kis víz miatt, bezzeg nem tudom miért, amikor Ausztriában ezeket a duzzasztóműveket építették, akkor ennek még nagy divatja volt, aztán ott is felhagytak vele, és egyáltalán annyira más az adottsága a magyarországi Duna szakasznak, például itt nem érdemes áramot termelni rajta, mert ahhoz nem elég nagy az esése, ezt maga a Bős Nagymaros bizonyította be, ahol ugye egy oldalvízcsatornába kellett a vizet elcélni, hogy valami esése legyen, és érdemes legyen rajta áramot termelni. Gondolom, hogy Mohács-Fajszadony ehhez nem járulna oldalvízcsatorna, tehát az áramtermelésre megint csak nem jó. Ami a hajózást illeti, Magyarországon nem nagyon jelentős, nagyon nem jelentős a vízi áruszállítás. Nincs olyan tömegáru, nagy tömegű áru, amit vízen kéne szállítani. Volt, amikor volt, most nincs. Dunán főleg turistahajók közlekednek, és hát ezeknek a turistahajóknak, amelyek viszont nem magyar cégek, ilyen nagy nemzetközi hajózási társaságoknak a lobby erejét mutatja az, hogy ez a téma most megint felszínre került.
2: Most az, hogy picit Ausztriára visszatérve, hogy ott ennyire szabályozva van, az itt nem fokozza, vagy fokozta a problémát? Válaszolnán ön Borbás Barnának volt egy cikke, és ő azt írta abban, hogy ebben az egész vízlépcső vitában pont a lényeg sikkadt el, hogy a Duna egyik legnagyobb problémája a medersüllyedés, és ezt nem kis részben pont az okozta, hogy Ausztriában ennyire szabályozzák, mert ez folyamatosan mélyíti a medret, és rengeteg problémát hoz.
3: Ez így van. Részben az ausztriai duzzasztóművek okozzák, részben a kavicskotrás, de a meder mélyülés az folytatódik jelenleg is, tehát ezzel számolni kell. Erre számos kisebb léptékű megoldás van, a hordalék csapdákkal meg lehet állítani ezt a vándorló kavics iszap mennyiséget, és ott, ahol kell feltölteni, akár a tározókban felgyűlmet, mondjuk kilitinél felgyűlmet hordaléktömegből, akár vissza is lehetne tölteni a sziget közben. Szóval erre sok mindennel lehet rajta segíteni, a legkevésbé ilyen nagy duzzasztó gátakkal, mert ott az egyik oldalon ugyan valóban akkor kiülepszik akár több is, mint szeretnénk, mondjuk iszaptömeg, de a gát alatt viszont a hordalék hiány a Duna még tovább mélyíti a medvét, tehát erre körülbelül a legkevésbé jó ezeknek a nagy keresztgátaknak a kiépítése, ehelyett ilyen kisebb léptékű megoldásokat, amiket 2010-ben vagy 2011-ben a Jövő Nemzeti Országgyűlési Biztosának az állásfoglalása sorol ilyeneket, de hát a műegyetemi mérnökök erről most több cikket is írtak. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy most már nem nekünk forrófejű zöldeknek vagy környezetvédőknek kell elmagyarázni, hogy miért nem jók ezek a duzzasztógátok semmire, hanem geofizikus, geográfus és a műegyetemi vízépítő tanszékek professzorai állnak elő ennél célszerűbb, jobb, olcsóbb megoldásokkal.
2: Még egy utolsó dolog, az új kormánynak lenne dolga most Szlovákiával. Van egy hágai döntés, ugye 97-ben született, mindkét országot elmarasztalta, most már nem mondom el ezt az egész történetet, mindenki pontosan tudja, hogy mi történt Bős Nagymarosnál. A kormány letárgyalta ezt az egész ügyet, elvileg ugye meg kellene állapodni a két országgal, de a kormányváltás miatt most ezt lehet tudni, hogy ezzel mi van?
3: Ez sajnos a legkevésbé tisztázó dolog a hágai döntés, miután erről mérhetetlen hazugság tömeg terjedt el. A hágai bíróság állásfoglalása megállapította, hogy mind a két fél megszegte az eredeti szerződést, közölte a szerződés fennáll, és rámutatott arra, hogy ez a szerződés lehetővé teszi azt, hogy a két fél úgy egyezzen meg, hogy anélkül, hogy bárki bárkinek tartozna, hogy mondjuk a magyarok a maguk vizét azt a hagyományos módon használják fel ökológiai célokra, a szlovákok meg, ha úgy tetszik, a saját vízükkel áramot termelnek. Az, hogy a szlovákok ingyen ellenszolgáltatás nélkül magyar tulajdonú Dunavizet használnak azóta is egyfolytában, erre álmában sem gondolt a hágai bíróság, viszont ajánlja, hogyha a felek nem tudnának egymással megegyezni, mert sejtető volt, hogy nem tudnak meg.
2: Hát 36 év.
3: Gondolt a hágai bíróság, viszont ajánlja, hogyha a felek nem tudnának egymással

0: Csak nem írták alá? Tehát ez le lett tárgyal, vagy...
1: Többször akart lenni olyan kormányközi megállapodás, nem többször, egyszerűen nem csak János ezzel buktatta meg a Horn kormányt 1998-ban. 2014-15-ben a Fidesz kormány is próbálkozott valamivel, most pedig legutóbb Cepek Gábor tárgyalt valamiről, amit annak idején lelkesen tiltakoztunk, olyan műszaki megoldásokról, amik nekünk nagyon sokat, sokba kerülnének, és nagyon keveset segítenének. A sziget közben a mellékágak víz ellátása megoldott, a főmeder pedig azt nem kéne piszkálni, ha már ilyen kevés víz folyik benne, ott kialakult egy viszonylag érintetlen új ökoszisztéma, hiszen az egyetlen Duna szakasz, ahol semmilyen beavatkozás nem történik, és hát ezt addig is, ameddig valamilyen igazságos megoldás nem történik, vagy a szlovákok fel nem hagynak evel a számukra is egyre terhesebb működéssel, Gabcsikóval, hát addig így kéne hagyni. De ez nem ok arra, hogy a két fél között valamilyen műszaki együttműködés létrejön. Ebben megint csak nincs magyar érdek. Ugye a hajózásnál is ez a gond, hogy lehetne javítani rajta, de hozzáteszem, hogy nincs kötelezettségünk. Az Európai Unió vízügyi megállapodás, transz-európai vízi utakra vonatkozó megállapodás, az arról szól, hogy a résztvevő országok legalább 240 napig tartsák fenn a 2,5 méteres medlési mélységet a hajózási útvonalon. Jelentem ezt Magyarország teljesítével, nincsen semmi probléma. Ha jövőben lenne, akkor az említett módon a medersüllyedésnek a megállításával erről gondoskodni lehet. Tehát semmilyen magyar érdek, se gazdasági, se jogi nem fűződik hozzá. Sokat lehetne erről még beszélni, de nem
0: sokat, értem. Sajnos nincsen már rá időnk, de várjuk vissza, hogy a Magyar Péter ma bejelentette, hogy lesz új klímatörvény, meg vízgazdálkodási törvény, ősszel benyújtják, úgyhogy folytatjuk még szerintem ezt a témát, mert beszélni van miről. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen.
0: De most át kell adjuk a szót az Aktuálnak és Tamásnak. Szervusz, kik jönnek hozzád, és mi lesz a témátok?
2: Szia Györgyi, köszöntöm a nézőket, bevallom, megdöbbenve hallgattam Bárándi Péter volt igazságügyi miniszterrel készített interjúdat, és kiderült számomra, nem csak ebből, hanem komment zuhatakból, amely megjelent a közösségi médiában, hogy milyen komoly ellenállás van Unger Anna kinevezésével kapcsolatban, aki ugye a Vagyonvisszaszerzési Hivatal vezetője lehet majd. Holnap dönt erről a parlament, de mi is megvitatjuk ezt a témát, ezen kívül értékelünk majd az adásban, hogy mi is hangzott el a parlamentben, miért estek és hogyan estek egymásnak a képviselők, és a nyugdíjemelés is szóba kerül. Vető Balázs, Gerő Tamás és Deák Dániel lesznek a vendégeim, úgyhogy várom önöket, izgalmas adás lesz, az biztos.
0: Köszönjük szépen, én pedig holnap este várom önöket újra, viszontlátásra.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértővel folytatjuk a Start műsorát, aki hát a katonai hírszerzés világában is igencsak járatos. Pályafutásának egy jelentős része úgy telt és azzal telt. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, közel 40 év!
1: És hát most ez a dolog, ez most igazából célba találott, mert hogy a CIA főnöke nyilván nem beszélgetni ment Moszkvába, vagy ha beszélgetni ment, az a beszélgetés az ezzel a témával volt kapcsolatos.
2: Egyértelmű, hogy feladatot hajtott végre, tekintettel arra, hogy a CIA igazgatója közvetlenül az elnöknek van alárendelve, ebből adódóan nyilván az elnök határozza meg számára a feladatot. Na most itt olyan kérdéseket beszélnek meg, amelyek nem tartoznak a nyilvánosságra. Valamilyen tájékoztatást szoktak adni, vagy nem adnak, nem kötelező. Vannak rutinszerű találkozók, és vannak olyanok, amelyek konkrét feladatot fognak majd végrehajtani a érkező vendég részéről. Itt szerintem erről lehet szó. Nagyon rosszak az amerikai és az orosz viszonyok jelenleg, tehát azt lehet mondani, hogy ezen valamit kellene javítani, illetve hát hírszerző főnökről volt szó, tehát a CIA igazgatója, aki azért, mint hírszerző főnök, kíváncsi arra, hogy tudja tájékoztatni a vezetést arról, hogy most hogyan áll egyáltalán az orosz álláspont az ukrán háború kapcsán.
1: Menjünk vissza egy picit, ugye lehet ezt úgy csinálni, hogy ez látszólag titkos legyen. Aztán vagy kiderül, vagy nem derül ki, de látszólag legyen titkos. Meg sem próbálták elrejteni. Tehát az, hogy megérkezik egy amerikai katonai szállítógép, azért az látszik. Látszott is. Innen tudtuk.
2: Egyrészt nem kell elrejteni ezeket a dolgokat, magát a találkozó, de hogy mit beszélnek, azt igen. Tehát nem véletlen, nem nyilatkozik sem az orosz, sem az amerikai fél, tulajdonképpen miről beszéltek. Ez egyik dolog. Hát, hogy katonai géppel ment, valószínűleg kihasználták azt a lehetőséget, hogy valahová valamit szállítani kellett. Ez lehet mondjuk Rigába, mert ott azért leszállt a gép, nem feltétlen kellett volna, bár tankolni Európában, mielőtt belép Oroszországba, azért ajánlatos, tehát azt azért megvalósítják. Ugyanak akkor azt is lehet látni, hogy az oroszok is nagyon óvatosan nyilatkoznak. Na most a kapcsolatot jelzi az is, hogy a Putyin nem fogadta a CIA igazgatóját. Na most ebben az esetben, ha ilyen szintű találkozó van, és ez nyilvános, akkor ebben az esetben mindenki kepéképpen fogadja a elnök a CIA igazgatóját.
1: Függetlenül attól, hogy van egy közvetlen üzenet számára mondjuk Trumptól?
2: Igen, elképzelhető, hogy üzenet, és elképzelhető az, hogy valamilyen javaslatot vitt azzal kapcsolatban, hogy az orosz-ukrán háborúban milyen megoldásra gondolnak az amerikaiak. Szondázza az amerikai, az orosz vezetés, hogy mit akarnak.
1: Ez világos, és főleg annak fényében, hogy ugye időközi választás, félidős választás lesz, időközi félidős választás lesz az Egyesült Államokban, ami Trump számára kulcsfontosságú. És hát az ő ígéretére még az amerikaiak is emlékeznek, mi meg főleg, mert ugye tudjuk, hogy egy nap alatt véget ér az orosz-ukrán háború, hogyha Trump lesz az elnök, mondta Orbán Viktor, nem ért véget, de Amerikában is voltak ilyen mondások. Igen, és hát az amerikaiak is emlékeznek erre. Tehát nyilván valami sikert kéne felmutatni, de még nagyon, a választás
2: nagyon
1: előtt.
2: Rövid idő el, időn belül. De hát látszik, hogy az ukránokkal sem olyan a kapcsolata, ami ennek lenne kellene, bár érdekes dolog, hogy az ukránokat figyelmeztették, hogy adott területen ne hajtsanak végre semmi feladatot, de például ugye most volt az ukrán nemzeti ünnep. Amerikából két szenátor vett részt, ellenzékből, tehát demokrata szenátor, másik oldalról nem ment senki. Tehát itt azért van bizonyos feszültség. Oroszoknál.
1: Tegyük hozzá, hogy széles körű magyar delegáció sem utazott.
2: Hát nem utazott, persze, hogy nem utazott.
1: Szerintem az baj, de ez az én magánvéleményem, de ez mindegy.
2: Igen.
1: Ez egy diplomáciai ügy, lehet, hogy nem is lehetett volna ilyen rövid idő alatt ezt lebonyolítani, bár miért ne. Szóval visszakanyarodva ehhez, mit akarhat elérni Trump Moszkvában? Mit akarhatott?
2: Háború befejezését, hát, ami neki nagyon fontos lenne.
1: Ez most nem arra halad.
2: Ő ezt komolyan gondolja, hogy azt szeretné, az oroszoknak eszébe sincs. Tehát ez a kettő dolog között valamit keresnek, és elképzelhető, hogy egy javaslattal ment most oda a CIA igazgatója, amit az oroszok most nyilván meg fognak majd vizsgálni, aztán vagy elfogadják, vagy nem. Az én tippem az, hogy nem fogják elfogadni. Egyelőre még azok a célok, amelyeket Putyin annak idején kijelölt, nem teljesültek, addig ő nem fogja befejezni a háborút, és ugye vannak források, amely alapján tudnak egyelőre még a háború folytatásával is foglalkozni. De aztán egy ilyen beszélgetésen felmerül az, hogy fognak mozgósítani? Akarják a mozgósítást? Be fognak engedni észak-koreai katonákat a Oroszországi Föderáció területére második vonalra, és nem az első vonalba? Ne lépjenek le az emberek, ugye? Hát ezek is olyan kérdések, amelyek nincsenek eldöntve, de a nemzetközi médiában lehet erről olvasni. Na most ilyenkor egy hírszerző főnök megkérdezi a kollégáját, akik egyébként őszintén beszélgetnek egymással, nem úgy, mint
1: tényleg?
2: Politikai szinten. De igen, igen.
1: De miért tenni? Hát ugye nem érdekel látszólag.
2: Mert nem kell ezt nyilvánosságra hozni, hogy mi volt a téma, tehát bármit felvetetnek, és megkérdezi, hogy valóban be akartok vezetni a választások után mozgósítást, vagy nem akartok bevezetni. Indítotok nagyobb támadást Ukrajna ellen, vagy nem? Erre az amerikáknak fel kell készülni. És hogyha a CIA igazgatója kérdezi meg az orosz partnerét, akkor ez hiteles információnak. Tehát ott nem kávítják egymás különböző dolgokkal, mint ahogy mondjuk, nem akarom bántani a külügyi vonalat, de előfordulhat.
1: Vett részt ilyen tárgyalásokon, ugye?
2: Igen. Már nem amerikai, ilyenkor, hanem magyar.
1: Igen, persze. Ilyenkor tényleg megvalósul az őszinteség két hírszerző főnök között?
2: Embertől függ. Tehát vannak emberek, akik nagyon jó kapcsolatot építenek ki a partnerokkal. Az én főnököm például olyan volt, aki azt mondta, hogy na, menjünk innen el, gyere be az irodába, beszélgessünk. Este meghívta a lakására. Tehát ki elvitte vadászni. Nagy vadász volt egy amerikai partnerok. Vagy akár szerb partnerek, és nagyon jó emberi kapcsolatokat lehet kiépíteni. Ebben az esetben nyilván a kapcsolat működik. Aztán vannak emberek, akik úgy elzárkóznak. Most itt olyan a kapcsolat is. Nagyon függ attól, hogy az illető személy milyen tulajdonságokkal rendelkezik, milyen kapcsolatépítő képességgel bír. Ezek fontos kérdések.
1: Na jó, de nyilván attól is függ, hogy milyen küldetést kell végrehajtania. Tehát nem mondd meg az amerikaiaknak, hogy mire készülünk, mert megpróbálják megakadályozni, vagy avasd be az amerikaiakat, mert az jó lesz nekünk később.
2: Ez
1: nyilván most is az asztalon volt ez a
2: körülményektől
1: kérdés.
2: Körülményektől függ, de általában a hírszerző főnökök szabad kezet kapnak, pontosan azért, mert ezt nem kell utána országvilág elé tárni, hogy miről beszéltek.
1: Mennyire kell ezt előzetesen leszervezni? Azt ugye lehetett hallani, hogy igen, Ukrajna Ukrajnát kérték az amerikaiak, hogy Moszkvát 3 napig hagyják békén.
2: Igen.
1: Ebből lehetett tudni, hogy valami ott történik. Jön egy delegáció. De egyébként ezt hosszan kell előkészíteni, mondjuk a CIA főnök Moszkvába menjen?
2: A tárgyalás témája szűk körben, tehát a szolgálatnál sem tudnak arról, hogy kivel találkozik a főigazgató, vagy a főigazgató, a CIA-nek igazgatója van, kivel találkozik, meg főleg miről beszélnek. De ettől függetlenül elő kell készíteni, de hát van egy közvetlen csatorna, amin keresztül tudnak egymással kommunikálni, de előkészítik nyilván témákat is, de nem mindent. Tehát itt azért van olyan, hogy szabad beszélgetés, aztán mindenki elmondja a véleményt.
1: Ilyenkor van tolmács? Ilyenkor is kötelező, hogy legyen tolmás, mint egy
2: hivatalos tárgyalás? Nem feltétlenül, az attól függ, hogy az illető személy mennyire beszél a másiknak a nyelvét, de általában szoktak használni.
1: Az, hogy egy böhöm nagy katonai gépen.
2: Én esetemben, amikor angolul beszéltek, főnök tudott angolul, tehát egy angol partnernek nem kell tolmács.
1: Világos, hát véletlenül azért az orosz főnök is tud.
2: Teljesen véletlenül.
1: Manapság ez
2: tehát,
1: már
2: tehát ezen a szinten nem jellemző a tolmácsok használata. Lehet, de nem jellemző.
1: Mi magyarázza, hogy egy böhöm nagy katonai szállítógéppel kellett oda menni?
2: Na ezt nem tudom, ez nagyon nehéz. Valamit vittek. Tehát én szerintem vagy Rigába vittek valamit, ebben lehet akár hadi anyag is, amit majd továbbítanak valahová, mondjuk nem lehet elképzelni hová, vagy lehet, hogy az amerikai nagykövetségnek szállítottak valamit. Csak egy tipp, nem tudom, hogy mit vittek, de páncélszekrényeket például lehet nyugodtan vinni, vagy olyan műszaki berendezéseket, amelyek súlyosak. Na most ez a 430-as, ez 70 tonnát képes vinni. Tehát egy ábrán szalaszkocsit simán bele lehet tenni. Tehát itt óriási nagy lehetőség van.
1: Bár hát azért az látszott volna Moszkvában talán, ha harckocsik érkeznek.
2: Már most ez csak azért mondom, hogy az is belefér, értem. De nyilván becsomagolják, diplomáciai küldeményként, tehát tabu, nem bántják. És hát nyilván Vukovói repülőtérre leszállt, onnan valahogy el kellett szállítani, nem az oroszok szállították el, hanem az amerikaiak. Tehát.
1: Trump környezetéből elég sok hír szokott szivárogni, nem utolsó sorban gyakran tőle.
2: Igen.
1: Elképzelhető, hogy ez ügyben is sokkal többet fogunk tudni egyszer csak hirtelen?
2: Elképzelhető, mert azt tuti, hogyha a CIA igazgatója megy oda, és utána erre bolton volta, tehát nem naponta mennek oda az igazgatók, pedig ha normális a kapcsolat, akkor sűrűbben találkoznak, mondjuk évente egyszer, de elképzelhető az, hogy ezzel azért még egy-két dolog ki fog derülni.
1: Kell még a személyes találkozó? Tehát ugye ma a digitális világban még úgy is lehet személyes találkozó, hogy nincs ott fizikailag az ember, hát erre való
2: legyen ott és olyan helyen, amit nem lehet lehallgatni. Tehát teljesen védett.
1: Ez erről szól.
2: Igen, erről szól a történet. Úgyhogy ezért el kell menni, és a hírszerző szolgálatoknál az a gyakorlat, hogy elég sűrűn szoktak egymással találkozni, mindenféle sajtó meg egyéb nyilvánosság nélkül.
1: Ránézésre az orosz-ukrán háború most légi háborúvá egyszerűsödött, tehát ki tud nagyobb csapást mérni a levegőből a másik infrastruktúrájára, de közben a fronton is zajlanak az események a közvetlen kapcsolatoknál is. Hogy állnak az ukránok, hogy állnak az oroszok?
2: Hát most elég gyengén állnak az ukránok, mert az oroszok erősítettek, ami a rakétákat és a drónokat illeti. A rakétaelhárító rendszer pedig Ukrajnában, hát finoman fogalmazva is nagyon gyengén működik, tehát rakétákra van szükségük. Hát nem nagyon spóroltak a rakétákkal, tehát nem illik mondjuk ágyúval verébe lőni. Ők körülbelül ezt alkalmazták, gondolták, hogy majd mindent fognak kapni, hát nem kapnak. Ennek azért korlátai vannak, és az amerikaiaknak is nyugodtan lehet elmondani, hogy nem végtelen a lehetőségük. Tehát haditechnikai eszköz lenne szükség, elsősorban a légvédelem területén. Az emberekkel is van probléma, de az mindjárt megoldható. Zsoldosan van pénz, lehet szerződtetni bárhonnan.
1: Kis Benedek József, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen is.

szavannál. Van kiút a Matrixból, nem mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a pályitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust és ezt a sémát megtörheted.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

arcának zöldes-kék színei rikító narancsba mennek át. Bársonyos nyakán ritkuló szőrök

improvisar. Csapágyas lelkéből kifogyott a zsír. Talán ébren vagyok, talán álmodom. Megcsípte szememet,

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

senkinek, csak neked, Istenem, hadd legyek embere, tengere, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Rájöttem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled én többet ne félek.

azilű víz. Tudatkap Tobin, ezt tudod, ez nem halott vallás, ez azilű hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű vigasz, minden hibákat

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden

0: Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2026. február 18-ára. Ezen a napon egy német bíróság arra kötelezte az X közösségi platformot, hogy adjon hozzáférést bizonyos adatokhoz, amelyeket a 2026-os magyarországi választásokkal kapcsolatos kutatáshoz kértek. Az ügy azért volt érdekes, mert a közösségi média és az online kampányok egyre fontosabb szerepet játszanak a választásokban. Szintén 2026. február 18-án a Spirit FM exkluzív című műsorában Novák András vendége Cegle Pincés Enikő, a hajdúszoboszlói Hungaroszpa vezérigazgatója volt, és arról beszélgettek, hogy Hajdúszoboszlón 101 éve találtak rá a gyógyvízre.
2: És elindul az exkluzív. Itt a Spirit FM 92.9-en vendégünk Cegle Pincés Enikő, Hajdúszoboszlóra Hungaroszpa ZRT vezérigazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és évfordulót ünnepelnek Hajdúszoboszlón.
3: Folyamatosan.
2: Ugye? És hihetetlen, világhíres az ottani melegvíz, és azért kértem, hogy jöjjön el és beszélgessünk, mert hogy tavaly is volt egy 100 éves évforduló, meg jövőre is lesz egy 100 éves évforduló, méghozzá, hogy megtalálták azt a különleges vizet, ami Hajdúszoboszlón. Na kezdjük az is, mit is találtak meg 1925-ben ott?
3: 1925 októberében dr. Pávai Vajna Ferenc volt a főgeológus, és alapvetően nem gyógyvizet kerestek nálunk, hanem szénhidrogéneket, olajat, gázt. Egy kicsit mellé lőtt a főgeológus, és megtalálták a gyógyvizet 1029 méter mélyről, és hirtelen nagy robballyal tört föl ezen a napon, és ugye ez volt tulajdonképpen a Szoboszló városának az újkori történelmének az első napja. És elmondhatjuk, hogy ez alatt a 100 év alatt egy kis mezővárosból tulajdonképpen Magyarország egyik legjelentősebb turisztikai attrakciója épült.
2: Hát az hiszen... első, második helyen van,
3: pontosan,
2: nem?
3: Pontosan, igen, igen.
2: Mi volt a város, tehát mi volt a város jellegzetessége, ha nem nincs gyógyvíz, és az, az előtt? Tehát, miről
3: mezőgazdaság.
2: Ja,
3: alapvetően
2: semmi.
3: Hát mezőgazdasági kis alföldi város tulajdonképpen.
2: Minek van az 100 éves évfordulója jövőre, tehát 27-ben?
3: Igen, 1925-ben találták meg ugye a gyógyvizet, igen, és 1927-ben nyílt meg az első fövenyfürdő. Ugye nagyon gyorsan kitalálták a helyiek, hogyha először mostak a vízben, a meleg vízben, és nagyon gyorsan rájöttek arra, hogy elmúlnak a fájdalmak, hogyha a gyógyvízben áldogálva mosnak az asszonyok, és utána elkezdődtek az orvosi kutatások, és nagyon gyorsan rájöttek arra, hogy ez a gyógyvíz, ez egy, tehát ez a meleg víz nem csak meleg, hanem gyógyító hatású is, és 1927-ben nyílt meg először a fövenyfürdő, ami azt jelenti, hogy a föveny, az ugye azt jelenti, hogy igazából árkokba engedték be legelőször, döngölt árkokba a gyógyvizet.
2: És ott ültek benne az
3: helyek. És ott ültek benne először a helyiek, de aztán nagyon gyorsan fölfutott
2: elterjedt
3: ez a
2: híre,
3: dolog.
2: Hogy...
3: Igen, igen.
2: Hát most meg már a legnagyobb, hanem a legnagyobb fürdővárosunk Magyarországon, ugye?
3: Magyarországon egyértelműen.
2: Egyértelműen. Uh-huh.
3: Illetve maga a Hungaroszpa, tehát a fürdő az Európa legnagyobb fürdőkomplexuma, hogyha a befogadó számot tekintjük.
2: Beszélgettünk még az interjú előtt, hogy 1 millió fölé megy, azért ez hihetetlen.
3: És a vendégészakák száma.
2: Vendégészakák, igen, száma. Mi a helyzet a magyarok és a külföldiek arányával? Hogy kérdezem meg.

0: Hát alapvetően 60%-ban vannak nálunk magyar vendégek.
1: És gyógyulni megy mindenki?
0: Nem. Itt ugye ketté válik a szezon. A nyári szezon az egyértelmű a strandolási, a kültéri pihenési, és szeptembertől májusig pedig egyértelműen a gyógyulási a főszerep, hiszen van egy csodálatos gyógyfürdőnk, ahol több mint 40-féle gyógykezelést adunk, illetve hát gyógyvizes medencékben gyógyulhatnak a vendégek. De emellett amúgy a fiatalok, illetve a családosok is jönnek télen is Magyarországra, illetve Hajdúszoboszlóra, hiszen van egy élményfürdőnk is, egy fedett élményfürdőnk, ez az Aquapalasz, ami 4 évszakos, 15 000 négyzetméteres 3 emelettel, 15 különböző medencével, és ott viszont a gyógyvíz mellett szórakoztató szolgáltatásaink is vannak kifejezetten.
1: Csúszdák, meg ilyenek?
0: Csúszdák, élménymedencék.
1: Tehát a 12 éves lányom rettenten élvezné, hogyha szombaton elgurulnánk oda, akkor be.
0: Pontosan. És ő el lenne a csúszdán, és a trópusi medencében, ön pedig ülhetne a gyógyvízbe.
1: Hát remek, hát biztos nem mennék. Arról is beszélgettünk az interjú előtt, hogy mennyire divat manapság gyógyfürdőbe járni, vagy ez kifejezetten korosztályos, mert az embernek az a képe, vagy megmondom őszintén, mint a pesti gyerek vagyok, ha megyek, akkor a Széchenyibe megyek be. Ez nem titok, hogy ez most nagyon divat, akkor elmegyek úszni, de hogy mennyire ül be a mi korosztánk, vagy a fiatalabbak a gyógyvízbe, és mennyire ajánlja?
0: Én azt gondolom, hogy a mai magyar gyógyturizmusnak ez a legnagyobb problémája, hogy folyamatosan csökken maga a látogatószám a gyógyfürdőkben, a tipikus gyógyfürdőben, az élményfürdőkben nem feltétlenül, visszaesik a gyógykezelések száma, a gyógyfürdőkezelések száma, ez egy tendencia. És nyilván mi is elkezdtük vizsgálgatni helyben is, hogy mi ennek az oka, és országosan látszik ez a szám, hiszen hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, az a korosztály, aki korábban gyógyfürdőbe járt, az kicsit elkopott, vagy a fizetőképes kereslet csökkent, vagy pedig ugye kiidősödtek ezek a vendégek, és igazából a mi korosztályunk, aki ennek a helyébe léphetne, ők nekik nem igazán menő gyógyfürdőbe járni, hiszen mi csinálunk, elmegyünk inkább egy wellness hétvégére, egy gyors masszázs, és már rohanunk is tovább az életben. Ugyanakkor nagyon fontos lenne az egészségmegőrzés szempontjából, a rehabilitáció szempontjából, tehát nagyon-nagyon sok fontos és hasznos hozadéka van egy gyógyfürdőzésnek.
1: A gyógyfürdő szónak van egy kicsit ilyen gyógyjellege, nem?
0: Pontosan.
1: Tehát
0: mennyivel jobban azt mondanak, egészségfürdő.
1: Igen, de hogy a wellness az a trendi, ugye? Ez most a 21. század. Gyógyfürdőben meg azt mondjuk, hogy mennek a 80 évesek, mert a szívműtét után azt kiírták neki, vagy nem tudom mi, ugye? Vagy a gerincsérve után, vagy a gerincműtét után menjen súlyfürdőre.
0: Akkor kötelező.
1: Hogy talán a kifejezés sem annyira vonzó lehet talán a fiatalabbaknak, vagy a még fiatalabbaknak. Lehet ez benne. Mit ajánl, kiknek ajánlja egyébként a gyógyfürdőzést?
0: Nekünk.
1: Mindenkinek.
0: Igaz?
1: Hát, tehát ugye, meg is válaszoltak, hogy köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Mindenkinek. Hiszen maga a gyógyvíz hatása is nagyon-nagyon fontos, de az erre épülő gyógykezelések, egy gyógymasszázs, egy gyógytorna, egy elektromos kezelés, egy súlyfürdő, egy iszapfürdő, ez akár sérülések után, sportolóknak, rehabilitáció szempontjából, vagy akár krónikus betegségek megelőzésére is nagyon-nagyon jó. A szoboszlói gyógyvíz kifejezetten jó bizonyos nőgyógyászati megbetegedéseknél és bizonyos bőrgyógyászati betegségeknél is. Tehát számtalan pozitív hozadéka van.
1: Az előbb nem fejezte be. 60% magyarok, akkor azt jelenti, hogy 40% külföldiek?
0: Igen. Ez nyáron egy kicsit megfordul.
1: Igen.
0: Nyáron a strand szezonban 30% magyar és 60-70% külföldi vendégünk van. Hajdúszoboszlón kifejezetten magas számban jelennek meg a lengyel vendégek, a román vendégek és a szlovák vendégek. Tehát elsősorban a környező országokból. A lengyelek, ők tradicionálisan szoboszlópártiak.
1: Azt tudom, hogy többször voltam Debrecenben, Hajdúbírom, Szabolcs-megyében, nagyon sokan mennek Lengyelországból Magyarország keleti részébe. Miért olyan népszerű Magyarország?
0: Ennek tradíciója van Szoboszlón. Tulajdonképpen az első lengyel vendégek, azok a 60-as, 70-es években jelentek meg, ők bányászok voltak, és a bányászokat hozták ugye gyógyulási, rehabilitációs célra a Hajdúszoboszlóra. Később pedig Kavár, amikor elkezdett épülni a cukorgyár, akkor ezek tulajdonképpen vendégmunkásként érkeztek Hajdúszoboszlóra. Hajdúszoboszlón el voltak szállásolva, akik építették magát a cukorgyárat, és azok a lengyel turisták, akik ma megérkeznek, vagy ma jönnek Hajdúszoboszlóra, ők többedik generációval jönnek.
1: Mert a nagypapa ide járt,
0: hoztak bennünket, és ugye...
1: És visszajövünk ugyanoda a...
0: Pontosan.
1: Vagy a strandra, vagy az akvaparkba, vagy a gyógyfürdőbe, igen. Tehát akkor nekik nosztalgia, és ugyanez.
0: Igen.
1: Szlovákia meg Románia gondolom meg azért, meg közel van.
0: Mert közel van, igen.
1: Uh-huh. Nagyon, nagyon érdekes maga a fürdőkultúra. Mi a tendencia az elmúlt években? Mit lát? Jönnek, többen jönnek, külföldiekre építenek. Meséljen erről egy kicsit.
0: Ugye elég nagy lett a verseny a fürdők piacán. Magyarországon több mint 280 fürdő van. Uh-huh. Ebből azt mondom, hogy 12, ami nemzetközileg és turisztikai szempontból elismert és kiemelkedő. Tehát itt bármelyik
1: Hédíz,
0: Sárvár, Bők, a budapesti fürdők természetesen, igen. Gyula. Tehát a nemzetközi turisztikai jelentőségi fürdők száma azért viszonylag korlátozott. A verseny az nő, és de a mi, tehát a Hajdúszoboszlónak a legnagyobb konkurenciái nem ezek a nagy fürdők, hanem a környező kicsik. Hiszen az ember tulajdonképpen, amikor el akar menni pihenni, és eldönti, hogy ő szeret fürdőbe járni, akkor azt dönti el, hogy elmegyek egy nagyba, ahol borzalmasan széles a választék, vagy elmegyek egy kicsibe, ahol kettő merence van, és nyugodtan hagynak. Hiszen azért Szoboszlón az ember mindent megtalál. Ott alapvetően az a célkitűzése Hajdúszoboszlónak, és nekem, mint fürdővezetőnek, hogy minden évszakban minden generációt tudjunk kiszolgálni, és ennek megfelelően nagyon széles a termékkínálat. Ahogy az imént mondtam, télen a gyógyfürdő mellett van egy élményfürdőnk, nyáron pedig még szélesebb a paletta, hiszen van egy strandfürdőnk, a strandfürdő mellett van egy akvaparkunk, ami elsősorban a fiatalokat szolgálja ki, és itt is azért különböző zónák vannak akvaparkon belül, tehát van gyerekes, pici gyerekeknek való csúszdánk, van olyan csúszda, ami felnőtteknek, fiataloknak, és van egy extrém zónánk, amit megmondom őszintén, még soha nem próbáltam ki, mert ott aztán tényleg a szabad eséstől kezdve minden.
1: Hallod, Zoli? Nem meri kipróbálni, pedig az lenne a micsoda reklám, nem? Hogy vezérigazgató asszony lecsúszta ott is.
0: Én híresen tíriszonyos vagyok, tehát nekem már az is nagy szám, hogy én a sima csúszdákat
1: nem is volt még fönt megnézni?
0: De természetesen fölmegyek és próbálgatom, tehát de nem az extrém zónában, tehát ott azért durvább a dolog. És emellett van egy prémium zónánk is a strand mellett, ez is egy kiegészítő szolgáltatás. Ez egy magas színvonalú, ezt úgy kell elképzelni, mintha egy ötcsillagos szállodának lennénk a kültéri wellnessében.
1: Tehát a VIP ott, mondjuk.
0: Igen, igen. Tehát ott korlátozott létszám, tehát amikor valaki el akarja kerülni a tömeget, és igazán exkluzív körülmények között szeretne pihenni, akkor a prémium zónát javasoljuk neki, hiszen ott egy kicsit csendesebb, ott nincs tömeg, ott minden egy kicsit magasabb minőségű.
1: Mennyire vagyunk, vagy mennyire kell külföldön hirdetni, például Hajdúszoboszlót, vagy akár a gyógyfürdőket, és mennyire lehet, és mennyire van erre költségvetése?
0: Nagyon kell hirdetni.
1: Tehát nagyon ugye, kell hirdetni.
0: Igen, nagyon kell hirdetni. Tehát mi kapcsolatban vagyunk lengyel-szlovák, román médiumokkal folyamatosan, tehát mi média hirdetéseket is jelentetünk meg. Toljuk a reklámot. Uh-huh. De az utóbbi időben elsősorban amúgy a social médiában, tehát Facebook, Insta, TikTok.
1: Miért nem megy Nyugat-Európába, hogy tipikus a német vendég, meg az osztrák vendég. Ugye Magyarországon azért ez nagyon trendi, vagy legalábbis itt Budapesten úgy gondoljuk, hogy az osztrák meg a német vendég az, amelyik ide hozza a régen a shillinget, a márkát, most meg az eurót. Nem
0: az
1: így
0: eurót,
1: van?
0: Igen. Őket lefogja Nyugat Magyarország, tehát mi ahhoz nagyon
1: nem
0: keleten vagyunk.
1: Nem jönnek már
0: ideig.
1: Tehát maradnak
0: Zalában,
1: még nem
0: igen,
1: Hévízen, Balatonon, pontosan. És akár Budapest, de oda már nem jönnek. Egyáltalán nem mennek?
0: De, tehát azért vannak vendégeink Németországból, Ausztriából, de nem akkora számban, mint mondjuk a lengyelek, románok, tehát elenyésző számban azt mondom. Korábban amúgy tradicionálisan rengeteg német vendég volt Hajdúszoboszlón. Ez érdekes, én annak idején, amikor először idegen nyelvet választottam, én a németet választottam, mert
1: a vendégek miatt.
0: A szoboszlóiként egyértelmű volt, hogy németet tanulok. Az angol meg se fordult annak idején a fejünkben.
1: Ez
0: nyilván
1: azt
0: is pótolni kellett. Igen, ez így volt. De ők elkoptak. Tehát valahogy Nyugat-Magyarországon megállnak ezek a vendégek most.
1: Őszinte leszek, még soha nem voltam Hajdúszoboszlón.
0: Ez nagyon szomorú. De nem azért, mert még nem találkozott reklámunkkal, vagy a nevünkkel?
1: Nem, a fürdőről tudtam, de nem, hagy mondjam el, tényleg sokfelé voltam az országban is, és nem jutottam el. Mit kell most a várossal tudni? Mondd egy kicsi városbemutatót, vagy környékbemutatót, ha szépen megkérem. Ha már véletlenül eljöttek egy olyan rádióba, jöttek, ami Budapest és Budapest környéki, de örülök, hogy itt van, és ugye megkapják a felvételt, és viszik is el magukkal, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és egy kicsit beszélgettünk erről, főleg a két évforduló miatt, aminek a kellős közepébe ülünk, ugye a 2026-ban. Meséljen egy kicsit most, mit kell tudni Hajdúszoboszlóról?
0: Én azt gondolom, hogy egyszer teszi be az ember a lábát a fürdőbe, és egyszer érzi meg a gyógyvíznek az illatát, és ez örökszere. A legtöbb szoboszlói mondjuk ezt mondja, én nagyon lokálpatrióta vagyok, tehát én a fürdőben nőttem föl, én a fiatal koromat a fürdőben töltöttem.
1: Ez egy szuper karrier, ott fürdött, és most ott vezérigazgató.
0: Hát igen, ez fürdöttem és dolgoztam, és amúgy nagyon, ez tényleg szuper karrier, én hangos bemondóként kezdtem a fürdőben dolgozni 14 éves koromban, én ugye beszéltem németül, és ugye akkor még az kellett egy hangos bemondós álláshoz, tehát én két napot dolgoztam a hangos bemondóba, és két napot kimentem a strandra.
1: Nem akarom elviccelni, de mit kellett bemondani?
0: Hullámverés. A hullámverés ideje alatt a medence oldalfalairól a vízbe ugrani, gumimatracot a vízbe dobni, életveszélyes és szigorúan tilos.
1: Nem lett volna egyszerűbb magnóról felmondani.
0: Hát bocs. Annak idején nem. Ez rég volt. De amúgy...
1: De ez, milyen szépen elmond, és ez megy németül is?
0: Németül is, persze.
1: Na jó, valami nem kell elmondani.
0: Persze, természetesen.
1: Oké, hullámverés. Mi az, hogy hullámverés?
0: Magyarországon 2 darab hullámmedence volt, egészen 1938-ban indult a hullámverés Hajdúszoboszlón. 2 darab hullámmedence volt, a Palatinuszon volt egy hullámmedence, és Hajdúszoboszlón volt.
1: És a Gellértben?
0: A Gellértben később lett.
1: Mert én hullámmedencében voltam, de ott azt mondták, hogy kezdődik a hullám. Nem azt mondták, hogy hullámverés.
0: Hullámverés.
1: Ott hullámverés.
0: Óriási hullámmedencék van. Amúgy ennek az a különlegessége, hogy még mindig ugyanaz a hullámmotor. Tehát ugyanaz a hullámgép hajtja, mint ami ezek.
1: Ez egy ilyen marha nagy vas.
0: Ez egy ilyen nagy lapát, ami megnyomja a vizet, igen, és óriási hullámokat kelt, és színültig van, és ilyenkor rohannak a vendégek a hullámverésre.
1: Hullámverés, jó,
0: hullámverésre.
1: Nagyon tetszik, jaj, igen. Annyira hiányzik. De jó, igen. Ugyanis a Gellértben megszűnt, tehát mielőtt most ugye a Gellért bezárt, előtte volt hullámmedence, és én naivan oda mentem megkérdezni nem tudom, aki ott ült a székbe, hogy mikor lesz, hogy már évek óta nincs. Micsoda, és én ennyire lemaradtam.
0: Valószínűleg ők nem tudták karbantartani azt nem a 80 éves berendezést, ami hajtotta.
1: Drágább lenne újat venni?
0: Nem.
1: Vagy drága
0: de ez
1: lenne
0: egy ipari csoda.
1: Ja, ez egy ipari csoda.
0: Nekem az édesapám gépész, így május 1-én nyit meg a strand, tradicionálisan, és a május 1-én a hajdúszoboszlói lakosok, ők ingyen mehetnek be a strandra. Ez azt jelenti, hogy a hajdúszoboszlóiak szépen felöltöznek, és kimennek a strandra minden május 1-én. Én az elmúlt 20 évemet úgy töltöttem, hogy apukámmal álltam a hullámgép mellett, és apukám csodálja, hogy ez egy
1: és beindul.
0: Csoda. Természetesen.
1: Mikor tesztelik előtte, hogy beindul?
0: Folyamatosan. Természetesen folyamatosan költünk is rá.
1: Nem kell tesztelni februárban.
0: Nem. Tehát május 1-e előtt, a beindítás előtt, ugye azért leteszteljük, hogy működik-e. Tehát azért, de működik, beindul, nyilván folyamatosan költünk rá, de ez egy ipari csoda. Édesapám azt mondta, hogy ezt egy üvegházba kellene betenni, hogy mindenki lássa, hogy ez mennyire csodálatos.
1: Ez nem egy rossz ötlet, biztos kéne fényképeket kitenni, de lehet, hogy vannak is fényképek erről a gépről. Hány éves a gép?
0: 38. Tehát 38-ban került üzembe helyezésre.
1: 1938, igen. Tehát majdnem 90 éves,
0: igen.
1: Igen. Hát le a kalappal, hogy ez még ugyanez. Ez még működik.
0: Nyilván a meghajtás már nem, de maga a konstrukció, az egész az ugyanaz.
1: Na, meséljen még egy kicsit, azt mondta, nagyon lokálpatrióta. Ha Hajdúszoboszlóra megyek, akkor csak a fürdőbe megyek, nem? És
0: nem.
1: Semmi már.
0: Nem, azért sokkal több. Hajdúszoboszló sokkal több. Én mindig ezt mondom, fürdőigazgatónként nem ezt kellene mondani, de mindig azt mondom, hogy azért Szoboszló sokkal több. Na, kinek
1: csinál még reklámot Hajdúszoboszló, meséljen erről.
0: Azért nagyon sok minden van. Nyilván az egész a fürdőre épül, a fürdő köré épül, de van egy csodálatos Mátyás király sétány, ahol a szálloda sor, és ott azért számtalan látványosság, vendéglátóhely, ahol
1: éttermek, kicsit olyan,
0: mint hogy egy tengerparti város, ahol sétálok a sétányon, csak nem tengerpart van, hanem strand, de ez már apró különbség. Van egy csodálatos múzeumunk, művelődési házunk, és egész nyáron, tulajdonképpen főszezonban folyamatos programokkal várjuk a vendégeket. Ez megkezdődik május 1-én, és egészen szeptember szeptember végéig folyamatosan. Tehát ott nincs olyan, hogy a sétányon ne legyen bármilyen program.
1: Most is van program télen, februárban? Vagy most inkább ilyen nagyon olyasmi, mint... Mert most például mondok egy példát, Siófok azért igen. eléggé kihalt. Tehát igen. ez a tipikus, ez január-februárban Balatonon senki nincs, csak azok, akik páran ott élnek és ott laknak, de megmondom őszintén, bementünk az étterembe, pont egy hónapja voltam, hát 8-an voltunk a 200 fős étterembe. Ugyanez van Hajdúszoboszlón is?
0: Nem. Ugye nálunk a szezont ilyenkor a gyógyfürdő, illetve az akvapalasz biztosítja. Tehát nálunk ilyenkor is vannak vendégek, ilyenkor is vannak programok, és ilyenkor is nyitva vannak a vendéglátóhelyek, hiszen nálunk ilyenkor is van vendég. Ez egy óriási előnyünk a Balatonnal szemben, hogy nálunk meleg a víz.
1: Igen, jó. Tehát, hogy télen is télen van is, miért
0: igen, bemenni. Télen is van.
1: Az, tudom, hogy ha több, mond egy-két jó éttermet, és ha többet mond, akkor nem számít reklámnak, mert akkor ugye nem emelünk ki. De igen, egy igen. párat mondom, ami miatt nagyon híres ott Hajdúszoboszlón.
0: A Szilfa étterem, a Kemencés étterem, a Mirázs étterem, a Numero 8 étterem, tehát ezek mind valamelyik újabb, valamelyik tradicionális, de mondjuk a Kemencés és a Szilfa, ők tradicionálisan több évtizede nagyon jó minőségben szolgáltatnak.
1: És akkor mondd is egy-két szállodát, ami nagyon jó, vagy nagyon menő ott? És akikkel együtt dolgoznak?
0: Mi több szállodával is dolgozunk uh-huh. együtt, de ilyen a Déli Báb szálloda, a Béke szálloda, a Barátság, a Mátyás király, a Silver, tehát ezek mind olyan szállodák,
1: amik... Most is dugik vannak?
0: Én azt gondolom, hogy igen, igen. Tehát nyilván most más a vendégkör, uh-huh. most elsősorban a gyógyvendégek vannak, de amúgy nekünk, de magának a Hungaroszpának is van saját szálláshelye, a Hungaroszpá Termál Hotel, és ez is egy ilyen tulajdonképpen kétarcú, mint ahogy a turizmus is kétarcú Hajdúszoboszlón, ilyenkor gyógyszálló, nyáron pedig a strandolós, családos vendégeket szolgáljuk.
1: Hány embert vezet, mint vezérigazgató? Hány embert?
0: Jelen pillanatban 517-et. Ez nyáron többszörösére duzzad.
1: Diákmunkával,
0: igen. Uh-huh. Diákmunkával oldjuk meg ezeket a dolgokat. Van egy nagyon jó partnerünk, akivel szorosan együttműködünk, aki a munkaerőt küldi, közvetíti hozzánk.
1: Onnan vannak a diákmunkások, tehát középiskolások ott a környékről, gimnáziumból.
0: Igen, pontosan, és egyetemisták.
1: Vagy mondjuk jönnek nagyvárosból is, például Debrecenből.
0: Debrecenből is, nagyon sok. Tehát a környező települések, ugye Debrecen 20 kilométerre van tőlünk, tehát a környező településekről, így Debrecenből is nagyon sok diák dolgozik nálunk.
1: Nagyon tetszett az, hogy ott volt hangos bemondó, ahol most vezérigazgató, akkor tulajdonképpen nem nagyon olyan része a fürdőnek, amit ne ismerne, vagy ne tudná, hogy...
0: És nem nagyon van olyan titok, amit ne tudnék régről.
1: Hogy hogyan lehet trükközni? Miben hogyan lehet trükközni?
0: Ami nagyon érdekes, ez egy nagyon jó sztori, ezt szeretem elmondani, mert annak idején ugye nem voltak még mobiltelefonok, és ugye amikor lejött a vezetőség a fürdőbe ellenőrizni, akkor volt egy jelszó.
1: Egy riadólánc?
0: Egy riadólánc, és ugye nem körbe szaladt valaki, hanem a hangost felhívták, hogy na akkor mondd már be, ez változott napról napra, hogy Kis Zoltánt várják a kettes gépházba, és akkor mindenki tudta, hogy ez a mai jelszó, és jönnek a főnökék. Tehát ma már ilyen nincs, tehát most nekem nem kell hallgatni, mikor elindulok lefelé a fürdőbe ellenőrizni.
1: Akkor megy az SMS, jelszó. Hogy körbe.
0: Hát akkor megy az SMS, hogy a sas leszállt, de ez egy másik sztori, tehát.
1: Nem mondja magára, hogy a sas lesz.
0: Ezt tudom, hogy ez megy körbe.
1: Hát először is gratulálok a sikerekhez, és azt gondolom, hogy Magyarországnak talán ez egy hihetetlen nagy erénye, hogy a fürdők ország, és nem csak a fürdők város, hanem a fürdők országa vagyunk. Arról is beszélgetünk az interjúban, hogy igazából bárhol lefúrnánk itt a Spirit FM stúdió alatt, itt is találnánk gyógyvizet. Az egy másik dolog, hogy mire értékesítjük, vagy mire hasznosítjuk. Van tervfejlesztés?
0: Folyamatos. Tehát
1: komolyan?
0: De rengeteg tervünk van.
1: Fúrnak-e még például? Vagy hány kút megy lefelé, azt meg tudja mondani?
0: 11 gyógyvizes kutunk van, tehát 11 kút.
1: Működik a kút most is folyamatosan? És ellenőrzik is a kutakat?
0: Természetesen.
1: Miért nem fúrnak újat?
0: Mert nincs rá szükségünk. Tehát ez a 11 kút tökéletesen biztosítja nekünk szükséges.
1: Más víz jön ki a 11 kútból?
0: Ami ugyanabban a mélységben ér le, abból ugyanaz a víz jön. Tehát ugyanaz a vízrétegből ugyanaz a víz uh-huh. jön. Viszont van olyan kutunk, ami mondjuk nem 1100 méter mély, hanem 800. Igen. Ott egy kicsit más a víz összetétele. Sőt, nekünk van egy saját ásványvízünk is. Azt egy teljesen más vízrétegből veszük, az ásványvízhez.
1: Inni?
0: Igen. Tehát Pávai Vajna ásványvíz, amit a Hungaroszpá ZRT gyárt tulajdonképpen.
1: Az különleges ásványvíz, ez finom vagy egészséges?
0: Magas a jó tartalma, ennek megfelelően ugye elsősorban pajzsmirigy betegségre kifejezetten ajánlott.
1: Hoztatok, Zoli?
0: Nem hoztunk. Ez nagyon nagy hiba volt, de a kocsiban van egyetlen egy darab.
1: Amit már félig megintek, azt megkóstolhatjuk.
0: Igen. Nagyon magas az ásványi tartalma, viszont mi vagyunk Magyarország egyik legkisebb ásványvíz palackozó üzeme, tehát hogyha bemegy ma bármelyik kereskedő lánc nagy multihoz, nem fogja a polcon.
1: És sosem hallottam erről, bocsánat.
0: Hogy igen, helyben.
1: Tehát ott helyben meg is isszák. Ja, ez amint a nagypapa borászata, onnan bor ki nem kerül. Szóval, hát gratulálok, bocsánat, hogy tovább kérdezem, de ha ennyire megy, akkor miért nem fúrnak még új kutat?
0: Nincs, tehát a maga az ásványvíz.
1: Hát azt mondta, hogy bővi. Nem.
0: Nincs rá szükségünk. Tehát eleve ez szabályozva van, tehát nem termelhetünk ki annyi mennyiséget, amennyit csak kitalálunk. Az a mennyiség, amennyi nekünk engedélyezve van, az nekünk pontosan elegendő, és azt ez a 11 kút el is látja. Tehát nincs szükségünk több vízre igazából. Tehát mit is kezdenénk a 60 fokos vízzel?
1: Még három medencét nyitnék belőle.
0: Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban Európa legnagyobb fürdőkomplexumával rendelkezünk, és most elsősorban a fejlesztéseink is nem a szolgáltatás bővítésre, hanem a minőség javítására fókuszál. Nem tervezzük azt, hogy újabb medencéket nyitunk. Egyrészt helyszűkében is vagyunk, hiszen amúgy 37 hektár a területünk, és amikor vízjogi engedélyre kell leadnunk egy jelentést, akkor az azt jelenti, hogy 97 medencét ellenőrzünk jelen pillanatban. Tehát nem szeretnénk 100-ig elmenni.
1: De miért? A határ a csillagos ég, nem?
0: Határ a csillagos ég. Én azt gondolom, hogy pontosan 23 ezeres kisváros vagyunk, és mondjuk tavaly augusztus 16-án 24 ezer ember volt bent a strandon. Tehát már maga a város is elérte azt a kapacitási korlátot. Tehát nincs szükségünk szolgáltatás bővítésre, szolgáltatás minőségjavításra van szükségünk, amire azért vannak terveink folyamatosan.
1: Utolsó egy mondat, hogyan csinálnak kedvet ahhoz, hogy a fiatalabbak is menjenek gyógyfürdőkbe, nem csak hajdúszobaszra, egyáltalán járjanak. Mit üzen nekik?
0: Ezt egyszer kell kipróbálni. És utána az ember tudja, hogy...
1: Menni kell.
0: Még menni kell.
1: Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Cegle Pincés Enikő, a Hajdú Szoboszlói Hungaro Spa ZRT vezérigazgatóját hallottuk, és köszönöm szépen. Én most nekem már kedvet csinál, biztos, hogy el fog menni. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Köszönöm én is.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Ez még mindig a Multidéző adása. Egyet lapozunk a naptárban, és 2026. február 19-ére lépünk. Ezen a napon elkezdődött a világ egyik legismertebb gasztronómiai fesztiválja. Február 19-én Miami-ban megkezdődött a South Beach Wine and Food Festival. A négynapos rendezvényen híres séfek és borászok mutatták be különlegességeiket, a látogatók pedig kóstolókon és különleges vacsorákon vehettek részt. És szintén 2026. február 19-én a Veszik vagy Isszák című műsorunkban Rónai Egon vendége Szabó Edit, a Borsmenta tulajdonos főszerkesztője volt, és arról beszélgettek, hogy 10 éves lett a boros gasztrós online magazin, a borsmenta.hu.
3: Veszik vagy Isszák, ez a kérdés minden héten, ez itt a Spirit FM borműsora, szeretettel köszöntöm Önöket. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a műsort, Rónai Egon vagyok, és egy másik média termékkel fogunk foglalkozni, mert hogy születésnapja van, méghozzá a 10. a borsmenta.hu-nak, ami egy ilyen boros, gasztrós online magazin, és mint ilyen ebben a formában az egyik legismertebb, legnépszerűbb. A főszerkesztő tulajdonos Szabó Edit. Jó napot kívánok, Edit!
4: Jó napot kívánok!
3: Hát először is Isten éltesse a lapot!
4: Nagyon köszönöm!
3: És hát önt is ezzel együtt, mert nyilván ilyenkor az ember azért ezt a 10 évet végig is gondolja. Az nagy vagányság volt, merészség volt, hogy ezzel elindult hajdanában?
4: Én ezt nem tudom most már megítélni, hogy mennyire volt vagányság vagy merészség. Szerintem egy jó ötlet volt, és azt gondolom, hogy mindannyian örültünk neki, hogy ebbe belevágtunk. Abban az időszakban egyébként alakultak boros gasztrós lapok, és nekem folyamatosan az volt az érzésem, hogy már is elkéstem, hogy ezt korábban kellett volna megtennem.
3: Akkor mégis mi a titok? Mert hogy sorra alakultak, de néhány el is tűnt.
4: Hát a kitartás, azt gondolom. Meg abban a pillanatban, amikor az ember ezt elkezdi csinálni, akkor viszi a lendület, nagyon energikusan, nagyon határozottan lép mindenben, és aztán egyszer csak rájön, hogy azért ez sem fenékig tejfel. Tehát nagyon jó a téma, nagyon izgalmas, hogy az ember kóstolókra jár, hogy borászokkal találkozik, hogy különböző szakácsok főztjét kóstolja, hogy étterem megnyitókon vesz részt, de aztán ezeket meg is kell írni. És ott van a másik oldal, hogy oké, a munkát beletesszük, na de honnan jön a pénz? És nagyon sokan szerintem azért hagyták abba, mert egészen egyszerűen ebben az ágazatban vagy nincs, vagy nagyon-nagyon kevés a pénz.
3: Pedig egyébként ezzel kapcsolatban nagyon komoly hiedelmek vannak. Úgy a borászokkal, a borvilágával kapcsolatban, mint a vendéglátással kapcsolatban. És hát hajdanában lehetett is ennek alapja, de igen, itt az elmúlt évtized, pont az elmúlt évtized azért ezt megtépázta.
4: Szerintem most már mindenki nagyon megnézi azt, hogy hová teszi a pénzét, és ami nagyon fontos, hogy sokkal inkább irányított hirdetésekkel számolnak a borászok és a vendéglátóipar dolgozói is, és nem annyira a független sajtótermékek szponzorációja az elsődleges céljuk.
3: Na de akkor miből élnek?
4: Hát igen, nagyon nehéz kérdés, mondjuk például abból, hogy én nagyon sok mindent csinálok, és a munkámmal keresett pénz egy részét visszaforgatom a borsmenta.hu-ba.
3: Ezt komolyan mondja? Akkor ez inkább szenvedély, mint megélhetés?
4: Ez biztos, hogy nem megélhetés. Ez egyáltalán nem megélhetés. Azt mondtam tavaly, hogy visszanéztem az elmúlt 8 évnek a mérlegét, és 1,2 millió forint hirdetési pénzt sikerült 8 év alatt termelnünk. Én azt gondolom, hogy ez negatív csúcs. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ennek
3: mire a legbüszkébb? Mondja, kedves Edit, hát erre.
4: Arra, hogy túlélünk. Arra, meg hogy szeretettel, tehát hogy ebben még mindig szeretet van. Tehát hallja Egon nyilván a hangomon, hogy én ezt tényleg hittel és szenvedéllyel csinálom akkor is, hogyha nem lehet belőle megélni. És mindig az jut eszembe, hogyha én is feladom, akkor ki fogja a borászok érdekeit képviselni? Akkor ki fogja megkóstolni azokat a borokat, amiket én megkóstolhatok? Akkor ki fogja megnézni a pincében azokat a titkos hordókat, amiket nekem osztályrészemű jut megnézni és megkóstolni? Úgyhogy tavaly elhatároztam, hogy valamit ki kell találnom, mert én nem szeretnék Hát ez furcsa, de nem szeretném értékesíteni a cikkeimet. Tudom, hogy mindenki a piacról él, de én nem szeretnék piárcikkek garmadájával, nem szeretném piárcikkek garmadájával elárasztani a sajtót, úgyhogy elkezdtem építeni egy úgynevezett pártolói bázist magam köré, amelynek borászatok is tagjai, és magánszemélyek is a tagjai, és egy egészen minimális összeget kérek tőlük évente, azért, hogy a borsmánta életben maradjon, és nem azért, hogy róluk cikk szülessen.
3: Igen, akartam kérdezni, hogy azt kapják cserébe, hogy olvashatják tovább a borsmentát? Tehát ebben nincs több?
4: Pontosan így van. Azt kapják cserébe, hogy a lab életben marad, és természetesen akik engem támogatnak, azokat én is támogatom megjelenésekkel, de nem azért, mert támogatnak, hanem ezt megtettem 8 évig önzetlenül előtte is. Tehát egészen egyszerűen van egy, tehát ők fontosnak tartják, én fontosnak tartom őket, és ez egy kölcsönös öröm mindenki számára. Tehát így tudunk életben maradni, de ez az összeg, ez nem elég arra, hogy Szabó Edit életben maradjon, ez az összeg arra elég, hogy a borsmánta életben maradjon, és valami egészen nevetséges honoráriumot tudjak fizetni a munkatársaimnak.
3: Ez egy érdekes helyzet, mert hogy az jutott erről eszembe, hogy pont a borászatok mutatják meg azt, hogy a több lábon állás micsoda érték. Tehát, hogy már nem csak borászatok, hanem gyakorlatilag szállodák, panziók, éttermek, turisztikai programok, számtalan olyan dolog épül a borászat köré, ami az egyébként veszteséges bortermelést nyereséges vállalkozásra fordítja. De a borsmenta például, ha én jól tudom, nem csinál borkostolókat, nem csinál bortúrákat, pedig hát ugye ehhez tartozna.
4: A borsmenta nem, de Szabó Edit igen. Tehát, hogy én szervezek borkóstolókat, és én szervezek bortúrákat
3: tehát
4: is.
3: Tehát akkor a saját többi lába ez. Aha.
4: Így van. Tehát növesztettem ilyen kis lábocskákat, amikre hát jut is marad is időm, tehát havonta egy borkóstolót biztosan tartok, néha többet is. És tehát van a borsmentának egy 8 éve alakult borklubja, ami körülbelül 120 tagot számlál, és folyamatosan bővül. És azok az emberek, akik kíváncsiak tényleg a minőségi borra, meg arra, amit én adni tudok e mögé, mert nem csak bort kóstolunk, hanem én nagyon sokat mesélek ezeken a kóstolókon, azokat az élményeket adom át, amiket én kaptam a borászoktól. Tehát akik erre kíváncsiak, és akik erre fogékonyak, azok járnak az én klubomba, és remélem, hogy mások is hívnak majd egyszer csak, hogy tartsak még kóstolókat, mert ezt nagyon szeretem, és szerintem ez mindenkinek jó.
3: Így már jobban értem a történetet. Mondta az előbb azokat a titkos hordókat a pincék legmélyén. Vannak ilyenek?
4: Hát persze, hogy vannak. Mindig vannak titkos hordók a pince legmélyén, meg mindig vannak olyan borok, amiket csak kivételes alkalmakkor lehet megkóstolni kivételes embereknek. Tehát nekem alkalmam nyílt arra, hogy az Orémus egyik kóstolóján 150 éves tokai a szubót kóstoljak. Oh. Amit szerintem, én az egyetlen újságíróként vettem részt ezen a kóstolón, és azóta is hálás vagyok Bacsó Andrásnak, hogy meghívást kaptam erre a kóstolóra.
3: De itt akkor várjon egy picit, Edith.
4: Igen.
3: Ez élménynek elképesztő. Tehát tényleg az ember úgy érzi. De ízre is elképesztő?
4: Igen. Tehát
3: a jót kóstolt, vagy az embert elöntötte az élmény öröme?
4: Ja, hát persze elönti az embert az élmény öröme, de nyilván, tehát hogy remeget kezünk lábunk, és ez minden túlzás nélkül állítható, és nem csak nekem, hanem a teremben lévő nagyon komoly borászoknak és boros gazdáknak is, amikor kitöltötték ezt a 150 éves aszúbort a poharunkba, de kóstoltunk, tehát ez 2016-ban volt a kóstoló, 1866 bor volt. De kóstoltunk volt 86-ból, 72-ből, 1800-as évekből, és kóstoltunk az 1900-as évek elejéről is. És az volt a fantasztikus, egyébként erről Történelem fenékig címmel írtam is egy beszámolót a borsmenta.hu oldalra. Tehát, hogy az volt a fantasztikus, hogy ezek a borok élnek. Egy kivételtől eltekintve mindegyik még tartotta magát, még fantasztikus savai voltak, még gyönyörű gyümölcsösség és gyönyörű fűszeresség jött a pohárból, szóval egészen egyszerűen lebilincselő volt az élmény.
3: Hát azért ez nem a minden idők legidősebb bora, azt hiszem, hogy az egy római sírban volt felelhető és folyékony állapotban megmaradt, és ez valami spanyol múzeumban található talán, de hát nekünk meg ez az, ami a minden idők bora.
4: Pontosan így van, és minden olyan pillanat, ami ehhez hasonló pillanat osztályrészünkül jut, mindig azt a hitet erősíti bennünk, hogy ennek a területnek krónikásává válni, ez egyszerűen megtiszteltetés. Tehát én nagyon boldog vagyok, hogy ezt csinálhatom. Nagyon örülök, hogy a borászok hírét vihetem, hogy az általuk készített borokról beszélhetek, és hogy osztályrészemül jutott értő módon kóstolni és értékelni ezeket a borokat.
3: Közben, amíg beszélgetünk, csak utána néztem, Németországban, Speyer városában, a helyi történeti múzeumban van a világ legidősebb bora, időszámításunk szerint 325-ben palackoztak, lehet, hogy egy kicsit pimpós már.
4: Azt mondta Mészáros Gabriella, akitől én nagyon sokat tanultam, hogy a régi boroknak többnyire az a legfontosabb értéke, hogy még tartják a savaikat. Tehát, hogy valami még nyomokban fellelhető a régi nagyságukból, de természetesen már nem megítélhetőek.
3: Hát meg azt sem tudjuk, hogy ez valójában jó bor volt, csak megmaradt. Azt viszont így tudjuk. Van. Valaki nem itta meg. Ez a lényeg. Na, mi lesz a borsment a sorsa? Tehát azt értem, hogy nem adja el, és nem értékesíti apró darabokban a cikkeket sem, ez teljesen világos és tiszteletre méltó, de vajon látja a fejlesztés lehetőségét?
4: Én mindenképpen látom, és amikor arról beszélek, hogy a borsajtót fejleszteni kellene, akkor sohasem egyedül a borsmentára gondolok, mert egy fecske nem csinál nyarat. Tehát én néhány évvel ezelőtt Rókus Palvi Pál asztalára letettem egy tervezetet egy magyar borszakíró alapítvánnyal kapcsolatban, és azt gondolom, hogy ezt meg kellene fontolni, és végig kellene gondolni, ugyanis nagyon-nagyon veszélyben van a mi szakmánk. Nincs utánpótlásunk, nem vonzó, mert nem jelentkezik senki a fiatalok közül, hiszen sok más olyan terület van, ahol meg is tudnak élni a munkájukból. Ebből nem lehet. Úgyhogy azt remélem, hogy egyszer csak valaki rájön a döntéshozók közül, hogy nagyon fontos ez a terület, és kellene kidolgozni valamilyen hátteret a számunkra. De ha ez nem történik meg, én akkor is azt gondolom, hogy maradok ezen a területen, mert annyi öröm és boldogság adatik meg, amennyi nagyon kevés más területen jut osztályrészemül. Viszont ha nem tudunk előbbre lépni, akkor kénytelen leszek legalább részmunkaidőben visszamenni az én becsületes szakmámba, és újságíróként tevékenykedni, mondjuk más területeken, rádióban vagy tévében, mert hiszen eredetileg televíziós újságíró vagyok, úgyhogy ahhoz
3: hát
4: értek a legjobban.
3: Hát most is ezt csinálja tulajdonképpen, hát az újságírás az, én azt szoktam mondani, hogy egy és oszthatatlan, legfeljebb különböző területeken tesszük ugyanazt a munkát bele az életünkbe.
4: Ez pontosan így van, és én ebben hiszek egyébként, hogy értéket teremtünk mindenki a saját területén, csak nagyon szeretném, hogyha ezt az értéket mások is látnák, és mondjuk meg is becsülnék.
3: Borsmenta.hu, most mi annyit tudunk ezért tenni, hogy felhívjuk a hallgatók figyelmét ismételten arra, hogy itt sok érdekességet találnak. Egyébként rengeteg különleges receptet is, nem csak jó borokat ajánlanak, hanem jó ételeket is, úgyhogy már csak ezért is ajánljuk figyelmükbe. Edith, önnek meg a lapnak pedig minden jót kívánok, és gratulálok a 10. születésnaphoz még egyszer.
4: Nagyon köszönöm, és hadd mondjak csak egy mondatot még hozzá, hogy bár itt telesírtam az ételt azzal, hogy milyen rossz nekünk, és milyen nehéz megélni, azért azt hadd mondjam el, hogy a borsmentát szerkeszteni nagy öröm. Köszönöm szépen.
3: Olvasni is, most mondom.
4: Köszönöm.
3: Szabó Edith, a borsmenta a főszerkesztője egyúttal, tulajdonosa volt itt a vonalban. Köszönöm, Edith.
4: Köszönöm szépen, Egon.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. De mindes TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörget. Hatalmas buli a Dunakeszi Festen. De mindes TNT Curtis.

0: 5% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Ma választhatja meg az országgyűlés az MVVH vezető tisztségviselőit. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, akik az elmúlt hetekben részt vettek a vízszint növelő feladatokban az erőmű működtetése érdekében. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válsághelyzet idején. Bóka János, a fideszes képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztás korlátozásra. Ma választhatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés. Az elnök és a nyomozati elnök helyettes személyéről a délelőtt 9 órakor kezdődő ülésen dönthetnek a képviselők. Emellett várhatóan elfogadják az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását. Ennek értelmében szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Már csaknem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Erdőtüzek pusztítanak Algéria észak-keleti részén. Legkevesebb 12-en meghaltak és több tucatnyian megsérültek. Sok helyen még tart az oltás, az algériai elnök 3 napos nemzeti gyászt hirdetett. Minden kulturális ünnepség és sportverseny elmarad. Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért térmű egyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A 12. kerületben a Nógrádi utcát az Istenhegyi útnál kétirányosítják építkezés miatt ma 23 óráig. Az áthaladás jelzőrök segítik. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert útburkolatot javítanak. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A forgalom egy sávon váltakozva halad Csepelen, a Vasgereben utcában a 2.

Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok, augusztus 28-án pénteken reggel köszöntöm Önöket szeretettel, Rónai Egon vagyok, a Startot látják, és a nyugdíjakkal kezdjük, a 120 ezer forintos minimum nyugdíjjal. Ezt ígérte a kormányzat akkor, amikor átvette az irányítást, sőt már korábban a kampányban, és Magyar Péter bejelentette, a január 1-ével ezt az ígéretüket be is tartják. Nem lehet az öregségi nyugdíj ennél alacsonyabb összegű, ez ügyben is van mit megbeszélni, bár ez egy teljesen tiszta helyzetnek tűnik. Úgyhogy Karácsony Mihály, a nyugdíjas elnöke az első vendégünk. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánunk!
1: Ugye ezt kimondjuk, és akkor ez egy teljesen tiszta helyzet. Mindenki, aki Magyarországon öregségi nyugdíjat kap, 120 ezer forint fölötti összeget, vagy minimum annyit fog kapni január 1-től.
2: Igen, ezt nagyon örülünk annak, hogy a miniszterelnök egyrészt a vállalását kezd el megvalósítani, másrészt, hogy olyan tabunak neki mert menni Magyar Péter, ami az elmúlt tizenvalány év alatt sértetetlen volt. Nevezetesen, hogy differenciáltan kell hozzányúlni ez a társadalmi csoporthoz, és hát aminek még jobban örülünk, hogy a legrászorultabbak megsegítésével kezdi ezt a differenciálást.
1: Viszont itt mielőtt mi elkezdtünk nyilvánosság előtt beszélgetni, ahogy leült velem szemben, megjegyezte, hogy azért itt vannak kérdőjelek. Például az esetben, hogy mit tekintünk az összes öregségi nyugdíjnak egy ember tekintetében. Azt is akár, amit külföldről kap?
2: Igen, ez egy tisztázatlan kérdés, mert az tény, hogy a magyar statisztikai alapján 120 ezer forint alatt a magyar költségvetésből 270 ezer ember, nagyjából 270 ezer ember részesül ilyen ellátásba. De hát itt ezek között mondjuk és tudjuk, hogy sokan azért ilyen keveset kapnak, 70-80 ezer forintot, vagy akár 100 ezer forintot, mert nagyon kevés a szolgálati ideig, mondjuk Magyarországon dolgozott 10 évig, vagy 15 évig, és mondjuk Ausztriával, vagy Franciaországban dolgozott 30 évet. Tehát ő onnan is kap nyugdíjat, az is nyugellátás, csak hát egy külföldi költségvetés terhelő nyugellátás. Ez, hogy itt összeszámítják-e, vagy nem számítják össze, ezt nem nagyon pontosan tudjuk. Ha tőlünk kérdezték volna, akkor mi a jövedelmet mondtuk volna, hogy 100 000 forint alatt nem lehet tenni alacsony jövedelem. És akkor minden ide beleszámított volna, mindahogy, ha például a alacsony nyugdíjas méltányossági nyugdíj emelést kér, ami ma 140 000 forint alattiak jogosultak méltányossági nyugdíj emelésre, akkor ott arról kell nyilatkozni, és milyen más egyéb jövedelme is van, és annak kell 140 az alatt lenni. Úgyhogy itt majd ez pontosításra kerül, amikor nyilvánosságra kerül a döntés.
1: Az, hogy hogyan indexelják, emelik, számolják az öregségi nyugdíjat, az nem változik. Tehát az a régi vágya, igénye minden nyugdíjas szervezetnek, hogy valahogy máshogy számoljanak, hogy ne legyen ekkora az olló a bérből élők és a nyugdíjból élők között, amikor évről évre nézzük azt, hogy mennyit változik ez, és mindig nagyobb. Ez egyelőre egy teljesen feleslegesen kért dolog, mert hogy nincs mozgás.
2: Igen, hát ugye a torta nagysága nem változik. A legutóbb a pénzügyminiszter a parlamentbe elmondta, hogy a GDP-nek 6%-át fordítjuk nyugellátásra. 6%-át. Az Európai Uniós átlag az olyan 10-11% körül van, a szerencsésebb országoknak, Franciaországban, Ausztriában ez 12-13%. Egy jóval nagyobb GDP-nek ennyi százalékát fordítják. Magyarországon ez 6%, ez nagyon alacsony. Ezt lehet másképpen osztani, de alapvető probléma az, hogy ez csak ilyen kevés. Mi persze annak örülünk, hogyha ebből a GDP 6%-ából a legalacsonyabbaknak megoldjuk most azt a nehézséget, amivel neki nap mint nap meg.
1: Ez nem jelent növekményt? Ezt ugyanabból a 6%-ból finanszírozza a kormányzat?
2: Bizony, bizony. Ugye most mi csak hírekből értesültünk arról, hogy először talán a mai nap benyújtják a 2026-os költségvetést, hogy lehessen látni, hogy miből indulunk el, és októberben pedig benyújtják a 2027-es költségvetést. Hát reméljük, hogy ott abból a pénzből, amit Magyar Péter megígért, hogy visszaszerezzünk, hogy a pazarlást, a értelmetlen kiadásokat lecsökkentjük, abból jut majd a nyugdíjasok volumenére is nagyobb összeg.
1: Nagyjából a fele most az átlag nyugdíj, az átlag jövedelemnek, ami a dolgozókat tekintve, az szintén nem túlságosan magas, és ott is különbséget kell tenni a mediánbér meg az átlagbér között. De hát ha a mediánbért nézzük, akkor is óriási a különbség. Igazából, hogyha azt tekintjük alapnak, hogy nem véletlen az, hogy így növekednek a bérek, ugyanilyen ütemben kellene növelni a nyugdíjakat, és ez lenne a megoldás?
2: Hát mi javaslatunk az, hogy a bérekkel azonos arányban növekedjenek a nyugdíjak. Ahogy szerkesztő is mondja, hogy tegnap jelentek meg az új adatok. Az új adatok alapján ma a nettó bér és a nyugdíj között ma nincs meg az 50%, 49,5% a különbség.
1: Hát én kerekítettem egyet.
2: Igen, igen, igen. Hát ez volt, amikor 75% volt. Tehát a nettó kereset, nem is a bér, hanem a nettó kereset és a nyugdíj, mert a nyugdíj az nettó, között a különbség volt, hogy 75% volt csak az eltérés. Ma nem éri el az 50%-ot, hát a jó szándékkal 50%. Mi azt gondoljuk, hogy ahhoz az állapothoz kellene visszajutni, ami 97 előtt volt. 1997 előtt a keresetekkel arányosan emelték a minden évben a nyugdíjakat is. Utána jött az akkori kormány egy vegyes indexálást vezetett be, ez már a szegénységi csúszdára ráültette a nyugdíjasokat, aztán 2009-ben volt egy meredekebb csúszda, amikor csak a fogyasztói ár növekedéssel, vagy köznyelven inflációval arányosan emelték a nyugdíjakat. 16 éve most ez van. Tehát mi azt látjuk, hogy nem egy lépést kell hátralépni, nevezetesen a vegyes indexálásra, hanem az igazi megoldás a keresetarányos nyugdíjemelés lenne.
1: Na, ettől a megoldástól elég távol vagyunk most.
2: Hát mi igen, de például érdekes, az Egyesült Királyságban úgy van meghatározva, hogy vagy vegyes, vagy a keresetekkel arányos, ami a nyugdíjasoknak kedvezőbb. Ott így emelik a évente a nyugdíjakat.
1: Van még egy másik téma, amit idehoznék, ez pedig a gondosórák ügye, ahol van több mint 1 millió felhasználó, talán 1 200 000 felhasználó, és az ő adataik valahogy érdekes módon a Fideszhez kerültek.
2: Igen, hát ez felháborító volt, hogy van egy nagyon nemes, nagyon segítő szándékú intézményrendszer, ezt az Európai Unió megfinanszírozza, és valóban ez a gondosóra program most 1 200 000 ember idősnél van, de disznóság az volt, hogy ezt politikai célokra használták. Egyrészt, amikor kivitték az időshez, ezt mindig a helyi Fidesz képviselő vitte ki, Orbán Viktor levelével. Ez már összekeverte a politikai szándékot és a segítő szándékot. Aztán utána ezek a címek kiderült, hogy kikerültek, és politikai célról felhasználták. Ezekből statisztikát készítettek, hogy hányan, hol laknak, akkor ezeket a Fidesz aktivisták felkeresték, és agitáltak mellette. És hát van egy furcsa megjegyzésünk is, hogy arra vették rá az időseket, hogy önként viseljék ezt az órát magukon, ami gyakorlatilag egy nyomkövetőként is viselkedik, mind mások büntetésként kapnak meg, hogy nyomkövető.
1: Jó, hát mindannyiunk van egy nyomkövető, aki okos órát használ például, tehát ilyen módon ez viszonylag általános. Ebben igazán az a visszaélés, hogyha egy politikai szervezet, egy politikai párt ebből meg tudja állapítani, hogy mondjuk, hogyha van egy esemény, arra elmente az idős ember, vagy nem ment el.
2: Igen, hát van tehát egy ilyen politikai felháborító felhasználás is, és hát aztán, amiről hallunk nap, mint nap, hogy itt gazdaságilag, hát itt óriási túlárazások és csalások történtek. Egy olyan eszközzel, ami gondosóra nevét viselte, csak éppen az időt nem mutatta, ahhoz egy másik eszközt is fel kellett csatolni, hogy lássam, hogy mennyi az idő. És egy nagyon olcsón beszerezhető, mondjuk az, hogy gagyi eszközt nagyon drágán kapott meg a közvetítőn keresztül az, aki ebbe részt vett, de úgy tudom, hogy a belügyminiszter úr ebbe feljelentést tett, és hát reméljük, hogy ezek a pénzeknek egy része visszaszerezhető, és valóban arra a célra használható lesz, amit szándéka szerint ez megcélzott.
1: Havasi Bertalan, aki a Fidesz szóvivője, most erre az egészre annyit mondott, hogy annyi történt, hogy a Fidesz megkereste a szimpatizánsait.
2: Hát úgy volt szimpatizáns, hogy már a végén nem is kellett kérni, akkor is kivitték a házhoz, és rátukmálták az idősnek. Miközben még egyszer mondom, ez egy nagyon hasznos eszköz lenne, hogyha ehhez nem párosulta volna egy politikai előnyszerzés.
1: Karácsony Mihály, köszönöm, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.

0: Állati ügyekkel folytatjuk. Dr. Koreszár István, a Rex Alapítvány állatorvosa a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: És azért a hírért hívtuk, hogy próbáljuk ezt értelmezni, hogy ettől mi változik, és mitől jutunk előrébb, hogy a miniszter Gajdos László bejelentette, hogy önálló állatjóléti államtitkárságot hoz létre. Ez lehet, hogy hiány volt eddig maga az államtitkárság, de az állatjólétről önmagában érdemes beszélnünk. Miben hibázik ez ma Magyarországon?
1: Sok sebből vérzik a dolog. Én azzal kezdeném, hogy önmagában az elnevezés, hogy élő környezetért minisztérium, és azon belül állatvédelmi államtitkárság, ez jelentős előrelépést jelent, hiszen kormányzati vezetése, koordinálása történik meg az állatvédelemnek.
0: Ez eddig nagyjából hiányzott. Voltak erre szálak vélemények szerint, még a jogszabályi háttér is eléggé hiányos volt, de mindig volt valaki, akit kineveztek, hogy ő felel érte.
1: Igen. Itt annyiban változott megint csak a helyzet, hogy egy olyan államtitkár helyettes Pallós doktor fogja vezetni ezt az államtitkárságot, aki évtizedek óta az állatvédelemben dolgozik, tehát gyakorlati tapasztalattal is rendelkezik. Másrészt a civil kollégák, a civil állatvédőkkel együtt képzeli el a minisztérium vezetése az állatvédelem megújítását, ami megint csak egy újdonság, hiszen civilek nélkül állatvédelem nem létezik.
0: Mi az, ami hiányzott? Ugye mondtam, hogy a jogszabályokkal kapcsolatban is rendre kritika érte a kormányzatot, nem a legutóbbit, az összeset gyakorlatilag a rendszerváltás óta. Itt most miben kellene előrelépni?
1: Én azt gondolom, hogy be kellene tartatni a jogszabályokat, ugyanis én jogszabályi hiányosságot Isten igazából nem látok, hanem alkalmazni kellene ezeket a jogszabályokat, illetve ami ugyancsak egy fontos előrelépés, az az állatvédelmi, a felelős állattartásra való oktatás, hiszen továbbra is egy helyben fogunk topogni, hogyha nem a gyerekeinket tanítjuk meg arra, hogy hogyan kell ahhoz felelősen állatot tartani, hogy 5-10-15 év múlva ne legyen ennyi kóbor állat.
0: Kutyákról, macskákról szoktunk ilyenkor általában gondolkodni, de hát az állatvédelem nem csak róluk szól, hanem a vadon élőkről is.
1: Egyrészt, másrészt a haszonállatokról, hiszen a idei nyár rekkenő hőségében például mondjuk a Hortobágyon legelésző magyar szarvasmarha fajta is, ha nem kapott árnyékot, nem jutott árnyékba, akkor akár hőgutát is kaphatott egyrészt, másrészt pedig az erdőben élő állatok vonatkozásában az ivóvíz hiánya megint csak nagy problémát jelentett, tehát teljesen egyetértek, az állatvilág az egy egységes rendszer, nem szabad kiragadni a mellettünk fekvő kutyát, macskát, mármint a társállatokat, hanem a haszon és a erdei állatokat is ide kell sorolnunk.
0: Nyomatjuk a klímát, isszuk a több liter vizet, hogyha nagyon nagy a meleg. Az állatvilág, a Kárpát-medencében élő állatvilág alkalmas arra, hogy ezt a szélsőséges időjárást jól viselje? Elviselje egyáltalán?
1: Ez fajfüggő. De ha már a klímáról esett szó, ugyancsak nagyon lényeges szempont, hogy ugyanúgy, mint nekünk embereknek, a velünk élő társállatoknak sem jó a nagyon nagy hőmérséklet különbség egyrészt, másrészt pedig a gazdasági haszonállatok vonatkozásában is a megfelelő hűtésről, ivóvízellátásról gondoskodnunk kell.
0: Jön egy ilyen államtitkárság, azt mondja, hogy bevonják a civileket. A civilek általában finanszírozási problémákra szoktak a leggyakrabban hivatkozni, teljes joggal, tehát annyi civil szervezet van, amelyik a társadalom segítségét kéri, az adományokat kéri, és arra vadászik tulajdonképpen, hogy hogyan tudja megszólítani az embereket, hogy nyilván itt van egy nagyon durva alulfinanszírozottság, vagy egy szervezetlenség, túl sok a szervezet, túl sok helyre megy a pénz.
1: Mind a két gondolattal egyetértek, de a másodikat emelném ki. Bizonyos paraméterek alapján egyértelműsíthető lenne, hogy melyek azok a szervezetek, amelyek valódi állatvédelmet folytatnak, és nem megélhetési állatvédők. Ezeket kellene kiemelni, és még inkább támogatni.
0: Mondjon ilyen paramétereket, mert a megélhetési állatvédő is teljes joggal fog hivatkozni arra a kutyára, amit múltkor összeszedett az út szélén, és aztán egy gazdának tovább tudta adni.
1: az adatok, a pontos adatok és azok elemzéseit is elengedhetetlen. Hány állatot tart az illető állatvédő szervezet, mennyiből csinálja ezt, hány állatot ad örökbe, hiszen nem az a cél, hogy egy menhelyre bekerüljön az állat, hanem minél előbb gazdihoz kerüljön.
0: Visszamegyek a jogszabályokhoz, ön is mondta, hogy be kéne tartani őket. Ez gyakori felháborodás, vagy a bírósági ítéletek, hogyha nagy ritkán eljut egy állatvédelmi ügy bírósági szakra, messze nem arányosak azzal, amekkora a társadalmi igény arra, hogy egy állatkínzó miféle büntetést kapjon. Hogyan járna ennek a dolognak a végére?
1: Meg kéne erősíteni azon civilek szerepét az állatvédelemben, akik úgymond a felderítésben szerepet játszanak, és nekem személyes meggyőződésem, hogy sok esetben nem is a jogszabályok, hanem a nyilvánosság a legnagyobb visszatartó erő. A szakmámon belül is a megelőzés, a prevenció a leglényegesebb szempont. Ezen a területen is ez irányba kellene előrelépni, és akkor én azt gondolom, hogy sokkal jobb statisztikáink lennének mondjuk 5 év múlva.
0: Doktor úr, nem tudom, nézte az Állatrendőrség című sorozatot, van egy ilyen dokumentumfilm, mert igazából áldokumentum valószínűleg, és nagyon sokakban megfogalmazódott, hogy egy valódi felhatalmazásokkal rendelkező állatrendőrségre lenne szükség Magyarországon.
1: Szerintem is ez jó dolog lenne, ennek viszont a finanszírozása azért nagyon komoly tételt jelenthetne. Itt jegyzem meg, hogy jó néhány éve, évtizede jó a kapcsolat az állatvédelemnek a rendőrséggel, és tulajdonképpen minden egyes rendőrőrsön vannak olyan rendőrkollégák, akiknek szívügyük az állatvédelem. Tehát amíg meg nem, vagy amíg nem jöhet létre az állatrendőrség Magyarországon, működjünk együtt azon rendőrökkel, akik ebben tenni akarnak és tudnak.
0: Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk ma reggel. Dr. Koreszár István volt a vendégünk, állatorvos, és arról beszélgettünk, hogy lesz egy államtitkárság, amely kifejezetten az állatjóléttel foglalkozik. Köszönöm.
1: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: 3, 2, 1... Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
5: Nevezz személyesen a Generali Night Run Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maratonmendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Night Run Budapesten.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Közönség szavazásán a VMN oldalán.

0: Teli a klímatörvény. Új nevet kapott az Ontario-tó, napos száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelölést a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. Már csaknem 470 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. A két napja történt szerencsétlenséget egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A hatóságok újabb árhullámtól tartanak, mert a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat Donald Trump. Az elnök rendelete azonnal hatályba lépett. A Fehérház azzal indokolta a döntést, hogy a tóvizének legnagyobb része és legmélyebb pontjai az Egyesült Államok területén találhatók. Az Ontario tó az 5 nagy tó egyike, partján Kanada és az Egyesült Államok osztozik. A döntésre reagálva Mark Carney miniszterelnök közölte, hogy Kanada továbbra is az eredeti nevet használja. Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán és a Váci úton befelé a városhatártól. Az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok közelében. A Haraszti úton a Grassalkovics út előtt. A Pesti alsórakparton délfelé a Szent István parttól, valamint a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra. Vasárnap üzemkezdettől az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A 14. kerületben a Kacsó-Pungrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra készüljenek, mert távhővezetéket építenek. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt, mindjárt hétvége, péntek reggel van, jó meleg lesz ezen a hétvégén is, úgyhogy bár múlik a nyári szünidő a gyerekeknek, de a nyár nem múlik még, úgyhogy el kell készülni, és hát így is készüljenek 30 fok fölötti hőmérsékletre, előbb látták kolléganőm időjárás jelentését, és hát beszélgetünk majd arról is, hogy a politika mit hoz így nyár végén, hát hőgutát remélhetőleg nem, de azt gondolom, hogy sok érdekességet annál inkább, úgyhogy így is kezdjük, és így is folytassuk. Szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, és örök, hogy itt vannak velünk, kedves nézők is. Dorosz Dáviddal fogunk beszélgetni a tegnapi hírekről, a tegnapi eseményekről, akik a kampány szakember, korábban országgyűlési képviselő volt, és hát leginkább most több kötetes író már. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szóval, ami tegnap történt, ott a legizgalmasabb, amellett, hogy a parlamentben a szócsata zajlott, nyilván egy bizottsági ülés volt, ahol kijelölték, hogy ki támogat a bizottság a mai parlamenti szavazás előtt a vagyonvisszaszerzési hivatal élére. Unger Anna lett a jelölt, óriási viták kezdődtek a közösségi médiában arról, hogy mennyire jó, vagy mennyire nem jó döntés az, amit a bizottság hozott. Mi a te álláspontod, illetve mi szól Unger Anna mellett, és mi szól ellene vajon?
2: Az első és legfontosabb szerintem az, hogy vannak viták, lehet miről vitázni, hiszen három önmagában szerintem a maga területén és a maga koncepciójában jó jelöltet lehetett látni, akik aztán a nyilvánosság előtt élő közvetítésben, interjúkon és egy viszonylag hosszú meghallgatáson mondták el azt, hogy hogyan szeretnék ezt az intézményt vezetni, és ez óriási kontrasztban áll ahhoz képest, amit eddig sajnos meg kellett szoknunk, hogy Orbán Viktor egy sötét szobában rámutat valakire, aláhúz egy papíron egy nevet, és utána az az illető ki lesz nevezve, és semmit nem tudunk előre, hogy mit akart, hogyan akart, és miért akarja azt a tisztséget. Tehát szerintem ezt nagyon fontos az elején rögtön leszögezni, hogy ebben a korszak és a rendszerváltást már is lehet érzékelni, és számomra nagyon pozitív volt, és egyfajta nyugati mintákat mutatott az az egész kiválasztási folyamat. Ami maga a jelölteket illeti, ahogy az előbb is mondtam, ez három nagyon különböző életút, és éppen ezért három nagyon különböző élettapasztalat, illetve szakmai tapasztalat, amit a jelöltek mutattak. Paradox módon valószínűleg a háromból összegyúrva lehetne egy legideálisabb jelöltet összeállítani.
1: És ezt meg lehetne, bocsáss meg, ezt meg lehetne teremteni, mert ugye elnök helyettesekre szükség lenne, de úgy hírlik, hogy ilyen típusú felkérés egyelőre nem született.
2: Nyilván ez majd az intézmény megválasztott és hivatalosan megválasztott vezetőinek lesz a feladata, hogy a csapatát teljesen összeállítsa. Én azt gondolom, ez a sejtésem így, hogy azért mindhárom ebben a végső kiválasztási fordulóban jutott jelöltnek, így vagy úgy, de akár tanácsadóként, akár valamilyen más vezetői posztban lesz szerepe ennek az intézménynek a működtetésében, főleg azok után, hogy mind a hárman megkapták azt a lehetőséget, hogy részletesen, szakmailag alátámasztva, és részben a saját emberi karakterüket is bemutatva tudtak beszélni arról, hogy ez az intézmény hogyan működjön. Szóval én ebben még szerintem látok mozgásteret, nyilván, ha nem is feltétlenül az elnök helyettesi, hanem másfajta tisztségekben és pozíciókban. Ami magának, Unger Annának a kiválasztását illeti, nyilván ő volt az, aki a leginkább, és nyilván nekem íróként ez különösen szimpatikus, komplex, jól megfogható történetként és rendszerként beszélt arról, ami az elmúlt 16 évben volt. És ahhoz, hogy ennek a A megértése, B feldolgozása, C pedig az ügyeknek a felgöngyölítése meg tudjon történni, először ennek a narratívának kell megszületnie, és ennek kell teljes mértékben összeállnia. És nyilván nem várja senki azt, hogy a vezető legyen az, aki a napi, mindennapi, az egyes ügyekben történő részfeladatokat ellássa, hanem neki az egész szervezet működésmódját kell meghatározni, és részben a nyilvánosságban kell képviselni a szervezet szerepét. Ebből a szempontból ilyen, amit ő elmondott, és az a kutatói nyilvánosságban való közéleti gondolkodói szerepe, amit eddig betöltött, az szerintem erre tökéletesen alkalmas, ahogy nyilván Ligeti Miklósnak a egészen hosszúra visszanyúló szakmai tapasztalata, illetve az a nemzetközi tudás, amit a harmadik jelölt is behozott volna. Értelmi vélem ezt a döntést, a történetmesélés és hogy úgy mondjam, az országnak okozott traumák, amivel én is a regényeimben nagyon sokat foglalkozom, amit az elmúlt 16 év okozott, annak a feldolgozásához nagyon is szükség van arra a szemléletre, amit Unger Anna megjelenít, és ez ennek aztán a lebontására konkrét ügyekre.
1: Itt, hogyha Unger Anna az őt ért kritikákat vesszük figyelembe, akkor azt lehet látni, hogy egyrészt a tereptapasztalat hiányát vetik fel, mondván, hogy egy egyetemi ember katedra mögül, asztalok mögül megítélni azt, hogy mi történt, miközben mondjuk Ligeti Miklós igen mélyen és folyamatosan feldolgozva az eseményeket, tudatában van annak dokumentumokkal, akár már most alátámasztva, hogy mi mindent kellene csinálni, ez ugye egy elég éles szembeállítás. Másrészt volt egy mondata, amit szerintem érdemes értelmeznünk, mert úgy látom, hogy félreértette a nyilvánosság egy jelentős része. Azt mondta a meghallgatásán, hogy azért azt illúzió lenne gondolni, hogy a következő 6 év elegendő ahhoz, hogy befejezett bírósági ítéletekkel csattanjon a rács, kattanjon a rács azok előtt, akiket börtönbe kellene juttatni az elmúlt 16 évért. És ez egy félreérthető mondat. Nem azt mondta, hogy a folyamatokat nem kell elkezdeni, hanem hogy hát egy tisztességes bírósági eljárás első fok, másodfok és előtte hosszú-hosszú bizonyítás az ügyészség részéről. Tehát ő igazából csak az időtényezőt említette, legalábbis én így értelmeztem.
2: Hát igen, nyilvánvalóan egy nagyon felfokozott lelki hangulatban van az ország, ami egyrészt örvendetes, mert a politika és a közélet iránti érdeklődés megnövekedett, erről ugye veled is többször beszéltünk ebben az adásban. Másrésztről ezek az érzelmek együtt járnak hatalmas elvárásokkal is, és nyilván ez egy nagyon vékony mesdje, amit a kormánynak, és aztán azon kívül az összes más állami intézménynek, ami elkezdi most újonnan a működését, finoman kell lépkednie, hiszen egyrésztről van egy nagyon jogos, nagyon egyértelmű, nagyon a választásokon is kifejeződött igény arra, hogy itt legyenek következmények, legyen felderítve és elszámoltatva az a narancsos korrupciós hálózat és lényegében bűnbanda, ami az elmúlt 16 évben kiépült. Másrészt viszont ez úgy történjen meg, hogy a jogállami keretek betartása a jogszabályi, bírósági, eljárási kereteknek a legmesszebb menő betartása mellett kell ezt véghez vinni, mert ha nem így történik, akkor el fogja veszteni lényegében az ártatlanságát, és el fogja veszteni a legitimitását ez az egész folyamat, és maga az új kvázi rendszer is. És szerintem erről beszéltünk, Geranda, ahogy különben a másik két jelölt is, hogyha megfigyeljük, mondott erre vonatkozó nagyon egyértelmű, nagyon konkrét és nagyon jól látható idézeteket. Én úgy érzékeltem, hogy ebben nagyjából egység volt a három jelölt között, és nyilvánvalóan most Unger Anna szavait emelik ki, és kapják fel néhányan, mivel őt választották ki, de szerintem ő lényegében nem is véleményt mondott ezzel, hanem egy tényállapítást tett. Tehát igen, Magyarország remélhetőleg továbbra, vagy nem továbbra is, hanem újonnan egy normális jogállami Európai Uniós keretek között működő demokrácia lesz, ahol ehhez tartozó igazságszolgáltatási intézmények is így működnek, ahhoz pedig idő kell, folyamatok kellenek, szabályok kellenek, és munka kell. Az a munkát bele kell rakni, hogy ezeknek a szabályoknak megfelelően tudjanak ezek az eljárások végigmenni.
1: Nyilván a demokráciához hozzátartozik a versengő pártok helyzete és a rájuk leadott szavazatok lehetősége, bár az Egyesült Államokban nagy verseny nincs, ugye két párt van tradicionálisan, és mégis egész jól elműködött az elmúlt pár száz évben, de nálunk nem ez a tradíció, és láthatóan el is indult a mozorgás. Mindjárt itt lesz Jámbor András, aki újra szervezni a baloldalt. Ott vannak Navracsicsék, akik hát nem pártról beszélnek, amikor a Fidesz mellett egyfajta polgári szerveződésről szólnak, de az embernek mégiscsak az az érzése, hogyha ez működőképes, és ott elég jelentős mennyiségű jobboldali ember összegyűlik, akár lehet egy ellenjavaslat a Fidesz-szel szemben is. Elkezdődött?
2: A Fideszen belüli mocorgást, hogy te is jellemezted, inkább egy lefelé tartó spirálnak érzékelem. Tehát azért a magyar politikának az elmúlt 40 évben volt egy vastörvénye, hogy azok a pártok, amelyeken belül platformok kezdenek szerveződni, és utána ebből általában pártszakadás szokott következni, a pártszakadás után meg általában mindkét fél, akik elmennek és akik maradnak, rosszabb helyzetbe kerülnek, mint amikor együtt voltak. Ez a történet, ami mindig újra és újra lejátszódik. Most ehhez képest én is olvasom Bóka János bülbül szavait, hogy akkor valójában Navracsis Tiborék, amit a platformként, vagy ilyen kezdeményezésként a párton belül elkezdenek, az valójában mindenkinek az egyetértésével és a lehető legnagyobb harmóniában történik. Jó, oké, ezt is vettük, ez is egy narratíva, ez is egy mese, amit el kell mondani, de én ezt abszolút inkább a Fidesz lefelé tartó szétesésének újabb jeleként tartom. Miközben ugye mi történik, ugye azok a vezetők, leginkább Orbán Viktor, akitől bárki azt várná, hogy a felelősséget de vigye, illetve megmutassa, hogy merre van az előre, vagy egy dallasi stadionban szotyolázik, vagy pedig az adriai tengerparton lógatja a lábát egy jaktról, és közben itt hagy a alvezéreit, hogy próbáljanak meg valamit összekalapozni a jövőre nézve. Én ebben nem látnék sokat. Szerintem az, hogy a Fidesz-szel mi fog történni, most, amit látunk, az egyértelműen az elsorvadás és a szétesés. Ha lesz olyan fordulat vagy esemény, ami ennek ellentmond és ezt megfordítja, akkor majd arról érdemes lesz beszélni. Az, ami a kérdésed első felére vonatkozik, nyilvánvalóan Európában és Magyarországon is ezek a többpárti demokráciák alakultak ki, de miért? És Amerikában is miért van két pártrendszer? Azért, mert a választási törvény és a választási rendszer határozza meg mindig azt, hogy a pártok hogyan alakítják a saját szervezeti formáikat. Amerikában azért van két párt, mert egyfordulós, aránytalan választási rendszer van. Éppen ezért az, hogy nálunk milyen politikai pártrendszer lesz, az nagy mértékben meg fogja határozni az új választási törvény, illetve az, hogy a Tisza és a Tiszás kétharmados többség milyen új döntéseket fog ezzel kapcsolatban meghozni, és aki igazán jól akar 2030-ra, 34-re felkészülni politikai szereplőként, az a stratégiáját és éppen ezért a döntéseit ehhez fogja igazítani. Tehát én azt várom, hogy amikor megvan az új alkotmány és ahhoz kapcsolatban az új választási törvény, utána lesz igazán nagy bejelentkezési, szerveződési és hullám, és akkor lehet majd meglátni, hogy milyen új pártrendszer felé megyünk.
1: Mindjárt megtudjuk, hogy Jámbor András osztja a véleményedet, és ha nem osztja, akkor miért kezd most bele, ha megosztja, akkor mi végre kezd bele. Dorosz Dávid, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: az előző beszélgetés folytatásaként akkor Jámbor András, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ez egy új politikai formáció, amit elkezdett szervezni, egy új politikai párt, vagy egyszerűen csak mozgalom azoknak, akik azon gondolkoznának, hogy merre tovább?
1: Sőt, még ez sem.
0: Na tessék!
1: Alapvetően kicsit félrecsúszott a kommunikációja ennek a helyzetnek, vagy kicsit félrecsúszott a sajtó értelmezése. Ugye abban a szövegben, amit írtam, le van írva, hogy ez se nem párt, se nem mozgalom. Alapvetően itt arról van szó, hogy azt a hiányt akarja az irány betölteni, hogy a mai magyar közbeszédben Facebook posztokat írogatunk, amik elmennek egymás mellett, nincsen helye a szakpolitikai vitának, nincsen helye azoknak a beszélgetéseknek, ahol arról beszélünk, hogy hogyan lehetne megoldani dolgokat, és hogy nincsen a magyar baloldalnak semmilyen intézményrendszere. Tehát szerintem nem párt alapításra van szükség, vagy mozgalom alapításra, hogyha valaki a magyar baloldalt egyszer újra akarja éleszteni, hanem arra, hogy egyáltalán azok a szereplők, akik vannak, és itt nem a volt pártok politikusaira gondolok elsősorban, hanem civil szervezetekre, olyan állampolgárokra, akik ezt az értékcsokrot vallják, azok egyáltalán tudjanak hol találkozni, mert jelenleg ez a helyzet se áll elő.
0: Hogyha eszembe jut Vona Gábor gondolkodása a második reformkor alapítvány kapcsán, aztán egy később létrejövő pártról, ugyanígy kezdte. Hogy nincs,
1: szerintem
0: nincs
1: jó hely, van, hogyha megáll, tehát,
0: de hogy nincs hely, ahol megbeszéljük a szakpolitikai dolgokat, hogyha van egy elképzelés, itt meg lehetne teremteni annak a formáját, hogy ezt kiérleljük. Hát ez valami hasonló?
1: Hát ilyen szempontból hasonló, de hát hogy a Vona Gábor féle párt, az ugye alapvetően szerintem egy sokkal jobb civil szervezetként működik, mint pártként, és szerintem egy másik párttal jobban járt volna Vona Gábor, ami nem egy civil szervezet működését akarja elővenni, de ez nyilván Vona Gábor kérdése, majd ő eldönti magában, hogy igazán van-e vagy sem. Én azt gondolom, hogy nincsen szükség most pártalapításra, nincsen szükség mozgalom alapításra se, nagyon messze van még az, hogy egyáltalán ezekkel foglalkozunk, meg én most nem tekintek magamra politikusként, tehát hogyha valaki megnézi azokat a szövegeket, amiket írok, megnézi azokat a nyilatkozatokat, amiket adok, az nem arról szól, ami egy klasszikus politikai nyilatkozat, hogy nekem van egy igazságom, és azt tűzzel, vízzel át kell vinnem, hogy én ezt szavazókat akarok szerezni. Nekem most inkább kérdéseim vannak, igazából ötleteim vannak, és én annak örülnék, hogyha ezek tudnának terepet kapni arra, hogy mások elmondják, hogy miért hülyeség adott esetben, vagy mások elmondják, hogy igen, ez egy jó ötlet, és aztán abból lehet egyébként nem is mozgalmat vagy pártot csinálni, hanem odáig eljutni, hogy mondjuk akkor ebben az adott témában hívjuk fel a döntéshozók figyelmét arra, hogy lehet, hogy máshogy kéne csinálni.
0: A baloldaliságról beszélt, szükség van rá? És hova lett?
1: Elvitte a cica. Alapvetően szerintem szükség van rá, tehát hogy a baloldaliság nem az MSZP, nem Gyurcsány Ferenc, nem XY, az egy értékcsokor. Az az értékcsokor, ami arról szól, hogy abban a világban, amiben élünk, ott egyrészt látjuk azt, hogy a fennálló világrendszerrel vannak gondok, és látjuk azt, hogy ezt kritikusan kell szemlélni, és a hosszú távon meg kéne oldani, hogy ez egy kicsit jobban működjön. Rövid távon viszont az van, hogy látjuk, hogy vannak emberek, akik szegénységben élnek, vannak dolgozók, akiknek nincsenek meg azok a jogaik, hogy tisztességes munkáért tisztességes bért kapjanak, vannak olyan állami intézményrendszerek, amik rosszul működnek, és ezt pontosan tudjuk, hogy a közösségen keresztül, az állami irányításán keresztül lehet jobbá tenni.
0: Az MSZP kudarcát szokás úgy magyarázni, ez a baloldaliság kudarcával értelmezve együtt, hogy hát igazából az ideológia nem érdekli az embereket. Az a hívó szó érdekelte, hogyha rám szavaz, a jobban fogsz élni. Ugye ezt ígérte Orbán Viktor, valójában ezt ígérte Magyar Péter is sok minden egyéb mellett. Ez lehet, hogy ma fontosabb, mint a baloldaliság értékei.
1: Én biztos vagyok benne, hogy ha mondjuk pártot alapítanék, amit nem teszek, akkor nem azzal kezdeném, hogy én egy baloldali pártot alapítok, hanem azzal kezdeném, hogy hogyan szeretném az emberek életét jobbá tenni. De mivel nem alapítok pártot, ezért megengedhetem azt a luxust magamnak, hogy...
0: Ez egy számon kérhető mondat lesz egyszer majd? Évekkel később?
1: Szerintem igen, de hát soha nem mondta, hogy soha egyébként alapvetően, de a jellegi állás, tehát én most kényelmesen érzem magam ebben a szerepben, örülök, hogy egy kicsit ki tudom pihenni az elmúlt 4 évet, úgyhogy ilyen szempontból számon kérhető, de most megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy mondjuk olyan dolgokat csinálok, amit én azt gondolom, hogy hasznos, de nem biztos, hogy a leghatékonyabb abból a szempontból, hogy mondjuk én magamat építsem. Tehát ez a rendezvénysorozat, ahol havonta csinálunk majd egy eseményt, ahol negyed évente egy ilyen nagy egésznapos rendezvényt akarunk csinálni, és csak akarunk csinálni egy nyári fesztivált. Ez például, hogyha én politikusként képzelném el a jövőmet, akkor nem ezzel foglalkoznék, mert ebből nem épül olyan dolog, ami engem politikusként építene. Viszont azt gondolom, hogy a baloldal építésében ez egy nagyon fontos dolog, hogy legyen ez a találkozási pont. Másrészt meg tényleg azt látom, hogy abban a közbeszédben, amiben vagyunk, abban így elsiklanak egymás mellett a dolgok, és nincs meg az a terepe, hogy akár egy markánsan baloldali gondolkodás és egy markánsan jobboldali gondolkodású ember vitatkozzon mondjuk adókérdésekről, vagy vitatkozzon arról, hogy a közbiztonság témában mit kéne tenni, vagy vitatkozzon arról, hogy a mohút hogy kéne átalakítani, pedig ezek olyan dolgok, amik tényleg napi szinten érintik azokat az embereket, akik ebben az országban.
0: Én azt értem, hogy országgyűlési képviselőként sem volt sok beleszólása a napi döntésekben, mert hát az Orbán rendszer így működött, az ellenzék mondhatja, de minek. Na de parlamenten kívüli gondolatként bármit is megfogalmaznak, az hogy fog bejutni a döntéshozókig?
1: Hát egyrészt országgyűlési képviselőként is szerencsére azért én tudok felsorolni dolgokat, amiket sikerült elérni, úgyhogy benyújtottam javaslatot, megharcoltunk érte, és aztán a Fidesz úgy tett, mintha ezt ő csinálna, tehát mondjuk a gyerekvédelemben, a végrehajtásban. Most pedig az van, hogy egyébként én azt látom, hogy a kormányzat figyel arra, hogy mi hangzik el a társadalmi nyilvánosságban, figyel arra, hogy mik azok az ötletek, amiket be lehet húzni. Én sok szempontból azt érzem, hogy jelenleg több média elérésem van, és a kormányzat részéről pedig sokkal több figyelem irányul a felé, amit mondok, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt.
0: Ez azt is jelenti, hogy ezzel az első mondjuk 100 nappal, most már kicsit túl is vagyunk rajta, alapvetően elégedett?
1: Én 1-től 5-ig 4-esre értékelném, szeretjük ugye ezeket az iskolai osztályzatokat. Igen, én inkább elégedett vagyok, mint elégedett.
0: Azért egy szöveges értékelést is kérek, mint a kisiskolások.
1: Igenis. Nyilván itt azért az elmúlt 16 év után azokat a rendszereket, amik mondjuk engem jobban érdekelnek, nagyon nehéz helyre rakni, tehát egy oktatást nem lehet 100 nap alatt helyre rakni, egy egészségügyet nem lehet 100 nap alatt helyre rakni, egy szociális ellátórendszert nem lehet 100 nap alatt helyre rakni, de az látszik, hogy ezek a szakminisztériumok például elkezdtek dolgozni, elkezdték felgöngyölíteni a problémát, elkezdték ezt a fonalat összeszedni, és már mondjuk oktatásban, szociális ellátásban is vannak olyan döntések, amik előremutatóak alapvetően. Nyilván közpolitikailag vannak olyan dolgok, amik neccesebbek, de itt is alapvetően azoknak a választási ígéreteknek a végrehajtása zajlik, amiket a választási kampányban megígért a Tisza. És szerintem lehetne ez egy kicsit gyorsabb, ezért 4-es, meg a végrehajtás kapcsán mondjuk nagyon megállt a folyamat, a devizahitelesek kapcsán nagyon megállt a folyamat, és az, hogy 4-es fölé vagy 4-es alá, az nekem azon fog múlni, hogy a szociális dolgozók béremelése megtörténik, mert az egy olyan alapja egy csomó rendszer szintű probléma megoldásának, a közbiztonságtól kezdve, a gyerekvédelemen át, a hajléktalanok helyzetéig, ami tényleg hat a magyar társadalomra nagyon erőteljesen. Hogyha az nem történik meg, akkor az hosszú távon problémát fog okozni. Ezen múlik, hogy 4-es alá vagy 4-es fölé lesz.
0: Viszont, hogyha valaki követi a Facebook oldalát, akkor ott azért láthat nagyon konkrét megjegyzéseket a Közhangportálra, például ugye az Radnai Márk kezdeményezése. Voltak éppen ez a feladata, bevonni a társadalmat a döntéshozatali mechanizmusba. Azzal kapcsolatban inkább ellenérzései vannak, mint elégedettsége, ha jól értettem.
1: Nem magával az ötlettel, hogy ez történjen, hanem azzal, hogy ennek a formája hogyan alakult. Tehát én azt gondolom, hogy ez az állam feladata. És állami intézményként jogszabályokkal meghatározott módon kell ezt végrehajtani, mert az, ami garantálja azt, hogy ez úgy működjön, ahogy működnie kell. És ugye ez most jelenleg, a legjobb tudomásom szerint még mindig, ez egy non-profit gazdasági társaságra van rászignálva, tehát az adatok például oda kerülnek be, ők fogják eldönteni, ők a tulajdonosai a portálnak, ők döntik el például, hogy ki az a szakértő, aki majd véleményt fog mondani az adott témában, és ez a szakértő milyen véleményt fog mondani mondjuk a közmédia átalakításáról. És szerintem az nem jó, hogyha a közügyeinket azt magáncégeken keresztül intézzük. Gondoljunk bele, hogy mondjuk itt ugye egy társadalmi párbeszédről van szó, a döntéshozatal befolyásolásáról van szó, ezt kiszervezzük egy magáncégnek, gondoljuk bele, hogyha mondjuk a választást szerveznénk ki egy magáncégnek, ahol ugyanúgy ugye döntésbefolyásolásról van szó, azért azon elég nagy felhődülés lenne. Itt még nem látjuk pontosan, hogy mi történik, mi ez a társadalmi egyeztetés pontosan, meg hogyan fog működni, de hát itt is az van, hogy egy magáncég kezébe kerül az állam társadalmi egyeztetése, a megválasztott politikusokkal való kapcsolattartás lényegében, ahelyett, hogy ez mondjuk egy állami intézményen keresztül menne. Őszintén én egyáltalán nem értem, hogy kell ez egy magáncéghez, ezt meg lehetett volna csinálni egy állami intézménynél, vagy egy állami intézmény cégénél, hogyha mondjuk ilyen gyorsasági problémáik vannak.
0: Az előző beszélgetésben Dorosz Dávidra szót ejtettünk bőségesen arról a vitáról, ami most a vagyonvisszaszerzési hatóság környékén kialakult a jelöltek személye okán. Ugye van egy közismert a médiában gyakran szereplő személy, aki konkrét ügyekkel jelent meg az elmúlt évtizedben, és van egy olyan egyetemi tanárnő, aki pedig a katedráról gyakorlatilag ugyanazt képviselte, amit elvárnánk egy ilyen hivatalvezetőjétől a konkrét ügyeken túl. Melyik az értékesebb? Lehet így dönteni? Lehet e között dönteni, vagy itt egy egészen másik döntési folyamat volt?
1: Hát szerintem ami izgalmas lenne itt, hogyha ismernénk a pályázatokat. Tehát ugye egy meghallgatást nézhettünk végig mindhárom szereplővel.
0: Az mondjuk elég konkrét volt.
1: Hát de valójában nem volt annyira konkrét, tehát hogy engem érdekelne, hogy az igazgatási struktúrában például mit képzelnek el, mert hogy itt egy igazgatót keresünk, tehát hogy van négy alelnök, akik a különböző dolgokat viszik, tehát hogy van közpénz visszaszerzési, hogyha jól emlékszem, van a vádemeléssel foglalkozó, és ezek az alelnökök nem a vezető által vannak kiválasztva, hanem ezeket az alelnökeket külön választja ki a parlament, tehát itt alapvetően egy igazgatót keresünk ebben a pozícióban, és ott az, hogy mi a struktúra, szerintem nagyon fontos lenne tudni. Én ezért is próbáltam ebben így visszafogottabb lenni és kevésbé vélemény nyilvánítani, mert azt gondolom, hogy én pályázat nélkül nehezen tudom ezt megítelni, de nekem számomra mind a három jelölt pont ezért is kicsit elfogadható, mert egyébként az elképzeléseikből valamennyit láttunk ezen a meghallgatásokon, és egyébként ez három nagyon más politikai irány volt, három nagyon más igazgatási irány volt, de igazából ameddig a pályázatokat nem látjuk, addig nem tudunk szerintem ebből érdemben döntést mondani, hát meg döntést hozni meg főleg nem, hiszen ez a parlamenti képviselők dolga, de alapvetően ez a három irány mind releváns egy ilyen intézmény vezetésében.
0: Beteljesíthető az a társadalmi elvárás, ami elég elsöprőnek tűnik, hogy ez a hivatal, ez tényleg szerezze vissza a pénzeket?
1: Vagy bilincs rácsák.
0: Igen, valami ilyen.
1: Na, tehát például azért, mert nem vagyok politikus, el tudom mondani azt, hogy én azt gondolom, hogy ameddig a magyar igazságszolgáltatási rendszer, a bírósági struktúra, az ügyészségi struktúra nincsen radikálisan átalakítva, addig ez nehéz lesz. Nem azért tartanak ilyen hosszú ideig ezek az ügyek, mondjuk egy Völner-Sádul ügy, mert nem akarja senki mondjuk adott esetben rács mögött látni őket, vagy döntést hozni az ügyben bíróként, hanem mert iszonyatosan leterheltek a bíróságok, a struktúrával is valószínűleg van probléma, én nem értek az igazgatáshoz, de azt hallom, hogy van, és ezek az ügyek ugyanebben a bírósági struktúrában fognak lemenni a következő években is.
0: Gábor Adás, köszönöm szépen.
1: Köszönöm a meghívást.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Hétfő lesz a napja, annak lévén augusztus utolsó napja, 31-e, hogy Magyarországnak teljesítenie kell a 10 milliárd euróhoz a bizonyos helyreállítási alap szupermérföldköveit. Ez iránt érdeklődünk, hogy hogyan állunk ebben az ügyben. Varga András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Alapvetően azt lehet elmondani, hogy ahhoz képest, ahogy áprilisban a választások után, vagy a májusi kormányalakítás után rátekintettünk a naptárra, és hogy mennyire közelinek tűnt az augusztus 31. Én úgy gondolom, hogy a magyar kormány egy ilyen embert próbáló feladat elé állt, és ezt nagyjából sikerült is megugrania. Őrült mennyiségű munka zajlott ugye a nyáron, erről mondjuk nem árultak ezzel kapcsolatban zsákba macskát a kezdetektől. Igazából a különböző kategóriákba sorolt szupermérföldkövek, ugye ez az a rész, amit gyakorlatilag augusztus 31-ig teljesítenie kell.
1: Ez az a 27 pont, ez amit annyit hallottunk, igen, az elmúlt évtizedben.
2: Már gyakorlatilag mantrázzuk. Ugye ennek a nagy része egyébként a korrupció letörésével és az uniós források megfelelő elköltésével volt kapcsolatos. Itt van a legtöbb, ez 11 mérföldkövet foglalt magába. Ezt egyébként ez az őrült hosszú 110 oldalas törvényjavaslat, és most már törvény, ami még nyár közepén átment. Nagyrészt orvosolta is, ugye ide sorolható az integritás hatóság jogköreinek a bővítése, a vagyonnyilatkozatok átláthatóbbá tétele, és így tovább. És ugye itt van még egy ilyen plusz elem, ami egyébként nem is volt kötelező, de mind a programban szerepelt a választás előtt, és mind azóta meglépték, ugye az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Ezzel párhuzamosan voltak olyan elemek, amik az adórendszer átalakítását tették szükségessé, itt a társasági adó is volt érintett például, de különböző különleges helyzet, veszélyhelyzet alatti különadókat kellett egy picit visszavonni, esetleg újra gombolni. Valamint különböző, hát részben az akadémiához is kötődő, akadémiai szabadsághoz is kötődő kérdéseket, illetve egy-két ilyen átláthatósági rendszer bevezetését érintették. Ezt a magyar kormány letette az asztalra. Itt a kérdés most már az lesz, hogy augusztus 31-ig tulajdonképpen a mi oldalunk megvan, de hogy szeptemberben a bizottság feladata lesz az, hogy ezt értékelje, hogy ez papíron létezik, tényleg elkezd működni, és hogyha így van, akkor megindítható-e a, ugye ebből a sokat, ugyancsak sokat emlegetett 16,4 milliárd euró őrült pénz, abból a 10 milliárd eurós.
1: Mert hogy ott az 6,4 az egy más forrás, az egy más elbírálás.
2: Igen, igen, igen. Ott egy picit több időnk is van, és ez egy más, ugye az a kohéziós politikák, illetve az Erasmus meg a alapokból érkezik. Ott, de ugye ezek azért összeköttetésben állnak, tehát ha itt megcsinálunk valamit, az a túloldalon is tud egyébként hatni.
1: Meg hát ugye itt van az Európai Ügyészség, ami hát szintén, ahogy mondta is, nem volt feltétel, de nyilván jól mutat, hogy az egyik első dolga az volt a kormánynak, hogy csatlakozott az Európai Ügyészséghez.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy ennek nagyon jó üzenete van. Egyrészt egy okos lépés volt a kormányról, mert ezáltal egy nagyon erős cezúrát húzott ezen a területen is a jelenlegi és az előző kormány között. Ugye az előző kormány folyamatosan azt mondta, hogy itt ez ilyen szuverenitás problémákat hoz föl, és ettől függetlenül ők együttműködnek egyébként, tehát volt együttműködési megállapodás a magyar ügyészség és az Európai Ügyészség között. Itt viszont ez nagyon szépen megmutatja, hogy itt nincs igazából ilyenről szó a jelenlegi magyar kormány szerint. Az én személyes véleményem is az egyébként, hogy itt nincs ilyen jellegű probléma. És ennek megfelelően csatlakoztunk, ami egy ilyen üzenetértéke is volt, és egyébként egy nagyon-nagyon fontos biztosíték a magyar adófizetők számára, akár a jelenlegi kormánnyal szemben is. Mert ugye az Európai Ügyészség nem fog innen elmenni, ha egyszer ide jött, és innentől kezdve az uniós források elköltését ugyanúgy vizsgálja, bárki is költi el azokat.
1: Igen, őket nem fog érdekelni, ki kit szeret és milyen politikai háttere van. Viszont ha már itt arról beszélünk, hogy mi hogy mutat, mennyire lesz ez jó indulat kérdése a bizottság részéről, mennyire megy ez pontról pontra, kipipáltuk, túl vagyunk rajta, utaljatok alapon.
2: Van egy olyan része, ami az a kipipálós rész. Tehát amikor gyakorlatilag meg kell nézni, hogy oké, itt van ez a szuper mérföldkő a mérhetetlen mennyiségű alpontjaikkal, valóban tette Budapest mindennel kapcsolatban valamit. A jó indulat az ott merülhet föl, hogy amikor a szeptember, tehát gyakorlatilag az augusztus 31-ben jó indulat nincs. Van rá valami változtatás, vagy nincs rá valami változtatás? A jó indulatnak ott lehet szerepe, hogy szeptemberben, amikor a bizottságnak azt kell eldöntenie, hogy ezek a lépések, ezek megfelelőek és kielégítőek-e ahhoz képest, amit kértek a magyar kormánytól már hosszú idő óta, ott elképzelhető, hogyha valami nem 100%-ban egyezik meg a bizottsági tisztségviselők akaratával, akkor elképzelhető, hogy ott egy picit mutathatnak rugalmasságot, ha úgy érzik.
1: Gondolom ez úgy zajlott az elmúlt hónapokban, hogy folyamatos konzultáció volt a magyar szöveget írók és a bizottságban ülők, vagy az ő szakértői között arról, hogy mi az elvárás, és minek kellene megfelelni. Tehát józan észre az ember azt gondolja, hogy ilyen meglepetés nem jöhet.
2: Igen, de ez egy nagyon-nagyon összetett és nagyon széleskörű szakpolitikai átalakító csomag gyakorlatilag, ami őrült mennyiségű változtatást hoz egyrésztről. Másrésztről, amiatt a bizottság mond, hogy nagyon szépen néz ki papíron, de mi szeretnénk látni, hogy ez működik a gyakorlatban. És ugye ezért nagyon fontos, hogy amiket itt átment az országgyűlésen, a kormányhatározatban megszületett, létrehozták, az valóban elkezdjen működni, vagy legalább a működés irányába haladjon. Tehát itt igazából nem arról lesz szó, hogy a szövegezéssel probléma van. A szövegezéssel, ahogyan is tökéletesen fogalmazott, nem kellene, hogy probléma legyen. Valószínűleg nem is lesz. Itt az a kérdés, hogy tényleg működik-e. Tehát, hogy úgymond ilyen partra vetett jogszabályként nem létezik.
1: Ilyen az Orbán időben is volt. Tehát jó néhány olyan dolog megszületett, amit kért a bizottság, csak aztán nem történt utána semmi.
2: És ugye befagyasztva maradtak a források ennek megfelelően, hát ugye kivéve az az emblematikus kávézás, ami ugye kiolvasztott valamennyit. Természetesen nem az olvasztotta ki a hivatalos megközelítés szerint, de ezt mindenkinek a fantáziájára.
1: Engedjük el.
2: Igen.
1: Viszont a pénzt ne engedjük el, azt hogy fogjuk megkapni? Milyen ütemben vagy egy összegben kellene megérkezni a 10 milliárd eurónak, ami hát egy hatalmas összeg? Hogyan van ez?
2: Itt ugye kellett egy kis kreatív megoldást alkalmazni, mert gyakorlatilag a december az, ami eddig ezeket a pénzeket le kell hívni. Tehát ugye akkor fut ki az RRF. Itt az volt a végkövetkeztetés, amivel egyébként rábólintott a bizottság is, hogy akkor itt egy tőkeemelést fognak nagy valószínűség szerint létrehozni a fejlesztési bankban, tehát az MFB-ben, és akkor valahogy azon keresztül lesz egy ilyen kétlépcsős megoldás. Ez egy valóban egy kreatív megoldás, most nem tudom pontosan, hogy ez lesz-e a végső, az biztos, hogy erről volt szó a Zuhanyhíradóban is, aztán később ennek megteremtették a komolyabban vehető.
1: Itt akkor az lesz a mechanizmus, hogy a magyar kormány finanszírozott dolgokat, vagy ígért finanszírozást bizonyos ügyekhez, megérkezik ez a pénz a fejlesztési bankba, és akkor onnan tudja lehívni megfelelő ütemezésben?
2: Itt nagyon óvatosan fogalmaznék, mert ez nem teljesen az én területem. Én azt gondolom, hogy igen, valami ilyen lesz, hogy itt annyi van, hogy az MFB-vel kapcsolatban itt azért kell majd módosítani, mert alapvetően az MFB nem tud nem visszatérítendő, vagy eddig nem tudott nem visszatérítendő forrásokat adni. Tehát itt azért biztos, hogy kell még valamennyi módosítás, de ugye erre a lehetőségek egyébként adottak. Ugye a jelenlegi kormánytöbbség azért nagyon sok mindent keresztül tud vinni a parlamenten. Ennek megfelelően én úgy gondolom, hogy ezt meg fogják oldani. Ezeket azért már kidolgozták, nálam jóval okosabb emberek, és ennek megfelelően azért szerintem nem ezen fog elvérezni ez a kérdés, de a kérdés eredeti részére válaszolva, ennek a pénznek azért az idei év végéig meg kell, hogy érkezzen. Hogy a projektek megvalósításának a kifutása az meddig tart, az már egy másik kérdés, nyilván azért erre több idő.
1: Beszéltünk róla egy fél mondat erejéig, hogy van itt egy másik összeg, az sem kevés, az 6,2 milliárd, ha most így hirtelen jól emlékszem. Igen, 6,4. Azzal kapcsolatban Vitézi Dávidnak például rengeteg elképzelése volt, hogy hogyan kellene elkölteni azokat. Ezek bementek ugyanígy az Európai Bizottsághoz már?
2: Ugye, részben, ugye, amiről itt szó van, az a 4,2 milliárd euró a kohéziós politikákból, és a 2,2, ami pedig az akadémiához kötődik. Az akadémia az nagyjából rendezve lesz, mert ugye a kekvák, ugye nem egyetemi kekvák megszüntetése az egyik rész, de az egyetemi kekvák azt államosították, illetve abból majd valami lesz, ami ellenben ebben a formában már meg fogja ugrani az Európai Bizottság igényeit. A 4,2 milliárdos kohéziós alapok esetében ott ilyen különböző szakpolitikai kidolgozási hiányosságok voltak. Ezeket egyébként a Közlekedési és Beruházási Minisztérium és az Energiaügyi Minisztérium nagyon alaposan elvégezte.
1: Ráadásul ott még van idő.
2: És ott még egy picivel több idő van, igen, tehát ott van egy pár plusz hónap, de fontos, hogy az RRF-ből is egyébként ezekre a területekre fognak költeni, tehát itt a minden mindennel összefügg. Ugye itt annyi van, hogy a hétfő lejáró kérdés, ez ugye a 27 szupermérföldkőhöz kötődik, a 4,2 milliárd ez a feltételességi mechanizmushoz, és a 2,2 az pedig az egyetemi kekváknak volt, meg az akadémiai szabadsággal kapcsolatos fenntartások miatt.
1: Rengeteg pénzet. Jöjjön csak, jöjjön. Varga András, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm.

0: műsor ajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: És bedobta!
5: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
4: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Dome-ban.
5: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
4: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
7: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Különleges túrával várja látogatóit a Gemenci erdőgazdaság. A nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma.

0: egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segít állított össze és adománygyűjtést indított. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is, a baptisták pedig megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését, amelyhez várják a felajánlásokat. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelölést a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Szemléletformáló, interaktív előadásokkal egybekötött túrákat szervez mától a Gemenci Erdőgazdaság. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kirándulók meghallgathatják a szarvasbikák bőgését. A vezetett séták a Pörbői Ökoturisztikai Központból indulnak. Szeptember 12-én külön gyermekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál, Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a kicsiket. Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőbánya-Kispest vasútállomás közelében. Erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Továbbá a budai alsórakparton észak irányban a Petőfi hídnál. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért térműegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárják a befelé vezető sávokat szombaton, várhatóan 6 és 18 óra között darúzás miatt. Sáv elhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távfővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

0: úgy jó, ahogy van.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Ez már a Start Plus, újra köszöntöm Önöket, és hát egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amit hát elég ritkán emlegetünk, pedig egyébként kellene, mert egy súlyos társadalmi kérdés orvostásáról szól. Van egy Európai Uniós direktíva, az irányelv azt tűzi ki célul, hogy mondjuk a nagyvállalatok vezetésében 40%-os legyen a nők aránya. Ez persze egyfajta nemi kvóta, és ezt sokan szokták kritizálni, de közben meg a törekvés az nyilvánvalóan egyértelmű és igenis pártolandó. Magyarországon törvényt kellett volna erről alkotni, ez nem született meg, és az Egyenlítő Alapítvány pont azért küzd és dolgozik, hogy valahogy mégiscsak tető alá hozza ezt, már csak azért is, mert Magyarország büntetést is kaphat amiatt, hogyha ez nem történik meg. Az Egyenlítő Alapítvány vezetője pedig Hill Edina, akit most távolról kapcsolunk, és köszöntök szeretettel. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt
1: igyekeztem mehetek. Jól összefoglalni nagyjából azt röviden, hogy mi az, amit most majd kifejtünk, hogy miről szól ez az egész, és ehhez képest látnunk kellene, hogy hol tartunk mi itt ma Magyarországon.
2: Igen, hát Magyarországon az Európai Uniós államok között a 27 állam közül a 26. helyen áll a nők egyenlő esélyeivel kapcsolatban, és ez a két direktíva, amit az EU egyébként előírt a tagállamoknak, és 2026. június 7-éig törvénybe, nemzeti törvénybe kellett volna iktatni. Azok közül az egyik a bértranszparencia, ami arról szól, hogy a férfiak és a nők fizetése között ne legyen olyan nagy különbség, amilyen van. A másik pedig a nemi kvóta, egyébként ez nem egy női kvóta, hanem nemi kvóta, ami azt jelenti, hogy mindkét nemből kell lenni a cégek igazgatóságában, és egyik nem sem lehet ugye a vezetőségben 40% alatt.
1: Ehhez tehát egyébként
2: egy picit előre gondolom, stratégiailag ez egy fontos különbség a nemi, hiszen az is előfordulhat, és lehet, hogy 80 év múlva úgy beszélgetnek egy ilyen tévében, hogy több férfi kéne a vezetőségbe, tehát, de ez azt is befolyásolja ilyen szempontból.
1: Magában az is kérdés, hogy 80 év múlva lesz-e ilyen tévé, de ezt most engedjük el, persze.
2: Vagy mi is leszünk-e, igen, egyáltalán.
1: Hát, nem legyünk optimisták.
2: Mi már biztos nem, de igen, tehát hogy nagyon, nagyon rossz helyen állunk Magyarországon az EU-s átlaghoz képest.
1: De ez, hadd szólja közben, ez azért van elsősorban, mert nincs hozzá törvény, vagy ez egy nagyon mély társadalmi kérdés, amivel igazából a törvényen túl is lenne mit csinálunk.
2: Ez így van, önnek igaza van, hogy ez kettős kérdés, ez nem csak feltétlenül törvénykérdés, hanem társadalmi kulturális szokások, ugye? De hát azért azt kell mondanunk, hogy mi azért erősen olyan kultúra vagyunk, mint az összes többi európai kultúra, tehát a vallásunk ugyanaz, azért nagyon sok szempontból hasonlítunk tényleg kulturálisan, edukációban, egészségügyileg, genetikai, mindenféle szempontból az európai államokhoz, úgyhogy azért a kultúránk sem indokolja feltétlenül, hogy itt tartsunk. Sőt, ha körülöttünk levő államokat nézünk meg, ott is nagyon sokan vannak, sokkal előkelőbb helyen, mint mi, akiktől már mi tényleg kulturálisan közelebb vagyunk. Ugye hát az egyik fő szám, ami nagyon leviszi Magyarországnak a helyét a rangsorban, az a politikában való, a nők hiánya a politikában, a döntéshozatalban, illetve a cégeknek a vezetésében. Tehát minden olyan helyen, ahol a döntések születnek, ahol tulajdonképpen hatalomban vannak az emberek, a férfiak és a nők. És ez azért nagyon rossz, és azért nagyon fogja vissza az egész országnak a fejlődését és a társadalomnak a helyzetét, mert azért a nők és a férfiak nagyon sok helyzetben különböző szempontból látják a családot, látják a munkát, látják a hétköznapokat, hiszen például a nőkre hárul a láthatatlan munka, a gyermeknevelés, az idős gondozás nagyon nagy mértékben, tehát más, hogy élik meg mondjuk az egészségügyet, mert ők viszik a gyermekeket és az időseket például. Tehát az, hogy mondjuk az egészségügyről a parlamentben, törvényhozásban, vagy akár egy kórházi igazgatói szinten is döntések szülessenek, nagyon fontos lenne, hogy ne csak a férfiak vegyék ki a részüket, hanem a nők is, akik első kézből tapasztalják ezeket a szolgáltatásokat például.
1: És talán van egy másik szempont is, a Menedzser Szövetségnek volt egy kezdeményezése, egy kampánya a női vezetők felemelése és megmutatása okán, és itt ebben a tévében is volt erről egy sorozat, remélem van olyan nézőnk, aki erre emlékszik, és ott rendre elhangzott, hogy igen, egy női vezető egy másik cégkultúrát szokott képviselni a férfiakhoz képest, hozzá könnyebb talán bemenni olyan problémákkal is, amikhez egy férfi nem megy be, se férfi, se nő, mert empátiát képvisel és empátiát mutat a munkavállalók felé. Valószínűleg ez is egy fontos szempont lehet.
2: Abszolút, ez is egy fontos szempont, tehát hogy azért a férfiak és a nők különböző döntéshelyzetekben máshogy reagálnak adott esetben, más élményeik vannak, gyerekkortól kezdve máshogy nevezik a férfiakat, vagy a fiúkat és a lányokat, úgyhogy a nők általában többet hallgatnak, többet figyelnek, általában jobbak a béket teremtésében, úgyhogy ezek a különbségek is megjelennek. Ezek egyébként már abszolút társadalmiak, tehát ezek nem genetikai dolgok, ezeket tanulni lehet, és azért aztán nagyon sok olyan férfi is van természetesen, és nagyon sok jó vezető, férfi vezetőnek pont ezek a készségei, az úgynevezett nőiesebb, sztereotipikusan nőiesebb készségei teszik pont nagyon jó vezetővé, hiszen a vezetés egyébként az emberekről szól, arról szól, hogy az emberekkel hogy bánunk, hogy tudjuk őket motiválni.
1: Hát nyilván tehát... nincs nemi kizárólagosság, hogy csak ilyen egy férfi, meg csak ilyen egy nő, és ez így is van jól. Annyiból legyünk megengedők.
2: Azt mondani, hogy egy férfi ilyen és egy nő olyan. Igen, egy férfi vezető is lehet másfél, meg egy női vezető is lehet.
1: Azt akartam mondani, Edina, hogy az a mostani kormányzat, mint hogy egészen másképp állna a nők szerepvállalásához, mint az előzőek. Tehát itt most sokkal több nő van a parlamentben, sokkal többen vannak döntéshozatali pozícióban. A kormány környékén ez talán le tud szivárogni a társadalom mélyebb szintjeire is.
2: Ez egészen biztos, hogy példaértékű lesz. Az, hogy most 25% nő van a parlamentben, az egy nagyon nagy, gyakorlatilag megduplázták, több mint megduplázták az előzőhöz képest, ahol 12% körül volt. De még így is a sereghajtók vagyunk az Európai Unióban, tehát hogy ezen, ennek mi is nagyon örülünk, mindenki nagyon örül, de ez sajnos még nem elég. Ennél sokkal nagyobb erőfeszítést kell tenni, és például, ahogy az elején beszéltük, a béltranszparencia törvényt és a nemi kvóta törvényt nagyon gyorsan meg kéne oldani. Ezek nem bonyolult dolgok, tájékozódni kell hozzá. Az a tapasztalatom, hogy a legtöbb cég és a legtöbb vezető akkor fél ettől, amikor nem tudja, hogy miről van szó, és igazából nem ismerte meg a törvényt, illetve nem ismerte meg azokat a pozitív hatásokat, amik egyébként egyes cégekre, a munkavállalók megtartására, a lojalitásra, illetve az egész gazdaságra ez hozhat. Tehát, hogy az EU nem véletlenül írta elő ezeket a direktívákat, nem azért írta elő, hogy legyengítse az államait, a tagállamait ezzel, hanem azért írta elő, hogy megerősítse a tagállamainak a gazdaságát ezzel. És ezért kéne egy picit benézni ugye a fedő alá, és megnézni, hogy mi is van abban a törvényben, és minél hamarabb felzárkózni, és ezeket megvalósítani. A Magyarországon levő nagy nemzetközi cégek, illetve egy pár kiemelkedő magyar tulajdonú cég is egyébként már megvalósította a bértranszparenciát az elmúlt években, hiszen ezt régóta tudjuk, hogy jön, és abszolút pozitív tapasztalataik vannak. Tehát azok a cégek, ahol ez megvalósult, ott sokkal kisebb mértékben mennek el a cégtől a dolgozók, hiszen a dolgozók tudják, hogy felre meg vannak fizetve, látják maguk előtt a karrier utat, hogy mit kell meglépniük ahhoz, hogy mondjuk egy következő nagyobb feladatot, vagy állást, vagy fizetést megkapjanak. Tehát, hogy ezek pozitív dolgok, amik az egész társadalmat, illetve magukat, az emberi viszonyokat és az emberi kapcsolatokat is jobbá tudják tenni. Ez a helyzet egyébként a vezetői csoportok összetételére is. Nem szokott az jó lenni, hogyha nagyon ugyanolyan típusú emberek hoznak csak döntést, hiszen egy oldalról látják, mindenki, ha ugyanabból az iskolából jöttünk, ugyanabból a faluból, akkor lehet, hogy ugyanazok a szokásaink, és nem értjük meg azokat, amik a másik faluból jöttek, és ez gond lehet, és főleg amikor arról beszélünk, hogy egy nagy céget, aki mondjuk a világpiacra szeretné vinni a termékeit, akkor nagyon fontos, hogy a vezetőség értse ezeket a piacokat, és ne csak mondjuk a falunak a piacát értse, és tehát, hogy ezeknek nagyon fontos jelentősége van.
1: Soha nem fogom elfelejteni azt a képet, amikor ültek egy tévéstúdióban férfiak, talán hatan is, és a nők helyzetéről vitatkoztak. Szerintem abban minden benne volt. Na, ezt nem kéne. Hiledina, köszönöm szépen. Az Egyenlítő Alapítvány vezetője beszélgetett az egyenlőségről itt velem a Startban. Köszönöm, Edina.
2: Nagyon szépen köszönöm. Szép napot.
0: Augusztus 19-én tartják a Humanitárius Világnapot az ENSZ kezdeményezésére. A rászorulók megsegítésére szeretnék felhívni a figyelmet ezen a napon, amely egyben tisztelgés azok előtt a munkások előtt, akik életüket kockáztatják a segítségnyújtásért. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik évben alapították a Nemzetközi Vörös Keresztet, a világ egyik legnagyobb humanitárius szervezetét? Start 1. 1914. Start 2. 1863. Heti nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdőbe, fedett élmény és szauna használattal.
1: Szomorú történettel folytatjuk, ugye naponta látjuk most már tegnap előtt és ma reggel is azokat a képeket, amik érkeznek egy szörnyű áradásról, amely hát gyakorlatilag elsöpört egy területet, egy határátkelő környékén rengeteg ember életét veszélyeztette és vette is el. Dr. Pauder Kára a vendégünk, jó reggelt kívánok, aki mosolyog, de nyilván vérzik a szíve, hát ismeri azt a területet. Ott él vagy ott élt alapvetően?
3: Alapvetően Nepálban élek 20 éve, de nem ezen a területen, ahol az árvíz volt, hanem Pokhara nevű városban, ami hát messze van, tehát
1: biztonságos
3: terület. Biztonságban volt.
1: Azt mennyire tudják a nepáliak, hogy ez jöhet? Hogy mennyire van benne a hétköznapi életükben az, hogy azért óriás hegyek között élnek, ahol bármi történhet?
3: Abszolút benne van, tehát ez minden évben több helyen van, földcsuszamlás, néha-néha földrengés, de az árvíz, én szerintem minden folyó mellett tudják az emberek, hogy bármikor jöhet egy árvíz.
1: Jó, hát ilyen, amit
3: de
1: itt látunk,
3: ilyen mértékűt senki el nem bírt képzelni, én még nem volt erre példa.
1: Milyen a nepáli élet? Mennyire értelmezhető oly módon, ahogy mi Európában a hétköznapokat képzeljük?
3: Szerintem teljesen más így európai szemmel, ezt nem is tudjuk elképzelni. A faluban nyugalmas az élet, az emberek inkább közösségben vannak, a család nagyon fontos, mindenki ismeri minden rokonát, a legfontosabbak az ünnepek, a hindu ünnepek, például a Dasain Tihar, ami most szeptember-október környékén szokott lenni, az esküvők, azok nagyon, nagyon fontosak.
1: Itt is a magyarok, akiket keresünk egyelőre, ugye kettőről biztosan, inkább háromról sejtjük, hogy az eltűntek között vannak, ők zarándokként mentek. Hova mentek? Hova tarthattak?
3: Van egy hegy Tibetben, az a neve, hogy Kailás hegy, és ennél a határa átkelő helynél szoktak átmenni a zarándokok, akik oda mennek.
1: Tehát valószínűleg...
3: Tehát ők oda,
1: nem jutottak
3: én úgy
1: el oda,
3: hallottam, hogy ők oda tartottak, és éppen a határátkelő helyen.
1: Mennyire lehet szervezett a mentés? Mennyire van meg ez az infrastruktúrája, az állami szervezettsége Nepálnak?
3: Van, alapvetően a katonaság szokott segíteni, katonaság, rendőrség, és privát cégek is beszállnak ilyenkor, például helikopter, ilyenkor csak helikopterrel lehet oda jutni. Úgyhogy például azok, akiknek sikerült felszaladni a domboldalon, vagy a hegyoldalra, akik megmenekültek, azok ott rekedtek, mert lemenni nem tudtak, és én úgy tudom, hogy ott töltötték az éjszakát, és akkor másnap jöttek a helikopterek őket.
1: Érdekes módon Nepál nem kért nemzetközi segítséget. Nem is szokása? Tehát annyira még mindig zárt világ, hogy azt mondják, hogy majd mi?
3: És szerintem nem zárkoznak el a segítségtől, tehát ott Kínából, Indiából is küldtek segítséget. Tehát nyilván, hogy aznap, tehát így egy-két napon belül van a legnagyobb szükség a segítségre. Mint például, amikor 10 évvel ezelőtt a földrengés volt, akkor nagyon-nagyon sok sebesült volt, akkor ugye napokig kellett ott a romokat rendezgetni. De hát itt nem volt olyan sok sebesült, mert aki föl tudott szaladni, az túlélte, akit meg elkapott a víz, az nem élte túl.
1: Orvosként milyen Nepálban dolgozni? Van különbség?
3: Én nagyon szeretem. Alapvetően 20 évvel ezelőtt, amikor kimentünk a férjemmel, akkor nagyon kevés orvos volt, tehát minden nap volt valami kihívás. Én veseorvos vagyok, és ott akkor indult a dialízis, tehát az a vese ellátást azt én indítottam be a városban. Tehát mindig volt valami kihívás, és az emberek minden apróságért nagyon hálásak.
1: Mi tartja ott?
3: A férjem nepáli.
1: Így mondjuk egy kicsit könnyebb.
3: Ott születtek a gyermekeink, ott vannak a betegeink.
1: Ott van az élete most már.
3: Most már a gyermekek már nagyobbak, ők most már szépen lassan ide szivárognak Magyarországra, úgyhogy itt fognak tanulni.
1: Ha most belegondol abba, hogy mivel küzdenek a nepáliak most, jó, hogy itt van, vagy ott kéne lennie inkább már? Hogy érzi?
3: Én most csak egy pár napra jöttem haza, úgyhogy alapvetően megyek vissza.
1: Szükség lesz erre?
3: Én belgyógyász vagyok, tehát így ilyen veszélyhelyzetben inkább a traumatológusok, ortopédusok, sebészek, akikre szükség van.
1: Örülök, hogy eljött hozzánk és beszélt erről. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm a meghívást.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Média piac.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Augusztus 19-én tartják a humanitárius világnapot az ENSZ kezdeményezésére. A rászorulók megsegítésére szeretnék felhívni a figyelmet ezen a napon, amely egyben tisztelgés azok előtt a munkások előtt, akik életüket kockáztatják a segítségnyújtásért. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik évben alapították a Nemzetközi Vörös Keresztet, a világ egyik legnagyobb humanitárius szervezetét? Start 1. 1914. Start 2. 1863. Heti nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi Gyógy és Strandfürdőbe, fedett élmény és szauna használattal.
1: Ne tagadjuk, a következő téma és az ahhoz tartozó esemény a társadalmi viták középpontjában van. Nyilván ezért is érdekes egyrészt, másrészt maga az ügy érdekes, és hát az ügyet nagyon sokan támogatják, és nagyon sokan ellenzik. Keresztes Ilona a Mindenki Születésnapja sétavédnöke, együtt az Életért Egyesület, amelyik ezt szervezi, és annak az elnöke. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ez a séta mi célt szolgáló? Rögtön szögezzük le, hogy mik itt a vitapontok?
2: Hát alapvetően a megszületett élet megünneplése lenne a sétának az egyik célja és oka és témája, a másik pedig a születendő gyermekek élete melletti kiállás. Ez a két alapvető cél. Eddig az ünnepségre helyeztük jobban a hangsúlyt, illetve a szemléletformálásra. Idén ugye a közbeszéd mindenki tapasztalja, hogy fölkapta az abortusz kérdését, az egészségügyi miniszter egyeztetéseket kezdeményezett a civil szervezetekkel, az orvosokkal, gyógyszerészekkel, és változtatások készülődnek ebben a témában.
1: Ezeken az egyeztetéseken önök is ott vannak?
2: Ezen az egyeztetésen én az Együtt az Életért Egyesület képviseletében részt vehettem, és meg tudtam osztani az álláspontunkat a három ponttal kapcsolatban, amit az egészségügyi miniszter érintett, és amiben az egyeztetést kérte.
1: Itt az abortusz tabletta az egyik súlyos
2: kérdés. Hát az egyik ugye a szívhangmenderetként elhíresült rendelkezésnek a módosítása, megszüntetése, megvitatása lett volna. A második az abortusz tabletta bevezetése, a harmadik pedig az esemény utáni tabletta vény nélküli vététele.
1: Önök ezekben az ügyekben kifejezetten negatívan állnak a miniszteri javaslathoz, amely lazítaná vagy engedélyezni.
2: Hát mondjuk úgy, hogy nem értünk vele egyet.
1: Igen. Viszont van egy olyan fajta a társadalomban megnyilvánuló vélemény is, hogy ez a nők magánügye is. Hát ugye ezt most jónak mondom, hát itt velem szemben egy hölgy, aki szintén ugyanezt képviseli, csak a másik oldalról. Igazából mi a megosztó ebben?
2: Én azt gondolom, hogy a gyermek az a szülő gyermeke és a családba tartozik, és ami a családba történik, az nagyon sok esetben a szülők magánügye. De ugye a gyermeknek joga van az élethez, az nem a szülők magánügye, hanem az a gyermek alapvető joga. Ugyanez a gyermek korábban az anyaméhben fejlődik, és amikor megszületik, akkor az anyaméhből kerül elő. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanarról az emberről beszélünk, aki megszületett és aki bent van, ezért sem bent, sem kint nem lehet a gyermek élethez való jogát családi vagy bármilyen magánügyként tekinteni.
1: Hanem mit tennének? Tehát ugye vannak olyan élethelyzetek, vannak olyan egészségügyi helyzetek, vannak olyan anyagi helyzetek, családi körülmények, amiknél azt mondja egy nő, hogy én ezt most nem tudom vállalni.
2: Hát ezt mi pontosan tudjuk, mert az Együtt az Életért Egyesületben ezt csináljuk, ez a munkánk, hogy ezekkel a krízisben lévő kismamákkal foglalkozunk. Látjuk a félelmet, látjuk a krízis helyzetet, látjuk azt, hogy nem jókor jött a gyerek, és ez a társadalom minden szegmensében előfordul, minden társadalmi rétegben, minden szociális helyzetben, minden képzettségi szinten, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy ez bizonyos rétegnek a problémája, hanem ez bármelyik nőnek bármikor lehet problémája, és a legfőbb szempont ilyenkor az, hogy nem jókor jött a gyerek, úgy érzi, hogy nem tudja vállalni, és fél. És ezt a félelmet kell enyhíteni. A félelem krízis. A félelmet mindig krízis okozza, és az a feladat, hogy ezt a krízist enyhítsük, és próbáljuk meg megoldani azt, hogy a krízisből úgy jöjjünk ki, hogy az anya és a gyerek is életben marad.
1: De a krízis ettől nem szűnik meg. Megszületik a gyerek, de a krízis helyzet ott marad. nagy valószínűséggel, mert a krízist nem önmagában az okozza, hogy jön egy gyerek, hanem az az élethelyzet,
2: de hát rossz, ezt jól mondod,
1: amiben jönne.
2: Igen, vagy ezt jól mondja, hogy a krízis alapvetően van, erre a krízisre jön rá a gyerek, és hogyha egy abortuszt kell átélni a nőnek, az egy újabb krízis. És hogyha az abortuszt javasoljuk a krízis megoldásaképpen, akkor nem oldottuk meg a krízist, hanem egy látszólagos megoldással kínáltuk meg a nőt, és azt üzentük neki, hogy nincs ereje a krízis
1: megoldására. De valódi megoldásban is van segítség?
2: Abszolút. Abszolút, tehát az életpárti szervezetek, a mi szervezetünk, és rajtunk kívül még nagyon sok szervezet, az egészségügyi miniszter egyeztetése kapcsán 28 életpárti civil szervezet ajánlotta fel az együttműködését, mondta el az álláspontját egy nyílt levélben, hogy meg tudjuk adni azt a segítséget, ami kihozhatja a krízisből az anyát, illetve természetesen nincs minden megoldva, nincs minden rendben ezügyben a társadalomban. Fölajánlottuk azokat a lehetőségeket, azokat a javaslatokat, amelyeket érdemes lenne bevezetni a baba és a mama krízisének az enyhítése érdekében. Az egyik ilyen, hogy a TB támogatást meg kellene adni minden várandós nőnek, függetlenül attól, hogy jogosultságot szerzette vagy sem, mert a baba nem tehet arról, hogy az anyának nincs jogosultsága. Tehát a baba védelmében a várandóság kezdetétől egészen a szoptatás végéig, amíg az anya össze van kapcsolva a gyerekkel, a TB támogatást meg kell adni, így elkerülhetnénk azt, hogy ne kerüljenek orvoshoz a várandós anyukák. A másik, hogy utcán nem lehet várandós anya. Nagyon sok várandós anyát hajléktalanként kell, hogy összeszedjünk, mert nem tud hol szállást találni magának. A harmadik az, hogy ha az anya együtt szeretné maradni a gyerekével, de a szociális helyzete nem teszi lehetővé, hogy a kórházból hazaadják a babát neki, akkor, ha az anya szeretné, akkor együtt kell őket elhelyezni. A jelenlegi helyzet az, hogy az anyát kiengedik a kórházból, néha 3 napos császáros sebbel, és ő megy vissza az utcára mondjuk hajléktalanként, a baba pedig bent marad a kórházban. Miközben az anya azt kéri és azt szeretné, hogy a gyerekével maradhasson, és a gyereknek is az az alapvető érdeke, hogy az anyával maradhasson.
1: Azért ezek megrázó élethelyzetek.
2: Igen, és ugye a kórházban ragadt babák esete, ez pont erről szól, hogy olyan anyák is bent kell, hogy hagyják a kórházban a gyereküket, akik szeretnének velük együtt lenni.
1: Jó lenne egy teljesen nyílt társadalmi vita erről, egy beszélgetés, amit a társadalom folytat önmagával. Egy ilyen séta ez erre alkalom?
2: Azt hiszem, hogy a séta inkább nem a vitának a helye, hanem a kiállásnak a helye, a társadalmi támogatottságnak a felmutatása. Azért lenne nagyon jó, hogy minél többen eljöjjenek a sétára. Tényleg most különösen fontos, hogy mutassuk meg, hogy hányan állunk az életvédelme mellett. Nagyon sokan kiállnak mellettünk, vagy csatlakoztak hozzánk, Ável András zenész, Zámbori Soma színművész, Lackfi János írt egy verset nekünk, nagyon szépen köszönjük, Malek Andrea énekelni fog a sétán. Egyébként ott lesznek a civil szervezetek, akik segítséget tudnak adni, illetve lesz egy tanúságtétel, Olaj Anett tanúságtétele, akinek volt abortusza, átélte, hogy ez milyen állapot krízisben az abortusz előtt, és hogy milyen utána egy egész életen át. És ott lesz Kis Teodóra is egyébként, az Örökké Hazamozgalom alapítója, aki pont a kórházban ragadt babáknak próbál segíteni azzal, hogy elindította ezt a kórházi újszülőt vagy csecsemő támogató szolgálatát.
1: Szeptember 12-e a dátum, és már messze. Honnan indul, hova tart a séta?
2: A Széchenyi téren találkozunk, átmegyünk a Lánchídon, ahogy tavaly is és tavaly előtt is, a Tabánba érkezünk, ugye 10-kor indul a séta, a Tabánba érkezünk olyan dél körül, és utána egészen estig egy vidám családi nap lesz, beszélgetésekkel, programokkal, tortával természetesen, és hát azt reméljük, hogy amellett, hogy kiállunk az élet mellett, és felhívjuk a figyelmet a babák élethez való jogára, amellett ez egy nagyon vidám és jó családi program lesz.
1: És ha valaki egyetért a kezdeményezésükkel, akkor meg ott a helye, gondolom. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
2: Köszönöm szépen.
1: Keresztes Ilonát látták, hallották, a Mindenki Születésnapja sétára hívta önöket. Én pedig azt kívánom, hogy töltsék kellemesen a hétvégét, ami most már közeledik. Jövő héten esténként találkozhatunk az Egyenes Beszédben. Legyen úgy. Minden jót, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: Sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
6: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Kihirdették a felsőoktatási pót felvételi ponthatárait. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok az MTI híreivel. Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A Botekoszi folyón kialakult természetes torlasz mögött a felgyülemlett víz elkezdett túlfolyni, és attól tartanak, hogy újabb áradat indulhat meg. A két nappal ezelőtti katasztrófát egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina okozta. A természeti katasztrófának már csaknem 470 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 már csaknem 470 áldozata van, több mint 1400 embert még

0: Hirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezre jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Vasárnapig látogatható a Dolce Vita kiállítás a Nemzeti Galériában. A zárónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket. A tárlaton 75 alkotó, csaknem 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet. Az ország nagy részén napos, fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A sok napsütést nagy mennyiségű szaharai por szűri meg. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin jelentkezik a Több-kevesebb című műsor itt a Spirit FM-en, a mai adás szerkesztője Szakál Erzsébet, én pedig Rónai Egon vagyok. Jó napot kívánok! Varga Zoltán, az Equilor Senior elemzője a vonalban, hogy átnézzük, hogy mik a legfrissebb fejlemények a magyar gazdaság környékén. Ezek közül vannak olyanok, amik már bizony 2-3 naposak, mint például a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának döntése, ahol 5,5%-ra csökkentették a hazai alapkamatot, tehát 5,5%-ra. A kamatfolyosó szélei pedig szintén 25 bázisponttal csökkentek. Lehet, hogy ez már 2-3 napos, de azért megbeszéljük. Úgyhogy jó napot kívánok, Varga Zoltánnak.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Lehetett sejteni, nagyjából ez a döntés volt várható, ezt is prognosztizálták a szakértők, de adjunk neki jelentést. Mit jelent ez a magyar gazdaság szempontjából, meg a Nemzeti Bank gondolkodásmódjáról mit mond el?
3: Alapvetően ugye azért tudtuk, mert júniusban Varga Mihály bejelentette, hogy várhatóan a nyár folyamán egy ilyen mini kamatvágási ciklust fog végrehajtani az OMB, és ugye ez 3 ülést jelent, és egyenként 25 bázispontos kamatvágást. Ugye korábban, bár még most is van kamatprémiumunk, mind a régiós, mind pedig a fejlett gazdaságokkal szemben, de korábban ez nagy mértékű volt, és ebből faragtak le lényegében. Ami most különösen érdekes és izgalmas lesz, mert a hazai infláció ugye júliusban nagyon kellemes meglepetést okozott, és jelentősen alulmúlt a várakozásokat jó értelemben. Tehát ez indokolna még további monetáris lazítást, és várhatóan még az idei évben fog is ilyet tenni az MNB. Azonban nem szabad elmenni amellett, hogy a közel-keleti konfliktus és az amiatt magasan ragadó világpiaci energiaárak miatt a fejlett jegybankok már kamatemelésen gondolkoznak. Az LKB már meg is kezdte a kamatemelést, de a Fednél is felmerült ennek a lehetősége, és így viszont gyorsabban zárulna az olló az MNB és a Fed kamata között, ami nyilván óvatosságra intheti később a jegybankot. A hazai gazdaság szempontjából mindenképpen pozitívum, természetesen a kamatvágás ténye, hiszen a hitelezési hitelkamatok csökkenése alapvetően élénkítheti a növekedést, de még mindig relatíve magasan van a hazai kamat szint, mind a hitelkamat, mind az alapkamat.
2: A növekedés pedig nagyon-nagyon kellene. Van inflációs adat is, az pedig meglepően alacsony, és hát furcsa bár, de ez az alacsony infláció is okozhat gondot. Egyrészt ugye messze a tolerancia sáv alatt, vagy az inflációs cél alatt különösen van ez az inflációs mérték, 1,2%. Másfelől pedig, hát nyilván azért ez egy ponton túl lassít is, nem csak gyorsít, és nem csak jót tesz.
3: Így van, ugye azért határozták meg az inflációs célokat a jegybankok, és ezt nulla felett, tehát általában a fejlett gazdaságokban 2%-on, a feltörekvő gazdaságokban 2,5-3% közelében, hiszen adott esetben a defláció, vagy akár a 0%-os infláció is problémákat okozhat a gazdaságban, hiszen így a fogyasztók elhaladhatják a fogyasztásukat, és ez visszafogja a beruházásokat a

0: folyamat végén, ezért tartja úgy igazából a elméleti gazdaságpolitika, hogy a 2%-os infláció az optimális, és segíti a növekedést. Úgyhogy én szerintem az nem akkora probléma, hogy néhány hónapig az inflációs cél, vagy akár a tolerancia sáv alatt mozog a hazai infláció, de természetesen hosszú távon ez problémákat okozhat, viszont amellett a tény mellett sem szabad elmennünk, hogy tervezi a jegybank az inflációs cél csökkentését, a felülvizsgálatán már dolgoznak is hónapok óta. Ugye erre azért is szükség lehet az euróbevezetés céldátuma, ugye a kormány által meghatározott céldátum az 2030, ami egy picit optimistának tűnik, de lényegében ugye a 2%-os inflációs cél felé kellene mozdulni az euróbevezetés érdekében, és nem lehet kizárni, hogy ezt a jegybank az inflációs cél csökkentését akár fél, akár 1%-kal, akár hónapokon belül, vagy néhány negyedéven belül be is jelent.
1: És akkor ott is vagyunk, igaz, hogy ez majd még a gazdaságnak is lesz pár szava, de a jegybank akkor meg is határozza azt, hogy mi a cél. Az euró-forint árfolyama ebből a szempontból, ha már itt belekapunk az euróövezeti csatlakozáshoz, mennyire lesz mérvadó, és mennyire van azzal a dolga a jegybanknak? Kérdezem azért is, mert vannak, akik úgy vélekednek, hogy ennek a reális csatlakozási árfolyama olyan 3,70-3,80 között kéne, hogy legyen, hogy ne üsse meg semmilyen módon a magyar gazdaságot, most ennél erősebb.
0: Így van, most ugye 363 közelében mozog az árfolyam, hát itt több csatornán keresztül hat nyilván az árfolyam, mind az infláció, mind pedig akár a növekedésre is. Ugye a növekedési szempontból, mivel ugye a korábbi években az volt tapasztalható, hogy ugye a forint gyengülés segítette az exportot, bár nem olyan mértékben már, mint 10-20 évvel ezelőtt, hiszen az export termékek alkatrészei és importból származnak, tehát ez a hatás már nem olyan erős. Minden esetre azért még mindig felfedezhető ez a hatás. Én is azt gondolom, hogy attól mindenképpen óvakodni kellene, hogy túl erős árfolyamon vezessük be az eurót, de ezt nyilván lehet, a jegybank tudja majd valamilyen mértékben szabályozni, illetve odafolyásolni, de ezt végső soron a piac fogja eldönteni. Itt a szlovák példát tudnám felhozni esetleg, ugye túl erős korona mellett vezették be az eurót, és ez azóta is látszik a növekedési számaikon. Viszont az inflációra pedig a másik oldalról hat a forint, nyilván itt is stabil árfolyamra lenne szükség, tehát nem gondolom azt, hogy a jelenlegi szintről már további erősödésre lenne szükség, hogy az infláció nagyon alacsony szintre került, egy 10-20 forintos árfolyamsában, ha mozogna az euró hosszú távon, az szerintem abszolút optimális lenne. De ugye nyilván az importált infláción keresztül azért oda kell figyelni az MNB-nek is az árfolyamra, és azt is hangsúlyozzák, hogy a volatilitást szeretnék elkerülni. Nincs árfolyam céljuk, de ugye a stabilitás lenne a legfontosabb, és én is ezt gondolom, természetesen mind az import-export vállalatok szempontjából árazási kérdésekben ugye mindig akkor tudnak megfelelően árazni, hogyha viszonylag stabilan mozog az árfolyam.
1: Hát ebben az évben ezt azok, akik ideig ezzel nem bajlódtak, alaposan megtanulhatták, hiszen ez a korábbiakhoz képest akár 10-15%-kal erősebb árfolyam sok vállalkozásnak okozott gondot, de hogyha most ez kiszámíthatóvá válik, akkor talán ők is kicsit stabilabban tudnak gazdálkodni. Varga Zoltán, az Equilor senior elemzője volt a vonalban. Köszönöm szépen a tájékoztatást.
0: Köszönöm szépen a figyelmet. Senkit, csak ég a cigit, folyjon a füstöt a csókodon át.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Lovas Judit közgazdásszal folytatjuk itt a Spirit FM-en a gazdasági műsort, az énpénzem.hu szerkesztője, és ennek ebben a funkciójában írt is egy cikket nekünk, és mindannyiunknak arról, hogy friss adatok alapján ismét rekordot döntött a magyarok pénzügyi vagyona. Ha ön, kedves hallgató, ezt nem így éli meg a saját életében, arra is magyarázatot fogunk adni pillanatokon belül. Lovas Judit a vonalban, szervusz Judit!
2: Ebből szép napot kívánok mindenkinek.
1: Ugye itt arról van szó, hogy nem minden magyar pénzügyi vagyona döntött rekordot, hanem az összes magyar összes pénze.
2: Így van, tehát ezek a Magyar Nemzeti Bank statisztikái, és ők a teljes pénzügyi vagyonnal kapcsolatban adják ki ezeket a statisztikákat, ami hát úgy tűnik, hogy nagyon szépen hízik, hiszen egy év alatt több mint 10%-kal növekedett a bruttó pénzügyi vagyon, ami 126 ezer milliárd forintot jelent.
1: Azt lehetne erre mondani, mert nagyon le lehetne egyszerűsíteni, hogy oké, hát ennyivel nőtt a reálkereset is, főleg ha bruttóban számoljuk, tehát akkor ezt így értjük, de hát nyilván nem ez a magyarázat elsősorban.
2: Az a helyzet, hogy a Magyar Nemzeti Bank is időnként készít ilyen felméréseket, de van most egy friss kutatás, ezt egyébként a Provident készítette, és ebből az derül ki, hogy vészesen nyílik az olló a magyar társadalomban, és egyre nő azoknak az aránya, akik egyik hónapról a másikra élnek, tehát 28% jelen pillanatban a magyar társadalomban. Tehát azt lehet mondani, hogy akik gazdagok, azok még jobban gazdagodnak, akik viszont rosszul élnek és szegények, azok pedig egyre inkább elszegényednek.
1: Ugye ezt nem csak egyszerű gazdasági magyarázatokkal szokták utána felruházni, hanem szociológiai és minden más egyébben, akár még az oktatás és a végzettség tekintetében is különbséget téve. Nagyon sokféleképpen lehet rétegezni a társadalmat. Ez a legegyszerűbb tulajdonképpen. Kinek van pénze? Ez a 28% nemzetközi összevetésben kirívóan rossz?
2: Ez a 28% ez igen. Elég magas. Tehát ebben a kutatásban például az derült ki, hogy 9 országot vizsgáltak, nem mindenkit, és amíg nálunk 28% él hónapról hónapra, addig például a cseheknél, lengyeleknél és Litvániában ez mindössze 13%, Észtországban és Romániában is 20%, de Mexikóban is 17%. Tehát a letteknél még elég magas, 24%, tehát azért a vizsgált országok közül nálunk a legmagasabb, és a tendencia is aggasztó, mert 4 évvel ezelőtt még csak 21% volt, ami ma 28%. Tehát látszik, hogy a társadalom alsó rétege az egyre jobban leszakad.
1: Nyilván önértékje lenne érdemes ezt kezelni, hogy mennyi pénze van valakinek 4 évvel ezelőtthöz képes, de hogyha megpróbálnánk így, akkor a leszakadás és a különbségeken túl kimondható azt, hogy rosszabbul is él az, akinek kevesebb pénze van? Mint 4 évvel ezelőtt?
2: Én azt gondolom, hogy igen, mert volt itt egy brutál magas infláció az elmúlt években, és miközben persze nagyon örülünk annak, hogy most már csak 1% körüli inflációról beszélhetünk az egy évvel ezelőttihez képest, tehát hogy egy év alatt bő 1%-kal nőttek az árak Magyarországon. Azért ne felejtsük el, hogy itt 23-ban, 24-ben kimagasló volt az infláció, és ugye letaroltuk Európát, tehát mi voltunk az első helyen. És az a helyzet, hogy azóta hiába nőnek kevésbé az árak, ez a magas árszint, ez ugye beragadt, tehát nem lettek alacsonyabbak az árak. És akinek a jövedelme az elmarad az átlagos bérnövekedéstől, annak egyre nehezebb megélni, tehát egyre több pénzét viszi el, tehát az összesből mondjuk a maga a megélhetés, tehát akár a rezsi, ugye, hogyha valaki kicsúszott az úgynevezett rezsicsökkentett árból, és ugye tudjuk, hogy pont a legszegényebb réteg, akik például tűzifával fűtöttek, ők nem kapták meg ezt a rezsicsökkentett árat a múltban, és az élelmiszerek inflációja az is nagyon kimagasló volt, hogyha mondjuk az elmúlt 4 évet így egyben vizsgáljuk.
1: Nézzük azokat, akiknek viszont van pénzük, hogy hol tartják azt a pénzt, és mit kezdenek vele.
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a társadalom legfelsőbb rétege nyilván, aki meg tud takarítani, ő beteszi állampapírba, beteszi befektetési alapba, sőt még részvényekbe is, bár úgy összességében elég alacsony a részvények aránya a magyar megtakarításokban. És azt is lehet mondani, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan, és most legutóbb is rekordot dönt a bankszámlán lekötetlenül tartott pénznek az aránya, és rettenetesen magas a készpénzállomány.
1: Ugye itt a lekötetlenség érthető, mert hogy gyakorlatilag nincs kamat. De hát akkor nem a bankszámlán kéne tartani, csak úgy heverni, hanem valahol dolgoznia kéne annak a pénznek, szoktátok ti közgazdászok mondani.
2: Igen, hát az a helyzet, hogy érdemi kamatot a megtakarításra még mindig csak az állampapírok adnak, a lakossági állampapírok, és hát ezért van az, hogy aki viszont nem szeretné állampapírba tenni a pénzét, az valószínűleg egyébként a befektetési alapoktól is óckodik, nem is biztos, hogy érti, hogy milyen megtakarításról van szó. Oda is egyébként elég nagy összeg áramlott az elmúlt fél évben, és akkor marad a pénz vagy a cihában, készpénzben, illetve marad a folyószámlán lekötetlenül. Hagy mondjak egy arányt, tehát, hogy miközben ilyen 11 ezer milliárd forint van lekötetlenül, körülbelül 900 milliárd forintot kötnek le az emberek, ami azért is vészesen alacsony, mert egy olyan bő 10 évvel ezelőtt, 10-15 évvel ezelőtt a bankszámlán tartott pénz 2/3-át lekötötték az emberek. Az is igaz, hogy akkor érdemi kamatot kaptak a bankoktól.
1: Hát igen, ez valószínűleg majd akkor fordul vissza, hogyha a bankok is másképp gondolkoznak. Amellett, hogy persze, amikor a jegybank csökkenti a saját alapkamatát, akkor nem várhatjuk a kereskedelmi bankoktól, hogy ők meg egy ellenkező irányú folyamatot indítsanak.
2: Hát az a helyzet, hogy azért a jegybanki alapkamat ahhoz képest még mindig magasan áll, hogy a bankok mondjuk 1% vagy 0,1%, tehát ugye 0,1, tehát egyik kamatot adnak általánosságban a pénzünkre, és igaz, hogy egy-egy kis banknál, vagy egy-egy nagy banknál akciós jelleggel felbukkannak szemmel látható kamatok is, ezzel csak az a probléma, hogy ezeket a kamatokat csak nagyon rövid időre adják, tehát jellemzően ezek az akciós kamatok mondjuk 3 hónapra szólnak, utána ugye visszazuhannak erre az 0,1%-ra, és a bankba hozott új pénzre, tehát hogyha tartok a bankban mondjuk 2 millió forintot, és oda viszek még egyet, akkor arra még egyre adják időlegesen ezt a magasabb kamatot, úgyhogy nagyon nem állunk jól ezekkel a lekötött betéti kamatokkal, úgyhogy ez is magyarázat erre, hogy miért nem kötik le az emberek.
1: Na és akkor a legvégére, miközben mindig hangsúlyozzuk, hogy befektetési tanácsot mi nem adunk, és ettől a műsortól ne is várjanak, de hát azért mégiscsak megkérdezem, hoztad a példát, valakinek van 2 millió forintja a bankban, egy büdös fillért nem kamatozik, tehát gyakorlatilag veszít az értékéből minden egyes hónapfordulóval. Mit kéne tennie?
2: Hát általánosságban ugye nagyon nehéz tanácsot adni, mert ugye az a kérdés, hogy mennyi időre tudja ezt a pénzt nélkülözni, mennyire képes kockázatot vállalni, akar-e? Azt gondolom, hogy az átlag magyar nem akar, és hogyha valaki most töri a fejét azon, hogy mit csináljon a pénzével, akkor valószínűleg a legjobb tanács az a legbiztonságosabb befektetés, az az állampapír. Hát jelen pillanatban azért a lakossági állampapírok még olyan 5%-ot fizetnek, van amelyik 5,5-et a lekötött pénzre. Igaz, hogy akkor több évig az államnak kell adni a pénzünket, de hát itt is van megoldás, hiszen vissza lehet váltani, és az államkincstárnál ezek a díjak sokkal kedvezőbbek, mint a bankoknál, de természetesen a bankoknál is lehetőség van állampapír vásárlására.
1: És hát ez egy garantált összeg, tehát itt itt nincs kockázat szemben mondjuk egy tőzsdei vállalkozással, ahol az ember nem tudja, hogy éppen amikor a pénzére szükség van, milyen lesz az árfolyam. Úgyhogy igen, ez például egy megoldás. Köszönöm szépen, még egyszer elmondom, hogy nem befektetési tanács, a józanész az, ami ebben a beszélgetésben itt a legvégén megszólalt, az pedig Lovas Judité volt. Köszönjük.
2: Én is köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban baleset okoz torlódást a Deák Ferenc téren az Astoria felé. A sérült gépjárművek a belső sávban vesztegelnek az Erzsébet tér után. Baleset történt a Margit körúton, a Margit híd felé a Jurányi utca előtt csak a belső sáv járható. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot, dél felé a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig. Majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. A 107-es és a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeztek. Erős a forgalom a Margit körúton mindkét irányban, a budai alsórakparton észak felé a Petőfi hídtól, illetve a pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Rákóczi úton mindkét irányban, valamint a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt. A két irány forgalma egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Megint az akkumulátorgyárak, és megint mindenféle olyan probléma, ami gyakorlatilag a ott dolgozók védelméről szól, így aztán szakszervezeti ügy is. Székely Tamás a VDS elnöke a vonalban, és a Seattle-el kapcsolatban a nikkel terhelés ügyében keressük. Jó napot kívánok, elnök úr!
3: Jó napot kívánok, és köszönöm a hallgatókat!
2: Azt lehet tudni, hogy 9 megvizsgált munkatársnál találtak súlyos az megszokottnál és az elfogadhatónál jóval magasabb nikkel terhelésre vonatkozó adatokat. Aztán egy utóbbi, későbbi vizsgálat már azt mutatta, hogy rendeződött ez a kérdés, de az ügy maga nyilván nem rendeződik ennyivel. Mit lehet tudni a hátteréről?
3: Ez az ügy arról szól elsősorban, hogy ugye itt egy folyamatos ellenőrzés alatt állnak azok a dolgozók, akik hasonló munkakörben dolgoznak, és az eredmény azt mutatta, hogy jelentősen magas a vérükben a nikkel tartalom. Ez a mi álláspontunk szerint elsősorban aznak az oka, hogy rossz munkavédelmi felszereléssel látják el a dolgozókat ezen a területen.
2: Hogyha azt mondja a Seattle, hogy most akkor innentől kezdve minden másképpen van, és a dolgozók munkavédelmi kérdései megoldottak, ezt egy szakszervezeti vezető készpénznek tudja ma venni?
3: Nem tudom, mert teljesen megszűnik ilyen esetekben a bizalom, hiszen ennek az első pillanattól kezdve így kellene lennie. Ez nem így van. Ezért is fontos az, hogy végre a különböző hatóságokban elkezdtek vizsgálódni, és ezek a vizsgálatok nem a fiókban találják meg a végső pozíciójukat, hanem egyrészt a nyilvánosság elé kerülnek, másrészt fontos lenne, hogy ezek a vizsgálatok ne úgy záruljanak le csak, hogy büntetés, hanem újabb-újabb ellenőrzés, hogy azokat a hibákat és azokat a hiányosságokat a munkáltató pótolja, amiből az egész ügy kipattan.
2: A Mikepért Csianyák a Környezetért Egyesület, akikről nem először hallunk, és akik ott a legelkötelezettebben és a legnagyobb hangerővel nyilván emiatt képviselik az ott dolgozók és az ott élők ügyeit. Ők azt állítják, hogy egy olyan gyáregységben történt a nikkel terhelés, és nem csak nikkel egyébként, hanem kobalt is, amely gyáregység még nem is működik valójában.
3: Hát a működés tekintve ez azért nem igaz, mert működik, hiszen részben a termelés bizonyos szakaszai elindultak, másrészt meg tesztüzemek vannak, tehát ebből a szempontból, függetlenül attól, hogy most a maga a termék az értékesítésre kerül, vagy egyáltalán tesztüzem, ettől a dolgozók terheltsége és a környezeti hatások azok nem változnak, bármilyen feltételrendszert is nézünk.
2: Először félreérthető volt, azt mondta a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal, hogy elutasította a cellagyártó üzem használatba vételi engedélyére vonatkozó kérelmet, aztán kiderült, hogy ennek az egységnek megvan a folytatás, a második ütemmel kapcsolatosan volt egy vázrajz probléma, és azt utasították el emiatt. Ez viszont azt mutatja, hogy itt igazából egy környezetvédelmi eljárásra van, és van lehetőség igazából semmi másra, mert hogy ez az engedély, ez jelenleg is létezik a gyárra.
3: Egyébként én is ezt gondolom, tehát ebből a szempontból a környezeti engedélyek és a működési engedélyek tekintetében ez az összefüggés megtalálható, de ettől függetlenül az elsődleges szakszervezeti szempontból, hogy a munkavállalók biztonságban legyenek, biztos környezetben, és ható munkafeltételek mellett.
2: Ezek a munkavállalók magyar állampolgárok, vagy vendégmunkások?
3: Is. Tehát részben magyar munkavállalók, és természetesen ugyanúgy védjük a nem magyar munkavállalók érdekeit is, nem csak ebben a kérdésben, hanem másban is.
2: A VDS-nek van velük kapcsolata, közvetlen kapcsolata?
3: Van, igen.
2: Mit lehet tudni, hogy vannak?
3: ugye ebben az esetben, amikor ilyen magas a vérben a nikkel tartalom vagy más szennyeződés, akkor két vált lehetséges megoldás van, vagy otthon tartják őket, vagy területre osztják be, ahol nincsen ilyen expozíció, és ennek köszönhetően lassan, de biztosan kiürül a szervezetből. Az, hogy később ez a terhelés milyen egészségügyi károsodást okoz, a sajnos senki nem tudja ma megmondani.
2: Hát talán egy orvos ezt átlátja, de ez meg nem az ön szakterülete. Székely Tamás, a VDS elnöke, köszönöm szépen. A Gazdasági Magazint hallották, a Több-Kevesebb című műsort itt a Spirit FM-en. Jövünk legközelebb hétköznap, tehát leginkább majd holnap, pénteken és hétfőn újra ugyanebben az időpontban. Minden jót, viszontlátásra!
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Nevezd személyesen a Generali Night Run Budapestre, és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a verseny helyszínén. Téged is várunk a Generali Night Run Budapesten.
4: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demindes TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök. Meghalt 5. Harald norvég király, szaharai por szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában azt mondta, nem állítja, hogy minden problémát sikerült eddig megoldani, de továbbra is dolgozni fognak azon, ahol hibát találnak, azt kijavítják, és ahol az állam évek óta nem végezte el a dolgát, azt el fogják végezni. Felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról tájékoztatott, hogy a tisztséget eddig betöltő Vikon Kál Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezi ki. A tárcavezető szerint a cél, hogy a Honvéd Kórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrum kórház és a Magyar Honvéd egészségügy meghatározó bázisa. Júliusban nőtt a foglalkoztatás, de emelkedett a munkanélküliek száma is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a múlt hónapban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 0,1% ponttal 4,5%-ra emelkedett. Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A Botekoszi folyón kialakult természetes torlasz mögött a felgyülemlett víz elkezdett túlfolyni, és attól tartanak, hogy újabb áradat indulhat meg. A természeti katasztrófának már csaknem 500 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Meghalt a norvég király. 5. Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel, 89 éves volt. 1991-ben édesapja 5. Olaf halála után lépett trónra, polgári származású 9 éves volt. 1991-ben édesapja

0: A nyitvatartási idő alatt lopták el az összesen 200 karátos darabot. Az ország nagy részén napos, fátyol felhős, az idő eső nem lesz. A sok napsütést nagy mennyiségű szaharai por szűri meg. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: No, mehetünk-e tovább Péterrel?
3: Ne, természetesen.
2: Oké.
3: Okay. Tehát azt hiszem ott tartottunk, hogy a jogállamiság keretén belül kellene ezeket a pereket felderíteni, ami nem lesz egyszerű, mert itt kézen közön 200 cégen, strómanon, meg offshore cégen keresztül vannak ezek a vagyonok, ezek a készpénz vagyonok, ingatlan vagyonok, ugye eldugdosva. Tehát én azért kétkedve fogadom azt, hogy ebből mit lehet ebből az iszonyatos vagyomból, ami itt valami 60 ezer milliárdokról beszéltek a jó múltkorában.
2: Igen, igen.
3: Majd leestem a székről, amikor ezt el nem tudom képzelni, mennyi ez az összeg. Szóval, ha mit tudom én, 20 ezresek le vannak rakva stószonként egymás mellett, akkor Filatorig átig elvezet ez az út. Nem tudom. Ennek dacára én, hát hagyj legyek egy kicsit optimista, hogy a sarkára áll, és nem csak beszélnek róla, nem csak igyekeznek felderíteni, hanem fel is derítik ezt a rengeteg szemétséget. Ugyanakkor néztem a bizottsági ülést, most, amit élőbe egyenes, hát én egy kicsit megmondom, én nem ismerem se a hölgyet, se az urat, de a Ligeti úr az olyan széleskörűen tájékozott, és aki súlyában van az egész rendszer minden tekintetben, úgyhogy én csalódott vagyok, hogy nem javasolták. Mind a mellett nem tudom, hogyha az országgyűlés elé van terjesztve,
2: igen,
3: akkor az országgyűlésnek jogában áll-e leszavazni és mást újra jelöltetni valakit.
2: Persze. Persze.
3: Mert én a remény hal meg utoljára. Itt mindenki mondta, hogy már befutó, biztos helyen van, ő van a rengeteget olvastam, hogy a legmegfelelőbb erre a posztra a dr. Ligeti volna. Hát én nem tudom, ez a bizottság is úgy látszik, ellentétben a múlttal, ez paritásos ezek szerint.
2: Így van. Csak a Fidesz és a KDNP politikusai nem vettek részt a jelölésben.
3: Hát nem tudom, akkor hány tagú a bizottság, elég sokan ültek ott.
2: Hát nyilván több, ez is országgyűlési elosztás mandátumarányban oszlik meg, de ugye lehettek ott mi hazánkosok, lehettek ott tiszások, tehát ilyen szempontból, hogyha azt nézi, hogy inkább nyertes, tehát ugye Unger Anna Róza mennyi szavazatot kapott, akkor azt mindjárt elmondom, ugye 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodás, az azt jelenti, hogy 8. Tehát
3: igen, majdnem egy hangú volt, igen.
2: Igen.
3: És tehát a Ligeti doktor az pedig azt hiszem 3 szavazatot kapott, ha jól emlékszem.
2: Igen, vagy 4-et.
3: Igen.
2: De hogy nyilvánvaló, hogy ha 8 képviselő vett részt, akkor ugye 4-nél többet kellett, hogy kapjon.
3: Igen.
2: Az a jelölt, aki átmegy a rostán.
3: Hát én tegnap is néztem ugye az egyenes közvetítést a bizottsági ülésről.
2: Igen.
3: És meglepetésemre...

0: Az egyik kedvencem, fideszes kedvencem az alelnöke ennek a bizottságnak. Hát vastag a bőr az elvtárs arcán, mit nem mondjak, beülni egy olyan bizottságba, amelyik mindent megtett annak idején, annak érdekében, hogy ez a bizottság megalakuljon.
1: Igen.
0: Hogy legyen. A volt igazságügyi miniszter, az utolsó igazságügyi miniszter, nem jut eszembe.
1: Tuzson Bence.
0: Tuzson Bence, igen. Legnagyobb megrepetésemre ott feszített a igen. világos öltönyébe az elvtárs.
1: Igen.
0: De hát, uram, bocsá,
1: ízlés. De ez az MNB bizottság már, amiről beszél.
0: Igen. Én már keverem a bizottságokat is.
1: Hát Péter, azért ülök itt, hogy ez ne legyen zavaró.
0: El is várja pártunk, hogy kiegészítsen.
1: Igen.
0: Mit nem mondjak.
1: Igen.
0: Két mondatban csak szeretnék reagálni erre a belügyminisztérium vizsgálja az augusztus 20-ai ünnep közbeszerzését.
1: Igen.
0: Na most én valamit nem értek. Ha valaki történetesen azért van, a közbeszerzés az arról szól elvileg, hogy a legmegfelelőbb ár-érték arányban legmegfelelőbb ajánlatot fogadják el. Na most ugye az eredeti ajánlat az 10 milliárd volt, ha jól emlékszem.
1: 17.
0: És ez pedig az egynegyede.
1: Igen.
0: Akkor bocsánatot kérek, mit kell ezen vizsgálni?
1: Na jó, de ez, milyen... ez csak az ár.
0: Igen.
1: Azt mondta, hogy ár, érték. Ugye az a kérdés, hogy...
0: Bocsánat, én még az életemben nem láttam tűzijátékot, úgyhogy nem, érdemben nem tudok. Nem vagyok az illetékes elvtárs ebben a témában.
1: Na jó, de Péter, hát ugye, ha azt mondja, hogy nem érti, akkor ugye azt feltételezem én, aki hallgatja, hogy értetlen, mert hogy...
0: Mert laikus vagyok, és
1: igen.
0: Én amikor meghallom azt, hogy valami 4, és valami 17, még ha rövidebb is, és át van
1: igen.
0: dolgozva, hát akkor is az a 4, az sokkal, de sokkal kevesebb, mint a 17, ergo érzésem szerint, és ilyen belső információk szolgáltatása nem volt, ami infót adott volna. Ugyanezt ki kell vizsgálni, vagy ki kell nyomozni, de hát akkor is hozzána megcsinálták ennyiből, és szép is volt állítólag, akkor én nem tudom, hogy mit kell ezzel foglalkozni. Hát foglalkozzanak a nagyobb volumenű, a sok-sok 10 milliárd, 100 milliárdokkal, ne rabolják a saját idejüket. Ez az én véleményem.
1: Oké.
0: Lehet, hogy nincs igazam, de nekem a 4 az szimpatikusabb, mert a 17 az riasztó. Ami a Köcsei pikniket illeti. Hadd kérdezzem már meg, miért eddig nyilvános volt? Nyilvánosak voltak a beszédek?
1: Tavaly.
0: És oda bárki bemehetett, vagy élőbe
1: ott,
0: közvetítették?
1: Ott élőbe volt egy közvetítés, igen. Ez Magyar Péternek volt köszönhető, aki ugye ott korzózott a Köcsei piknik helyszínétől néhány száz méterre, és ő is élőben közvetítette a beszédjét.
0: De akkor az, tehát az nem volt hivatalos, meg nyilvános a közvetítés, vagy igen?
1: Dehogy nem.
0: Nem hallottam. Nem, igaz, hogy nem is voltam kíváncsi erre a beszédre, de nem hallottam. Akkor én
1: csak a tavalyi volt ilyen.
0: Ja, értem. Tehát akkor máskor nem volt
1: ilyen. Máskor nem volt ilyen.
0: Voltak meg minden egyéb. És csak a meghívott
1: igen.
0: vendégek.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: A nagy érdemű meghívott vendégek voltak.
1: Így van, így van.
0: Én sok mindenről szívesen beszélnék, de nem akarom elrabolni másoknak az idejét. Kedves András, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Én is köszönöm.
0: A tárgyi tévedéseimért elnézést kérek, de nem vagyok up to date ebben ez a mai témákban. Úgyhogy...
1: Péter!
0: Szép napot kívánok!
1: Megvettem a telefonálását, köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen.
1: Minden jót, viszont hallásra. Attilával folytatjuk. Attila, halló.
2: Jó reggelt kívánok, Somos úr.
1: Jó reggelt. Csak nem a jelölés keltette fel az érdeklődését, Attila.
2: De igen, hát gyakorlatilag ez a jelölés, én úgy gondolom, egy folyamat része. Így magamban elemezgetem itt a folyamatokat, amelyek zajlanak.
1: Igen.
2: Meg kell mondjam, a hölgy jelölése számomra legalábbis csalódást okozott, illetőleg tulajdonképpen nem. Tehát elnézve az egész jelölési folyamatot, tulajdonképpen nem lett meg, hogy ő a befutó. Nézze, attól tartok, hogy ez egy lépés lesz arra, hogy gyakorlatilag most kinevezték az elnököt, de ez a hivatal majd proforma ugye valóban működni fog, de a fogait és az erejét nem igazán fogja megmutatni, és nem igazán nem úgy fog funkcionálni, mint amire ezt elvileg te.
1: Jó, de azt mondja meg Attila, hogy az előzetes meghallgatásokból, meg a jelölés folyamatából miért vonható le már most ez a következtetés, hiszen azt tudjuk, hogy miről beszélt Unger Anna Róza, ugye az ELTE állam és jogtudományi karán, tehát még ő 2003-ban lett politológus, ugye, majd 18-ban politikatudományi doktor, és fő kutatási területe a demokrácia elmélete és gyakorlata, különös tekintettel a közvetlen demokráciára tett választás, amerikai politika ezen a téren eléggé otthonosan mozog, és egyébként rendszeres résztvevője az ilyen tárgyú szimpóziumoknak, konferenciáknak, tudományos műhelyeknek, tehát elvileg akár jó is lehetne.
2: András, semmiképpen nem akarom elvitatni a hölgy szakmai felkészültségét, de ő alapvetően azért a szociológus, illetőleg korrupciókutató. A korrupción az elmúlt 16 év után kutatni már nem kell, tehát hogy hogyan alakult ki a folyamat és az állami szintre emelt korrupció és az ipari szintű lopás. Tehát ez körülbelül olyan, mint az esemény utáni tabletta. Az, hogy a megelőző időszakokat vizsgálgatják, ez rendben van. Itt azt mondom, hogy gyakorlatilag kőkeményen neki kellett volna állni, és a tabulrázat végrehajtani. Uh-huh. Most, és ami a másik problémámat, én mondjuk így most már politikai homeless-ként, tehát semmiféle párt és egyéb elköteleződésem nincs, politikai homeless-ként nézem itt az eseményeket, és időnként írogatok egy véleményportálon.
1: Igen.
2: De én úgy látom, hogy a Tisza kormány számtalan olyan ki nem kényszerített hibát elkövetett, amely nem lett volna szükségszerű, hogy elkövessék, hanem át kellett volna gondolkodni, illetve át kellett volna gondolni a döntéshozatali mechanizmust és a lehetséges következményeket felmérni. Indításnak kezdjük azzal például, az első ilyen komoly bakiuk volt a kulturális miniszter kinevezése, amiből ugye retirálni kellett a felháborodás hatására.
1: Azt hiszem, hogy ő az oktatási volt.
2: Oktatási miniszter volt. Többek között ő volt az, aki javasolt a Pankotai Lilinek is, hogy hagyja ott a gimnáziumot. Az eredetileg kiválasztott. Aztán mondhatnám például a NAV új elnökét, aki benne volt a zöld dosszi és NAV alkalmazott.
1: Horváth András.
2: Igen, tudom, ellehetetlenítésével. Aztán most előkerültek megint olyan nevek, akik a Fidesz alatt vastagon kollaboráltak az előző rezsimmel.
1: Ez az NFÜ-nél dolgozó egykori vezető, ugye?
2: Igen, akinek a pozícióban hagyása, illetőleg a újbóli kinevezésen 1700-an írtak alá petíciót, az ott dolgozó.
1: Igen, igen.
2: De mondhatnám a monari lakosokat, akik petícióban tiltakoztak a korábbi iskola igazgató helyén hagyása ellen, de nem csak a lakosok és a szülők, hanem az önkormányzat is petícióban tiltakozott, úgy kinevezték. Tehát itt egy csomó olyan ki nem kényszerített hivát látok, ami elkerülhető lett volna átgondoltabb és a következmények felméréshez történő gondolkodás után.
1: Igen, Attila, de szerintem az is van, hogy önnek egyébként lehet igaza, de ugye az is van, hogy sokan azt láttuk, hogy Magyar Péternek a választási kampányban milyen friss információi voltak belülről, az apparátusból. Az is van, szerintem, hogy azok, akik a választások után már nem hogy mondjam, szivároktatóként segítették a Tiszát, hanem tanácsadóként, azok hát ugye az előző rendszer osztoptartói lehetnek. Ezt nem rossz értelemben mondom, hanem ugye ők voltak azok, akik az apparátusban nem meggyőződésből, hanem szakmai alázatból talán próbáltak valamit csinálni, ugye? Most azt nehéz várni, hogy ezek az emberek mások legyenek, mint akik egyébként a rendszert átvezetik egy másik működésbe. Bocsánat, egy pillanat, Attila, csak egy néhány perces szünetet tartunk, itt fogjuk folytatni, ezt megígérem, csak reklámoznunk kell.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja. Emléksz!

0: Ez egy kaszinó, ahol te csak áru vagy.
1: A bátorság az, ami messze visz, de hogyha nem hiszel, mi lesz, mi megsegít. Ki megállítani már nem lehet, már mi ébresztettük
2: fel. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: Árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset okoz torlódást a Deák Ferenc téren az Astoria felé. A sérült gépjárművek a belső sávban vesztek elnek az Erzsébet tér után. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot, dél felé a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig. Majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. A 107-es és a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeztek. Erős a forgalom a Margit körúton mindkét irányban, a budai alsórakparton észak felé a Petőfi hídtól, illetve a pesti alsórakparton dél felé a Dráva utcától a Lánchídig. A Rákóczi úton mindkét irányban, valamint a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt. A két irány forgalma egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. A 10. kerületben a Gergely utcában a Szlávi utcánál lezárták a félútpályát, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: Ismét köszöntöm a nézőket. Attila, itt van-e?
3: Itt vagyok,
2: üdvözlöm. Akkor most megadom a szót, csak azért, mert nem tudott reagálni arra, amit mondtam.
3: Először is azzal kezdeném, hogy szeretettel üdvözlöm az előttem megszólaló Péter barátomat, és megnyugtatom, hogy tökéletesen up-to-date volt, tehát miatt neki semmilyen problémája ne legyen egy saját magával. András, nekem az a problémám, tehát először is én például Ligeti Miklós tartottam volna kifogásnál, és teljesen alkalmas jelöltnek erre a beosztásra. Aztán itt maga az egész jelölési folyamat körül is volt egy-két olyan mozzanat és momentum, ami komolytalaná tette ezt az egészet. Kezdve azzal, hogy fél óránként adtak ki közleményeket arról, hogy kit jelöltek, kit nem jelöltek, tudja, kiről van szó.
2: Persze.
3: Amikor ugye a Tisza frakciót valóban fél óránként adott ki közleményeket, hogy jelölték, ja, mégse jelölték, de mégis jelölték. Tehát valamilyen szinten majd, hogy nem komolytalaná tette. A másik, amikor itt a Nikonaszt befuttatták, ugye megjelent itt jelöltként. András, amikor meghirdetnek egy pályázatot, van 3 kandidáló, akit kiválasztottak a beosztásra, meghallgatják őket bizottságilag, akkor én nem vitatom, hogy a frakciónak is jogosult jelölt állításra, de akkor feleslegesen, ha eldöntötték volna, hogy például a frakció által jelölt lesz a befutó, akkor a 3 kandidálóval miért futtatnak meg felesleges köröket? Tehát ez az egész választást és kiválasztást is majd, hogy nem hiteltelenül teszi. A másik pedig, szóval én csak néztem, amikor itt a Jobbik által delegált Székely Harisnyás Patrubány Miklós neve előkerült a Magyar Világszövetsége részéről.
2: Ő nem a Jobbik, hanem a Mi Hazánk.
3: Mi Hazánk, bocsánat.
2: Igen. Jó, miért nem miért mondott Attila, mert az is ült volna.
3: Igen, ugyanaz az adom, bocsánat.
2: Igen, okay. Igen, csak a Jobbik az valamilyen módon konszolidálódott a demokratikus világba.
3: Igen, itt az ő hazájuk, viszont a Székelyharisnyás Patrubány Miklós delegált, tehát bocsánat, mi köze a vagyon visszaszerzés hivatalhoz, ha csak az nem, hogy akkor majd önkéntes felajánlás alapján, mint ahogy teszik ezt néhányan, a Magyar Világszövetség is visszaszármaztatja a magyar társadalomnak az Orbánik által számukra juttatott obolusokat.
2: És én nem ismerem Pacolai Miklós nevét, de Patrubány Miklós csak gond?
3: Patrubányról beszéltem.
2: Jó, oké.
3: Okay. Patrubányról beszéltem.
2: Oké,
3: okay. Patrubányról beszéltem.
2: Jó.
3: Tehát nekem komoly gondjaim vannak, és én úgy gondolom, ha szakmai alapon nézzük az egészet, és valóban a szándék komolyságát és megalapozottságát veszük alapul, vagy ugye teljesíteni akarnák azokat az ígéreteket, amelyeket itt belengedtek a vagyunk visszaszerzés kapcsán, a legmegfelelőbb jelölt mondjuk mindenképpen Ligeti Miklós lett volna kellő felkészültséggel.
2: Igen.
3: De egyébként az is egy jelzőpont volt, hogy például Hadházinak, aki igen-igen sokat tett a korrupció feltárásáért, még minimális szinten sem kínáltak fel valamiféle szerepet, hogy vegyen részt ebben a folyamaton, pedig nálánál jobban kevesen ismerik ezt, ami állami szinten zajlott ebben az országban. Tehát ez megint jelzésértékű.
2: Igen.
3: Mint hogy az is jelzésértékű, és nem a legjobb jelzésértékű, András, csak egy látszólag nem idevágó példát hadd említsek. Ugye emlékszünk, hogy Fidesz mit művelt az összes meetingen, jamborin, elsötétített kerítések mögött, kizárás sajtónyilvánossággal, kizárásával tartották az összes ilyen brainstorming.
2: Igen.
3: Erre most mi történt? Megrendezték a Tisza-szigetek találkozóját, ahol mit láttunk? Ugyanúgy elsötétített kerítéseket, sajtónyilvánosság ugye kizárva. Most, hogyha egymás mellé tesszük a két képet, ami mondjuk az egyik fideszes meetingen készült, a másik a Tisza-szigetes meetingen, ugyanazt látjuk gyakorlatilag. Akkor most szabadjon meg ezen, akkor mi a különbség?
2: Ha jól értem, akkor egy különbség van, hogy a beszédeket közvetítették, tehát hogy a Fidesz még azt se csinálta meg, mert valószínűleg egyébként az van, hogy azt akarták elérni, hogy ne legyen az, hogy a Tisza-szigetekre jövő mondjuk azt, hogy tagok, Tisza-sziget rajongók, azok ne tudják ne zavartalanul élvezni az egymás közötti ünneplés lehetőségét. Persze ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a kerítés előtt ne lehetett volna interjúzni velük, nyilván, de mondom, tehát itt a beszédek azért nyilvánosak voltak, ez egy lényeges különbség.
3: András, ezt elismerem, tehát ebben nincs is közöttünk vita, de ez, amit elmondott, ez nagyon szépen hangzik, mint hogyha hivatalos indokolása lett volna ennek a
2: dolog. Ja, bármikor elmegyek szóvívőnek bárhova, ismer engem.
3: Hát, hogyha megkeresnek, én is. Én inkább arra tippelek, hogy miután a Tisza-szigetek tagjai között is érezhető már némi morgolódás, gyakorolják a jusz murmurandit, a morgásokat.
2: Igen.
3: Ez inkább arra szolgált, hogy ne menjen kifelé információ arról, hogy esetleg valamiféle belső eljedés elindult a Tisza-szigetek között.
2: Hát,
3: a korábban meghirdett az irányvonal és a
2: tényleg. Igen, de Attila, erről maga Radnai Márk beszélt, hogy ő igazat ad a Tisza-szigeteknek, a csalódottságukat érti, megérti. A Magyar Péter ugyanezt mondta nyilvánosan, tehát nyilván ezt a tényt sem akarták elhazudni.
3: Nem, de semmiképpen nem jól veszik ki magát. Tehát itt nagyon-nagyon lényeges dolog a látszat. A látszat az,
2: persze. Hadd térjek ki vissza Unger Anna Rózára. Ugye azt mondta meghallgatásán, hogy kik voltak azok a szereplők, akik ehhez asszisztáltak, mármint, hogy a már ismert korrupciós ügyeket nem vizsgálták, új hivatali hozzáadott értéket nem tettek hozzá, bizonyos ügyészek akadályozták, nem indítottak eljárást, stb. Tehát kik voltak az ügyészek, akik nem indítottak eljárást? A jegybankban ki volt az, aki nem támogatott a vagyonvesztéseknek a feltárását? Ezt kérdezte Unger Anna a meghallgatásán, aki szerint nevükön kell nevezni a szereplőket, a hivatalban lévő szereplők azért kaptak fizetést, hogy megvédjék a közvagyont, és ezt nem tették meg. Ezután pedig arról beszélt, hogy azt gondolni, hogy 6 év alatt jogerős ítéletek lesznek, de a 6 év alatt a 6 év az arra elegendő lesz, hogy feltárják a visszaéléseket, és eljuthassanak a vádemelésig. Az ülésen ugye egyébként szavaztak Ligeti Miklósról és Sárvári Nikolászról is, és Ligeti 4 igent kapott, Sárvári pedig 3 igent kapott.
3: Nézze, András, ha ezeket az ügyeket úgy alsó hangon 6 évig elhúzzák, akkor itt ebből előbb-utóbb népharag lesz. És
2: nem. Ő nem azt mondta, hogy 6 évig elhúzódnak, hanem azt, hogy ő nem tartja valószínűleg, hogy jogerősítéletek legyenek.
3: Jó. Itt most
2: de az nem, a hivatalon, az nem a hivatalon múlik, hanem a bíróságon alapvetően. Tehát, hogy ugye milyen gyorsan lesz vádemelés. Ugye van egy vádemelési alelnök a hivatalban. Ezt a hivatal elő tudja segíteni, hogy 6 év alatt legyenek jogerősítéletek.
3: Hát ezt jó lenne, ha mielőbb aktiválná magát, és belekezdene adott esetben az érdemi munkába. Tehát szó nincs arra, mint ahogy sokan mondják itt az ellenzéki oldalon, hogy a lakosság vért akar. Nem vért akar, tisztességes, korrekt elszámoltatást,
2: igen,
3: a felelősök megnevezését, és az ezzel arányos mértékű eltorziót és megtorlást.
2: Tehát
3: szó nincs arra, hogy bárki vért akarna, és ezért... olvastam, illetve hallottam is a Hölgy Ungeron a beszámolóját, pontosabban a nyilatkozatát a meghallgatása kapcsán. Azt is elmondta, hogy nem egy szimpatikus és nem egy udvarias és szeretetre méltó ember. Legyen így, de akkor nevezzük nevén mindazt, aki tolvaj volt, mindazt, aki például nagyon egyetértek, ki is az Oxfordi bankár, Róna Péter megvan.
2: Róna Péter, igen.
3: Nagyon egyetértek például Róna Péter esetében az MNB sikítás kapcsán abban, hogy nem azt kellene most már vizsgálni, hogy hova mentek az ellopott pénzek, az egy dolog, azt majd valahogy talán vissza lehet szerezni, hanem azt, hogy valóban kik voltak azok, akik engedélyezték, hogy ezek a pénzek egyáltalán kikerüljenek az MNB-ből.
2: Igen, és ha jól értem, ez egybecseng ezzel az expozéval, amit Unger Anna Róza előadott. Attila, hálás vagyok, hogy értelmezzük a jelenségeket, mert fontos dolgok történnek az országgyűlésben most, és ezek meghatározzák a társadalmi igény kielégítésének jogállami útját. Köszönöm.
3: Én köszönöm a lehetőséget, kedves András, akkor most újból elbúcsúztam, most viszont hallásra.
2: Minden jót, Attila. Itt van Miklós. Háló, Miklós.
4: Szép jó napot kívánok mindenkinek, üdvözöllek, András. Én magam is jogász vagyok, engedd meg, hogy tegező stílusban beszélgetek.
2: Köszönöm, Miklós, hallgatlak. Nem ismerjük egymást így hang alapján, vagy igen?
4: Még nem, én még csak próbálkoztam telefonálni, de nem sikerült. Most.
2: Na most figyelek akkor.
4: Hála Istennek, igen. Én két dologról szeretnék beszélni.
2: Igen.
4: Röviden. Az egyik, hogy többen emlegetik itt a demokratikus megoldásoknak az meg a jogszerű megoldásoknak az alkalmazását,
2: igen,
4: amivel maximálisan egyetértek, mint jogász, nem is tehetek mást, de ketté kell választani a mostani történéseket. Az egyik volt a úgynevezett rendszerváltás, amely több nálam nevesebb jogászokkal egyetértve azt mondom, hogy gyakorlatilag egy vér nélküli forradalom volt.
2: Igen.
4: A forradalmaknak pedig nem az a jellemzője, hogy abban a pillanatban átváltunk demokratikus megoldásokra, hanem azokat az embereket, akik olyan pozíciókban vannak, amelyek hát nem segítik elő a rendszerváltást,
2: igen,
4: azokat egyik perc a másikra föl kell állítani és el kell küldeni. Aztán utána, amikor ez és természetesen megfelelő embereket kell helyezni azokba a pozíciókba, amelyek jelentősek, és amelyek segíthetik a későbbiekben aztán a jogszerű megoldások alkalmazását.
2: Így van.
4: Ne furuljázzuk állandóan azt, hogy így jogszerű legyen, meg úgy jogszerű legyen, az legyen jogszerű, ami majd bekövetkezik. Egyelőre sajnos még bizonyos ügyekben nem tartunk ott, mert még mindig vannak olyan emberek olyan pozícióban, ahol nem kéne, hogy legyenek.
2: Ez így van, de Miklós, az nehéz, hogy közben meg azt halljuk, hogy az 50-es évekbeli AVH az nagyjából olyan volt, mint ez a hivatal. Lesz. Tehát ezen körülmények között nehéz nem hangsúlyozni, hogy jogállami megoldásokra lenne szükség.
4: ez igaz, de legyen a fejünkbe az is, hogy egy vér nélküli forradalom volt, és a rendszerváltásnak be kell következni.
5: Értem.
4: Ha ez nem következik be, akkor hiába kezdjük el demokratikusan intézni a dolgainkat, nem fog eredményre vezetni mostanában.
5: Jó, akkor a második téma, amit szeretne. Figyelj. Igen.
4: A másik kiakasztott engem, meg kell mondjam, ez az elnök jelöléses
5: igen.
4: ülés, mert az én meglátásom szerint, és nagyon sok más ember szerint is, mind a Ligeti Miklós, mind pedig a másik férfi ember alkalmasabb lenne elnöki posztra, mint a hölgy. A hölgy nagyon értékes valaki, de egy elméleti valaki. Márpedig az elnöki posztot gyakorlati embernek kellene betölteni, akármelyiknek. A Ligeti Miklósnak az az óriási előnye, hogy több, lehet mondani, hogy talán több évtizedre visszamenőleg ismeri a magyarországi viszonyokat,
5: abszolút.
4: És egy csomó mindent felderített.
5: Igen.
4: A másik úriember pedig nemzetközi kitekintéssel rendelkezik. Tehát egyiket se szabadna mellőzni ebből a munkából. Mind a kettőnek helye volna, és óriási hiba az, hogy mikor megkérdezték az egyiktől, hogy vállalna-e elnök helyettesi posztot, akkor azt mondta, hogy hát ő sajnos ezt nem teheti meg, mert nem tudom én miért nem. Aztán a Hantosi pedig közölte, hogy hát azért is nem, mert hogy ő nem elnök helyettesnek jelentkezett, hanem elnöknek, és hát hogyha ez így van, akkor ő nem lehet elnök helyettes.
5: Igen.
4: Na most ez egy badarság. Ilyen színvonalú embereket mellőzni ebből a rendszerből, ez egy akkora hiba, hogy nem is tudom, mit mondjak rá.
5: Értem.
4: Úgyhogy ezt nagyon meg kéne gondolnia a parlamentnek, hogy ajánljanak föl mind a hármuknak valamilyen posztot, legyen az egyik az elnök, legyen a másik egy elnök helyettes, az Ungár Anna pedig legyen egy elnöki tanácsadó, mert az ő tudását sem szabad félre söpörni.
5: Hát igen.
4: Ő az az ember, hát álláspontom szerint, aki elnök lehetne igazán.
5: Igen, de ugye azt nem lehet mondani, hogy legyen tanácsadó, miközben ő hivatalos jelölt. Tehát most az országgyűlés, ha jól értem, akkor azt teheti, hogy a plenáris ülésen kétharmaddal vagy nemet mond, vagy igent mond, ugye? A többi lehetőséget nem látom. A tartózkodó szavazatnak is van értelme, csak az olyan, mint a nem. Itt van?
4: Igen, itt vagyok. De én vitatkozni nem akarok, én csak elmondtam a véleményemet, aztán aki meghallgatja, meghallgatja, aki nem, nem.
5: Nem, Miklós, én nem vitatkozom, kiegészítem az ön által elmondottakat, hogy nehezen lehet tanácsadó az, akit elnöknek jelöltek. Tehát ez egy tény.
4: Hát én meg ezt látom bajnak, hogy nincs átjárás ezek között az emberek, vagy pozíciók között.
5: Ez fontos baj, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a többieket is csak úgy lehetne megkérdezni, hogy elnök helyettesek lesznek-e, hogy mondjuk azt, hogy az elnök helyettesekre ugye nem úgy van, mint az elnökökre, hogy hivatalos jelölés folyik, hanem gyakorlatilag a frakciók neveket dobnak be, ugye? De nyilván azokból a pályázatokból dobnak be neveket, amelyek úgy nagyjából 30-40-en vannak, ha jól értettem, sokkal kevesebben, mint az elnök pozíciójára. Úgyhogy nyilván ez a jelölők felelőssége, hogy megfelelő szakembereket találjanak. Miklós, itt van még?
4: Igen, itt vagyok.
5: Nagyon hálás vagyok, hogy jogi tudását a közjavára hasznosította ebben a beszélgetésben is. Mert nyilván feltételezem, hogy azért lett ügyvéd, mert, vagy gondolom jogász ügyvéd, ugye?
4: Igen.
5: Igen, mert hogy azért az ön pályája is tele van olyan ügyekkel, amelyben a köz érdekében lépett fel.
4: Így van.
5: Jó.
4: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
5: Én is.
4: Elköszönök, és mindenkinek további jó munkát és egészséget kívánok.
5: Minden jót köszönöm önnek is. Kérdés. Minden jót önnek is. Önöknek a figyelmet köszönöm. Nem én leszek délután. Az, hogy mikor leszek, azt nem tudom megmondani, de igen, talán szombaton. Talán szombaton leszek önökkel, aztán meglátjuk. Péntekén délelőtt vesszük fel a Somosapályát, és akkor szombat este műsor lesz. Jó?

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
4: Nevezz személyesen a Generali Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: A Tisza kormány első 107 napját értékelte a miniszterelnök. Értékes nyakéket loptak el egy bécsi múzeumból. Szaharai por szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában az eddigi eredmények közül kiemelte a rendeleti kormányzás és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, a közmédia átalakítását, a több mint 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalát, valamint az értelmetlen állami kiadások visszafogását. A vagyonvédelmi hivatal élére jelölt Unger Anna szívesen látná a munkatársa között Ligeti Miklóst. A Transparency International Magyarország jogi vezetője maga is jelentkezett az MVVH elnöki posztjára, de az országgyűlés illetékes bizottságában a három jelölt közül Unger Anna kapta a legnagyobb támogatást. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőiről ma szavaz az országgyűlés. Felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról tájékoztatott, hogy a tisztséget eddig betöltő Vikon K. Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezi ki. A tárcavezető szerint a cél, hogy a Honvéd Kórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrum kórház és a Magyar Honvéd egészségügy meghatározó bázisa. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város projektügyében. A tárca közölte, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás, továbbá hanyagkezelés és hamis magánokirat felhasználás vétségének gyanúja vetődött fel. Az Orbán kormány 2016-ban és 2017-ben összesen csaknem 25 milliárd forint támogatást biztosított az FTC-nek a Népligeti sporttelep fejlesztésére, de a Fradi város a támogatás ellenére nem épült meg. Már csaknem 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek. Értékes nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A több száz gyémánttal díszített 4,3 millió eurót érő királyi nyaklánc egy nyár elején nyílt luxus ékszer kiállításon szerepelt. A tettesek tegnap a látogatók között elvegyülve a nyitvatartási idő alatt lopták el az összesen 200 karátos darabot. A nyitvatartási idő alatt lopták el az összesen 200 karátos darabot.

0: Korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
1: Köszöntöm Önöket. Minden esetre aktív levelezés zajlik a fórum közössége és köztem arról, hogy hogy kell értékelni az Alkotmányügyi és Igazságügyi Bizottság döntését a jelölés kapcsán. Mindenki azt írja, hogy vérmérséklete szerint, hogy egyrészt Unger Anna jó jelölt, másrészt viszont többen vannak azok, akik Ligeti Miklós jelölésének mellőzését szóvá teszik. Valaki odáig is megy, hogy itt valami paktum van a háttérben, volt fideszes vagy kormányzati tényezők és Magyar Péter között. Ugye az a helyzet, hogy az elmúlt 16 évben oly sok mindent láttunk, hogy mindent is el tudnak képzelni azok, akik mondjuk azt, hogy a türelem szónál veszik az értelmező kézi szótárt, és inkább utána néznek, hogy az mit jelent. De hát a polgár már csak ilyen, ugye? Szerelemben és politikában nem ismerünk türelmet. Vagy de. Vagy nem, vagy de. Jó, Mihály, halló!
2: De tiszteltem, Somos úr, Török Mihály vagyok.
1: Üdvözlöm.
2: Üdvözlöm a nézőket is. Én is ebben a témával kapcsolatban szeretnék beszélni önnel.
1: Nagyszerű. Figyelek.
2: Én megvallom őszintén, hogy engem ez a döntés ez nagyon meglepett, mert én végignéztem a választás, illetve a bemutatkozását ezeknek a személyeknek. Na most az Unger Annával kapcsolatban az
1: Unger,
2: amit tőle, vagy Unger Igen. Annával kapcsolatban ugyanaz a véleményem, mint délelőtt telefonált be az Attila, hogy elméleti jellegű, és én úgy gondolom, hogy illetve van egy olyan hátsó érzésem, hogy a Fidesz vagy a Tisza nem biztos, hogy gyakorlatilag ezt az egész dolgot rendesen végig akarja vinni, mert én azért van ez a véleményem, mert a Ligeti úr ugye 2012 óta ebben foglalkozik.
1: Igen.
2: A legtöbb dolgot azt gyakorlatilag már megismerte, és amit a legfontosabbnak tartok, hogy ismeri az összes Európai Uniós ide vonatkozó döntéseket, ismeri a magyar jogszabályokat. Nagyon sok helyről a kapcsolata megvan azáltal, hogy bekért anyagokat, ismeri az egész rendszernek a működését, és amit még nagyon fontosnak tartok, hogy szerintem jó átlátja a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság működését. És az, hogy viszonylag a türelmetlen emberek miatt is valamennyire gyorsítani lehessen ezt az egész folyamatot, olyannak kellene kézbe venni, aki egyrészt már átlátja nagy részét ezeknek a dolgoknak, másrészt meg azáltal, hogy szerintem náluk a jelenlegi munkahelyén nagyon sok minden már ki van dolgozva, és tudna onnan kapcsolatokat is, vagy illetve nem kapcsolatokat, hanem kollégákat hozni, akik ezekbe a dolgokba már jártasak, és így lehetne ezt a dolgot felépíteni. Na most nekem nincs problémám a Unger Annával, mert valóban egy nagyon értelmes hölgy, meg egyebek, abban is egyetértek, hogy ki kellene vizsgálni azokat is, akik ebbe a döntést elnézték, vagy hozzásegítettek, vagy egyebek. Ilyen szempontból hasznos lehetne a munkája, abba kellene gondolkodni, hogy hogy lehetne ebbe a rendszerbe bekapcsolni. Ugye ott van a harmadik, a Sárvári Mikolás, akinek a bemutatkozóját láttam. Nekem az jött le, hogy ő nemzetközi jogokkal nagyon képben van, ismeri ezeknek a pénzvonalaknak a rendszerét,

0: működését. Igen. Tehát szerintem sokkal jobban átlátja, mint bárki más itt, akik még nem foglalkoztak ezekkel a dolgokkal. Na most azt ezen tudom elképzelni, hogy tételezzük fel, hogy most a parlament a Ligettit választaná meg a
1: azt nem tudja, mert ugye jelölés nincs rá, tehát hogy...
0: De nem. Azt nem tudom, hogy jelölni az országgyűlés tagjainak lehet-e?
1: Az nem úgy működik, hanem az úgy működik, hogy a frakciók jelölhetnek, illetve bizottságok jelölhetnek.
0: Értem.
1: Úgyhogy az előterjesztő nyilván valamilyen módon az országgyűlés elnöke, vagy frakciói, vagy nem tudom kicsodák. A bizottsági meghallgatás ugye az már formába helyezi ezt a kérdést, mert akkor azt kiválasztják, akit jelölnek, és amikor felterjesztik a bizottsági szavazásra, hogy támogatják-e a jelölt plenáris ülés elé kerülését, vagy a szavazásra való felterjesztését, akkor ez egy hivatalos folyamatnak kell lenni.
0: Értem. Na most azért mondom, mert például a Sárvári Nikolásznak a munkáját végighallgatva, megnézve, bennem felmerít az, hogy érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy neki nem egy ilyen 200 fős alkalmazotti létszámú létre kellene hozni, ahol ő a vezető, mert ő el tudná már kezdeni. Ugye itt január-februárban nagyon sok pénz kivándorolt az országból, ő ezeket már végig tudná követni, párhuzamosan, ami gyorsítaná az egészet.
1: Igen.
0: Nem tudom, hogy ez mennyire hülye ötlet.
1: Hát érdekes ötlet, csak ugye ő az elnöki pozícióra jelentkezett. Hát most ugye az a kérdés, hogy hogy lehet áttranszformálni az ön ötletét egy másik pozícióra.
0: Jó, hát ez olyan dolog, hogy utána a két elnök az össze tudna dolgozni, vagy hát nem tudom, hogy milyen beosztást adnának neki. Uh-huh. Csak hát az, hogy alelnöknek nem menne oda szerintem az, aki elnöknek jelentkezett.
1: Na most van egy érdekes fejlemény, az egyik barátom küldte, hogy ugye a hivatal felállítása során 4 különböző helyettesi pozíciót hirdettek meg. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság azt mondja, hogy a vádemelésért felelős és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségekre nem érkezett be elegendő számú érvényes pályázat, és hogy nem lehet-e az, hogy az új jelentkezőket, amikor várják, akkor Ligeti urat is valamelyikre a kettő közül szánják?
0: Hát én az ő helyében nem mennék oda, megvallom őszintén, mert...
1: Pedig ez kifejezetten egy jogi hát és jogalkalmazói állás.
0: Az rendben van. De én úgy gondolom, hogy az egész fejének egy jogásznak kellene lenni, egy jogi szakembernek.
1: Igen.
0: Na most én úgy tudom, hogy ez a hölgy, ő történész.
1: Politológus igazából.
0: Vagy politológus, tehát ő gyakorlatilag nem jogi pályával dolgozott itt, meg alapvetően a kérdése 99%-a jogi.
1: Igen, de...
0: Ezért volt az a rossz májunk megjegyzésem már a legelején, hogy ez miatt, mivel az ismeretségi dolga, én úgy feltételezem, nem akarom megbántani a hölgyet,
1: igen,
0: hogy nem eléggé ismeri a magyar viszonyokat, meg egyebeket, most ha ezt elkezdi megtanulni, akkor tényleg 6 év múlva, meg 10 év múlva, meg 50 év múlva lesz itt valami. Uh-huh. A Ligeti úrral lehetne felgyorsítani. Ugye tegnap este volt, ha jól emlékszem, az egyenes beszédben a közgazdász úr, most hirtelen nem ugrik be a neve.
1: Róna Péter?
0: Róna Péter, igen. Aki ugye akkor, mikor ez az egész kezdődött az MV a Magyar Nemzeti Banknál, ő akkor ott vezetői, tehát ebben a bizottsági tag volt.
1: Igen.
0: Tehát ő sok mindenbe belelátott.
1: Igen.
0: Ő, én úgy gondolom, hogy tegnap este elég értelmesen elmagyarázta, hogy mivel kellene kiindulni, mert az a leggyorsabban vezetne az összes fontos szárhoz.
1: Igen, igen.
0: És ezeket a dolgokat, tehát érdemes lenne itt egy-két dologba szakembereket meghallgatni, független attól, hogy nem ez a feladatuk, hogy egyértelműen megoldjanak, de hát ön is, mint ügyvéd, szakdolgokat tud hozzámondani, a másik is tud, a harmadik is tud, meg aki ott van.
1: Hát nem, azért mondjuk azt, hogy az átláthatósági, vagy kifejezetten hivatalok által elkövetett, vagy hivatalok működése során elkövetett korrupciós jellegű bűncselekmények esetében azért az egy szakjogászi felkészültség. Nem csak büntetőjogi tudás kell hozzá, hanem büntetőeljárási, adó szakjogászi, számos ismeret, könyvelési, számviteli, tehát hogy nagyon sok olyan jogterület van, amit ugye egy általános ügyvéd az nem lát, nem tud, és Ligeti úrnak azért van szerintem egy ilyen kifejezett rátermettség és alkalmassága erre a pozícióra, mert hogy ő éppen a Transparency-ben végzett munkája során, meg korábban helyettes államtitkári munkája során rálátott ezekre a cselekményekre, és van egy megfelelő tapasztalata ezen a téren.
0: És ebből nagyon sok információt az évek alatt elmondott az ATV-be.
1: Többek között, persze. Persze, és hát emlékszik azokra az ügyekre, így van.
0: Azért is támogatják.
1: Persze, emlékszik ezekre az ügyekre, ezekkel foglalkozott. Tehát ugye az hát az érdekes... Persze. Bocsánat, önél szó. Az az érdekes ebben a dologban, hogy nem ő lett, hogy ugye a politikai többség úgy látja, hogy ez a fajta praxis, ami Ligeti úrnak van, ez nem a legmegfelelőbb egy elnöki pozícióra, ami lehet akkor igaz, hogyha az elnök számára a politikai többség egy más szempontrendszert szeretne érvényesíteni. Az a kérdés, hogy milyen olyan más szempont merül fel egy elnök kapcsán, amelyet érvényesíteni kell az ilyen jelölésben.
0: Jó, hát ezek persze összetett, bonyolult kérdések. Én egyedül olyan szempontból mondom, hogy egyrészt ugye a tévén keresztül meg lehetett ismerni, azt is meg lehetett ismerni, hogy érti a dolgokat, átlátja, tudja képviselni.
1: Így van.
0: Hát az, hogy na most abból, hogy a Transparency Day igazgató ebből azért, és ezeket a dolgokat kiámozta a beosztottjaival együtt, ebből azért lehet arra következtetni, hogy nem biztos, hogy rossz vezető.
1: Igen, bár amilyen következtetés levont, az egy kicsit eufemisztikus, mert hogy ugye nem feltétlenül így van, tehát hogy nem feltétlenül a szaktudás kell, hogy az elnök esetében megnyilvánuljon, lehet, hogy a jó vezetői képesség az fontosabb az elnöknek, mert ott vannak ugye az egyes területekért felelős elnökhelyettesek, akik, hogyha ők jól végzik a dolgukat, és az adott részlegeken ugye olyan munka folyik, amelyeket ők szakmailag jónak tartanak, akkor maga a hivatal jó irányba fog menni dacára az elnök bármilyen igényének és elvárásának.
0: Jó, elfogadom az érveit, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt a részt itt lezárhatjuk. Én még egy dolgot szeretnék, még kapcsolódik ehhez a dologhoz elmondani, hogy engem végtelenül zavar az embereknek, a választóknak a türelmetlensége. Mert gyakorlatilag sokan azt gondolják, hogy mi tudjuk róla, hogy XY lopott, akkor már rakhatjuk a bilincset rá, azt vihetjük el. Ezek a dolgok nem így működnek. Itt az a baj, hogy az emberek arról nem tudnak, hogy itt nagyon sok papírbekérés, behívás, értesítés, egyebek vannak, meg ezért válaszok, amihez, hogy mondjam, időpontok vannak tűzve, hogy 30 napon belül köteles megadni a dolgokat. Most csak mondok, lehet, hogy rossz példát, hogy valahonnan hivatalból bekér valami anyagot ezzel kapcsolatban, és azt, a jogszabály azt írja elő, hogy 30 napon belül kötelesek választani.
1: Igen, igen. És önnek igaza van abból a szempontból is, hogy erről beszélt Unger Anna Róza, hogy ugye nincsen gyors eredmény, tehát a jogszerű eljárás garanciái miatt 6 éven belül nehéz elképzelni jogerős döntést, meg kell próbálni mindent, de ha nincsen, akkor el kell fogadni, hogy mindennek van ára, tudnélik, ugye? Ha megnézi a nagyon-nagyon fontos büntető ügyeket a rendszerváltás után, hát sokszor megismételt eljárásokon keresztül vezetett az út.
0: Na igen.
1: És több mint egy évtizedekig is húzódott mondjuk a KNTH ügy, emlékszik?
0: Hát és persze, de hogy mondjam, ott az ilyen esetekben nekem felvettük a politikának a belenyúlási lehetőséget.
1: Tehát igen, de...
0: inkább arra vezetem vissza.
1: Mihály,
0: na most én ezt a...
1: Mihály, pici szünet következik, jó? Csak reklámozunk.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot délfelé a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig. Majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. A 107-es és a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeztek. Erős a forgalom a Margit körúton mindkét irányban, a pesti és a budai alsó rakparton szakaszonként. A Rákóczi úton mindkét irányban, valamint a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt. Lezárták az Andrássy utat a Kodálykörönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: No, Mihály, itt van-e?
3: Itt vagyok.
2: Na, figyelek.
3: Somos úr. Na, szóval gyakorlatilag ugye nagy probléma az, hogy az emberek türelmetlenek, sürgetnék a dolgokat. Ugyanakkor elvárják azt, hogy minden a jogszabályoknak megfelelően menjen, tehát ne ilyen személyre szabott ítéleteket, vagy nem azt várják.
2: Igen.
3: Na most egy valamit azért tudni kell, amit ön a szakmájából fogva nagyon jól tud. Én nem vagyok jogász, de azért azt tudom, hogy nagyon sok múlik az előkészítésen.
2: Igen.
3: Azt elkapkodják, akár a rendőrségnél, akár az ügyészségnél, akkor megbukhat az egész ügy.
2: Igen.
3: Most nagyon eltúlozva egy kétértelmű dolgon is elmehet egy-egy dolog. A másik, hogy nem tudom azt, hogy jól tudom-e, hogy egy témát a bíróságra csak egyszer lehet vinni.
2: Igen.
3: Tehát ha valamiben ítélet született, avval még egyszer nem lehet az bíróság felé fordulni.
2: Így van, ugyanazon tehát, felek közötti jogvita esetében.
3: Hát most, a, jó.
2: Mert persze, ugyanazon a témában a... mást perelni például lehet.
3: Értem, jó, hát én mondom, nem vagyok ügyvéd, tehát nem ismerem annyira a jogszabályokat.
2: Jó, hát csak megjegyzem, hogy ez így igaz. Ez így ezzel a megszorítással igaz.
3: És hogy az emberek ezt vegyék figyelembe, hogy ezeket a dolgokat, hogyha megfelelő ítéletet várnak, akkor annyiba is legyenek türelmesek, hogy az előkészítések megfelelőek legyenek ahhoz, hogy abból az igazság szülessen meg.
2: Igen.
3: Tehát én ezt a dolgot ezért is látom fontosnak elmondani, mert aki hallja, az lehet, hogy ezekkel a dolgokkal nem volt tisztába, viszont a sürgetésnek lehet egy, ebből kifolyólag egy negatív értéke is, vagy ára is.
2: Igen. Jó, Mihály, van-e még valami?
3: Hát arról igazság, hogy sok lenne, ezért két dolgot mondanék, aztán utána én befejezem, én most telefonáltam először, meg lehet, hogy utoljára is, de ugye hosszú ideje nézem az önök műsorait, nem csak ezt, hanem a Somosapályán, meg az összes többi politikával, meg egyébkel foglalkozó műsoraikat, avval kapcsolatban is lenne véleményem, de az egyik dolog az, hogy ugye a kormány felvetette a 16 éveseknek a választási jogának a bevezetését, igen, mint ötletet.
2: Igen.
3: Na most én az ATV részéről nagyon rossz színbe látom azt, hogy utcán megkérdeztek embereket, hogy mondják-e a véleményüket ezzel kapcsolatban. Na most mind olyan idős volt, mint én, 70 és a halál között. Hát ezektől az emberektől várunk, hogy a 16 évesekről véleményt mondjanak.
2: Hát szerintem ez nem életkori kérdés amúgy, ebben nem értünk egyet.
3: De ez az életkori kérdés, mert amikor én gyerek voltam, akkor gyakorlatilag azt se tudtuk, hogy mi a számítógép, meg még összeadása se volt ez az egyszerű kalkulátor, meg egyebet. Tehát mi nem ebbe a világba értünk, nem ebbe születtünk bele. Nekem van egy 18 éves gyerekem, aki sokkal jártasabb egy csomó dologban, mint én,
2: igen,
3: mert már a számítógépet olyan szinten kezeli.
2: Igen.
3: Na most azt látom, hogy sok fiatalnak van véleménye arról, vagy a politikáról egyáltalán, és ezzel nekem az a véleményem, hogy úgyis az megy el választani, akit érdekli a politika, akit nem érdekel, az meg úgyse megy el. De a másik dolog, hogy akik elmennek választani, és én most hangsúlyozom, se a bal oldalra, se a jobb oldalra nem akarom lerakni a voksumat, hogy most támogatnám, vagy nem támogatnám, de egy valamit vegyünk tudomásul, hogy nem az mi életünkről van már szó, ha ők elmennek szavazni, hanem igen, a saját életükről.
2: Igen.
3: És csak egy dolgot nézzenek meg, hogy mit hagyott ez a 16 év a utánunk jövőkre.
2: Igen. Mihály, szeretnék másnak is lehetőséget adni, ha nem bánja.
3: Két mondatot mondhatok még?
2: Mondja.
3: Más téma. A Zsolti bácsi ügy.
2: Igen.
3: Én semmi más nem ajánlok, csak azt, hogy az ATV-ben, amik voltak ilyen híradós részek, ott egyszer volt arról szó, hogy kivédte, aki az intézetnek a vezetője volt. Azt szerintem sok mindenre rávezetne. Na, köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Kérem. Viszont hallásra, Mihály, én is köszönöm, hogy hívott minket. Klára?
4: Halló? Itt vagyok.
2: Jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok, itt vagyok. Én tulajdonképpen nagyon érdekes dolgokat fogok, olyasmit szeretnék csinálni, amit általában nem jellemző itt, de egy megjegyzésem azért lenne, ha nem haragszik meg érte. Ön ugye Somos, és a gyerek Somos Ede. A Somos visszafelé olvasva is Somos, és hát mi még? Hát az Ede.
2: Hát ön rájött a nagy titokra.
4: Rájöttem a nagy titokra, és most akkor jöhet a kis Ili.
2: Most jöhet az Ili?
4: Ili.
2: Igen, csak hogy ugye így nem lehet őt, erre is van nem megoldásom, van. Erre is van megoldásom, de ezt nem árulom el.
4: Jó.
2: Tehát van ilyen, lehet találgatni, hogy mi, de ezt most nem mondom.
4: Jó.
2: De az Illit ugye nem lehet...
4: Nem lehet anyakönyvezni.
2: Nem lehet így anyakönyvezni, nem igen.
4: Aha. Még valami szeretnék mondani, utolsó időkben láttuk a Nemes Annát, mintha ott a pult mögött pocija lett volna. Igen, ő is elment szülni?
2: Szerintem ez egy nyilvános információ, hogy ő is elment szülni. Igen, ezt meg tudom
4: erősíteni. Én ezt nem is tudtam meg, hogy nem emlékszem.
2: Hát nem tudom, hogy használ-e internetet.
4: Nem.
2: Nem. Akkor elmondom, hogy erről az interneten sok cikk van egyébként.
4: Ja, jól van. Hát akkor minden jót és szépet nekik.
2: Csak remélem, hogy ő is látja.
4: Mivel én most gyerekekről szeretnék beszélni, azért igen. is kezdtem így ezt az egészet, igen. de ha... Mivel fejezte be most ez az úr, befejezte azzal, hogy a... Mivel fejezte be az
2: Hát sok mindenről beszélgettünk.
4: Nem, hanem a legutolsó, amikor a politikus, hogy most mondja meg, nem tudom kimondani.
2: Hát az, hogy a fiatalok... Hogy mi, fiatalok
4: nem, tud... hanem hogy miért pattant fel a milyen bácsit?
2: Zsolti bácsi,
4: hogy amikor a Zsolti bácsi szóba került, akkor tulajdonképpen ő miért ugrott fel a helyéből olyan villám gyorsan? Hát én visszanéztem volna, és azt mondom, hogy csak nem rám gondol.
2: Igen.
4: Nem? Hát hanem, és a többiek is mindenki megdöbbent a hátam mögött. Szóval, hogy nem tudom, ez nekem olyan fura volt, hogy úgy fölpattant, mint a Mikkel Borha, és akkor mentegetőzött, hogyha visszagondolunk ezekre az időkre, hogy ott a gyerekeket hogyan bántalmazták, meg mi volt, akkor mennyire érdekes az, hogy értelmes ember, vagy hogy régen, volt ilyen, hogy ugye voltak a hiperaktív gyerekek. Ezeket igen. a hiperaktív gyerekeket üdötte verte még a tanár, és nekünk is azt mondták, hogy ez egy rossz gyerek, ne álljál vele szóba, meg stb. De ma már tudjuk, hogy van ilyen. És hogyha ott az intézetben ezeket a gyerekeket bántalmazták, akkor miért nem jutott eszébe értelmes emberek és mai világban, hát annak a gyereknek olyan az egyénisége, azt nem lehet megváltoztatni, mert mindenkinek kialakul az egyénisége, és hiába akarunk neki jó tanácsot adni, nem fogadja meg már később, főleg, ha valakinek még betegsége is. Tehát a hiperaktivitás az tulajdonképpen egy betegség. És akkor az a gyerek lehet, hogy mosolygott is azok után, miután megverték. Nem?
2: Hát,
4: és akkor azt hitte az a oktató vagy mit tudom én, hogy még akkor ki is nevez, fiam, és akkor ütött rajta még vagy kettőt. Szóval őrület, amikor értelmes emberek ott vannak ilyen helyeken, és nem fogja fel, hogy ez egy más világ.
2: Igen.
4: Hát, az valami rémes belegondolni, és ezek még kitüntetést kapnak meg. Hasonló szóval valami borzalom. Én most tulajdonképpen ilyen azért akarok a gyerekekről beszélni, és a lélekről igazából, hogy a gyerekeknek a lelki világa, de hogy milyen nagyon-nagyon korán észre lehet venni ezeket a dolgokat. Én például dolgoztam, klinikán dolgoztam nagyon pici gyerekekkel és nagyokkal is. A pici gyerekekkel, akik intenzív osztályon voltak, és ha már mondjuk meggyógyult egy ilyen icipici gyerek, akkor volt egy külön szoba, akkor ővelük már csak ugye etetgetni kellett. És akkor volt egy ilyen kis többség, aki koraszül, igen, és akkor ezt a kis csöpséget betettük már az etetőbe volt, és akkor betettük az inkubátorba, hát itt figyelni kellett jót és rosszat, mindent ugye az intenzív osztályon, és akkor ez a inkubátor az ugye ilyen téglalap alakú, hát úgy kell fektetni egyenesen. Egy idő után azt vettük észre, 140 vagy 170 centi volt, gyönyörű kis rózsaszín csöpség, és azt figyeltük, hogy ahogy betettük, az egy idő után ő keresztbe fordult, és fölrakta a lábait az inkubátor falára, és ott megtámasztotta. És akkor mi meg arra jártunk, hát az hogy került ide, mert egyenesbe tettük, aztán egy idő után megint csak azt vettük észre, hát ő már megint keresztbe feküdt, és akkor már megint fölrakta a kis vérfácsai gyertyába, és nagyon micsoda. És akkor ugye, majd egyszer úgy mondom, megálltok fölötte, és elkezdtem figyelni. Figyeltem, hogy mit csinál ez a gyerek. Hát mit csinál? Tehát úgy nézett ki, mint aki mosolyog. Gondoltam, hogy biztos a mama kozakjába valahova oda támasztotta, visszajöttek ezek a régi emlékképek, és akkor ő így nagyon jól érezte magát. Na hát aztán megbeszéltük a viziten, meg mindenhol, hogy jó, egyenesbe tesszük, de ha oda tódázzamok, hát akkor hagyjuk. És akkor még béleljük az inkubátor oldalát, ne csúszom ott be a lába, vagy valami, hogy ez is egy ilyen lelki dolog. Nem, hogy még egy olyat is észre lehet, hogy nem kell megszólalni, nem kell róla beszélni, vagy valami, látni kell, észre lehet venni, nem?
2: Igen, igen.
4: Minden ilyen dolgot nekem olyan sokszor jut eszembe az, hogy milyen lelki probléma volt, dolog volt az, amikor, de mondjuk visszatérek az elejére, ennek a rendszerváltást akarunk, meg minden, amikor kikiáltották a köztársaságot ki, Szűrös Mátyás, ugye? Mondtam is, hogy ó, jóságos Tojás Sándor, hát mi történik itt? Hát mondom, ez szinte hihetetlen. Majd aztán jött a Orbán Viktor, aki egyszer azt mondta, hogy rendszerváltást akartatok, az uradalom és az egyház, az az igazi rendszerváltás. Hát abban meg beletartozik a 3 millió koldus, úgyhogy ez is egy dolog.
2: Miért aztán tartozna bele?
4: Mit?
2: Miért tartozna bele az uradalomba és az egyházba a 3 millió koldus?
4: Mert hogyha nagyon régre visszagondolunk,
2: igen.
4: Nagyon régre, akkor igen. Mindig megvoltak ezek a kubikus,
2: igen.
4: Úgymond.
2: Hát igen, de az uradalomba ugye ott földhöz kötött jobbágyok voltak, az idénymunkások nem tartoztak bele az uradalomba. Halló?
4: Na de hogyha most azt teszem, hogy most is volt 3 millió koldus.
2: Igen, de hogy azt tudja, hogy a Fidesznek sosem volt szegénységpolitikája. Tehát egyszerűen nem érdekelte őket. És ezért mondom, hogy nem tartozott bele a 3 millió koldus.
4: Ja, hogy úgy nem az ő gondolatában.
2: Nem, tehát az a Magyarország, amit Fidesz országban kitaláltak, az a Magyarország a középosztálynak a felső rétegére épített, az egyházakra, a szakmai testületekre, de leginkább a kormánytól függőekre, a köztájékoztatás elhazudására, ezekre.
4: Igen, az egyház pedig len arra, hogyha csak vegyük azt, hogy legyünk olyan jók és olyan rendesek, mint Erdélyben. Ott még az állatot is bezárják, hogy elmehessenek a templomba. Tehát legyünk rendesek és szófogadók, nem? Hát az egyház, az kérem, az rendet tart, az is, és oda mindenki ment. Hát az bizony. Szóval, hogy azért igen, és azért nagyon-nagyon észre lehetett venni ezt az uradalom és azt az egyház összezárását. Ez kegyetlen. Hát, hogy most mi lesz a valódi demokráciával, vagy a jogállammal, azt még nem tudom. De hogyha azt nézzük, hogy az emberi lelkekről beszéltem, akkor én emlékszem még arra, amikor az első 4 év után Orbán Viktor elveszítette a választást, nem tudott kijönni, nem tudott előrelépni, milyen sokáig vártunk, és emlékszem rá, hogy Dávid Ibolya volt az, aki megtört a csendet.
2: Ugye? Így van. Klára, én most lezárom a beszélgetést, mert 3-4 perc múlva vége az adásnak, és még Ferencnek akarok valamit mondani, ha meg nem sértem. Ezt egy erős igennek veszem, köszönöm a hívását. Ferenc itt van?
5: Itt vagyok, üdvözlöm a Sobosedét.
2: Jó napot! Hát nem tudom, hogy most átadhatom-e neki, mert alszik, de igazság szerint Ferenc, azt szeretném mondani, hogyha meg nem sértem, akkor a kollégámmal fog tudni beszélni, vagy ha ragaszkodik a személyemhez, akkor a szombati napot és a jövő hetet tudom ajánlani.
5: Az erre miatt ragaszkodtam volna a személyhez, hogy azt el tudjam mondani. A mondani valómat teljesen mindegy, hogy melyik kollégájának mondom.
2: Nagyszerű.
5: El. És kellemes estét kívánok, András.
2: Önnek is, hogyha meg nem sértem, akkor 4-kor vagy 5-kor hívjuk.
5: 4 órakor nekem szimpatikusabb.
2: Jó, az ATV Extrán kezdődik a fórum 4-kor, az első telefonáló ön lesz. Köszönöm, hogy hívott minket, önöknek a figyelmét. Viszontlátásra!

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A Tisza kormány első 107 napját értékelte a miniszterelnök. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Marad a napos, fátyol felhős idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában az eddigi eredmények közül kiemelte a rendeleti kormányzás és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, a közmédia átalakítását, a több mint 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalát, valamint az értelmetlen állami kiadások visszafogását. Jövő szerdán Budapesten találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel az uniós tagországok vezetőit tömörítő európai tanácselnöke. António Costa uniós körútján felkeresi a tagállamok többségét, hogy a tagországok vezetőivel tárgyaljon, egyebek közt az Európai Unió következő hosszú távú költségvetéséről. Meghalt a norvég király. Ötödik Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 éves volt. A királyi palota előtt ezrek gyűltek össze, hogy emlékezzenek a reformpártiként ismert népszerű uralkodóra. 5. Harald 1991-ben édesapja 5. Uláv halála után lépett trónra. Utódja azonnali hatállyal a fia lett 8. Hákon néven. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. 2 nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek, az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Segítséget kapnak itthon a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Az oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Lannert Judit megjegyezte, az új tanév előtt már most lehetőség van arra, hogy a tanárok, tanítók felkészülhessenek a feladatra, és tudják, mit kell tenni, ha anafilaxiás allergiával élő gyermek érkezik az intézménybe. Szemléletformáló, interaktív előadásokkal egybekötött túrákat szervez mától a Gemenci Erdőgazdaság. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kirándulók meghallgathatják a szarvasbikák bőgését. A vezetett séták a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar, a szél megélénkül. Éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk, délkeleten lesz melegebb. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgeti a... Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük,

0: közbeszéd az a hidrogént pillanatnyilag úgy tartja, hogy de jó lenne, ha lenne, de nem biztos, hogy érezzük, hogy ebből lesz valami. Most azt kéne a mai beszélgetés során valahogy körbejárnunk, hogy mi a rövid, közép vagy hosszú távú potenciál a hidrogénben, hol használhatják. Én elmondom az én tapasztalataimat, azt, hogy én mit hallottam éppen Japánban, mert volt rá szerencsém, vagy volt szerencsém a tavaly ősszel a Toyota főhadiszállásán pont erről is beszélgetni egy workshopon. Nagyon érdekes dolgokat tudtam meg, még olyat is, ami egészen új megvilágításba helyezi ezt az egész történetet. De mielőtt ebbe belefognánk, ismételtem Meyer Zoltánt köszöntöm. Kezdjük azzal, Zoli, hogy miután már megtudtuk a nagy képet az előző adásban, bontsuk ezt le a hétköznapokra. A hidrogén elsődlegesen valójában a közlekedésbe van számva, vagy a hidrogénnek egészen más lenne a szerepe, és csak egy mellékterméke az, hogy a közlekedésben is használható.
1: Oké, köszönöm szépen a meghívást. Annyiban visszanyúlnék, és egy mondatot fel is írtam, mert a médiumok, az újságírók leggyakrabban így teszik fel a kérdést, hogy a jövő üzemanyaga-e, esetleg, hogy melyik jármű hajtáslánc fog nyerni, az akkumulátoros vagy a tüzelőanyagcellás, most a zéró emissziósok közül, és annyiban lehet, hogy nem elegáns, de azt kell mondjam, nem jó a kérdés, mert nem értelmezhető így, hanem ami történik legalábbis az én meglátásom szerint, hogy az a típusú egyeduralma egy hajtásláncnak, nevezetesen a belső égésű motornak, ami nagyjából 100 évig fennállt, hogy abszolút dominált, az megszűnik, és helyet követelnek maguknak új hajtásláncok, hát most nagyon a személyautó szegmensben abszolút az akkumulátoros, de itt volt szó CNG és LNG-ről, különböző szintetikus üzemanyagokról, amit Fischer-Tropsch eljárással állítanak elő, és helyet követel magának a hidrogén is.
0: Helyet követel magának a hidrogén?
1: Én úgy gondolom, hogy így viszont igen. Tehát minden szentnek maga felé hajlik a keze, de azért mi egy mértéktartóbb és a realitásokhoz jobban ragaszkodó egyesület vagyunk, és ezért azt mondom, hogy a hidrogén az egy puzzle darab lesz a nagy kirakósban, és hogy elég központi elem, majd ki fog derülni, hogy miért, de hogy mely jármű szegmensben és milyen időtávon, az is különböző lehet. Tehát a kérdés így ugye elfedné, ha azt mondanám, hogy persze mindent visz a hidrogén, vagy valaki azt mondja, hogy persze mindent visz az akkumulátor, akkor az árnyalatokat nem veszi figyelembe, és hogy kicsit konkrétabban válaszoljak, úgy tűnik, hogy rövid és középtávon a személyautó szegmensben, mivel megjelentett akkumulátorra már itt vannak a gigafactory-k, a költségeket elég jól sikerült letörni, nagyon sok most már a tapasztalat, többé-kevésbé a töltő infrastruktúrája is fejlett. Ezt a személyautó szegmens gyakorlatilag megnyerte. Költségszinten főleg, legalábbis rövid és középtávon.
0: Így látod most te is, mint egyébként hidrogén szakember, hogy az elektromosság, az akkumulátoros technológia jelenleg úgy néz ki, hogy a személyautózásban mindent visz?
1: Nem ezt mondtam, hanem hogy a hidrogén és akkumulátor vonatkozásában, mert itt is lesznek azért limitek, tehát úgy nem, hogy 100% elektrifikáció. És itt majd eljutunk ahhoz, csak most nem akarok csapongani, hogy a töltőinfrastruktúra.
0: De 100% elektrifikációnak a kiegészítője a belső égés, vagy a hidrogén?
1: Szerintem is. Aha. Tehát itt akkor meg kell emeljük a tételt, illetve a komplexitásnak a szintjét arra, és lehet, hogy ahogy most is láthatod, amikor egy 15-es panelből a harmadik emeleten a lengőkábellel töltik esetleg lent az autót.
0: Amit tehát, hogy ne csináljatok, légy szíves.
1: Ne csináljatok. Tehát az elektromos töltő infrastruktúrának a költsége az kezdetben sokkal egyszerűbb, mint a hidrogéné. Ott veszettül drága egy töltőállomás, nagyon magas a belépőszint. Az akkumulátoros elektromos töltésnél alacsonyabb, viszont azt kevesen tudják, hogy a hálózatfejlesztés, főleg abban a mértékben, ahová most tartunk, az egy brutálisan drága költségű dolog, és időben is elképesztő átfutása van mondjuk egy nagy feszültségű hálózat kiépítésének. Vagy mondjuk egy szivattyús energiatározó megépítése, ez Németországban is van, hogy 10 év tervezés, 10 év mire megépül. Uh-huh. Tehát az elektromos rendszerben én úgy látom inkább az infrastruktúrai, annak a fejlesztési költsége lehet egy olyan limit, hogy egy bizonyos penetrációs szint fölött, hiába drágább a hidrogén töltőállomásnak a létesítési költsége számottevően, mint egy elektromosé, ahogy a jármű penetráció növekszik, a hidrogénes sztorinak a költséggörbéjének az emelkedése, a meredeksége kisebb. És egy penetrációs szint fölött a tisztán elektromos töltésnek a költséggörbéje bizony fölé mehet. De ez nagyon helyszínfüggő. Tehát

0: Most belecsaptunk alaposan a lecsóba, meg az összehasonlításba.
1: Ez azért jó, mert már látom benned a szenvedét, megláttam benned a mérnök mögött azt az embert, akinek a szenvedély is megvan, és ezt én szeretem ebben a stúdióban. Tyúk vagy tojás? Ugye? Tehát, hogy előbb van hidrogén tüzelőanyag cellával felszerelt autó, és utána van infrastruktúra, vagy előbb van infrastruktúra, és utána van autó, mert a hidrogént nem tudod otthon beletölteni az autódba az árammal ellentétben, meg az áram infrastruktúrája az már rendelkezésünkre áll, hisz mindenhol van áram.
0: Limitációkkal.
1: Limitáció. Nagyon jó. Tedd meg a videóbeszédet a hidrogén mellett. Én majd próbálok ilyen semleges módon gondolkozni. Szóval tyúk vagy tojás, és csak azért, hogy akkor csak tényekről, a magam részéről megpróbálok csak tényekről beszélni, azért a Mirainak, ha jól emlékszem, a második generációja van most már, a Toyota Mirainak, én azt tudtam vezetni, és hát a Mirai az valójában, tegyük a szívünkre a kezünket, a Toyota szempontjából, ha másként nem értékelhető sikerként, a kísérleti része az biztos, de üzleti, anyagi, bármilyen egyéb értelemben óriási bukás.
0: Ez így van, még csak nem is tudom, néhány ezer, de tehát biztos,
1: hogy... Presztízsben is bukás nekem, az amerikaiak rendre perelik őket.
0: Igen, de ott más miatt, mert az üzemanyag ellátási hálózata voltak bajok, és aki vett egy Mirait, és esetleg bezárt a töltőállomás az ellátási lánc hibája miatt, az valóban csuk nehéz helyzetbe került. Ez a klasszikus, ez minden új infrastruktúránál egy felmerülő kérdés, hogy a tyúk vagy a tojás. Szerintem hidrogén ügyben, mivel tanultunk az előzőekből, én úgy mondanám, hogy azért ezt nagyjából jó, ha meghaladjuk ezt a kérdést. És a tyúk és tojás együtt harmonizáltam. Uh-huh. Tehát mivel itt azért egy drága infrastruktúráról van szó a hidrogén esetében, a jármű is drága, ezért mindig azt szoktuk mondani, hogy csak komplex projekt formájában szabad a hidrogén mobilitásra gondolni és megvalósítani.
1: Bocsáss meg, csak eszembe jutott ennek egy alternatívája. Amikor ugye a Tesla berobbant 12-3 évvel ezelőtt, akkor ugye azt mondta Elon Musk, hogy saját töltő hálózatot fogok hozzáépíteni, pont azért, hogy a tyúk és a tojás egyszerre elégüljön ki. Lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy a Toyotának, vagy éppen a Hyundainak, vagy éppen a Hondának, akik szintén fejlesztenek, és vagy a BMW-nek, aki európaiként ismét felkerült erre a palettára, lehet, hogy nekik kéne megindítani a hálózatfejlesztést? Lehet, hogy nekik kéne ebbe investíciót tenni?
0: Igen, de azért a végső válasz árnyaltabb részben ez megtörténik. Tehát a Teslának van egy párja, Nikola. Ez egy amerikai teherautógyártó volt, üzemanyagcellás kamionokat gyártott, tudom, csődbe ment.
1: De hát meg ott azért volt sumákság a Nikolánál.
0: Volt sumákság, de egyébként átvették, tehát volt sumákság, de a fejlesztésüket nem lett teljesen lenullázni. Ők abban gondolkodtak, hogy igen, forszírozták a töltő infrastruktúrát is, és ami fontosabb, hogy most már a járműgyártók is átmennek oda, hogy partnerségekben gondolkodnak, de ez a komplex projekttel összefügg, tehát hogy nem csak autó, mert elektromosban most már meg tudod csinálni, hogy kiteszel egy töltőt, előbb-utóbb megjön rá az autó, igen, vagy vice versa, van egy elektromos autód, meg tudod tölteni. És ezért van az, hogy a nagy járműgyártók is komplex partnerségekbe lépnek be, tehát vagy ipari gázgyártókkal, akik ugye a hidrogént állítják elő, vagy most már nagy ilyen utility cégek, akik mondjuk a villamos energiában utaznak, de nem mellékesen esetleg most már lesz zöld hidrogénüzemük, és Magyarországon is kezd ilyesmi formálódni, tehát Magyarországon is lesz, illetve van már zöld hidrogén előállítás. Ezekkel partnerségre lépnek, esetleg ipari gázgyártóval, aki maga a töltőállomást tudja leszállítani, ismeri a hidrogén logisztikát, mert ugye ez egy ADR-es dolog, de egyébként rutin művelet Magyarországon is. Tehát amikor azt mondtam, hogy komplex projekt formájában szabad csak megvalósítani, akkor ezt hát az angol nagyon egyszerűen elintéz, úgyhogy demand driven,
1: igényvezérelt
0: megoldás kell. Tehát a hidrogént nem szabad úgy elképzelni, mint az elektromos, az elektromobilitást, hanem például ott, ahol mondjuk tudjuk, hogy egy városban is menjünk picit a nehéz gépjárművek irányába, mert a tüzelőanyagcellás járműveknél én a jövőt most inkább a nehéz gépjárművekben látom, és abból is van egyébként a több. Kína abszolút erre fogad, illetve Kórea is. Tehát buszok, teherautók.
1: Okay. Foglaljuk össze magát a tüzelőanyagcellát egy pár mondatban.
0: Pár mondatban. Egyébként olyan szempontból, hogy egy elektrokémiai eszköz, ami az üzemanyagnak a kémiailag kötött energiáját egyetlen lépésben közvetlenül villanyjá alakítja, és magának a járműnek a meghajtását már villanymotor végzi. Tehát fizikai, kémiai elvében ez egy galván elem, ez egy tüzelőanyagcella vagy tüzelőanyagcella, angolul fuel cell, Magyarországon kétféleképpen is mondhatjuk, mobilitásban inkább üzemanyagcellának. Uh-huh. Az is egy galván elem, ahogy a hagyományos akkumulátor is egy galván elem, tehát ugyanaz az elve, tehát ezek édes testvérek, primer galván elem az a, például a gombelem, ami egyszer lemerül és nem tud újra tölteni, a szekunder galván elem például a lítium-ionos akkumulátor egy autóban, ahol meg tudod fordítani a folyamatokat, és energiabefektetéssel újra szétválasztod a töltéseket, és utána autózhatsz. A tüzelőanyagcella pedig addig szolgáltat villamos egyenáramot, amíg én táplálom be az üzemanyagot. Ez az üzemanyag a mobilitásban alapvetően tiszta hidrogén. Most nem nyitom ki, csak nagyon revizárójelben megjegyzem, hogy nem szükségszerűen csak tiszta hidrogén, hanem lehet más is.
1: Mert fedélzeten elő tud állítani tiszta hidrogén?
0: Ilyen is elképzelhető, de van kb. 5-6 féle tüzelőanyagcella, amit az elektrolit, illetve a működési hőmérséklet alapján különböztetünk meg. Van, amelyik villamos energiatermelésre való, tehát hogy ilyen erőművi léptékű, telepített tüzelőanyagcella, mehet metánnal, propánnal, biogázzal, stb. A magas hőmérsékletű.
1: Legyen benne hidrogén.
0: A mobilitásban, ez talán fontos elmondani, ez az úgynevezett PEM típusú, vagy a protein cserélő membrános tüzelőanyagcella most, amit a Toyotától kezdve a BMW-ig mindenki használ, viszonylag dinamikusan változtatható a terhelése, és ez viszont nagy tisztaságú hidrogént igényel, de ezzel be is zárom, mert rövid a műsor, de nagyjából 5-6 féle
1: tüzelőanyagcella. És az emisszió, még ezt mondjuk el, a kipufogón kiáramló dolog, ami a Toyota esetében egy tartályba áramlik be.
0: Így van, az tiszta víz.
1: Tiszta víz, ez a legszebb benne.
0: Így van, és mivel a tüzelőanyagcellás, vagy az üzemanyagcellás is egy elektromos autó, tehát ugyanúgy lokálisan zéró emissziós, csak víz a kilépő anyag, illetve hát a zajhatása is sokkal-sokkal csekélyebb, hiszen elektromotor hajtja meg.
1: Igen. Mondjuk el a rózsaszínködöt. A rózsaszínköd az az, hogy ultratiszta, csöndes, víz a végtermék, mi baj lehet? Tehát gyakorlatilag megérkeztünk. Megérkeztünk?
0: Hát ez igen, ilyen egyszerűen hangzik, és volt is egy ilyen nekibuzdulás, talán úgy a 2018-tól 2020-ban megszületett az EU-nak a hidrogén stratégiája, és jött néhány év, amikor tényleg az ömlött a médiából is, hogy hát a hidrogén a jövő üzemanyaga, stb. De ez a szokásos hype ciklust követi, hogy van egy felbeszélt, egy elinflált várakozások, akkor jön egy disillusionment, szép magyar szóval, és akkor utána átkerül egy szerves, valódi szerves pályára, ahol már azért a cégeknek a nyereségesége is, meg a hagyományos pénzügyi mutatók is számítanak. Ugye a baj az, hogy azok a hidrogénformák, amiről az előző körben beszéltünk, tehát a low carbon, a kék és a zöld hidrogén viszonylag drága, maga a töltő infrastruktúra nagyon capex nehéz, és azért hatalmas kockázat az, hogy hogy ruházzak be úgy egy töltőállomásba, hogy esetleg nem érkeznek meg rá a járművek.
1: Szállítani a hidrogént az is pacerás, nem? Tehát a jelenlegi infrastruktúra nem biztos, hogy alkalmas rá. Vagy alkalmas?
0: Nehéz, mert Magyarországon is van 2-3 tucat hidrogéntréler, tehát akinek szerencséje van, és most lát maga előtt egy UN 1049-es számú veszélyességi számú dolgot, akkor az hidrogéntréler megy előtte éppen. De ezek a hagyományos technológiában csak 300-350 kilót tudnak vinni, mert csak 200 bárosak, és ezzel így nehéz ellátni egy-egy töltőállomás. De ez is fejlődik, nagyobb nyomással, most már közúton is, és gázhalmaz állapotban is lehet 800 kötőjel 1000 kiló hidrogén.
1: Csővezetéken?
0: Hát lehet, de Magyarországon még nincs tiszta csővezetékes hidrogénszállítás, legalábbis egy-két ipari üzemet kivéve nincsen. Tőlünk nyugatabbra és az USA-ban van már ilyen. Ott képzelhető el, ahol kifejezetten nagy hidrogénforgalom lesz, tehát mondjuk TNT útvonalak mentén, tehát mondjuk egy M1-es autópálya, vagy ahogy az Unió tervezi, és visszaérünk a csikkeneg, vagy a tyúk, vagy a tojás probléma feloldásához. Az Uniónak létezik egy ilyen alternatív üzemanyag infrastruktúra irányelve, az 5 vagy 6 alternatív üzemanyag közt ott van a hidrogén is, a villany mellett, és a stratégia az az, hogy a nagy, tehát a TNT a nagy közlekedési útvonalak mentén képzeli el a hidrogén töltőállomásoknak a fejlesztését, és hogyha például nagy kamionforgalom mellett létesítesz egy töltőállomást, és szerencséd van, van egy ipari hidrogén üzem a közelben, akkor ez lehet alternatíva, de ezért ez a kisebbséget képviseli.
1: Tehát azt mondtad a beszélgetési korábbi szakaszában, hogy első körben szerinted ez inkább a teherszállítás, szállítmányozás világába érkezik meg.
0: Ha a mobilitásról beszélünk, igen, de ebbe bele kell értened a vasutat is, ami kifejezetten nehezen
1: hidrogén alapon működő vasút?
0: Így van. A vasutat, és hogyha különböző hidrogén származékok irányába elmegyünk, mert az első részben volt szó metanolról, és volt szó különösen ammóniáról, akkor a Magyarországon nem, de a tengerhajózásban ezek mint tengerhajózási üzemanyag, a metanol, mint blended, tehát ilyen bekevert üzemanyagként, az ammónia, ugye az ammóniában nincs C betű, de ez egy teljesen dekarbonizált üzemanyag, nincs benne szén, és ezért vannak már olyan különböző technológiák, tehát motorok is, turbinák is, ahol ammónia vagy együtt égetésre, vagy tiszta ammónia égetésre mennek. Ennek azért van jelentősége, mert itt Magyarországon is, és talán ezért hűtöm picit így a kedélyeket, mert minden újságíró, leginkább a személyautó, az a leginkább látható. Mindenkit az érdekel, hogy mikor lesz tüzelőanyagcellás autó. De a hidrogén egyrészt itt vannak a buszok, teherautók, vonatok, esetleg belvízi kishajók, de a tengerhajózásban, vagy akár a repülésben, ott mint ez a Sustainable Aviation Fuel, amikor hidrogénből és az első műsorban említett leválasztott széndioxidból, a Fischer-Tropsz eljárással én szinte bármit tudok vegyészkedni, és erre vannak uniós kötelezések.
1: Tehát ez a tiszta, fenntartható, mesterséges üzemanyag?
0: Gyakorlatilag igen, 1-2% bekeverést írnak elő például az ISAF-ba, tehát ez az Electrofuel és a Sustainable Aviation Fuel, ez úgy indul most, mint annak idején a bioetanol, biodízel bekeverés, hogy 1-2%-ot bekeverez, nem lesz drasztikusan drágább az üzemanyag, de egy kicsit zöldíted. Értem. És blended fuel-t kapsz, tehát ugyanaz a töltőinfrastruktúra, ugyanaz a repülőgép alkalmas.
1: Azoknak, nézőknek, hallgatóknak mondom, amikor az üzemanyag, amikor a benzinkúton megállsz, akkor E10 meg E5 feliratú kútoszlopokat látsz, az azt jelenti, hogy abban már van 10%-nyi etanol például. Igen. Tehát egy bekevert, egy alkohollal dúsított üzemanyagot kapsz.
0: Ez bő 20 éve elindult, és akkor ennek lehet talán az az analógiája, hogy a hidrogén sem biztos, hogy ugye, hogyha teljesen tiszta hidrogénnál jövök, akkor feladja a leckét, hogy annak kell egy teljesen hidrogénes értéklánc, egy drága üzemanyagcellás autó, vagy busz, kell egy drága töltőállomás. Hogyha kezdetben mondjuk ezt úgy oldom meg, és az uniós szabályozáshoz picit visszacsatolunk, az első részben volt szó a finomítók hidrogén igényéről, hogy ez milyen sok. Van egy uniós irányelv, ami szerint a közlekedésben a üzemanyag ellátóknak energiatartalomra 1% zöld hidrogént kell elérniük energiatartalom az összes üzemanyagban. Csak hogy van egy olyan alkitétel, hogy ezt nem muszáj teljesen tiszta zöld hidrogénként direktben üzemanyagcellásba tankolni, hanem van egy köztes út, úgy hívják refinery road, vagy út, amikor az olajfinomításnak a köztes egyik anyaga zöld hidrogén, azt is elszámolhatod az energiatartalomban. És ezért van az, amit talán te is, de szerintem a hallgatók egy része hallott, mert a médiát megjárta, hogy nálunk is a Dunai finomítóban láttak egy 10 megawattos vízbontó egységet, ez zöld, amihez úgy veszi meg a MOL a megújuló villamos energiát, és az a 10 megawatt kb. 1600 tonna per év zöld hidrogént képes termelni, amivel a mostani szürke hidrogén igényének egy kis részét, az a 3%-át ki tudják váltani.
1: És ezzel az előírásoknak megfelelően teljesíti a kötelezettségeket.
0: Ez egy uniós jogszabályból fakad, és azt eredményezi, hogy maga az üzemanyag az ugyanaz marad, a teljes értékláncát, tehát a kiszállító trélereket, a tartálykocsikat, a benzinkúton semmit nem kell változtatnál, az autód is maradhat az a 16 éves átlag életkorú magyar járműbe. Most tankolsz, de az üzemanyagnak a karbonlábnyomát egy kicsit zöldítetted. Tehát, és most azért mondom ezt ilyen viszonylag hosszan, mert van egy ilyen, az uniós jog ezt lehetővé teszi, és nagyon sok olajfinomító ezt csinálja. Németországban van olyan finomító, ahol már évekkel ezelőtt megvalósult a 10 megawattos lépték, és most már 100 megawattos vízbontó egységre állnak át, talán hónapokon belül, vagy egy éven belül az üzembe fog állni, Wesselingben talán, hogy még nagyobb részét váltsák ki a szürke hidrogén igénynek zölddel. És akkor itt van az, hogyha te egy olyan projektet csinálsz, azt szoktam mondani, hogy a hidrogén mobilitás az még kis gimis. Azt nem lehet úgy tekinteni, mint az elektromobilitást, ami már végzős egyetemista súlyt, egy dolgozó ember. És ezért a hidrogén mobilitásnál egyrészt meg kell nézni, hogy hol lenne igény, mondjuk az M1-es, M3-as autópálya mentén, tehát azok a kijelölt korridorokon, ahol megjelennének a hidrogénüzemű kamionok viszonylag nagy hidrogénigénnyel. Utána esetleg megcsapolnánk olyan ipari hidrogénüzemet, ahol eleve van zöld hidrogén előállítás, és csak ellátom a kutat, mert hogyha valaki a kisgimis esetében idézőben bárdal akar bizniszkészt faragni, akkor megbukik az egész. Mert hogyha azt mondja, hogy oké, ide teszek, van egy hidrogén töltőállomásom, és én még elektrolizálóval helyben oda telepítek egy elektrolizálót, helyi vízbontás, beszerzem hozzá viszonylag drága zöld villanyt, egy olyan ár fog kijönni, ami ugye nem lesz életképes. Uh-huh,
1: világos. Az idő nagyon szalad, és van egy olyan téma, amit én már gyakran hallottam, és kicsit járjunk már ennek is utána, miszerint a teljes körforgás az a sok átalakítás kapcsán, tehát a víz, uh-huh. vagy a hidrogén előállítás, a szállítás, a tárolás, majd a visszaalakítás kapcsán, hogy ennek az energia egyenlege az valójában az egészet megkérdőjelezi. Hogy állunk most ebben, illetve lehet-e ebben fölfele eltérni majd?
0: Ez visszavezet oda, hogy a komplexitás második szintje hidrogénmobil. Az első az ott, hogy a teljes értéklánc mentén fejleszünk. Tehát töltőállomás, jármű, hidrogénellátás. De a következő az, hogy a jövő villamos energia rendszerével ez hogy fog együttműködni. És mondok egy németországi példát, mert ez az úgynevezett round-trip efficiency, tehát hogy mondjuk az akkumulátorban nagy hatásfokkal be tudom tölteni a villanyt, meg nagy hatásfokkal kisütöm, meg utána a villanymotor nagy hatásfokú, ez igaz, ez hatásfokban nagyjából a duplája, mint amit a tüzelőanyagcellás uh-huh. rendszer tud, mert az elektrolízisnek van egy 65% körüli hatásfoka. Ez így igaz, tehát ez a fizikai valóságában igaz. Csak ahogy mondtam, a villamos energia rendszerünk oda tart, hogy annyi az időjárás függő megújuló, például Németországból tudok erre példát, hogy 2024-ben már 9 terawattó volt az úgynevezett körtéld villany, amit leállítottak azért, mert mondjuk az északi-tenger mentén a szélerőművek tudnának termelni, csak de a hálózat nem tudja elszállítani a déli uh-huh. ipari zónákban. Uh-huh. 9 terawattóra, azt tudod, mennyi magyar fogyasztás? A magyar fogyasztás az olyan 44 terawattóra.
1: Igen, én 50-re emlékeztem.
0: Tehát ők csak a megújulós villanyban eldobták a majdnem egy
1: amit
0: negyedét.
1: Amit fel lehetett volna használni arra, na most, hidrogént.
0: És akkor itt jön az, hogy teravattórákat nem tudsz, tehát Magyarországon 80 megavattórás a legnagyobb akkumulátoros tároló, ami a napi villamos energiafogyasztásnak a 0,066%-át, tehát egy percig se tudnám működtetni az országot róla. Ezzel nem azt mondom, hogy rossz, csak azt mondom, hogy a nagy léptékű energiatárolás, ezt nem tudjuk megvalósítani másképp csak gázban, és ezért van az, hogy bár ez a hatásfok dolog, ez igaz, de akkor nagyon egy puzzle-t masszírozol, tehát én sem vitatom, hogy a round-trip efficiency kevesebb, csak a jövő villamos energiarendszerében meg nem lehet egyszerűen még szivattyús tározós erőműből, meg akkumulátorokból sem olyan tárolókapacitást felépíteni, amire valóban szükség lenne, és a gáz ezt tudná.
1: Tehát ha jól értem ezt a gondolatot, akkor az egyébként eldobandó elektromos áramot felhasználhatnánk olyan célokra is, hogy például hidrogént állítsunk
0: az egyik
1: zöld módon, és aztán később, amellett a megfelelő infrastruktúrán keresztül ezt a hidrogént felhasználjuk. Sok mindenre.
0: Nem kizárólag, de az egyik jelentős lehetőség az ez lenne. Csak gázban tudunk jelenleg is, tehát szezonális léptékű energiatárolás csak gázban, és azért mondom, hogy gázban, mert ez lehet metán, ugye földgáz, esetleg hidrogén.
1: Fú, annyi érdekes témát nyitottunk ki, és még nem beszéltünk arról, hogy hol, mindenhol lehet még az én japán tapasztalatomra, de megint véget ért az időm.
0: Az idő ilyen.
1: Úgyhogy Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Májás Zoltán, a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyagcella Egyesület titkára. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Lehet, hogy majd még folytatjuk ezt a történetet, mert nekem még rengeteg kérdésem van, és meglátjuk, hogy lesznek még kérdései nézőknek, hallgatóknak. Neked még egyszer köszönöm, hogy ellátogattál a stúdióba, már második alkalommal. Nektek köszönöm, hogy megnéztétek. Én Bertalan Gábor vagyok, ezt pedig itt a Sámán mondja. Sziasztok!
0: Köszönöm szépen!

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A Tisza kormány első 107 napját értékelte a miniszterelnök. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Marad a napos, fátyol felhős idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában az eddigi eredmények közül kiemelte a rendeleti kormányzás és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, a közmédia átalakítását, a több mint 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalát, valamint az értelmetlen állami kiadások visszafogását. Jövő szerdán Budapesten találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel az uniós tagországok vezetőit tömörítő európai tanácselnöke. António Costa uniós körútján felkeresi a tagállamok többségét, hogy a tagországok vezetőivel tárgyaljon, egyebek közt az Európai Unió következő hosszú távú költségvetéséről. A vagyonvédelmi hivatal élére jelölt Unger Anna szívesen látná a munkatársak között Ligeti Miklóst. A Transparency International Magyarország jogi vezetője maga is jelentkezett az MVVH elnöki posztjára, de az országgyűlés illetékes bizottságában a három jelölt közül Unger Anna kapta a legnagyobb támogatást. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőiről ma szavaz az országgyűlés. Meghalt a norvég király. 5. Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel, 89 éves volt. A királyi palota előtt ezrek gyűltek össze, hogy emlékezzenek a reformpártiként ismert népszerű uralkodóra. 5. Harald 1991-ben édesapja 5. Uláv halála után lépett trónra. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hákon névem. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. 2 nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek, az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Segítséget kapnak itthon a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Az oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Lannert Judit megjegyezte, az új tanév előtt már most lehetőség van arra, hogy a tanárok, tanítók felkészülhessenek a feladatra, és tudják, mit kell tenni, ha anafilaxiás allergiával élő gyermek érkezik az intézménybe. Szemléletformáló, interaktív előadásokkal egybekötött túrákat szervez mától a Gemenci Erdőgazdaság. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kirándulók meghallgathatják a szarvasbikák bőgését. A vezetett séták a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar, a szél megélénkül. Éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk, délkeleten lesz melegebb. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Pislákol 10 gyertya vér azt a szobában nélkülem. Lépcsőkön bukdácsol hajnalban egy magam itt velem.

Körülöttem néma csillagok, meg sem kérdi tőlem senki sem, merre mentél, kedvesem?

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam, a másom nem is, de ennyim van.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában az eddigi eredmények közül kiemelte a rendeleti kormányzás és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, a közmédia átalakítását, a több mint 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalát, valamint az értelmetlen állami kiadások visszafogását. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A jelöltek kiválasztásában és a szavazáson a Fidesz nem vett részt. Az ellenzéki párt közölte, hogy az MVVH felállításáról szóló törvény miatt alkotmánybírósághoz fordul. Meghalt a norvég király. Ötödik Haraldot csaknem két hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 éves volt. Ötödik Harald 1991-ben édesapja, ötödik Olaf halála után lépett trónra. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hákon néven. Bak András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Ugatlak Alapítvány, Kisvárda. Fő céljuk egy kultúrált állatmenhely létrehozása, ahol a gazdátlan állatok testi és lelki rehabilitációja megtörténhet addig, amíg megfelelő kultúrált állatmenhely létrehozása, ahol a gazdátlan állatok testi és

0: órájára is.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorát hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt valóban a Generátor, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és azt hiszem, hogy az egyik legizgalmasabb adásunk következik, hiszen az elmúlt időszakban most már tényleg azt mondhatom, hogy nem csak trendi téma lett az energetika területével foglalkozni, hanem mindenki foglalkozott is vele, méghozzá azért, mert az elmúlt időszakban a paksi atomerőmű tájékáról sok-sok hír érkezett. Először a Duna vízhőmérsékletével kapcsolatosan, aztán sokkal komolyabb és nagyobb nehézségek elé nézett a négy üzemelő blokk, hiszen a Duna vízszintje történelmi rekord alacsony szintet ért el, és ez komoly problémát okozott abból a tekintetből, hogy hát nem tudnak üzemelni a négy reaktor, hiszen nem erre a vízszintre lett ez annak idején megtervezve. És hát ugye sokan keresik a miértet, és sokan keresik a megoldást. Én leginkább a megoldásokban hiszek, bár fontos megérteni a miérteket is. És hát a következő percekben erre teszünk kísérletet vendégemmel. Nagyon remélem, hogy velem tartanak, és azt is tudjuk jól, hogy mindenre nem fogunk tudni kitérni, viszont garantálhatom, hogy még sokat fogunk beszélni erről vendégemmel is, aki most Haszódi Attila, a BME természettudományi karának dékánya, üdvözlöm.
3: Jó napot kívánok.
2: Történelmi adás, mondhatom azt is.
3: Igen.
2: Szóval nem mennék vissza a részletekbe, hogy mikor milyen vízszint volt itt az elmúlt időszakban, ami biztos, hogy a négy reaktor 8 szivattyújából elérkezett az a történelmi helyzet, hogy a 8 turbinájából elérkezett az a történelmi helyzet, hogy egyetlen egy turbina üzemelt, és komolyan előfordulhatott volna az is, hogy teljesen leáll a négy reaktor, amire nem volt még példa, mióta üzemel, és hát azt is tudjuk jól, hogy most már az első üzemidő hosszabbítás vége felé járunk, hiszen 32 és 37 között állnának le, hogyha a további üzemidő hosszabbításról nem beszélünk, de ne rohanjunk előre. Nézzük is meg, hogy mi történt most.
3: Eszter, mielőtt belevágok, egy dolgot nem tudok megállni. Szóval, hogy igen, arról beszéltünk az elmúlt két hétben, hogy rendkívüli a helyzet, abszolút az. Én azt mondom, hogy egy néma természeti katasztrófa zajlik, ez az asszály és az a nagyon alacsony vízállás, az egyértelműen egy természeti katasztrófa. És arról is szó volt, hogy rendkívüli helyzet van az atomerőműben, mert hogy lehet, hogy teljesen leáll a termelés. Nyilván mindenkinek igaza van, aki azt mondja, hogy 82 óta nem volt ilyen, hogy a paksi telephelyen nem zajlik villamosenergia termelés, de az erőműnek a léte üzeme szempontjából, biztonsága szempontjából nem rendkívüli az, hogyha az összes blokk leáll. Tehát igazániból a dolog szokatlan, ebben áll a rendkívülisége, de önmagában az, hogy minden blokkot le kell állítani, az nem egy kezelhetetlen helyzet, az nem egy tervezési alapon kívüli helyzet. Ezeknek a blokkoknak természetes, normál üzemi állapota az, hogy leállítják őket. Ez 15 hónaponta minden blokknál megtörténik. Akkor leállított állapotban töltenek egy vagy két hónapot, és ez lehetséges úgy is, hogy több blokk, vagy akár az összes blokk leáll. Még egyszer mondom, a rendkívülisége az, hogy nem szokott ilyen lenni, illetve van még egy rendkívülisége, hogy mivel nem szokott ilyen lenni, ezért nem kellett végrehajtani olyan állapotból visszaindítást, hogy egyetlen egy blokk sem működött a telephelyen. De még egyszer, a dolog szokatlanságában rejlik az ő rendkívülisége. Önmagában a technológiai rendszereket ez nem hozza olyan állapotba, ami kezelhetetlen lenne. Egy olyan elem van, ami különös gondoskodást igényel, tekintettel arra, hogy egy atomerőmű elindítása során először fel kell fűteni. Ahhoz, hogy a névleges paramétereket el lehessen érni, és a turbinát el lehessen indítani, ahhoz az atomerőmű blokkot fel kell fűteni. Ez egyébként nagyon érdekes, ezt szoktam tanítani termodinamikából a hallgatóknak, hogy ugye amikor egy közeggel energiát közlünk, akkor maga a közeg az nem tud arról, hogy ezt az energiát ezt hőformájában vagy mechanikai munkaformájában vezetjük-e be. Az energia, belső energia változása ez nem függ attól, hogy hőt vagy munkát közlünk vele. És valójában az atomerőműnek a primer

0: köre, a reaktornak a hűtőköre, az mechanikai munka segítségével kerül megmelegítésre. Tehát amikor lehűtött állapotban van a reaktor, mert átrakás és karbantartás volt, visszazárják a reaktort és elindítják, akkor annyit tesznek, hogy bekapcsolják a szivattyúkat, a primer körben a keringetést végző szivattyúkat, és ezek a megawattos teljesítményű szivattyúk, hogy pumpálják a vizet, a víznek a mozgási energiája az felemésztődik ott surlódás formájában, és lassan ez melegíti meg arra a hőmérsékletre a reaktort, hogy utána majd magát a nukleáris láncreakciót is el lehessen indítani, de már magas hőmérsékleten. A szekunder hűtőkörnek a megmelegítése az tipikusan, ha működik a szomszéd blokk, vagy működik valamelyik blokk a telephelyen, akkor van az erőműben egy gőzgyűjtősín, ami összeköti a blokkokat, és ezen a gyűjtősínen, ezen a gőzsínen rajta lógnak ezek a berendezések, és onnan meg lehet őket fűteni, tehát a leállított reaktorhoz kapcsolódó turbina és annak a berendezései, az a szomszéd blokkról származó gőzzel kerülnek felfűtésre. Ha nincsen gőz, ha nem lenne gőz, ha le kellett volna állítani, vagy a jövőben le kell állítani az utolsó turbinát is, akkor valójában a szekunderkörben is azt tudják tenni, hogy a szivattyúk működtetésével viszik be azt a hőt, ami a szekunderkörnek a felfűtéséhez szükséges. Még egy komment, mert erről is szó volt itt az elmúlt két hétben.
1: Hogy hogyan indítanák újra?
0: Hogy amikor az atomerőművet megépítették, akkor volt a telephelyen egy hagyományos kazán, egy kazán létesítmény, indító kazán. Ennek a célja egyrészt az volt, hogy nyilván egy ilyen építkezés az hosszú ideig tart, és addig is kell bizonyos rendszereket, illetve épületeket fűteni,
1: igen,
0: tehát hogy ne fagyjanak meg az emberek, akik az építést végzik. Illetve mielőtt a nukleáris üzem meg tud kezdődni, azelőtt nyilván a turbinát is le kell próbálni, és valójában a turbina indításához, a turbina próbájához használták azt a gőzt, ami ebből az indítókazánból származott. De nem szükséges maga az indítókazán ahhoz, hogy most az erőművet visszaindítsák. Még egyszer mondom, hogy...
1: De jól gondolom, hogy azért, mert azt elfelejtjük, hogy sokan azt hiszik, kérdezték is, hogy akkor most nem járnak-e a paksi atomerőműbe annyian dolgozni, mert mintha nem lenne dolguk attól, hogy mondjuk pár blokk nem üzemel, hogy jól gondolom, hogy azért, mert ezek a leállított blokkok, ezek nem azonnal hűlnek le, tehát ott van egy olyan hőmérséklet, amiből aztán valahogy újra lehet indítani.
0: Na most igen, ez lett volna a következő, aztán nagyon fontosat kérdez. Tehát a helyzet az, hogy mivel nem lehetett tudni, vagy nem lehet ma sem tudni, hogy mikor jön vissza a megfelelő vízállás, illetve amiatt, mert a mostani üzemállapotban a legstabilabb a hűtése a reaktoroknak, ezért valójában úgynevezett meleg leállított állapotban van a három blokk. Ugye a kettes blokk az ma már teljes teljesítményen két turbinával működik, de az egyes, a hármas és a négyes blokk úgynevezett meleg leállított állapotban van. Ez azt jelenti, hogy a reaktornak a hűtőköre névleges nyomáson és névleges hőmérsékleten van, csak maga a reaktor nem végez villamosenergiatermelési célú energiatermelést. Valamennyi hő felszabadul a reaktorban, mert egy leállított reaktorban is van hőfelszabadulás, egyszerűen azért, mert a besugázott üzemanyag radioaktív, és ennek következtében hőt termel, és pontosan ez a feladat ilyenkor, hogy ezt a néhány megawattnyi hőt is el kell szállítani annak érdekében, hogy a reaktor biztonságos állapotban maradjon. Szóval a három leállított reaktor jelenleg meleg leállított állapotban van, és innen viszonylag rövid néhány napnyi munkával vissza lehet indulni. De a kérdésére válaszolva, hogy igenis, ilyenkor is be kell mennie a személyzetnek az erőműbe, hiszen felügyelni kell a rendszereket, és még egyszer mondom, ugyanúgy névleges hőmérsékleten, névleges nyomáson vannak a leállított reaktorok is.
1: van tehát a benn dolgozóknak dolguk. Nekünk viszont talán a következő fontos feladatunk, hogy akkor meg is nézzük, hogy a paksi atomerőmű víz használata hogyan is néz ki, és ha minden igaz, akkor diákkal is készült Attila.
0: Igen, Eszter, ugye kitaláltuk ezt a furcsa formátumot, hogy,
1: furcsa, de remek.
0: hogy mutassunk néhány képi információt, és akkor így talán könnyebb, igen, akik YouTube-on követik a beszélgetésünket, neki könnyebb megérteni, hogy miről beszélünk. Szóval egyrésztről az alap kijelentésem az, hogy az atomerőmű egy hőerőmű. A hőerőmű az azt jelenti, hogy hőt termelünk, itt most a magasadásos láncreakció segítségével a reaktorban, és ennek a hőnek a felhasználásával egy hőerőgépben a turbinában alakítjuk át ezt a hőt mechanikai munkává, majd ezzel a mechanikai munkával ugye a generátort hagyjuk meg, ami aztán villamosenergiát állít elő a mechanikai munka segítségével. Ahhoz, hogy egy ilyen hőerőgép működhessen, az mindenképpen szükség van hűtésre, mert a termodinamika második főtétele ilyen szigorú velünk, hogy nem lehet úgy hőből mechanikai munkát előállítani, hogy a hő egy részét ne dobnánk ki a környezetbe. Emiatt van az, hogy a reaktornak a hűtőköre, a nyomotvizes reaktornak a hűtőköre kapcsolódik egy második körhöz, az úgynevezett szekunderkörhöz. Ebben állítjuk elő a gőzt, ebben a szekunderköri berendezésben, amit gőzfejlesztőnek hívunk, és ez a gőz hajtja meg a turbinát. Ahhoz, hogy ez az egész körfolyamat folyamatosan működni tudjon, és pozitív legyen az energiamérlege, a turbinából kilépő durván 30 fokos, nagyjából 300 bár nyomású gőzt, azt le kell kondenzálni, ezt végzi a kondenzátor, azért, hogy ebből a gőz halmazállapotú közegből folyadék legyen, ezerszer kisebb térfogatú, ezerszer nagyobb sűrűségű közeg legyen, mert ezt a vizet lehet hatékonyan felnyomni arra a nyomásra, amivel vissza lehet pumpálni magába a gőzfejlesztő berendezésbe. Tehát tulajdonképpen azért, hogy ezerszer nagyobb sűrűségű közeget, ezerszer kisebb munkával lehessen magas nyomásra feljuttatni, ezért kell kondenzálni a közeget, és ezt végzi tehát a kondenzátor, és a kondenzátort hűteni kell. Az, hogy ez hogyan történik, Pakson, ugye a Dunából kivett vízzel, de vannak más megoldások is. Ugye nyilván lehet tengervízzel, az óceánvizével, egy hűtőtóból származó vízzel ugyanígy lehet kondenzátort működtetni, vagy éppen egy nedves hűtőtoronyhoz kapcsolni ezt a harmadik kört, ezt a terciér kört, és a nedves hűtőtoronyból származó közeggel is lehet a kondenzátort hűteni, annak érdekében, hogy lekondenzálja ezt a kis sűrűségű gőzt. Jó, tehát ez az alap koncepciója egy atomerőműnek. A paksi atomerőmű a maga 2000 megawattos névleges villamos teljesítményével durván 100 köbméter vizet igényel másodpercenként, tehát a Dunából 100 köbméternyi vizet kell bepumpálni a kondenzátorokba. Ugye a 4 blokkon van 8 darab turbina, mindegyik turbinának van egy-egy nagy teljesítményű szivattyúja. Ezek nem olyan szivattyúk, mint egy barkácsüzleti szivattyú, vagy egy kicsit nagyobb barkácsüzleti szivattyú, hanem ezek hatalmas, megawattos villamos teljesítményt igénylő berendezések, amik hát 3 méteres átmérőjű csöveken keresztül juttatják be a vizet a kondenzátorba, ahol aztán utána nagyon sok kicsi csőre oszlik szét ez az áram. Tehát az egyik dolog, amit jegyezzünk meg, hogy durván 100 köbméter per másodpercnyi vízmennyiségre van szükségünk. Itt a fólián ugye 105 szerepel, kerekítve egyszerűbb a 100-at megjegyezni, és ami még szerintem a mai beszélgetésünk szempontjából lényeges, ez a biztonsági hűtővízrendszer, ami durván 3 köbméter vizet igényel másodpercenként. Ez egy teljesen más körben, más szivattyúk által kerül bejuttatásra az erőműbe. A biztonsági hűtővízrendszernek az alapvető feladata üzemzavarok során van.
1: Tehát nem a termelés érdekében.
0: De azért, hogy egy üzemzavari helyzetben azonnal be tudjon avatkozni, emiatt ezek a berendezések valójában készenlétben vannak, tehát működnek. A biztonsági hűtővízrendszeren keresztül folyamatosan pumpáljuk ezt a nagyjából 3 köbméter per másodpercnyi vizet, és vannak a blokkon bizonyos fogyasztók, amelyek ezzel a biztonsági hűtővízzel vannak hűtve, de még egyszer mondom, ez készenlétben van, és az a feladata, hogyha üzemzavar van, akkor biztonságosan le lehessen hűteni az erőművet, és a biztonsági funkciókat teljesíteni lehessen. Látszik az, hogy az erőmű nem csak a Dunából vesz vizet, vannak tartalékvízforrások, vannak úgynevezett parti szűrésű kutak, amelyek a töltés mentén vannak elhelyezve, és rétegvizet szívnak, ezek is felhasználhatóak. Van egy külön tűzi vízrendszer, hogy a tűzoltó rendszereket megint csak a Dunától függetlenül lássa el vízzel, és természetesen mivel, hogy itt dolgoznak emberek, ezért vannak mosdók, vannak sima használati melegvíz és hidegvíz fogyasztók, ezért aztán van még egy külön vízmű, ami ezt az ivóvízminőségű vizet elő.
1: Technológiai hűtővíz, meg gondolom a benti számítástechnikai berendezések miatt, hűtés, klíma, meg egyebek.
0: Nem biztonsági funkciót ellátó berendezéseknek a hűtésére szolgáló. Jó, tehát, hogy ezek a szükséges mennyiségek és a források. Na most, hogyha megnézzük a térképen, ugye a Google térkép nagyon jó információkat ad műholdas nézetben a telephelyről, akkor azt látjuk, hogy ugye a főmederben durván északról délnek folyik a víz, és ezen van kialakítva egy hidegvizes csatorna, ez egy körülbelül másfél kilométer hosszúságú csatorna, amin keresztül gravitációsan befolyik a víz az erőmű szivattyú telepeihez, ezek az úgynevezett vízkivételi művek, és itt vannak azok a szivattyúk, amelyek aztán az erőműbe ezeken a csöveken keresztül bejutatják a hűtővizet, majd a kondenzátorokban nagyjából 10 fokkal megmelegedve a víz visszajut egy úgynevezett színtartó bukón keresztül a melegvíz csatornába, és az a melegvíz csatornán aztán visszajut a Dunába, és aztán folytatja az útját. Tehát tulajdonképpen az erőmű nem használja el ezt a vizet, hanem arra használja, hogy 10 fokkal megmelegít, hűtse a saját rendszereit, és aztán utána visszaadja a Dunának ezt a vizet. Ugye itt kifejezetten nagy hangsúlyt kaptak a szivattyúk az elmúlt napokban. Ezen a képen látjuk, hogy ezek hogyan vannak elrendezve. Ugye ezek a VVR 440-es blokkok, ezek úgynevezett IKER blokkok, IKER elrendezésűek. Ez azt jelenti, hogy van egy csomó olyan rendszer, ami két blokkra közös, tehát az 1-es, 2-es blokknak vannak közös rendszerei, meg a 3-as, 4-es blokknak is vannak közös rendszerei. Nagyon jól lehet látni, hogy az 1-es, 2-es blokknak a kondenzátor hűtővíz szivattyúi azok közvetlenül egymás mellett sorakoznak, és gyakorlatilag egy rendszeren keresztül jutatják be a kondenzátorokhoz a vizet, mivel hogy blokkonként két turbina van, ezért a két blokkon nyilvánvalóan 4 turbina van, 4 darab ilyen kondenzátor hűtővíz szivattyú látja el ezeket a turbinákat hűtővízzel, és mellettük teljesen elkülönítve vannak a biztonsági hűtővízrendszernek a szivattyúi, ebből képítésenként, tehát két blokkonként 3 darab van, mert hogy a biztonsági rendszerek azok 3-as redundanciával vannak felépítve, 3 egymástól teljesen független, egymástól szeparált, és ugyanazt a funkciót ellátó biztonsági rendszer van. Itt a biztonsági rendszereknél az a filozófia, hogy egyetlen egy rendszer is el tudja látni a teljes biztonsági funkciót, tehát ha a 3-ból egy életben marad egy üzemzavar során, akkor az már teljesen el tudja látni mind a két blokknak a biztonságos lehűtését és lehűtött állapotban tartását. Míg ez a fajta redundancia nincsen megkövetelve normál üzemben, hiszen normál üzemben csak a termelés a feladat, a biztonsági rendszereknek meg az a dolga, hogyha gond van, akkor a biztonságot lehessen szavatolni. És tehát ugyanez a konfiguráció van a 3-as, 4-es blokkon. Azt kell még itt érteni, hogy mivel nagy vízmennyiségről van szó, ugye ez a 100 köbméter per másodperc, ez durván a Rába éves közepes vízhozamának a 4-szerese, tehát hogy ez egy nagyon nagy vízmennyiség, ezért önmagában az, hogy befolyjon az erőműbe a víz, és a szivattyúk hozzáférjenek a vízhez, ehhez kell egy jelentősebb lejtés magában a hidegvíz csatornában, hogy gravitációsan bemenjen a víz, és ezen kívül, ami még itt fontos, hogy lehet látni ezen az ábrán ezt a két vastag vonalat minden egyes szivattyúnál, ez azt mutatja, hogy nyilván a szivattyút meg kell óvni attól, hogy uszadék, nagyobb dolgok, faágak nagyobb tárgyak beússzanak a szivattyúba, mert azt tönkre tudná tenni, ezért van egy nagyon komoly szűrőrendszer a szivattyúk előtt, úgy hívják, hogy gereb, ez tulajdonképpen olyan, mint egy rács, fémből készült rács, függőleges rudakból, fémrudakból készült rács, ami felfogja ezeket a szilárd tárgyakat, és két ilyen rács sor van egymás mögött, de nyilvánvalóan ahhoz, hogy az víz átáramoljon ezeken a rácsokon, ahhoz le kell küzdeni azt az áramlási ellenállást, amit ezek a rácsok képviselnek, illetve hogyha van rajtuk valamilyen tárgy, falevél, nagyobb faág, akármi, vagy adott esetben mondjuk műanyag szennyeződés, amit valaki bedobott a
1: Dunába, valahol.
0: Dunába 200 kilométerrel fentebb. Szóval, hogy ezek áramlási ellenállást jelentenek, és mivel itt minden gravitációsan történik a szivattyú előtt, ezért minél nagyobb ennek a két darab rácsnak az ellenállása, annál nagyobb vízszint különbség lesz a rács előtt, a rácsok előtt és a rács mögött. Ez akár 30 cm is lehet, az a szintkülönbség, hogy legyőzze ezt az áramlási ellenállást. És tulajdonképpen azért tudott az erőmű a nagyon alacsony vízállás ellenére egyre kevesebb blokkal, de üzemben maradni, mert ahogy kapcsolták ki a szivattyúkat, úgy csökkent le 100-ról, ugye 12,5 köbméterben másodperces lépésekben csökkent le a vízforgalom, és egyébként folyamatosan tisztították is ezeket a rácsokat, hogy minél kisebb legyen az ellenállásuk, és ennek következtében lehetett csökkenteni a külső meg a belső oldal közötti szintkülönbséget, és ezt a szintkülönbséget tudta az erőmű arra hasznosítani, hogy amíg működő szivattyúkat üzemben tudja tartani. Jó, tehát hozzá magyarán a szivattyú minimális működési vízszint magasságához mindig hozzá kell adni azt a vízszint különbséget, ami a szűrőknek az áramlási ellenállására fordítódik, valamint hogyha a paksi vízmércéhez nézzük, akkor ugye a víznek végig kell folynia ezen a másfél kilométeres csatornán, ez durván 9-10 cm-es szintesés a csatorna belépő és kilépő, vagy a vége között, hogy itt végig tudjon folyni a víz, és a főmederben a paksi vízmérce az nagyjából 4 kilométerre van északra, tehát a paksi vízmérce és a csatorna belépőpontja közötti 4 kilométeres távolságnak a megtételéhez is nagyjából olyan 30-32 centiméternyi vízszint csökkenésre van szüksége a Dunának ahhoz, hogy ott ez a mostani vízforgalom ez végig tudjon folyni. Tehát, hogyha valaki érteni akarja, hogy magánál a szivattyúnál mi a vízszint, akkor ezeket az elemeket mind le kell vonni abból a számból, amit a paksi vízmércénél vízállásként látunk az interneten.
1: Igen.
0: Jó, tehát ez az alapja valójában a hűtésnek. És akkor zárásként itt ebben a gondolatmenetben még egy dolgot ezzel engedjen meg nekem. A friss vízhűtésű erőműveknél, amelyek tehát nem hűtőtoronnyal, hanem valamilyen természetes vízforrásból nyerik a hűtővizet. A hűtővíznek három paramétere van, ami alapvetően együtt meghatározza, hogy a hűtés biztosítható vagy sem. Az egyik az, hogy mennyi víz jön ezen a vízforráson, most ebben az esetben a Dunának a vízhozamáról beszélünk, hogy hány köbméter per másodperc a vízhozam. Egyébként az elmúlt napokban ilyen 700-720 köbméter per másodperc volt a minimum, de egyébként a Dunának a éves közepes vízhozama 2200-2300 köbméter per szekundum, tehát az éves közepes vízhozamnak a harmada, vagy kevesebb,
1: mint a harmada. De egyébként a vízhozammal most se lenne probléma.
0: A vízhozammal önmagában csak a paks egy létesítmény szempontjából nem lenne probléma. A másik paraméter a vízállás, tehát hogy milyen magasan van a mederben a víz, illetve az erőmű szempontjából nyilván az a lényeges, hogy magában az öblözetben, ahol a szivattyúk működnek, ott milyen magasan áll a víz, hogy a szivattyúk el tudják érni, illetve hogy ugye a beszívás során ott még van mindenféle áramlástani dolog, amit ott le kell tudni fedni, úgyhogy tehát a vízállás a másik paraméter. A harmadik paraméter pedig a hőmérséklet, hogy milyen hőmérsékletű a víz, ami érkezik a Dunán, mert ez pedig környezetvédelmi korlátok befolyásolják.
1: Jó,
0: tehát a három dolgot, a vízhozamot, a vízállást és a vízhőmérsékletet együtt kell tudni kezelni. Ha ebből a háromból valamelyik nem teljesül, akkor mindenképpen nehézségei vannak az erőműnek, vagy bármely erőműnek, ami ilyen friss vízhűtéssel van ellátva.
1: Az első blokk 82-es indítását számolhatjuk tulajdonképpen az erőmű életét, és az elmúlt napokban a hírekben ugye nem csak azt lehetett hallani, hogy most volt a történelmileg legalacsonyabb dunai vízszint a Paksi atomerőműnél, meg nyilván máshol is, hanem ugye arról is lehetett hallani, hogy 2018-ban mínusz 98 volt, ez az is egy akkori történelmi rekord volt. Abban majd később mennék bele, hogy akkor mit lehetett, mit tettek és hogyan nem, vagy nem tudom, hogy ebbe az adásba a sor tudunk erre keríteni, viszont a hírekben szintén napvilágot látott, hogy a Paksi atomerőmű életében még a 83-as év is izgalmasnak mondható, és ha jól tudom, akkor, de majd javítson ki Attila, hogy a 82-ben ugye az első blokk elindult, 84-be indult el a második, de nyilván ugye egy építés alatt álló területről beszélünk, tehát nyilván nagyon sok ember ott dolgozott, és már nőtt ki a földből a következő blokkok, már láthatóvá kezdtek válni, sőt, már a kettes blokkén szerintem már egészen jól látható volt 83-ban
0: is. Abszolút,
1: de ha jól tudom, üzemelni akkor csak az első blokk üzemelt, és sokan elkezdték kérdezgetni, hogy akkor hogy meg tudták azt oldani, hogy alacsony vízállás mellett nem hogy a biztonsági hűtéssel tudták látni, hanem még üzemelt is az egyes reaktor.
0: Eszter, kezdjük ott, hogy a normál üzemeltetés és az üzemzavari hűtővízrendszereknek a vízzel való ellátása, ez két teljesen eltérő technológiai megoldással valósul meg, és két teljesen eltérő követelményrendszer vonatkozik rá. Ugye tipikusan a polgári létesítményeknél, hidaknál, gátaknál, és ilyen értelemben az erőműnél, mint energiatermelő berendezés, a méretezés általában a 100 éves extrémumokra vonatkozik, tehát a 100 évente visszatérő különböző paraméterekre, itt most ebben az esetben a 100 évente visszatérő legkisebb vízállásra. A biztonsági rendszerek tekintetében más a követelmény, ott azt szoktuk mondani, az van a nukleáris biztonsági szabályzatokban, hogy 10 a mínusz 4. ember év, tehát 10 000 évente visszatérő extrémumokra kell méretezni, ami nem azt jelenti, hogy lehetetlenség, hogy ebből a nagyon kis valószínűségű tartományból kilépjen a természet, most tulajdonképpen ezt tette, de a méretezésnek ez az alapja. Na most tényleg úgy van, ahogy Eszter mondta, 1983-ban gyakorlatilag nem sokkal azután, hogy az egyes blokk elindult, jött egy extrém hideg novemberben, tehát ott nagyon durván már mínuszok voltak, és lecsökkent a vízállás az alá a szint alá, amit a tervező feltételezett. Most nyilván 1983 egy teljesen más helyzet, éppen akkor futott fel a magyar villamosenergia rendszerben az igény, nagyon nagy szükség volt a villanyra, illetve hát vélhetően az üzemeltetők úgy voltak vele, hogy hát mekkora presztízsveszteség az, hogy az erőmű épp hogy elindult, és nem tud termelni. Nyilván kilépett a méretezési alapból a helyzet, de úgy gondolták, hogy ezen körülmények között is meg kell oldani ezt a helyzetet, és még van pár nagyon-nagyon fontos különbség, hát akkor még valójában nem volt nukleáris biztonsági hatóság.
1: Igen, nem volt.
0: 83-ban nem volt atomtörvény. 83-ban nem voltunk tagjai az európai nukleáris biztonsági keretrendszernek, ami egyébként akkor még nem is volt olyan mélységben kidolgozva, hiszen 83-ban még 3 évvel voltunk a csernobili baleset előtt. Tehát a nukleáris biztonságnak a nemzetközi szabályozási szintje is sokkal alacsonyabb volt, mint napjainkban. És hát az egyik kiváló kollégám előkereste a vízgazdálkodásnak az 1983-as számát, ami beszámolt erről, vagy lehet, hogy 84 elején jelent meg, de ez a lényeg, hogy a 83-as eseményekről beszámolt. És ebben egy ilyen kétoldalas cikkben néhány fénykép kíséretében le van írva, hogy ez hogyan valósult meg. Azt képzeljük el, hogy magát a hidegvizes csatornát, meg mindjárt itt átlépek, tehát a hidegvizes csatornát, ezt nem közvetlenül a száj, nem közvetlenül a torkolatnál, hanem egy kicsit beljebb lezárták egy fallal, egy úgynevezett szátfallal, vagy tulajdonképpen két darab szátfallal. A két fal közötti részt azt kitöltötték ilyen homokos kavicssal, és a szátfalnak a mind a két oldalán, vagy tehát mind a két parton a Duna felüli oldalon szivattyúkat telepítettek, és azokkal a szivattyúkkal nyomták át a vizet a túloldalra, és ezzel egy ilyen 11-12 centiméteres vízszint emelést valósítottak meg, és tényszerűen az egyes blokkot működtették.
1: Igen.
0: Nem csak a biztonsági rendszereket, hanem a rendes energiatermelést működtették, tehát az egyes blokk névleges teljesítményen működött ebben a helyzetben. Most egyrészt rögzítsük, hogy november volt nagy hideg, a hőmérséklettel nem volt probléma, szemben a mostani helyzettel, ami probléma. De nem ez a legnagyobb gond ezzel a megoldással. A legnagyobb gond az ezzel a megoldással, hogy ugye az előbb megbeszéltük, most elforgattam ezt az ábrát, csak hogy így jobban illeszkedjen a fényképhez, ugye itt most még egyszer itt van a vízkivételi mű, az egyes blokknak a vízkivételi műve, ugye ez az egyes-kettes kiépítési vízkivételi műről beszélek. A három darab biztonsági hűtővíz szivattyú, illetve a négy darab kondenzátor hűtővíz szivattyú az öblözetnek a legvégén. És elképzeljük azt, hogy tehát akkor ez a csatorna le van zárva, és szivattyúkkal emelem át ide a vizet. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a Dunából a közvetlen hozzáfolyása a víznek, az ezáltal megszűnt. Mert hát ott volt egy fal.
1: Igen.
0: Ha ezek a szivattyúk kiesnek, vagy mondjuk összeomlik ez a szátfal, és elveszítik a csatornában a vízszintet.
1: Teljesen hirtelenül.
0: Pillanatok alatt. Igen. Akkor mind a három alternatív, redundáns biztonsági hűtővízrendszer működésképtelenné válik. Tehát ebben a helyzetben úgy üzemeltették a reaktort, névleges teljesítményen, hogyha ez a fal, ez a szátfal, ami nem arra volt méretezve, hogy mondjuk egy földrengést, vagy valamilyen extrém más külső esemény kibírjon, ha ez megsérül, akkor névleges teljesítményen működő blokk mellett elveszítették volna a három darab redundáns biztonsági rendszert, és nem tudták volna hűteni a létesítményt. Tehát ez egy olyan megoldás, bocsánat a kicsit profán példáért, de hogy van egy drága biciklim, veszek hozzá három nagyon menő zárat, három nagyon menő láncot, hogy nehogy valaki ellopja, és egy vékony fához, ugyanahoz a vékony fához, oda láncolom három rettentően vastag lánccal.
1: Hát és nem akkor, egy életbiztosítás, az biztos.
0: Ha a vékony fát valaki eltöri, akkor a három zár ellenére elviszi a biciklit. Hát valami ilyesmiről van itt
1: akkor
0: szó.
1: Akkor a 83-as esetnek tulajdonképpen az a tanulság, hogy egy, az azért tudtak gyorsan, hatékonyan valamit kitalálni, mert egyébként egy építés alatt álló területen rengeteg ember ott dolgozott, tehát nyilván azonnal tudtak mihez nyúlni és valamit kitalálni. Ugyanakkor bár nem végeztek szabályellenes dolgot, hiszen megbeszéltük, hogy a hatóságok...
0: Akkor még nem ezek voltak nem, a szabályok.
1: Nem, így van. Viszont a 83-as esetnek nem az a tanulsága, hogy hogyan csináljuk, hanem hogyan ne. Tehát ez tök jó, hogy akkor ez bevált, és nem lett belőle baj, de ez most nem mint arra, hogy most mit tudunk csinálni.
0: Ez nem mint arra. Most gondolja meg, Eszter, hogy 83-ban az autókban nem volt biztonsági
1: persze,
0: nem volt mondom, fejtámla. Akkor nem merült fel bennünk az, hogy ez nem nincsen
1: nincs
0: jól.
1: Okay.
0: De ma már tudjuk, hogy ez így nincsen rendben, és csak azért, mert hogy 83-ban a Trabantban nem volt fejtámla, attól még most nem szerelem ki a nem igen. tudom én milyen autóból a fejtámlát, mert hogy 83-ban az ott rendben volt, mert ma már tudjuk, és a biztonságtudatosságunk folyamatosan hangsúlyozza bennünk azt, hogy ezekre a biztonsági rendszerekre, biztonsági intézkedésekre szükség van.
1: Hát ez volt 83-ban, de a másik kiemelt évszáma az elmúlt napokban 2018. 2018-ban a történelmi alacsony vízszint, az tulajdonképpen a -98, és nagyon sokan ugye már akkor vakargatták a fejüket, hogy vajon ez nem volt-e vészcsengő, hogy el kéne kezdeni a megoldásokon gondolkozni, de aztán azóta azt is lehetett hallani, hogy azért sem feltétlenül nem kezdtek el azonnal hatékonyan valamit kitalálni, mert hogy akkoriban még úgy tűnt, hogy a paksi atomerőműt követő Paks 2 esetleg hamarabb üzembe áll, és nem is biztos, hogy a Paks 1 tovább fog üzemelni. Így egy kicsit később kezdtek el ezzel foglalkozni, tudtam, hogy jelenleg is zajlik egy munka, de mi volt 2018-ban?
0: A 2018 egy rendkívül fontos referencia most a számunkra. Én ide betettem egy fényképet
1: Margit
0: hídnak a lábától, akkor is ugyanez volt, és hát lent az atomerőmű alatt az Uszódi sziget környéke akkor is így nézett ki, persze nem ez a vékonyka kis folyása a Duna, hanem ez a főmeder, de azért az nagyon-nagyon durva, és én most is voltam lenne a napokban, nagyon hasonló most is a helyzet, hogy ez a hatalmas széles medernek a 40%-ában folyik jelenleg a víz, tehát tényleg nagyon alacsony vízhozam volt akkor is, és a 2018 nyara, nagyon jól emlékszem rá, azért volt egy olyan helyzet, ami abszolút bekapcsolta nálam is a vészcsengőt, mert hogy korábban az volt a tipikus a Dunára, hogy volt kisvizes időszak, de a kisvizes időszak mindig a hideg időben jött. És itt 2018-ban már a nyáron kezdődött a kisvíz, tehát nagy melegben is kicsi volt a vízhozam, ugye az előbbi három paraméterből ugye megbeszéltük, hogy a vízfőmérséklet és a vízállás és a vízhozam
1: együtt lényeges,
0: és itt mind a három kritikus értékre csökkent. Tehát az ott egy nagyon komoly figyelmeztetés volt. Én megmondom őszintén, én akkor azt az álláspontot képviseltem, hogy a Paks 2-t át kell tervezni teljes egészében nedves hűtőtornyra, mert ez egy nagyon komoly figyelmeztetés volt. Mind a mellett, hogy persze azt nagyon régóta tudjuk, és akkor bocsánat, most egy kicsit ugrálok, de hogy azt érteni szükséges, hogy a három paraméterből az egyik ugye a vízállás. A vízállásról nagyon régóta tudjuk, hogy az folyamatosan csökken, változatlan vízhozamok mellett is. Van itt ez az ábrám, két darab diagram, nagyon tanulságos egyébként, tehát hogyha az 1900-as éveket nézzük, a 20. századot nézzük, akkor a 20. században 1990-ig, 1900-tól azt lehet látni, hogy persze ingadozik a kis víznek a vízhozama, tehát a legkisebb vízhozamok éves...
1: De nem nagy a kilengés,
0: és tulajdonképpen, ha az átlagot veszük, akkor az stabilnak tűnik, és a stabil 1000 köbméter per másodperc körüli átlagos kis vízhozam mellett is csökken a vízállás. Hogy az ördögbe lehet ez? Ez a csökkenés egyébként több, mint egy méteres, másfél méteres egy század alatt, egy évszázad alatt. Ez úgy lehetséges, hogy a Duna ugye nem hoz ma már hordalékot a fenti szakaszról, hiszen Ausztriában van 10 darab vízlépcső, Németországban 3 vízlépcső a Dunán. Ezek a vízlépcsők nem engedik át a hordalékot, tehát gyakorlatilag ami kavics, homok, egyéb hordalék jönne a felső szakaszról, az egyszerűen nem jön be Magyarországra, ugye az utolsó vízlépcső bős, lentem nem jön. Ugyanakkor az a hordalék, ami itt felhalmozódott sok ezer év alatt,
1: azt a Duna tulajdonképpen kimosta.
0: Azt a Duna viszi lefelé, mert hát nálunk nincsenek olyan létesítmények, amelyek megfognák ezt a hordalékot. Ráadásul még most is én, amikor megyek a Duna mentén, látom, hogy vannak olyan hajók, amelyek képesek a kotrásra, tehát attól tartok, hogy még mostanában is egyszerűen kitermelnek homokot, illetve sódert a mederből, ami azt jelenti nyilván, hogy onnan akkor az a mederanyag hiányzik, tehát ott akkor lentem megy a meder. Tehát még egyszer hangsúlyozom, a 20. század adatait nézve, átlagos, nem nagyon változó minimális vízhozam mellett van egy másfél méteres vízállás csökkenés a minimális vízhozamok esetén, ami azért van, mert a meder mélyül, a Duna vágja bele magát ebbe a mederbe. Na most erre igazándiból a Paks 2 projekt esetében az volt a válasz, hogy tegyük mélyebbre a szivattyúkat, két méterrel mélyebbre tervezett szivattyúknál ez a folyamat uralható, tehát a mostani mértékadó kis vízállásához képest vegyük még két méterre lentebb a mértékadó vízszintet, és akkor így 100 évre a Pas-2 szivattyú telepe biztosítható, de...
1: A hőmérséklet tekintetében meg a hűtőcellákat tervezték be.
0: Így van, és ami nem volt meg 2018-ban, és ez nagyon lényeges, hogy 2018-ban nem az volt a hivatalos politika, hogy a két létesítmény hosszú távon együtt fog működni. 2018-ban az volt a mondás, hogy 32-ben az egyes blokk befejezi a működését. Tehát azért hívták kapacitásfenntartásnak a projektet. Tehát igazániból az Apaksi Atomerőmű ZRT, mint gazdasági társaság, szerintem 2018-ban nem ruházhatott be néhány évre egy új szivattyú létesítményre, miközben az volt a tulajdonos által számára mondva, hogy 32-ben állítsd le az egyes blokkot, és 37-ben állítsd le a négyes blokkot. Tehát ez kétségtelenül egy nagyon komoly kihívás, azért, mert hogy azóta megváltozott a stratégia, egyébként helyesen, ha még benne van ezekben a blokkokban a maradék élettartam, akkor menjenek tovább, termeljenek tovább, de ennek nyilván műszaki feltételei vannak, és ebbe ütköztünk most igazándiból bele, főleg úgy, és ez most nagyon lényeges, amit még most mondok, hogy ez, amit a 20. század során mutatott a Duna, hogy a kis vízhozamok azok átlagosan ilyen 1000 köbméter per másodperc környékén mozognak, hát most 700 köbméter per másodperces kis vízhozamot láttunk, tehát őszintén szóval azt döntötte meg 2018-ban és most 2026-ban a Duna, hogy bizony a kis vizek azok sokkal kisebb forgalmúak tudnak lenni. Ez a 700 körüli, ez egy nagyon-nagyon durván kicsi szám. Valójában a 700 köbméter per másodperc az olyan pici, hogy mind a 6 blokkot a telephelyen nem tudna ellátni ilyen friss vízhűtés mellett hűtővízzel, már hűtővíz forgalom szempontjából sem, a vízhozam oldaláról sem, de ráadásul most az elmúlt hetekben nagyon magas hőmérsékleteket láttunk, 29 fok fölötti hőmérsékleteket is mértek a Paksi vízmércénél, tehát itt sajnos mind a 3 paraméter megkérdőreződött, ezt kell, hogy mondjam. Emiatt kell nagyon végig gondolni azt, hogy hogyan lehet mind a Paks 1, mind a Paks 2-nek a hosszú távú hűthetőségét biztosítani. És akkor még ezt engedje meg, hogy akkor egy picit a számokat kitisztázzuk. Tehát a 2018 az azért volt nagyon lényeges, és azért fontos referencia ma is 2026-ban a számunkra, mert a nyár folyamán 2018 nyarán volt a legkisebb vízállásban egy 10 cm-es csökkenés, tehát 10 cm-rel ment lejjebb, mint a korábban mért legalacsonyabb víz, és aztán utána október legvégén, akkor ez az új rekord még megdőlt 29 cm-rel, tehát összességében, úgyhogy visszanézve az adatokat, azt lehet mondani, hogy 39 cm-rel dőlt meg 2018 során a legkisebb vízállás. És akkor ehhez képest most meg az a helyzet, hogy itt augusztus legelején a 2018-as rekordhoz képest 43 cm-rel ment még lejjebb a kis víznek a vízállása, és őszintén szóval én bennem a legnagyobb aggodalmat az kelti, hogyha ez a nyár, ez hasonlóan folyik le, mint a 2018, akkor valójában még csak a legelején vagyunk ennek a nehéz periódusnak, mert akkor is nyáron kezdődött, de a legalacsonyabb vizeket október végére, és még utána novemberben is folytatódott ez. Úgyhogy minden további nélkül lehet az, hogyha a vízgyűjtő területen nem esik nagyobb mennyiségű csapadék, akkor itt akár még 3 hónapig, vagy egy kicsivel több, mint 3 hónapig lehet ez a nagyon, nagyon komoly nehézség. Emiatt abszolút indokolt az, hogy valamilyen érdemi beavatkozás történjen, hiszen az nyilvánvaló, hogy az erőműre, az erőmű termelésére nagyon nagy szükség van.
1: A nehézséget ugye azt is fogja majd fokozni szerintem össze tulajdonképpen, hogy akkor egyébként a napközbeni termelés, a hazai termelés sem valószínű, hogy ezt a szintet fogja tudni hozni, mint amit most, hiszen ha beütnek ott a felhős napszakok, akkor például a naperőművek a napenergiát nem így fogják tudni hasznosítani, és abból nekünk energiát termelni, tehát hogy még több importra lesz szükség.
0: Igen, a villamosenergia rendszer szempontjából értékelve az elmúlt két hetet, itt szintén rendkívül érdekes tanúságok vannak. Én most készítettem egy ábrát a Mavirnak a nyilvános adatpublikációja alapján erről az elmúlt két hétről, ahol egyrésztről látszik a rendszerterhelés, ez a piros görbe itt a legtetején, és aztán látszik energiahordozónként, illetve az import szürkével megjelenítve, hogy hogyan sikerült ezt a villamosenergia rendszer terhelést, ezt biztosítani forrás oldalról. Ugye itt lehet látni, hogy július 27-én akkor még működött mind a négy paksi blokk teljes teljesítményen, és utána 27-én éjszaka kezdődött meg a leállítása leterhelés. Egymás után a turbináknak. Ugye ezek a sötétkék sávban lévő lépcsők, ezek jelentik azt, hogy ott akkor egy-egy turbina leállt, és ugye másodikától kezdve egyetlen egy turbina működött csak a paksi atomerőműben. A szürke az a mátrai lignit, a kék az a hazai szénhidrogén tüzelésű, tehát gáztüzelésű erőművek, nagyon kevés zöldet lehet látni, az a biomassa. Ezek a sárga csúcsok, ezek a napenergia betáplálásból származó termelési értékek, és akkor még egyszer mondom, hogy a szürke az az import. Ami a nulla vonal alatt van, az az export. Tehát azt lehet látni, hogy ennek az egész nehéz periódusnak a legelején, amikor már álltak le a blokkok, ott még mindig napközben volt egy jelentős exportunk, ugye napenergia túltermelés van gyakorlatilag Magyarországon, és ezt a napközbeni villamosenergia többletet ezt exportáljuk tipikusan ezeken a napsütötte napokon. Ugyanakkor esténként pedig nagyon komoly forráshiányunk van, és ezt csak importból lehet fedezni. Az exportunk az gyakorlatilag ezekben a nehéz napokban teljesen eltűnt, a napközbeni export, és hát az import az csúcsra volt járatva. Nagyon érdekes az, hogy az export-import szaldót, vagy import-export szaldót megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy hajnalban és esténként ilyen 1500-2000 megawatt importunk van nettóban, napközben ugye mondom a periódus legelején akkor még exportpozíciókban voltunk nappal, és aztán utána ez az import csúcs, ez szépen felkúszott a 2000 megawattról a 4000 megawatt fölé, és aztán egészen mostanáig a 3500-as csúcs fölött maradtak ezek a napok. Így nyilván nagy különbség van egyébként a hétvégében, tehát eleve már persze. A péntek az lazább, akkor már kevesebb ebben dolgoznak, alacsonyabb mindig pénteken a villamos energia igény, szombat-vasárnap kifejezetten, ugye lehet látni, hogy jelentősen ez az előző ábrán is jól megmutatkozik, hogy azért a hétvégi napoknak a piros görbéjének a teteje az alacsonyabban van, mint itt ugye látjuk itt ez a 6500 megawatt körül rendszerterhelés, de szóval, hogy a hétközbeni, elsősorban a hétfő, kedd, szerda és valamennyire a csütörtök, ezek mindig a legnagyobb terhelésű napok. Ott nagyon jelentős mértékben importra szorulunk az esti órákban már 6 óra magasságától, és őszintén szóval én azt gondolom, hogy teljesen jogos volt a kormánynak a beavatkozása arra vonatkozóan, hogy kérte az embereket, és kérte a vállalatokat, hogy fogják vissza a fogyasztást, és tegyék át az esti órákból valamikor napközbenre a fogyasztásukat. Ez biztosítani tudta azt, hogy a rendszer stabilitása fennmaradjon, de még egyszer mondom, hogy tanulva abból, hogy 2018-ban hogyan viselkedett a Duna, az alapján simán lehet, hogy most még jó pár hét, vagy akár 2-3 hónap is lehet az, amíg ez a nehéz periódus kitart.
1: Ezt az adást szerda délelőtt 10 órakor rögzítettük, és bár tudjuk, hogy Pakson kihelyezett kormányülést tartanak, és ott majd döntés születik, nyilván erről még nem tudunk beszélni, és azt is megbeszéltük, hogy ezt az adást arra szánjuk, hogy egy kicsit ilyen edukatívan összefoglaljuk, és helyzetképet kapjunk ábrákkal együtt. Viszont egy két gyors kérdést engedjen meg Attila, hogy folytatják, hogy egy kicsit fölkeltsem a figyelmét a hallgatóknak, hogy legközelebb is tartsanak velünk, hogy Paks 2 a jelenlegi projekt keretében egy áttervezés esetén tudna folytatódni, mondjuk egy hűtőtornyos áttervezést követően?
0: Minden további nélkül, tehát nagyon sok olyan atomerőmű van a világon, ami nedves hűtőtoronnyal működik.
1: Ez... Nem kéne kibányászni onnan a beöntött betont, megoldható
0: lenne. Nem. Azok a rendszerek, amelyek ma már készülnek, amik meg vannak építve, ezek nem igényelnek változtatást nedves hűtőtornyos hűtés esetén. Ugye a turbinákra vonatkozó szerződést azt már megkötötték. A turbináknál biztosan meg kell vizsgálni azt, hogy a tervek egy hűtőtornyos hűtésnél nem igényelnek-e valamiféle változtatást, mert a kondenzátorban lehet némi átalakításra szükség nedves hűtőtorony esetében, de az építés alatt álló szerkezeteknél nincsen ilyenről szó, nem érinti.
1: Paks 1 kapcsán pedig a további üzemidő hosszabbítást a jelenlegi helyzethez igazítva is, Attila, hogy szemléli, hogyha megfelelő hosszú távú lépések történnek, akkor akár mehetne az a projekt is tovább?
0: Igen, de mindenképpen beavatkozást igényel ez a helyzet. Tehát összefoglalva az elmúlt perceknek a megbeszélt dolgait is, tehát én azt gondoltam már 2018-ban, hogy itt a természet küldött egy nagyon komoly üzenetet, döntéshozók nem így gondolták, úgyhogy nem nyúltak hozzá a projektekhez. Én azt gondolom most, hogy 2018 után, 8 évvel később jön egy még súlyosabb a száj. Ez egyértelműen egy trend, nem egy kiszóró esemény, hanem ez egy trend. Látjuk, hogy a klímaváltozás az egyre komolyabb hatást gyakorol ránk, úgyhogy ezt figyelembe véve kell a különböző megoldásokat megtervezni. Ez lehetséges, tehát mérnöki műszaki megoldások léteznek, de ezekkel foglalkozni kell. Nem lehet azt mondani, mint 2018-ban, hogy hát itt történt egy extrém meteorológiai helyzet.
1: 100 évig nem lesz.
0: Majd ugyanígy az erőmű leállításával ezt kezeljük. És még egy dolgot engedjen meg, egy ipari létesítmény, egy erőmű szempontjából minden további nélkül valid az a vezetői hozzáállás, az a koncepció, hogyha a külső feltételek nem biztosítják, de a biztonsági rendszereket működtetni tudom, akkor befejezem a termelést addig, amíg a külső feltételek nem teszik újra lehetővé. Most nekem az a krízis, amin átmentünk, azt üzeni, hogy a társadalom, a kormány azt várja el, hogy az erőmű folyamatosan termeljen, mert hogy a villamosenergia rendszer szempontjából nagyon nagy szükség van arra a zsinóráramra, amit a Paksi atomerőmű előállít. Ez így ebben a formában szerintem nem volt korábban deklarálva, de hogyha van egy ilyen deklaráció, akkor nyilván az erőműnek egy más peremfeltételrendszerben kell gondolkodnia. Akkor neki az üzemben maradás ilyen extrém helyzetekben az prioritássá válik, és akkor meg tud valósítani olyan beruházásokat, amelyekre eddig egyébként a tulajdonos nem adott volna forrást.
1: Hát a következő adásban akkor a megoldások, lehetőségek, a szélerőművek, megújulók, import, exportról is fogunk beszélgetni. Most viszont elszaladt az időnk, a Szódi Attilának köszönöm szépen, hogy
0: itt volt. Én is köszönöm a beszélgetést.
1: Tehát szükség van a Paksi atomerőműre. Az a kérdés, hogy hogyan, és hát lépéseket kell tenni. Bízunk benne, hogy a legjobb döntések születnek, és hosszú távon tudjuk azt mondani, hogy hazai előállításból tudunk minél több energiaigényt, szükségletet lefedni. Viszont hallásra, látásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő, tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmeléklavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Meghalt a norvég király, 5. Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel, 89 éves volt. 5. Harald 1991-ben édesapja, 5. Ulaf halála után lépett trónra. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hákon néven. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A jelöltek kiválasztásában és a szavazáson a Fidesz nem vett részt. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul az MVVH ügyében. Az ellenzéki frakció Tisza AVH-nak nevezte a hivatalt, és politikai komisszárnak a szervezet megválasztott elnökét. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Idén csaknem 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban. Emellett a szervezet által támogatott 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A cél az volt, hogy a gyerekek számára a pihenés mellett kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtsanak. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, Holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az öt menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Siófoki Állatvédő Alapítvány. Siófok, Balaton szabadi. A Siófoki Állatvédő Alapítvány 1994-ben alakult néhány siófokon és környékén élő állatbarát kezdeményezésére, 2004 óta pedig közhasznú alapítványként működik. Céljuk az elkóborolt és elhagyott állatok mentése, élelmezése, egészségügyi ellátása és megfelelő elhelyezése, majd felelős új család megtalálása számukra. A Balaton szabadi határában működő telephely az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött, többek között kennelekkel, kifutókkal, fűthető épülettel, betegállatok számára kialakított lakókonténerekkel és karanténnal bővült. A szervezet éven fűthető épülettel, betegállatok számára kialakított lakókonténerekkel,

0: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Spirit FM-en, ez a Tehetség útja. A Tehetség útja pedig tudják nagyon jól, hogy egy olyan program, amelyet egyfelől a Talentum Hungaricum program keretében szoktunk elkészíteni, másrészt pedig olyan vendégeket szoktunk hívni, akik hozzá tudnak szólni a témához a maguk tehetsége okán, most is ilyenek lesznek a vendégek, vagy tudják, hogy mások tehetségét hogyan lehet mérni, hogyan lehet felfedezni, hogyan lehet fejleszteni. És hát most is egy olyan vendégsereg van itt, legalábbis ez a két vendég, aki a mai adásban velem lesz, akik ehhez igenis hozzá tudnak szólni, ha máshogy nem a saját praxisuk által is. Először is Tapasztó Orsit hívom ide magunk mellé, és mondom egyúttal, hogy a színpadra, mert még mindig itt vagyunk Kapolcson, a 35. Művészetek völgyében. Orsi pedig ma már mentálhigiénés szakember, hát volt ez másképp is, mert volt kutatófizikus, aztán amikor édesanyja lett, akkor nagyon influencer. Hát most mentálhigiénés szakember, és hát többek közt ő bizonyítja azt, hogy egy emberben hányféle tehetség lakozik, lakozhat, úgyhogy jó példa, és meg is beszéljük majd. Örülök, hogy itt vagy, Orsi.
1: Köszönöm szépen.
0: A másik vendégünk pedig Kozma Vízkeleti Dániel, aki klinikai szakpszichológus, és kiképző családpszichoterapeuta, erről majd rögtön beszéljünk is. Neked is örülök, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Mit csinál a kiképző egy ilyen területen?
2: Ez nem azt jelenti, hogy kiabálok a lövészárokban, és a többiek pedig lövöldöznek. A kiképzés azt jelenti, hogy leendő kollégákat már nekem van lehetőségem oktatni. Tehát akik családterapeuta pályára készülnek, ők kiképzőtársaim mellett akár nálam is tanulhatnak.
0: Mi a különbség a között, hogy valaki mentálhigiénés szakember, vagy családterapeuta? Elméletileg ugyanazok az emberek kerülhetnek a kezetek közé.
1: Családterapeuta arcát érdemes ilyenkor figyelni. Ez ugyanaz, nem? Hát a mentálhigiénés szakember az nem családokkal foglalkozik. A mentálhigiénés szakember az a jelenbeli elakadásokat próbálja oldani a klienseiben. Egyszerű kliens kíséréssel, azzal, hogy ott van mellette, azzal, hogy teremt számára egy olyan biztonságos teret, amiben az illető nagyon egyszerűen megfogalmazva lehet önmaga. Lehet, hogy életében először lehet önmaga. És akkor ez egy nagyon szép gyógyító folyamatot indít be az emberben.
0: Ez úgy működik, hogy bemegy hozzád, és egy csattintás, és már is önmaga?
1: Gyertek hozzám nyugodtan, itt a kapuban majd csattintek.
0: Mik ehhez a fogások? Nyilván vannak szakmai fogások, meg nyilván vannak a személyiségből fakadó fogások.
1: Ez a biztonságos tér, tehát hogyha a segítő képes azt éreztetni a kliensével, hogy itt elmondhatsz bármit, itt ülhetsz bárhogy a széken, itt viselkedhetsz akárhogy, ami belőled most éppen fakad, és ki szeretne jönni, és lehet, hogy az életed az olyan, meg a közeged, meg a családod, vagy a munkahelyed, hogy ott ez nem jöhet ki, ott nincs tere ennek, hogy te önmagad lehess, vagy akár bármiről is beszélgethess egy emberrel, ami téged nyomaszt, bánt, feszít, bármi. Tehát ezen dolgozik egy, nem csak egy mentálhigiénés szakember, hanem egy segítő szakembernek ez a fő célja, hogy egy ilyen teret teremtsen. És nagyon érdekes, hogy az ember azt szokta gondolni, hogy különböző módszerekből adódik a gyógyulás, de hogy a gyógyulás az pontosan ebből a térből fakad, hogy én elkezdhetek önmagam lenni, és ezáltal így rátalálok az én erőmre, arra az erőre, ami mindenkibe ott van, csak az idő során azt ugye elveszítjük, elfelejtjük, hogy ott van valahol mélyen elásva, és hogyha én arra rátalálok, akkor úgy nagyon, nagyon szépen és nagyon természetesen elkezdenek változni a dolgok. És ez nem személyfüggő, ez nem az én személyem, vagy elnézést a te személyed, vagy a bárki személye, ez a kapcsolat, ez az a tér, ami ott kialakul, és ez a kapcsolódás, és az felel azért, hogy itt elindul.
0: Hát annyiból azért személyfüggő, nekem az egyik rokonom járt pszichológushoz, és több pszichológushoz is járt, még megtalálta az igazit. Mert valószínűleg az összes többi ugyanazzal a jó szándékkal közeledett felé, hogy ő segít, megoldja. De nem volt meg az összhang, nem volt meg a két ember közötti kapcsolódás, bár lehet, hogy biztonságos volt a tér, csak nem az ő tere.
2: Ebben nagyon egyet tudok érteni, valóban gyakori, hogy ahogy mondjuk több fodrászt végigjárunk, bár ez nálam már okafogyott.
0: Mesélj róluk, kérlek. Én is hosszan tudok.
2: Igen, több cukrászdát végigjárunk.
0: Na, így már jól álljuk.
2: A pont nekünk valót, vagy több vendéglőt. Így, mivel valóban minden segítőhivatás tényleg a kapcsolaton múlik, bizalmon, kölcsönösségen, a stílusok egyezésén, és abszolút a legtermészetesebb dolog, hogy elmegyünk egy bármilyen felkészült, bármilyen lelkiismeretes kollégám,

0: magunkhoz, de a stílusunk, a tempónk, egyszerűen a, lehet, hogy a beszéd tempója, én például egy ilyen gyorsabb beszédű fazon vagyok, és ez van, akit irritál. Tehát, hogy ő elmélyültebben szeret hosszabban és lassabban, megérleltebben
1: választani. Azt hiszi, hogy te meg türelmetlen
0: igen,
1: vagy, mert hogy gyors
0: a világból azzal, hogy igen. 3 perc alatt 4 kérdést fölteszek. És hogy van, akiknek viszont ez nagyon bejön, és úgy érzik, hogy fú, itt most nagyon elkaptuk, és tényleg végre a lényegről van szó. Szóval, hogy abszolút igen, gyakran több kollega is segít, sőt, ahogy ma egy kapcsolatban vagyunk, abban benne van az összes korábbi kapcsolati tapasztalatunk, ez igaz a segítő kapcsolatokra is. Lehet, hogy végül egy negyedik vagy ötödik kolléganál teljesedik be, ott fog gyümölcsözni ez a segítői munka, de ebben benne lesz a korábbiak kérdései, technikái, jelenléte, gondolata, vagy egyáltalán az a mód, ahogy ők együtt voltak.
1: Hogy a lényegről beszéljünk, hogy téged idézzelek, előbb mondtad ezt, hát akkor beszéljünk a tehetségről végül is. Ez a színpad is arról szól, a program maga, aminek a keretében itt vagyunk, az is arról szól, és mi is azt ígértük egymásnak és a kedves közönségnek is, hogy kibontjuk azt a szálat, amennyire ez kibontható, hogy mit hozunk magunkkal, mi az, amit mi szerzünk meg magunk, és mi az, amit nem fedezünk fel, vagy miért fedezzük fel, ha úgy lesz. Ugye nagyon sokszor van úgy ismert embereknél, mert náluk könnyen megragadható, hogy azt kérdezzük tőlük, hogy hát és a gyerek is színész lesz? Vagy zenéle már a kicsi? Mint a kötelező lenne, hogy egy színész gyereke színész legyen, a zenész gyereke muzsikus. Miközben hát lehet, hogy egészen más tehetségei vannak, de nyilván az a közeg, amiben felnő, az mégiscsak kinyitja számára az esélyt. Na most jöttök ti. Tehát attól, mert egy zenész gyereke, attól megvan-e a tehetsége a muzsikához?
0: Részben valószínűleg gyerekkorában hozzáfért egy csomó olyan élményhez, ami erre akár predesztinálja. Elképzelhető, hogy zenész gyermek. Nekünk például annak idején kiskoromban bérletünk volt a zeneakadémiára. 6 éves koromban nagyon szerettem, hogy édesapámmal hosszú szimfóniákat kell végighallgatni. Végül nem lett közöm a zenéhez. Lehet, hogy ez hozzájárul.
1: Lehet, hogy ez ér.
0: Igen. Szóval, hogy ez így benne volt. De hogy nem csak a alkotóknál vagy művészeknél tapasztaljuk ezt. Vannak ugye jogászdinasztiák, orvosdinasztiák, ahol teljesen természetes, hogy cseperedik a kicsi, már 3 éves, hát édes kicsikém, lehet akár orvos is. Vagy hentes dinasztiák, ahol teljesen természetes, hogy valakinek tovább kell vinni a jól fölépített családi praxist, és akkor van egy ilyen finom nyomás, hogy édes gyerekem, hát annyi szép hivatás van, mégiscsak a miénket választ, mert ennek már kijártuk az útját, ismerjük a nehézségeit is, meg az örömeit
1: ami
0: is.
1: Ami szép, az szép, hentes és mészáros.
0: Igen, igen, vagy doktor mészáros sebész.
1: Igen.
0: Dolgoztunk együtt hosszú ideig.
1: Jó, de ez arra a kérdésre nem ad választ, hogy bár lehet, hogy ezt az utat kijelöli a család, kijelöli a tradíció. De valóban tehetségesebb. És majd egyszer kiderül, amikor 30 évesen ott áll a sebész a műtőasztalnál, hogy hát ez nem az ő világa. Mégsem. Mégsem ő az.
2: Az én szememben a tehetség az egy potenciál. És a tehetség az, tehát ott van a potenciál, lehet a potenciál az emberben, és hogyha egy olyan közegbe dobjuk bele, ahol pont olyan behatások, tehát hogy az, hogy abból a gyerekből zenész legyen, az egy ilyen nagyon szerencsés együttállás kell, hogy legyen, szerintem. Tehát, hogy ott kell legyen benne az a potenciál, hogy az kinőhessen belőle az a tehetség, és ott kell legyen az a közeg, ami ezt valamilyen szinten támogatja. Aztán persze, én vagyok ennek a szöges ellentéte, mert az én családomban aztán semmi olyasmit nem találna senki, ahol, amivel én most fog. Tehát, hogy nyilván az ember...
1: Fizikus volt a családodban?
2: A édesapám mérnök. Az számít? Nem tudom.
1: Hát valamennyit igen, hát
0: tehát számokkal igen.
2: Abszolút, és édesanyám pedig könyvelő volt, tehát, hogy a mi családunkban az egy ilyen, nem is tudom, mantra volt, nem, mintha ismerte volna ezt a szót a családom, vagy használta volna ezt a szót, hogy Orsolya, mi nem vagyunk bölcsészek. mi reál beállítottságúak vagyunk, és ebben volt egy kicsi éle annak, hogy hát azért mégiscsak a reál beállítottságú embernek lehet agya egy bölcsész, az egy kicsit sokkal egyszerű. Tehát, hogy azért így voltam irányítva a fizikusság felé, hogy itt a reál tárgyakról beszélhetünk, humán tárgyakra haza se gyere, mert hogy arról nincs miről beszélnünk. Miért? Azért, mert azzal éhen hal az ember. Mit csinál egy humános? Hát éhen hal. Bezzeg a reálos. Hát annak annyi lehetőség van az életében kibontakozni. Szóval ez egy borzasztó komplex történet. Hogy mihez van tehetségünk. Nyomhatta volna édesanyám a reálszakokat, hogyha én csak az irodalomért lettem volna oda. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon szerencsés együttállás, hogy amerre tolják az embert, mert azt szerintem azért legtöbbször tolják valamerre, abból ki is tudjon nőni valami.
0: Csak egyet érteni tudok, hogy én is azt gondolom, hogy a tehetség az egy jó lehetőség, és hogyha ez találkozik azzal, amire a család ráerősít, bíztat, bátorít, feltételeket teremt, akkor ez egy nagyon szerencsés együttállás, és csodálatosan kibontakozik. A klienseim azonban néha azok közül kerülnek ki, akik vagy a fiatal felnőtt kor, tehát az otthonról való érzelmi leválás időszakában, vagy még később az élet középen azt mondják, hogy de ez nem az én életem. Én próbálkozom, küzdök, de nem az én pályám, és akkor elmegyek ad abszurdum bölcsésznek, ugye bölcsész vagy, nem csak elbambultam, ez mifelénk is volt egy ilyen mondás, vagy nincs ész, legyél bölcsész, hát aztán bölcskarra jártam, mert ezt a sztereotípiát is meg kellett ugrani. Szóval, hogy illetve azt hiszem, hogy olyan is van, és azon szoktunk meglepődni, amikor valakinek a háttere, a származása nem predesztinálja fantasztikus dolgokra, és mégis, ugye mondjuk egy kis településről, egy ormánsági vagy bodrogközi kis településről egyszer csak valaki egy New York-i színpadon találja magát, hát nyilván ebben 20 év nagyon kemény munkája van valószínűleg, de hogy azon szoktunk nagyon, hát ez fantasztikus. Hát ez valami egészen elképesztő.
1: Na de az sincs támogató közeg nélkül. Tehát valami olyan megtartó erő kellett, hogy legyen körülötte, amelyik kicsit kiemelte, felemelte ebből a szegénységből. Most mindenfajta szellemi szegénységre gondolok elsősorban.
0: Nagyon egyetértek veled, és ha ez nem a család, nagyon szerencsés, ha a család ez a támogató közeg. De ha nem, akkor lehet, hogy egy pedagógus, egy karizmatikus edző, egy tényleg egy elhivatott, akár oktató, zenetanár, bárki, akinek olyan ereje tud lenni, hogy ellensúlyozni tudja az esetleg otthonról hiányzó támogató, bíztató közeget.
1: Már a...
0: Billy Elliot.
1: Billy Elliot például, de hát... A tehetségkutatók dömpingje rengeteg ilyet hozott elő. Azt akartam felvetni, hogy már a Biblia is foglalkozik a generációs tradíciók meghaladásával, vagy azzal, hogy azt hogyan kell kezelni. És hát a Bibliának nem minden állítása igazolt nyilván, de azért ezzel viszont pont együtt élünk, amióta emberek vagyunk. Tehát a barlangból kijönni az veszélyes dolog. Majd én megmondom, mikor jöhetsz ki, mert apád is így járt. És ezen a ponton már viszem magammal azt, amit a tradíciók, a családi hagyományok, a családi örökségek meghatároztak számomra. Ez már mennyivel lett szabadabban kezelhető a mai fiataloknak? Mennyivel tudnak jobban kilépni abból, miközben azt látjuk, hogy óriási lehet a szabadság egyfelől, amit a szülők diktálnak, vagy amit a tradíciók diktálnak?
2: Hát én azt érzem, hogyha most mire értjük, minket értünk a mai fiataloknak?
1: Téged mindenképp. Mindenképp. Hát mi már ugye, hát majdnem.
2: Azt gondolom, hogy még a mai 30-as, 40-esek baromi nehezen lépnek ki. Nekem ez a tapasztalatom. És hogyha egy picit lejjebb megyünk, ilyen a 20-as éveiben járó emberek, kig elmegyünk, ott azt érzem, hogy ez egyre könnyebb, és én ezért a terápiát és a terápiának az elérhetőségét teszem fel, és ez egy csodálatos együttállás, hogy most már olyan időket élünk, hogy igen, annak megvan a hátulütője, hogy a csapból is a terápiás módszerek, és valaki megvesz 5 könyvet, és akkor tényleg a doktora a témának kvázi. Tehát annyi információ áll a rendelkezésünkre, hogy az az én generációm, a 40-es vagy a 30-asok esetében se annyira szerintem nem volt, tehát a töredéke se. És az, hogy ott van a social media, onnan is ömlenek ránk a tartalmak, a podcast tartalmak, tehát hogy tényleg is olyan komplex beszélgetések és tudásanyag, ami ott van a fiataloknak a lába előtt.
1: Bátrabbá teszi
2: és
1: őket,
2: és használják,
1: mint az
2: és használják őket, és ez csodálatos. És akkor persze, hogy sokkal nagyobb a rálátás, sokkal hamarabb elindulnak azon az utat. Én belegondolok abban, hogy én 20 évesen hol tartottam én önismerettel? Hagyjuk már. Sehol. 30 évesen kezdtem.
0: Előtt.
2: Persze, az tavaly volt, hogyne. 30 évesen kezdtem el kapizsgálni azt, hogy itt valami nem oké, és nem, én, ahogy érzem magam, az nem az igazi, és lehet, hogy egy terapeuta, akkor még hülyének néztek a terapeuta miatt 15 évvel, 14 évvel ezelőtt. Orsi
1: beteg
2: faj van.
1: Te?
2: Hát beteg, te? Hát de őrült vagy? Szóval az most meg már nem.
1: Most ezt már most már nem szoktak kérdezni?
2: Szerintem nem. Ez most már azért a mai fiatalok egymás közt ezt nem teszik fel ezt a kérdést, hogy veled van a baj.
0: Daniel? Azt hiszem, hogy erősíti ezt a folyamatot, amit te vázoltál, hogy a mobilitás nagyon könnyebbé vált. Tehát a mostani alfa nemzedék például olyan természetességgel ül repülőre, vagy a mostani egyetemisták olyan természetességgel ruccannak ki európai vagy akár tengeren túli országokba, és találkoznak az otthon megtapasztaltól nagyon eltérő mintákkal, életstílussal, értékekkel, mint nekünk annak ide, kimegyünk Szentendrére, azt a minden, micsoda bátorság, hévre ülünk, és akkor valami nagy tettet végrehajtunk. Szóval, hogy sokkal több lehetőséggel találkoznak, és valószínűleg élnek vele. Azt gondolom egyébként, hogy az otthoni minták ereje az nem csökkent, és talán az a szabadságfok sem növekedett feltétlenül, ahogy a szülői nemzedék, magunkat beleértve, azért nagyon törekszik arra, hogy egyengesse a leszármazók útját, és az egyengetésbe az is belefér, hogy hát így tippeket adunk, ugye átadjuk a mintákat, hogy édes gyerekem, csak egészség legyen, meg beteg, mondjuk főorvos családban, mert ez a két dolog kell a megélhetéshez, és akkor hát azért ehhez így ragaszkodunk.
1: Ezen az utóbbi példádon, nem a főorvos példáján, hanem azon, hogy megmondjuk-e a gyereknek, hogy merre van előre gondolkozom, hogy talán ez is csökkentem. Tehát miután azt látjuk, hogy a felnőttek is egyrészt az életünk végéig tanulás módján élnek, másrészt meg azt is látjuk, hogy egy csomó pálya elhagyó van. Nagyon kockázatos azt mondani a gyereknek, hogy már pedig te ezt fogod csinálni. Régen ez nem volt kérdés. Tehát a család összeült, és eldöntötték, hogy mi lesz a fiatal útja. Hova mehet tovább tanulni? Mehet-e tovább tanulni, vagy marad a családi vállalkozásban, gazdaságban, a földeken? Ma ez így azért igazából nem jellemző.
0: És erre talán ráerősít az is, hogy egyre kevésbé talán egy állásinterjún vagy egy válogatónál sem a végzettség számít. Nem, itt egy feladat, meg tudod csinálni, nem tudod megcsinálni. Nyilván nem a hasűri műtétnél van ez, mert ott azért számon kérik a végzettséget, de hogy nagyon versenyszférában ott nem az lesz a lényeg, hogy hány papírt gyűjtöttél, hanem meg tudsz-e csinálni egy interjút, meg tudsz-e írni egy programot, el tudod-e végezni ezt, hogy így az számít, hogy mi az, amit tudsz, és egyre kevésbé lényeges, hát pont a már megidézett bölcsészkarokon is a klasszikus szakok ugye már megszűntek, mert nem az lesz a lényeg, hogy magyar nyelv és irodalom, hanem hogy általában így tájékozott. Olvastál már néhány könyvet, ami a könyvtárból.
1: Orsi, te vagy az a példa, akit előbb voltaképpen megnevezetlenül említhettem volna, a pálya elhagyó. Tehát voltál te kutató fizikus, aki előtt egy nagyon komoly karrier lehetett volna abban a szakmában. Aztán lettél kommunikátor, most különböző formái voltak ennek, leginkább onnan voltál ismert, hogy a YouTube-on zabálták a videóitokat. És aztán most lettél egy segítő szakmát képviselő szakember. Ez három különböző irány. Hányféle tehetséged van? És miért hagytad ott azokat, amik működtek?
2: Mert az ember, hogyha egyszer meghallja azt, hogy nem, hogy meghallja, amikor egyszer, nekem az a most nyilván saját tapasztalat, hogy az ember ráérez arra, hogy valami nem oké, és akkor elindul egy úton, felkeres egy pszichológust, És aztán eljut arra a pontra, hogyha már egyszer láttam, akkor nem tudom nem látni. Tehát, hogyha már egyszer érzem azt, hogy ez nem oké, és van egy kezd kialakulni egy elképzelés a fejembe, hogy mi lenne az oké. Na, én azt gondolom, hogy innen erről a pontról nagyon ritkán van visszaút. Az van, hogy soha nem jut el az ember, soha nem nyitja ki a szemem. Érzem, hogy valami van, de nem nyitom ki a szemem, nem megyek el segítőhöz. Én nem vállalom be ezt a cirkuszt, mert ez látom mekkora cirkusz másoknak, és van ez a választás, de én azt tapasztalom a klienseimben is, meg magamon is ezt érzem, hogy ha egyszer elindult az úton, akkor azt nem lehet nem megtörténté tenni. És akkor onnantól kezdve, hogy te látod azt, hogy ez nem az enyém, ez nem az enyém, ez nem az enyém, addig fogsz menni, ameddig megtalálod azt, hogy jó, de akkor mégis mi az, ami az enyém. És ez nagyon érdekes, hogy ez nem azt jelenti, hogy én fizikusként nem voltam boldog, és ez egy nagyon szemét helyzet az élettől, amikor csak egy kicsit rossz. Na, akkor légy szíves, változtassál rajta, hogyha csak egy kicsit rossz, mert amikor nagyon rossz, akkor én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbben jutsz el arra a pontra, hogy borítok mindent, keresünk egy tök új utat, de amikor csak egy picit rossz, és egy kicsit nyomkodja az a kavics a talpadat, de minden nap nyomkodja, és minden nap rá kell lépjél, de csak egy picit, tökre lehet vele élni, nem fogsz meghalni tőle. Na, és akkor onnan elindulni egy másik irányba, úgyhogy tele vagy minden ellenérzéssel, és félelemmel, és impostor szindrómával, hogy hogy jövök én ahhoz, és úristen, ebbe a korba 30 nem tudom hány évesen, hogy gondolom én ezt komolyan. Szóval, hogy ez egy, ide kell a bátorság, kell egy segítő szakembernek a támogatása, kell egy támogató közeg, egy olyan férj, aki nem néz hülyének mondjuk ezért, hanem támogat. Szóval ez is egy ilyen nagyon szerencsés együttállás, hogy itt volt a lehetőség a segítő szakemberre, adott volt egy olyan férj, aki így támogatott, tehát, tényleg egy ilyen szerencsés élethelyzet, ami aztán afelé tolt, hogy akkor most itt van ez a segítő szakma, és ebben érzem azt, hogy akkor én most megérkeztem, és jól vagyok.
1: Az nagyon jó, hogy a bátorság szót mondtad végül, mert egy kicsit nekem volt olyan érzésem, hogy erre vissza kell majd kérdeznem, hogy azért ez nem egy hétköznapi döntés, hogy egy diplomával, karrierúttal megtámasztott életutat, az ember lehet, hogy ott van az a kis kavics, de nem kiszedi a cipőből, hanem azt mondja, a cipőt is eldobom. Tehát ez nem kell tovább. Tehát azért ez egy, még a segítő szakember meg férj mellett is egy bátor.
2: De a bátorság az innen jön. Tehát a bátorság az nem lett volna ezek nélkül a támogató erők nélkül. Tehát, hogy én lehet, hogy egy ilyen tökös csaj vagyok, aki így, oké, adjátok ide, azt majd én elintézem.
3: Azon
2: vagyok én ilyen. De hogy így azért ott, mint egy kisegér, tehát, hogy kb. Azt úgy kell elképzelni. Én is pont úgy rettegtem meg, a mai napig így megállok, és most, hogy biztos vagy te ebbe. Tehát, hogy azért 16 év kutatás, az 16 év kutatása az akadémikus világban, azért annak úgy megvannak a nyomai. És akkor ezzel azért úgy kell küzdeni, azt így viszi az. Mai napig fizikus vagyok, én mai napig felállásban fizikus vagyok, én ezzel így vagyok, ennyire nem tudtam ettől elszakadni. De igen, a főállásom az a segítő szakember, de hetente egyszer ott vagyok a kutatóintézetben.
1: Nagyon, nagyon be voltál tojva attól, hogy változtatsz?
2: Persze, hát évekig készültem rá. Tehát ez nem csettintés.
1: De mire? Ugye, ami ott elkezdődött, hogy videók készülnek, hogy jó pofák vagytok, hogy találtál hasonló életszakaszban lévő csajokat magad köré, akikkel tanácsot adtok, életképeket rögzítetek, traumákat oldottok saját magatokban és azokban, főleg akik magukban hasonló élethelyzetben vannak. Tehát tulajdonképpen tök más csinálta. Honnan tudtad, hogy ez erre te képes vagy? Hogy
2: egyáltalán,
1: ez
2: nem, egyáltalán nem tudtam. Azt tudtam, hogy nem, annyira vicces vagyok, azt itt tudtam. Nem tudtam. Hanem ez egy teljesen, tehát hogy de ez is annyira sokszor történik, azt szerintem sokunk életében, hogy nem is gondoltam volna, hogy ebből ez lesz. Tehát ez is egy ilyen tipikus eset volt, hogy egyszer csak kiraktam egy vicces videót, és na tessék, mi lett belőle. Ez abszolút nem volt egy tudató, megtervezted, hogyne. Egyáltalán nulla tervezés volt benne. Ez egyszerűen egy ilyen mázli volt, hogy pont akkor kiment az a videó, arra olyan reakciók jöttek, és akkor ez felkapcsolt egy égőt a fejemben, hogy lehet, hogy mert nekem azt jó volt megcsinálni. Nyilván ez benne volt, hogy én ott kiteljesedtem abba a vicces videóba. És akkor innen egy lavina elindult, és lett, ami lett belőle.
1: Szoktál a saját példáddal...
2: Én engem kérdez mindig, nem tudom, igen.
1: Mert szerintem
2: te,
1: igen, így van, igen. Szerintem ez nagyon jó példa vagy mindarra, amiről mi itt
2: de
1: beszélünk.
2: De itt a szakértő mellettünk, hogy igen.
1: De most szakértsd meg magad, az megy a legjobban. Szóval, hogy szoktál magaddal példálózni, hogyha valaki azzal fordul hozzád, hogy nincs a helyén, de nem tudja, hogy miért nincs?
2: Nem, példálózni nem szoktam. Olyan van, hogy ismerik az életutam.
1: És azért jönnek,
2: és persze, de és ez tök érthető, mert hogy ott ezen túl vagy, te ezt végigcsináltad. beszélgessünk erről. És például az is soha nem szoktam a saját megéléseimmel, de vagy nagyon-nagyon ritkán, de az, hogy pontosan tudom, mit ér ez a másik, és szerintem ez egy segítőben egy hasznos tudás, vagy egy hasznos megélés, ha már esetleg volt hasonló helyzetben. És igen, én ezért nem hagynám azt, nagyon csúnya dolgot fogok mondani, hogy 30 alatt senki ne legyen segítő. Vagy legyen egy, nézzük az élettapasztalatot, és így kezdjük el kipipálni, mi az, amin keresztül tetszett eddig menni, de legalább 3-4 olyan sztori legyen már az életében, ahol úgy meggyűrte egy kicsit az élet, megélt dolgokat, hogy mert nagyon fontos a tudás, és nagyon fontos az empátia a segítő részéről, de az, amennyit hozzátesz egy folyamathoz, hogy de nem is kell ezt kimondja a segítő, de úgy van ott, hogy az összes sejtemmel tudom azt a fájdalmat, és ismerem azt a félelmet, ami most benned van, mert nagyon hasonló mentem már keresztül. Szóval, hogy ez borzasztó fontos szerintem egy segítő kapcsolatban, és ez így jelen van, amikor ilyen témával foglalkozunk.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Tavern House. Oh, second Billy, oh.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik.
2: A kedves hallgatók, a Tehetség útja című műsort hallják, Tapaszt Orsi, az egyik vendégünk, Kozma Vízkeleti Dániel, a másik, aki nem sok szóhoz jutott az elmúlt percekben, de majd most. Mert hogy azt vetném fel, hogy amikor te családokkal, hiszen családterápiával foglalkozom, amikor családokkal dolgozol, ott mennyire merül fel az, hogy ki mennyire van a helyén a családon belül. Mert szerintem az legalább annyira fontos, mint hogy a munkájában mennyire találta meg önmagát.
3: Nagyon lényeges, az egyik fő téma. Ezt általában a családi szerepeken, szabályokon, küldetéseken, rítusokon keresztül közelítjük meg, hogy ki mennyire érzi, hogy például a családon belül olyan szerepeket tölthet be, ami számára jutalmazó. A leghétköznapi, legpraktikusabb dolgoktól, tehát hogyha valaki szeret nutellás kiflit kenni, és általában őt kérik meg, hogy kenjen nutellás kiflit, vagy szeret a virágokkal molyolni, és az otthon ez az ő feladata, innentől az egészen távlatos dolgokig, hogy egy személyes példát mondjak, a én származási családomban vannak nagy történetmesélő férfiak. Minden nemzedékben volt egy ilyen. Kezdem azt érezni, hogy a magam nemzedékében én leszek a kijelölt személy, és hogy ez önazonos-e vagy sem? Szeretek-e történeteket mesélni? Megtalálom-e benne? Szóval, hogy röviden válaszoljak a kérdésedre, igen, ez egy nagyon központi dolog, sőt, metaforaként is használjuk ezt a kérdést, ahogy szerintem a te kérdésedben is benne volt, ugye ez a helyemen lenni, hogy ezt a szó szoros, meg átvitt értelmében, és hát vannak az életnek olyan időszakai, ahol azt hiszem, hogy természetszerű életfeladat, hogy ezt átgondoljuk. Hogy tényleg én 49 évesen Kapolcson akartam ülni a Talentum Hungaricumnak a színpadán.
2: Igen, 39 velünk, hogy fokban. Ne,
3: hogy ne. Igen. Stb. Szóval, hogy ezzel így, és mint minden metafora, olyan, mint egy vízcsap, hogy megnyitjuk, és néha hihetetlen erejű történetek buknak ki belőle, vagy törnek föl általa, hogy nemzedékről nemzedékre például hogyan adódott ez át, hogy mi az én helyem, mi az én feladatom, asszonyként, apaként, férjként, gyermekként, lánytestvérként, fiútestvérként.
2: Ebben nagyon erős, talán sokkal erősebb a követés a családi modellekben, mint a szakmaiakban. Az életút egy olyan része ez, ahol az a minta, amit anyánktól, apánktól láttunk, az egy alapvetően meghatározó minta.
3: Azt tekintjük természetesnek, mert ismerős. Ami ismerős, az megszokott, ami megszokott, az biztonságos, és ami biztonságos, az vonzó, és ragaszkodunk hozzá, és nagyon egyetértek Orsi veled, hogy addig ragaszkodunk hozzá, amíg nem lesz pusztulatosan rettenetes. Ami kicsit nem annyira komfortos, hát így le lehet élni egy egész
2: anyám
3: életet.
2: Anyám is így élt.
3: Anyám is, sőt, nagyanyám, dédé, stb. Stb. Nálunk az asszony sors nehéz. Ezt nagyon sok családban az asszonyok így kihangosítják. És ez nem azzal van a gond, hogy ez egy tapasztalat, hanem az, hogy ez nem csak tapasztalat, hanem életprogram is. Nem csak megélem, hogy az asszony sors az egy nehéz, hanem meg is teremtem, mert hát mi más lenne? Könnyű asszony sors az nem lehet, ugye, mert akkor az oximoron lenne. Tehát ragad, vagy férfiként, hogy nem tudom én, a házasság börtön, és akkor így megdolgozom érte, hogy tényleg annak érezzem, meg adjak felületet, hogy engem ellenőrizni kelljen.
2: Visszakanyarodva viszont az életmód váltáshoz a karrierúton. Ez a családon belül egy családterápiában ugyanolyan egyszerűen felvázolható, mint amikor azt mondjátok, hogy hát nem veszed észre, hogy boldogtalan vagy a munkádban. Hát nézzük meg, hogy ez miért van. Ez egy családon belül sokkal bonyolultabb, mert ezerféle viszonyt érint rögtön.
3: Hogyne, hiszen egy család nem csak érzelmi, hanem például gazdasági egység is, és rögtön fölmerül a kérdés, hogy oké, de az egzisztenciális biztonság megteremthető-e az új választásod által? Segítőként lehet-e annyit összebodzázni, mint egy fizikai kutatóintézet? Szóval, hogy rögtön ez érintődik, illetve az a kérdés is fölmerül, hogyha a hivatásra való felbíztatást azt így hoztam magamról, otthonról, akkor ha váltok, akkor hű maradok-e? ugye? Mert akkor nem követem a kijelölt utat.
2: Csalódást okozok a családnak?
3: Hát hogyne. Ugyanígy a hivatásban, mint egyébként bármely más életstílusváltásban, amikor ugye egy más életstílust alakítok ki, ha a szüleim otthonülősök, én meg elkezdek állandóan kirándulni, a mosdóba is bakancsban megyek, meg oldalzsebes nadrágban, akkor nagyon furcsán fognak nézni rám, hogy hát hogyan is van ez?
2: Mint a gyerekkorunkban, hogy vágasd le a hajat, fiam. Na hát, nekünk igen, sikerült. Igen.
3: Vegyél sapkát, meg kiúlik a hajat, de hogy veszek.
2: Igen, csak akkor itt a következő kérdés, ezt hogy tudod feloldani egy terápiával? Aha. Tehát hogyan tudsz egy családi egységet nem megbontani úgy, hogy közben a figurákat egy kicsikét áthelyezd a táblán?
3: Hát nem én helyezem át, de úgy
2: ők mennek maguktól?
3: Nem maguktól, de azt hiszem, hogy az én feladatom, hogy ehhez kérdéseket tegyek föl, és segítsek végig gondolni, mi van, ha A, mi van, ha B. Biztos, hogy fölmerül az a kérdés, hogy mi az, ami az ő számukra igazán lényeges érték. És nagyon gyakori például, hogy értelmiségi családokban végül odajuk adnak ki, hogy igazából mondjuk a műveltség a fontos érték, és akkor könnyű megbarátkozni azzal, hogy a gyermekem a műveltség egy más vonatkozását választja, nem a természettudományos műveltséget, hanem mondjuk a zenei műveltséget, vagy az irodalmi olvasottságot, vagy a képzőművészeti tájékozottságot, de akkor az alapérték, ami a család számára egy identitás képző erő, az megmaradt. Vagy ha a család számára a hit egy meghatározó érték, de mondjuk te más módon gyakorlod, vagy más szabályokat követsz, vagy máshogy öltözöl egy hitbéli eseményhez, de az alapértékhez ha ragaszkodsz, vagy megtalálható mindkét olvasatban az alapérték, akkor azt hiszem, hogy a családtagok meg tudják bocsájtani egymásnak, hogy eltérő életstílust választottak. De ezt most kimondanom, sokkal könnyebb ez. Terápiában általában néhány hónap, nagyon intenzív, nagyon sok beszélgetést szükségessé tevő, nagyon erős kérdéseket, és hát bizony azoknak a megválaszolását is szükségessé teszi, és nem kerülhetjük meg a sarkalatos dolgokat, tehát mi az, ami igazán fontos, mi az, ami tényleg érték, milyen sorsot szántak a gyermekeknek. Ugye nagyon gyakran ez nincs kimondva, csak úgy ott lebeg. De amikor nyíltá válik, kimondódik valami, ami esetleg évtizedekig nem volt kimondva, ahhoz már könnyebb azt mondani, hogy ezt én akarom követni, vagy hát nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy se édesapám, köszönöm irántam való jóságát, ezt én nem akarom követni. Tudod, a magam családjában volt egy olyan felhívás, hogy törekedjetek, iparkodjatok, csak ne túlságosan, mert a nagyszülői nemzedék döntő részét annak idején hát megölték, mert ők kicsit túlságosan kiemelkedtek, ezért a szüleimben benne volt a frász, hogy nem szabad kiemelkedni, mert annak ember halál lesz a vége. Na most hát egy ilyen erősen megkötő küldetést azt hiszem lerakni érdemes, mert ez inkább korlátozni fog bennünket, mint sem biztatni egy kiteljesedés útján.
2: Igen, csak hogyha a felmenők még élnek, egy részük legalább, akkor ők ezt az ő elárulásuknak fogják tekinteni. Azért ez ebben benne
3: van. Sanszos. De ha ezt kimondhatják.
2: Olyat ti javasolhattok, hogy legyen ennek vége? Tehát, hogy ti váljatok el, hát ennek semmi értelme. Vagy tudod mit? Igen. Mondj fel a főnöködnek. Nem tudom még mi legyen veled, de ennek nincs értelme tovább. Tehát miközben látod, hogy hát ez reménytelen. Hát két ember, mint két vonat megy egymással szembe. De mondhatod azt, hogy vége?
4: Mert a Csernus, valami ez a szó jutott eszembe, hogy Csernus doktor. De igen, én figyellek, Dániel.
2: De a Csernus üvöltene, tehát ez egy másik helyzet.
4: Mondj fel! Persze, egy szar vagy, egy gyenge szar. De persze, de hát hogy én nem ezt képviselni, nem gondolom azt, hogy az egészséges terápiás munkának ezt kellene képviselnie. Most így ezt gondolom. De Dániel?
3: Azt gondolom, hogy sem a diploma, sem az első szakvizsga, sem a sokadik szakvizsga nem adott arra feljogosítottságot, hogy én beleszóljak mások életébe.
2: De valójában mégiscsak azt teszed, azzal, hogy megpróbálod valamelyest irányítani őket, hogy milyen kérdéseket tegyenek fel maguknak.
3: Kérdezni lehet, de biztos, hogy nem én mondom meg, hogy ezt csináld, vagy azt csináld.
2: Dániel, megértettük a kérdését. Köszönjük szépen ezt a rengeteg jó tanácsot. Leültünk, átgondoltunk, és rájöttünk, hogy elválunk. Ez neked siker?
3: Van olyan terápia, ahol igen. Van, tényleg hivatásom legklasszabbak között számon tartott terápiájában van olyan, ahol tényleg így tépték, marcangolták egymást, héjanász az avaron, sérüléseket adtak és vettek, tényleg így, és aztán állandóan elválunk, nem válunk, lebegett. A gyerekek rommá traumatizálódtak ettől, mert nulla szintű volt a biztonságérzet odahaza. És amikor ők ki tudták mondani, hogy de most eldöntöttük, és tényleg, és utána ehhez következetesen ragaszkodtak, azt gondolom, hogy ez egy siker, mert ők egy felelős és előremutató döntést meg tudtak hozni a kérdéseim nyomán. Egyébként ilyen, amikor válás fölmerül, biztos, hogy végig gondoljuk, hogy oké, mi van, ha elválnak, és mi van, ha nem. Hogyan fog kinézni utána egy hétfő, egy szerda, stb. Mert azt hiszem, hogy ezzel visszük közel a klienseket ahhoz, amit ígérünk nekik, hogy magasabb fokú tudatos rálátásuk lesz azokra a kérdésekre, amikre eddig nem volt ilyen fokú.
4: Mert ez történik, tehát, hogy a segítő szakember az nem válaszokat ad, hanem abban segít, hogy te tisztábban láss rá az életedre, és tisztábban láss rá arra, hogy azok mögött a bődületesen intenzív érzések mögött, mert azok vannak legfelül, a bődületes düh, a gyűlölöm, a elegem van, a én felmondom, most felmondok meg neked, és lehet, hogy nem is a munkájával van baja, lehet, hogy nem is a párjával van baja, de biztos, hogy azzal is baja van, de hogy az alatt, legtöbbször, tehát a nagyon intenzív érzések alatt mindig van valami, amit aztán lehet gyúrni terápiában, és a terapeuta ehhez segít hozzá, hogy mi a jó ég van ott alul, arra nézzünk már rá, mert akkora nagy a káosz, a düh, az a bődületes amplitúdó benned, hogy nem tudsz rá, de egy képtelenség, hát nem tudsz rálátni, és akkor én abban segítek, hogy akkor gyere, ássunk egy picit mélyebbre, és aztán ő fog eljutni oda, hogy el akarok válni, vagy nem akar, tök mindegy. Végülis tök mindegy a kimenetel, mert a lényeg az az, hogy az az ő kimenete legyen, az amihez ő tart, ami felé ő haladni akar, az történjen meg.
2: Engem megnyugtatott a válaszotok, mert hogy én attól mindig rettegek, hogy olyan párokat akarunk együtt tartani csak azért, mert akik egyébként tönkreteszik egymás életét, vele a gyerekeikét is. Na, visszakanyarodva a tehetség kérdéséhez, mert végül is onnan indultunk, és ott vagyunk most is. Az, hogy valaki milyen családba születik, az, hogy milyen környezetbe születik, az ő tehetségét, vagy a tehetségeit, mert ezt ki sem bontottuk, hogy egy embernek nem is egy van. De hát ugye Orsi, hát itt vagy példának, már megint hozom ezt. Szóval, hogy ezeket mennyire határozza meg eredendően is, és alapvetően?
4: Én nem értem a kérdést.
2: Dehogy nem. Nem? Mennyire határozza meg azt, hogy hova születsz?
4: Igen.
2: Hogy mennyire derül ki róla, hogy van-e tehetséged?
4: Azt hittem, hogy a milyen tehetségem van, hogy ja, nem. Értem. Aha.
2: A mennyire volt az elején, nem a milyen?
4: Hát nagyon. Hát azt most például nem akarok politizálni, de például a Tisza kormányban van olyan sztori, ugye, hogy kiből lett a képviselő, honnan indult az illető, vagy akik pozícióra kerültek, és szerintem az tök jó, hogy beszélnek arról, hogy honnan indultam, hogy az én családom, a cigánysornak az utolsó háza volt a miénk. Milyen áram bevezetve, meg víz bevezetve, meg semmi. De volt egy olyan anyám, aki ragaszkodott ahhoz, hogy ha cipő se volt a lábamon, én bemegyek abba az iskolába. Vagy ha kölcsön cipőbe, de bemegyek abba az iskolába, és hogyha beledöglök, és ezt végig gyűlöltem, az összes haverom már össze-vissza minden mást is csinált. De nekem kellett mennem a suliba, és akkor most, de közben meg, na tessék, és most itt tartok, és milyen jól csinált anyám. Szóval, hogy ezek ilyen borzasztó inspiráló sztorik, és persze, hogy bődületesen, de hogy erre mennyi esély volt, ugye, hogy az ő anyukája pont ilyen legyen, és ott legyen egy iskola pont a faluban, és legyen hova bejárjon. Szóval, hogy tudunk ilyen történeteket, de hogy erre mennyi esély van, hogyha valakinek nincs meg az a közege, az a tehetség, az ki tud bontakozni, és aztán célba tud érni, és tud élni vele egy olyan életet, ami aztán ténylegesen az ő élete.
3: Szociológus kollégák ezt mindig szokták mérni, hogy mekkora esély van társadalmi mobilitásra. Tehát, hogy a származási családunk tényleg megköt bennünket, és abban a rétegben maradunk, vagy van-e? Hát hazánkban azért azt hiszem, hogy óriási fejlődési lehetőség rejlik még ebben, hogy növekedhessen az, hogy aki magas státuszú családba születik, az nagyrészt ott marad, aki pedig alacsonyba, az is ott maradhasson. Tehát, hogy lehessen mozgás. Nyilván nem az a cél, hogy deklasszálódjunk, de hogy legyen egy ilyen mozgás, ez mondjuk a szakirodalmi válasz. és terapeutaként pedig azt tapasztalom, és ez ilyen óriási reményt ad, hogy amit otthonról kapunk, szüleinktől, nagyszüleinktől, tehát a tágabb értelmű család, mert azért a pszichológia szereti csak a szülőkre, sőt csak az anyukákra ráfogni az egészet, azt gondolom, hogy azért ez tágabb, de hogy ha onnan nem kapunk, akkor óriási lehetőség van suliban, barátok között, egy támogató, edzőtársak között, hobbi körben, egyházi közösségben megkapni azt a hátszelet, biztatást, bátorítást, elismerést, lelkesítést, amit esetleg odahaza nem, mert nekik sem jutott, számukra se volt lehetőség. Ez mondatja velem, hogy minden nemzedék felelőssége, hogy hogyan gazdálkodik a hozott anyaggal, és hogy szóval, hogy azok a klienseim, akik egy életet végig panaszkodnak, hogy nem kaptam a szüleimtől ezt se, azt se, amazt se, nem jutottam előre, szóval nekik még óriási lehetőségeik vannak, hogy ezen túllépjenek, és azt mondják, jó, onnan nem kaptam, és akkor ne, mint az egyszeri mesehős, akkor nekiálltam gyűjtögetni. A szüleimtől nem volt lehetőségem, oké, de volt egy tanár, aki bízott bennem, volt egy edzőm, aki azt mondta, hogy te ezt meg tudod csinálni, haver, vagy volt egy közösség, akik azt mondták, hogy te így jó vagy, és elismerünk, és bátorítunk, és akkor szárnyakat tudtam kapni, nem egy energiaital révén, hanem közösségek révén. Ugye a mi hivatásunk ezt azt úgy mondja, hogy kapcsolati sérülést, és ilyen kapcsolati sérülés, hogyha a szüleim mondjuk nem támogatnak bennünket, vagy nem bíztattak, egy másik kapcsolatban lehet gyógyítani, de terapeutaként nálam a hangsúly azon van, hogy lehet gyógyítani, be lehet pótolni. Persze nyilván nehezebb, mert sokkal könnyebb, hogyha én például nagyon szerencsés vagyok, mert támogató, biztató szüleim voltak, jó lehetőségeim voltak. 12. születésnapomra ez azért úgy jelezte a szüleim igényét, hogy így milyen pályára készüljek. 12. születésnapomra 12 darab könyvet kaptam ajándékba. Úgy örültem volna legalább egy nyomvat labdának, hogy valami ilyen vageszú, de nem könyvet kellett kapni.
2: Freud összes?
3: Ne, hát még szerencsére nem, de szóval, hogy de így utólag tudok hálás lenni nekik, hogy így ezzel az indítatással, és aztán így viszonylag könnyű volt az egyetemen eredményesnek lenni, meg aztán később a hivatásban helytállni.
2: Vissza egy picikét ahhoz, hogyha valakinek elindul a pályája, ugye itt mi a Nemzeti Tehetségprogram által működtetett udvarban vagyunk, ez a Talentum udvar, Talentum Ungaricum a program neve is, aminek a keretében beszélgetünk, Dániel nagy örömére 39 fokban. És hát nekem erről azért az eszembe jut, hogy amikor ez a program valakinek a tehetségét megpróbálja megsegíteni, az hirtelen olyan lehet sok esetben, mint egy ilyen téridőugrás. Tehát idáig az iskolában az előadásokon tudtam zenélni mondjuk, felfedezik a tehetségemet, és akkor van egy bemutató a Művészetek Palotájában mondjuk, ahova ennek a programnak a résztvevő diákjai kerülnek oda. Azért ez pszichológiailag is egy teher. Egy tehetségnek ezt el is kell viselnie, hogy ő tehetséges. Ehhez milyen mankó van? Mit tudtok adni?
4: Azt gondolom, hogy az új menet közben nő az embernek a... Tehát az önbizalom az cselekvésben jön létre. És a cselekvéstől jön létre az ön. Tehát az önbizalom az nem fog attól létrejönni, hogy a kedvencem ez a példa, hogy állj be a tükörbe, és mondjad, bátor vagyok, tárcsi, szép vagyok, okos vagyok. Tehát, hogy ez nem fog működni, az akkor fog működni, hogyha elhagyom a tükröt meg a szobát, kilépek a házból, és elkezdem csinálni. Nagyon sokszor, és szerintem ez ilyen óriási csapda, hogy ilyen csinálást helyettesítő cselekvéseket végzünk, rengeteget tanulunk, nagyon sok könyvet elolvasunk, nagyon sok podcastet meghallgatunk, ami még a magasabb szintje, hogy 26 diplomát szerzünk, és akkor de még kell tanulnom, mi mindig kell, és még mindig kell, és úgy toljuk magunk előtt, miközben az lenne a feladat, hogy ezzel párhuzamosan, vagy ehelyett, nem minimális, de valamennyi tanulás után elkezdjük csinálni, és elkezdünk tapasztalatokat gyűjteni, és akkor az önbizalom az oldal, ott a hasraeséstől, meg az újrakezdéstől, meg azt a jó reggelét, ezt hogy elrontottam, na nem baj, akkor megpróbálom még egyszer, de hogy, és ez barom, persze, ez baromi, ez is nagyon könnyen hangzik, ahogy itt így mesélem, de hogy ez nyilván egy borzasztó nehéz sztori, mert ki a franc akar szembenézni a hibáival, meg azzal, hogy ezt most elrontottam, és újra kell kezdjem. De hogyha ott van az a kavics, és eléggé kapirgálja a talpunkat, akkor én azt gondolom, hogy abból kinőhet egy olyan hajtóerő, hogy de igen, nézzük már meg, mi fog történni, és szuper, hogyha az ember ilyenkor nem azzal a bődületes komolysággal, hogy én nagyon komolyan veszem magam, de nagyon komolyan veszem magam, és ha nem sikerül, akkor az világ vége. Ez mindennek vége. Nyilván ezt hozom, én is ezt hozom, ha nem sikerül, mi az, hogy nem tökéletes? Hát akkor az nem ér semmit. Én, meg nagyon sokan tudom az én generációmból, ezt kaptuk otthon, hogy csak azért valamit, ami tökéletes. Na ezzel a csomaggal neki menni, és de én akkor is megpróbálom, és felébreztem magamba a kíváncsiságot, és megnézem, mi van akkor, hogyha nem sikerül. Tényleg összedől a világ, és ki fog derülni, hogy a világ az nem fog összedőlni, nagyon durva. Meg a falu se fog rólam beszélni, mert nem érdekli a falut. Ez azért egy elég erős felismerés volt számomra, hogy a kutyát nem érdekli, hogyha valamit nagyon elbénázok. Az az én fejemben egy hatalmas nagy dolog. Szóval, hogy ez így menet közben kialakul az az önbizalom, és akkor az ember tud egyről a kettőre lépni.
2: De ez kell egy olyan karakter is, és hogyha valakiben ez nincsen meg, akkor hiába tehetséges.
3: Hadd legyek provokatív.
2: Legyél.
3: A klienseim is, meg általában a pszichó embertől nagyon gyakran azt kérik, hogy tessék megmondani, mi az a normális. És nagyon gyakran a normalitást, azt a szokványossal azonosítjuk. Az a normális, amit sokan csinálnak. Sokan.
2: Úgy szoktuk.
3: Hát, úgy szoktuk, igen. Akkor az a normális. Most, ha ezt így sarkítjuk, akkor egy tehetség, főleg egy extrém tehetség, az nem normális. Mert hogy nem szokványos. És ezt valóban komoly önreflektív munka feldolgozni, hogy én nem 17 vagyok a 39-ből, hanem én valamiben nagyon nem szokványos módon gondolkodom, vagy alkotok, vagy olyan szinesztéziákat tudok összehozni, amire mások nem képesek, vagy nagyon kreatív energiákat tudok felszabadítani. És ez valóban a mi hivatásunkban ezt úgy hívjuk, hogy erőforrás központuság, hogy megnézzük, hogy ennek micsoda óriási hozadéka van, mert lemondásokkal is fog járni. Pályám egy szakaszán konzervatóriumban dolgoztam nagyon tehetséges zenészekkel, de ők napi 6-8 órát próbáltak és ültek a próbateremben olyan életszakaszban, amikor ugyanilyen korú fiatalok, mondjuk a Margit szigeten hesszeltek, vagy egymásnál beszélték meg a kortárs francia filozófia eredményeit. Szóval a lemondásoknak mi lesz a hozadéka, miért éri meg, amikor egy dilemma helyzet lesz, egy döntés helyzet lesz, akkor mi lesz az a hozadék, amire a tehetségem tulajdonképpen hát így fölhív engem, hogyha élni akarok vele, óriási hozadéka lesz, és hogy megérje. Hát ez pedig egy önreflektív meló, amit a magunk fajta szakemberek így kalauzként kísérni szoktunk.
2: Mint olyan ebben a műsorban is, köszönöm. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Tapasztorsi és Kozma Vízkeleti Dániel voltak a vendégei a műsornak, a tehetség útjának innen Kapolcsról. Köszönjük a figyelmet, viszonthallásra.
1: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
6: És bedobta!
7: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
6: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Dome-ban.
7: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
6: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
8: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
9: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
1: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
12: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a Nepál járadás áldozatainak száma. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már csaknem 550 halálos áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. A több száz eltűnt között három magyar is van. Két nappal ezelőtt egy leccserről lezúduló jég és törmeléklavina söpört el mindent, ami az útjába akadt. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett. A helyiek további áradástól tartanak, emiatt a mentést is felfüggesztették. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Magyar Péter visszautasítja, hogy a Tisza paktumot kötött volna a Fidesszel arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök azt mondta, hogy amennyiben az országgyűlés tiszás többsége nem szavazta volna meg Unger Annát az MVVH elnökének, akkor lehet, hogy örökre lekerül a napirendről a hivatal működése. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyében. Dróntalálat miatt süllyedhetett el tegnap este a Fekete-tenger román gazdasági övezetében kigyulladt kereskedelmi hajó. Egy bukaresti hírportálnak a tengerészek szakszervezeti elnöke azt mondta, a tűz gyors elterjedése gyújtóanyagot tartalmazó, úgynevezett sárkány drón becsapódására utal. A dominikai zászló alatt élelmiszert szállító hajó 12 fős személyzetét sikerült kimenteni a vízből, Egyiküket sérülések miatt kórházba vitték. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
13: Tiszta menhely programperceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
14: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az öt menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Bogáncs Kutya és Kisállat Otthon Alapítvány, Esztergom. A Bogáncs Kutya és Kisállat Otthon Alapítvány 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy elsősorban az esztergomi gyepmesteri telepre került kutyáknak nyújtson idéglenes menedéket, amíg felelős gazdát találnak számukra. Azóta a mentési tevékenységük kibővült, közvetlenül az utcáról, rossz körülmények közül, illetve más gyepmesteri telepekről is fogadnak be állatokat. Az alapítvány az örökbefogadás mellett a felelős állattartás és az ivartalanítás fontosságára is igyekszik felhívni a figyelmet. Kutyaiskolával is rendelkezik az alapítvány, az iskolát a tagok adományából tartják fent, illetve a tagsági díjjal a menhely működését is támogatja az, aki náluk tanul kutyájával.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Itt a Gazdasági Magazin. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Ez a Több-kevesebb című műsor a Spirit FM programján, a szerkesztő Szakál Erzsébet, és az első témán... Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Ez a Több-kevesebb című műsor a Spirit FM programján.

idősebb hallgatók biztos emlékeznek rá, hogy tulajdonképpen már a munkásmozgalom hőskorával, illetve a, hát a különböző ilyen-olyan elméletek szociáldemokratáktól kezdve Marxig bezárólag, sőt az azt megelőző politikai gazdaságtan jeles képviselői, akár Marxig bezárólag, sőt az azt megelőző politikai gazdaságtan jeles képviselői, akár már Adam Smith vagy David Ricardo is hasonló kérdéseket boncolgattak, hogy tulajdonképpen akkor hogy is határozódik meg a munka ára, és akkor mi is okozza azokat a bérkülönbségeket, amelyek a mai napig szemmel láthatóan kialakulnak az egyes ágazatokat, az egyes szakmánkat, az egyes piacokat, hogyha megnézzük. És hát a modern közgazdaságtan is foglalkozik ezzel persze, és hát sok különböző válasz, tehát nincsen egy magyarázó ok, különböző okok vannak, amik együttesen játszanak szerepet ezekben a bérkülönbségekben, ezeknek a kialakulásában. Csak gyorsan felsorolom, szokták említeni ugye azt a különböző energia és munkamennyiséget, amit a szakma elsajátítása, a tanulással töltött idő, mint egyfajta befektetés igényel a különböző szakmák a különböző területek esetén, és hogyha van egy olyan logikus és jogos elvárás, amit aztán a piac visszaigazol, hogyha én nem tudom, 7 évet fektettem bele egy szakma megszerzésébe, egy tudás megszerzésébe, akkor magasabb hozamot várok el, mint hogyha csak 3 év, vagy csak 2 év az elsajátítható tudáshoz szükséges idő. Aztán van, amelyik azt mondja, van olyan magyarázó ok, ami az egyes piacokon a kereslet kínálat alakulásával hozza összefüggésbe, és ezt is látjuk természetesen, hogyha éppen vízvezetékszerelőkből hiány van, akkor nem lepődünk meg azon, hogy egy vízvezetékszerelő mondjuk óradíja hogyan alakul, és hogyan látjuk ezt emelkedni. Még mondjuk, hogy éppen, nem tudom, bölcsészekből, meg minden évben 1000 főt bocsátanak ki az egyetemek, és közben a piac meg nem szív fel annyit, akkor nem csodálkozunk azon, hogyha ott azon a területen csökkenő fizetéseket látunk. És hát a harmadik elem pedig a különböző területeken, a különböző szakmákban szükséges, hát olyan kiegészítő elemek, hogy mennyire veszélyes, mennyire nehéz, mennyire igényel figyelmet, tehát hogy azok a különleges képességek, amiket díjaz a piac, más nem mondjak, ugye kevesen tudják úgy kezelni a labdát, mint Lionel Messi, akkor nyilván ez egyfajta ilyen kiemelkedő díjazást hoz magával, hogy hát ő nem tudom, 1 a milliárdból, aki képes arra, amit ott produkál, ez már inkább a járadék kategóriája, de hát a bérben, az ő bérében jelenik meg, nem válik külön. És még lehetne sorolni, most csak a főbelemeket említettem, de ettől függetlenül nyilván önmagában az, hogy az alsó decilisben, tehát a legkevesebbet kereső 10%, vagy a legkevesebbet kereső, amit itt a KSH, ő nem deciliseket, hanem kvintiliseket, tehát 20%-onként mutatja meg, tehát a legkevesebb 20%-ot kereső, meg a legmagasabb 20%-ot kereső jövedelmek között, keresetek között, hogy egy 5-szörös különbség van, az mindenképpen egy tény egyrészt, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal ezt rögzíti, másrészt pedig azért a kapitalizmus keretei között ez nem annyira természetellenes. Tehát, hogyha megnézzük akár Ausztriát, akár az Egyesült Államokat, akkor nyilván vannak, és még lehetne sorolni közelebb, távolabb eső országokat, nyilván vannak, ahol ez a szorzó, ez egy picit alacsonyabb, és vannak olyan országok is, ahol meg magasabb, és akkor lehet azt mondani, hogy ahol ez a szorzó egy kicsit alacsonyabb, ott egy kicsit, nem tudom, egyenlőség felé hajlóbb az az elosztása a jövedelemnek, amit a piac létrehoz, hiszen itt nem újra elosztott jövedelmekről van szó, hanem a piac által elsődlegesen elosztottról, és lehet azt mondani a másik típusra, ahol mondjuk 7-szeres a szorzó, vagy 8-szoros, hogy egy még egyenlőtlenebb elosztásról van szó, és akkor azt lehet vizsgálni, de ez már

0: mert inkább ez már nem is annyira közgazdaságtan, hanem politikai gazdaságtan, szociológia, társadalomtudomány, történettudomány, hogy miért alakul ki bizonyos országokban egy egyenlőbb elosztása a megtermelt jövedelemnek, és miért alakul ki máshol egyenlőtlen, ebben nyilván politikai struktúrához van köze, kultúrához van köze, történelmi intézményekhez, gyökerekhez van köze. Szóval látunk ilyet is, olyat is, de önmagában ez az ötszörös szorzó, ez nem meglepő.
1: Nem kirívó, világos.
0: Nem kirívó.
1: Viszont néhány számmal azért szolgálok a hallgatóknak, ezzel téged nem terelnének, hogy ezekkel neked kelljen bajlódnod, de a bruttó kereset medián értéke, ugye ez az igazi közép, 617.900 forint, ez nettóban 438 ezeret ér, ez is elgondolkoztat, hogy mekkora az elvonás. Illetve van itt még ehhez képest egy fontos adat, a reál kereset 7,6%-kal lett nagyobb a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért egy hetes növekedés, 1,7%-os növekedése mellett, tehát itt azért van egy reál kereset növekmény, nem is kevés, 5,9%, és akkor a következő kérdés csoport tulajdonképpen az, hogy mennyi mozgástere van a gazdaságban a vállalkozásoknak, vagy akár az államnak arra, hogy egy kicsikét közelítse a számokat egyrészt Nyugat-Európához, másrészt egymáshoz, a felső és az alsó decilisekhez, amikor sokkal nagyobb a reálkereset növekedés ma is, mint az infláció.
0: Hát egyelőre azt látjuk, és érdemes egyébként még a korábbi, tehát ugye ezek a júniusi adatok, egy évvel korábbihoz képest értendők ezek a százalékos változások, de ha megnézzük a május, április, tehát visszafelé lépegetünk egy kicsit, akkor azt látjuk, hogy van egy lassulás, van egy csökkenése a keresetek növekedésének, tehát mindig növekedéstől beszélünk természetesen, de amit említettél, 7,6% a reálkereset növekedése, vagy a bruttó átlagkereset növekedése 7,1%. Tehát még mindig növekedéstől beszélünk, de már azért messze vagyunk attól, amit mondjuk egy évvel ezelőtt még két számjegyű bruttó kereset, átlagkereset növekedéseket láttunk. És egy csökkenő tendenciát mutatnak a számok. Ami azt jelzi, hogy azért az, hogy mondjam, nem meglepetés, beszéltünk már róla talán mi is korábban, hogy egy olyan környezetben, nemzetgazdasági környezetben, ahol a gazdaság igazából nem növekszik, most már több éve igazából nem növekszik, hogy azért azt várni, hogy a kereset növekedése, az átlagkereset növekedés az, nem tudom, éveken keresztül két számjegyű tud maradni, az botorság, mert hát ha a gazdaság nem növekszik, akkor nehéz tartani azt a bérnövelési dinamikát, ami ezelőtt két vagy három évvel még látható volt. Tehát ez egy várható történet, ez egy bekövetkezett esemény tulajdonképpen, amit azért lehetett látni, hogy itt a kereseti növekedés, keresetek, az átlagkeresetek növekedés az csökkenni fog. Ráadásul, hadd tegyem hozzá, hogy ugye egyébként meg éppen egy olyan időszakban vagyunk, és ezt is muszáj ilyenkor az elemzésbe behozni, ha tetszik, hanem, hogy egy növekedett a bizonytalanság. Tehát ami furcsa, mert hogy ugye közben volt egy kormányváltás, ami bizonyos területeken egy nagyobb bizalmat adott, ugye lehet látni az államkötvények hozamai, hogy hogyan alakulnak, lehet látni a forint árfolyamán, hogy hogyan alakult. Tehát növekedett a magyar gazdaság iránti bizalom, de ugye amiket most mondtam, azok elsősorban a külföldi befektetők bizalma, az azt mérő
1: számok.
0: Viszont a kormányváltás és az ahhoz kapcsolódó történet, ami ugye a NER felszámolása, az egész gazdasági szerkezet átalakítása, az ország működésmódjának átalakítása, azért ez ha tetszik, hanem a bizonytalanságokat növelő tényező, hogy más nem mondjak, ugye az egyik oldalon egy társadalmi igényt elégít ki, hogy akkor a zuglói óriási irodaházra ne fizessük ki, a másik oldalon pedig azért ez most neres vagy nem neres, de egy cégnek ugye a csődeljárás kezdeményezését jelenti maga irányába, amelyik cégnél dolgozik, nem tudom, x száz vagy ezer ember. Tehát, hogy azért itt az a típusú bizonytalanság. És ez a gazdaságnak azért egy jelentős részét érinti, akik korábban kedvezményezettek voltak is. Ahol ezek a kedvezményezettek, amelyik piacokon működnek, amelyik területeken működnek, hogy azzal mi lesz, velem mi lesz, nem az, hogy lesz-e jövőben megrendelés, hanem kifizeti-e az új kormány azt, amit már korábban, lehet, hogy túlárazott volt, de azért az az irodaház elkészült, hogy akkor kifizeti, nem fizeti ki, akkor én meg tudom-e tartani a dolgozómat, nem tudom megtartani a dolgozómat. Tehát, hogy ugye ez egy júniusi adat, tehát még ott azért az elején voltunk, most én a júliusi, augusztusi adatokra, én további csökkenést várok, egyszerűen amiatt, mert a neres, erősen bekötött, erősen érintett cégcsoportoknál biztos, hogy nem bérfejlesztésekbe fognak, örülni fognak, hogyha nem kell elbocsátaniuk. Tehát, hogy megjelenik ennek a rendszerváltásnak a gazdaságban egy olyan hatása, ami bizony az átlagot lefelé fogja húzni, és bizonyos területeken, hát elbocsátásokkal, munkahelyvesztéssel is fog járni. Én nagyon bízom benne, hogy a másik területeken, beleértve az uniós pénzek hazahoz találnak majd a pozitív hatását, hogy a másik területeken lesz akkor a felszívó hatás, hogy itt akik az egyik oldalon elbocsátásra kerülnek, az a másik oldalon, vagy a normál piacokon gyorsan munkát fognak találni, de hogy ez az átrendeződés, ezek a mozgások, ezek mindenképpen az átlagot lefele húzó dinamikákat, hatásokat fognak jelenteni a következő hónapokban.
1: Előbb volt egy utalásod arra, hogy azért mégiscsak elkészült az irodaház, ami nem kicsit lett túlárazva, ugye itt simán lehet gondolni az úgynevezett kormányzati negyedre, a Zuglóváros központban, ahol most csődeljárást is kért maga ellen a Bayer Konstrukt, amelyik ezt építette, és amellyel kapcsolatban a kormány közölte, hogy nem fogja beköltözni, ellenben visszakér 300 milliárd forintot. Ezek egyébként egy kormányváltás és egy gazdasági rendcsinálás pillanatában normális folyamatok?
0: Szerintem abszolút normális, csak ezt tudatosítani kell, tehát azért erről eddig keveset beszéltünk, tehát hogy arról nagyon sokat beszéltünk, hogy hol voltak túlárazások, hogy melyek azok a cégek, hogy kik azok a tulajdonosok, akikhez közpénzek kerültek. Arról a részről, hogy ennek az egész rendszernek az átalakítása, hogy ennek a felszámolása, akár a korrupció felszámolása, akár a közbeszerzési eljárások újból, nem tudom, tisztává és átláthatóvá tétele, stb. Tehát ez az egész folyamat, hogy ez bizony a személyeken keresztül, az általuk birtokolt, vezetett cégeken keresztül, hogy egyébként foglalkoztatottak, munkavállalók, nem tudom, százezreit fogják érinteni, és hogy itt azért nagyon-nagyon óvatosan kell eljárni, és nem csak arra kell figyelni, hogy akkor most az milyen jó, hogy megtakarítottunk, nem tudom, pár száz milliárd forintot, és nem fizettük ki azt a tisztességtelen és nagyon-nagyon felülárazott építkezést, de a másik oldalon, hogy akkor bizony kezelni kell, és figyelni kell arra, hogy ennek milyen munkaerőpiaci, milyen társadalmi hatásai vannak azokra nézve, akik egyébként semmitől nem tehetnek, egy nem tudom, villanyszerelőként dolgozott, vagy egy burkolóként dolgozott egy nagy építőipari vállalatnál, semmi köze nincs ahhoz, nem is volt soha, hogy az most egy neres vagy egy nem neres cég volt, és hogy túlárazott vagy nem árazott túl, vagy hogy viselkedett, de most nem fogják tudni kifizetni adott esetben a következő havi bérét, és el fogják küldeni a munkahelyéről, egyszerűen azért, mert csődbe megy az a vállalat, és ugye nem egy ilyen vállalat van, sok ilyen vállalat van, nagy vállalatok vannak, sok foglalkoztató vállalatok vannak, tehát itt azért, hogy mondjam, valahogy nagyon okosan kell ezt csinálni, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon.
1: Világos. Bütl Ferenc, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, viszont hallás.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Drágultak a használt autók, hogyha az átlagot tekintjük. Lőcsei Dánielnél érdeklődünk a részletek iránt itt a Spirit FM gazdasági magazinjában. Lőcsei Dániel pedig a használtautó.hu márka menedzsere. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Miből nincs és miből van túlkínálat?
2: Hát túlkínálat, ez egy erős kérdés, hogy miből nincs. Most azt látjuk, hogy 4,6%-kal csökkentek a 2,5 millió forint alatti autók. És ez a 4,6% pedig hozzáadódott a 2,5 és 10 millió forint közötti autó kínálatához. Ez nagyjából annyit jelent, hogy a olcsóbb autók azok már-már nagyon picit úgy látszik, hogy kezdenek felszívódni. Lehet, hogy ez egy erős szó, de inkább azt mondanám, hogy
1: eltűnni a piacról. Uh-huh. Az igazán olcsó autó az olyan állapotban is van, ahogy az ember ezt a kényszerképzeteiben mellé rakja, tehát veszek valamit, ami hát remélem hazáig eltart valahogy?
2: Lehet így is mondani, ugye azért 2,5 millió forint körül már lehet találni jó autókat, ugye itt márka és állapot függő is, ki lehet fogni azért jókat, nyilván már 1 millió forint alatt azért jobban meg kell vizsgálni a dolgokat. Itt nagyjából annyi történik, hogy az emberek már hosszabb távra választanak autót, tehát nem csak ilyen 400 000-500 000 forint körül néznek, ugye importálni is a régi euró árfolyamon már nem volt annyira, nem érte meg annyira a kereskedőknek, úgyhogy inkább most már drágább autókat hoznak be.
1: Az, hogy milyen autók a legolcsóbbak, az típusra szépen lebontható, gondolom, ennek nyilván van egy tradicionális része is, tehát szokták mondani, hogy a mi autónk, ahogy azt régen mondtuk, a Suzuki például, hogyha régi és igencsak használt, akkor nyilván olcsó is.
2: Hát igen, ugye ez korrelációban van a kettő egymással, ugye itt olcsó márkák az általában állapotfüggőek, tehát hogyha nagyon leharcolt egy autó, akkor általában olcsóbb lesz. Itt ilyen Suzuki-kra, Peugeot-kra, Opel-ekre, Ford-okra, ilyen nagyon régiekre érdemes gondolni, de ugye, ahogy mondtam, itt most már egy kicsit másabb árkategóriába is nézelődnek.
1: Hogyha a drágábbakat nézzük, mert most kicsikét leragadtunk az olcsóságnál, a drágább autóknál milyen folyamatok zajlanak? Mennyire jelenik meg az a különbségtétel, hogy benzines, dízel, hibrid, tisztán elektromos, tehát hogy mennyire ez szerint válogatunk már?
2: Inkább még mindig a benzineseké az előny, így a kereslet szempontjából, és egyébként a dízeleknél van egy nagyobb csökkenés így hónapról, évről évre, viszont az elektromosoknál és a hibrideknél egy folyamatos felfele ívelő pálya van. Ugye itt arra kell gondolni, hogy míg a benzineseknél és a dízeleknél ettől függetlenül is, hiába a hibridek és a elektromosok azért lendülnek felfelé, még mindig stabil a kereslet.
1: Hogyha azt a folyamatot figyeljük, hogy egyre több az elektromos autó, legyen az hibrid vagy tisztán elektromos, ez az árakban valamiféle csökkenést mégiscsak eredményezett? Vagy ezek tartják a magas árukat, amik miatt nagyon sokan óckodnak még használtként is megvenni őket?
2: Az elektromosokra elég jellemző egy jelentős árcsökkenés évről évre. Most a tavalyi évhez képest, ugye júliust vizsgáltuk, 7,8%-os volt az elektromos autóknál az értékcsökkenés. Ez tavaly még jelentősebb volt, tehát azt látjuk, hogy már kezd úgy, ahogy beállni az elektromos autók használt piaca, de volt egy jelentős amortizáció már az elmúlt években. A benzineseknél ez 7% egyébként, a dízeleknél 7,5. Tehát az elektromosok vezetnek, de nem annyira nagy hátrányban, mint mondjuk pár hónappal, pár évvel ezelőtt. A hibridek egyébként a legértéktartóbbak most ebben a listában, vagy ebben a kimutatásban 5,8%-kal.
1: Hogyha veszek egy új autót, mire számít, csak mennyit veszít az értékéből a következő években? Mondjuk 5 év alatt, ami egy viszonylag átlagos leasing vagy hitelkonstrukció időtartama?
2: Hát az automárkától, hajtáslánctól, felszereltségtől függ, tehát ez elég nehéz megmagyarázni, de egy nagy általánosság, amit kimutatásunkban így meg tudtunk állapítani, hogy minden 1000 megtett kilométer az mínusz 0,2%-os értékvesztést eredményez.
1: Tű, akkor ez, most megpróbálok matekozni, de az nekem sosem ment egészen jól. 10 000 kilométernél ez 2%.
2: Nagyjából igen, de ugye ez egy nagyobb általánosítás, tehát itt mindenképpen meg kell azt is vizsgálni, hogy milyen márkától veszünk, milyen fajta autó, tehát nem fog ugyanúgy csökkenni az érték egy benzines autónak, mint egy elektromos autónak.
1: És akkor itt van ugyanúgy még az évek által okozott értékvesztés, nyilván ez is sokat számít, meg az állapot.
2: Így van, hát az állapot ugye a leginkább mérvadó, hogyha az értékvesztésről beszélünk, tehát hogyha állapotról beszélünk, akkor egy normál állapotú autó az kb. Az a referencia szintünk. Tehát, hogyha mondjuk egy sérült autóról beszélünk, akár 57%-os értékvesztéssel is számolhatunk. Ha hibás, akkor is nagyjából ez.
1: Jobban el tudom adni, hogyha még költök is rá előtte? Tehát, hogyha van valami külsérelmi nyom, akkor azt tüntessük el inkább?
2: Hát alapvetően mi is azt szoktuk javasolni, hogy ha mondjuk van valami hibája, ugye alapvetően nem érdemes úgy eladni autót, hogyha van rejtett hibája, mert hogy az jogellenes.
1: Ja nem, hát de, nem is erre gondoltam, hanem mit tudom én.
2: Tudom, csak
1: van ütés a lökhárítón, javítsuk már ki, mert szebben néz ki az autó. Hát hibás én autót ne adjunk el hibátlanként.
2: El lehet úgy is adni, de ilyenkor minden esetben hát egyrészt kötelező, másik érdemes is szólni róla, hogy akkor ez a hiba, akkor ugye ennek megfelelően érdemes beárazni, de hogyha van rá érkezésünk megjavítani mondjuk egy adott hibát, akkor azt mi is szoktuk javasolni, hogy miért ne.
1: És hát ha jól értem, akkor ha nem többet költünk rá, mint amennyit vissza tudunk kapni a piacon érte, akkor ez meg is éri. Lőcsei Dániel, köszönöm szépen, olvassák a használtautó.hu javaslatait, ajánlatait, meg ott is vannak cikkek, amik tájékoztatók, támpontot nyújthatnak. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Marít körúton mindkét irányban, a Szél Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál, valamint a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve. Lassú a haladás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok a Soroksári úton kifelé a Rákóczi híd előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot délfelé a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Lezárták az Andrássy útat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig, az érintett BKK autóbuszok itt is terelve járnak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Van itt egy hír, aminek utána járunk a mai gazdasági magazinban. Az Energia Klub szakpolitikai intézet üdvözli, hogy a gazdasági és energetikai minisztérium társadalmi véleményezésre bocsájtotta az Európai Unió kibocsátás kereskedelmi rendszerének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot. Próbáljuk ezt megérteni szerintem, mert önmagában a mondat is elég bonyolult, ami meg mögötte van, az még inkább, de ha társadalmi véleményezésre bocsájtották, akkor van hozzá közünk és van vele dolgunk. Kéri András, az Energia Klub ügyvezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval miről szól ez a kereskedelmi, a kibocsátás kereskedelmi rendszer?
2: Az Európai Unió 2005 óta üzemeltet egy kibocsátás kereskedelmi rendszert, ez a karbonadó vagy CO2 adó, ami az uniós klímapolitika legfontosabb eszköze. Arról szól, hogy bizonyos területeken, bizonyos ipari területeken, cementüzem, energiaelőállítás, stb. Területeken a széndioxid kibocsátás után bizonyos kvótákat kell vásárolni minden kibocsátott széndioxid tonna után, és ezt az üzemeknek meg kell változtatni, meg kell vásárolniuk, illetve egy részét, tehát több mint a fejét, ezt ingyenesen megkapják, és ez azt, arra ösztönzi őket, hogy próbálják meg olyan tevékenységet végezni, vagy úgy végezni ezt a tevékenységet, hogy minél kevesebbet kelljen ebből megvásárolni.
1: Az a javaslat, amit most társadalmi véleményezésre bocsájtottak, úgy látom, hogy teljes egészében nem nyerte el az önök tetszését. Megküldték a minisztériumnak már a véleményüket, az álláspontjukat. Miről szól ez, és miben vitatkoznak?
2: Ez a javaslat, ez arról szól, hogy rendszeresen van ennek a rendszernek a felülvizsgálata, ezt lépésenként bővítik, tehát a tavalyi évben bekerültek bizonyos tengeri szállítmányozási feladatok, a légi közlekedésnek egy kis része, vagy például a hulladékégetés is bekerült az idei évtől, és hát ez egy rendszeres felülvizsgálat, és a kormány nagyon pozitív módon egyébként ezt el kell ismerni, megkérdezte a szereplőket, hogy hogyan is kéne ezt változtatni, és hogy mit képvisel a magyar kormány a brüsszeli egyeztetések során. És hát ez a brüsszeli egyeztetések során az a változás, hogy sok elemében van progresszív előrelépés is, vagy előrelépés is, ami támogatja azt, hogy kevesebb legyen a kibocsátás, de van néhány olyan terület, ahol némi visszalépés is van, tehát már korábban eldöntött módosításokat, vagy előrelépésekről vissza akar lépni az Európai Bizottság.
1: Nyilván a nagy kibocsátású vállalatok csökkentenék a költségeiket, és emiatt lobbiznak is az Európai Bizottságnál. Gondolom ez egy energiával és mellette környezetvédelemmel együtt foglalkozó szervezet számára kifejezetten ellenszenves működés.
2: Hát ez egy logikus működés, tehát ebben nincsen semmi rossz, hogy valaki azért lobbizik, hogy neki jobb legyen egy uniós szintű szabályozás. Tehát ez egy abszolút érthető folyamat, viszont van, ezek a döntések már korábban megszülettek, tehát itt az is történik, hogy azok a vállalatok, akik korábban már befektettek abba, hogy csökkentsék a kibocsátásukat. Tehát van olyan, például alumíniumipari szereplő, egy nemzetközi alumíniumipari szereplő, aki jelentős befektetést tett abba, hogy minél kisebb széndioxid kibocsátással tudjon termelni, saját vízerőműveket épített például, olyan új technológiákat fejlesztett. Az ő esetében ez például kimondottan hátrányos, hiszen már beletette be pénzt abba, hogy ő kisebb kibocsátással tudjon működni.
1: Tehát neki ebből versenyhátránya származik, hogyha más meg valamiféle felmentés vagy könnyítést kap.
2: Pontosan,
1: a hagyományos technológia tekintetében. Beszéljünk egy mondatot a hagyományos technológiákról. Ugye ez a dolog, ez igazából arról szól, hogy át kellene állnunk a földgázról és különböző fosszilis energiahordozókról valami korszerűbbre.
2: Így van, ez történik is folyamatosan. Tehát, hogy ahogy mondtam az elején, a kibocsátás több mint 50%-kal csökkent a bevezetése óta, ami ez egy egészen döbbenetes eredmény. Tehát ez valójában, ez a karbonárazás, ez egy rendkívül sikeres szakpolitika az Európai Unióban, és nem csak azért az Európai Unióban, hanem számos más ország is bevezetett egy hasonló árazást.
1: Ugye vannak a tradicionálisan legszennyezőbb államok, Kína, az Egyesült Államok, hogy csak két nagy példát hozzak. Mennyire csatlakoztak ehhez a gondolkodásmódhoz?
2: aki Kínában van egy hasonló karbonározás, és Kína is nagyon tudatosan dolgozik abba az irányba, hogy csökkentse a fosszilis kibocsátását, és fosszilis felhasználását. Kínában például ugye nagyon erős az elektrifikáció, ami azt jelenti, hogy egyre több olyan eszköz, tehát hogy nem azért vannak Magyarországon kínai napelemek, mert Kínában olcsók gyártani, hanem mert Kínában kifejlesztették ezt a technológiát, amivel olcsón elő tudnak állítani a napelemeket, saját magunknak is ezt telepítik, és eladják külföldre. Kínának például nincsenek kőolaj tartalékai, kőolaj mezői, tehát Kína ezt mind importálja, ezért is Kínában nagyon erős például a közlekedésnek az elektrifikációja. Ők előre mennek, és ez sok esetben, tehát Európának ez egy példaként kéne erre tekinteni, hogy mások hogyan oldják azt meg, hogy ahogy az EU is importálja a fosszilis hordozókat, és Kína ezt felismerte, hogy ez neki gazdaságilag egy nagyon hátrányos helyzet.
1: Ránk magyarokra, magára Magyarországra milyen feladatot oszt ez a helyzet? Az ETS kibocsátási plafon önmagában, meg eleve az, hogy benne vagyunk ebben a rendszerben?
2: Hát ez egy feladat is, meg egy lehetőség is. Tehát ez egy adó, amit az állam kivet, illetve az Európai Unió közös szabályok alapján kivet, viszont ebből bevétel is származik, tehát ebből európai szinten 35 milliárd euró bevétel származik, ami egy szabad szemmel jól látható összeg, tehát Magyarország ebből évente több száz milliárd forintnyi bevételt kap, függően attól, hogy mennyi a kvóta. Magyarországnak annyi, hogy a nagy iparvállalatoknak ezt a pénzt ezt be kell fizetniük a fogyasztásuk vagy a felhasználásuk után, és ez költségvetési bevételként jelenik meg ennek a pénznek a kétharmada, és akkor ezt Magyarországnak ügyesen be kell fektetnie, és a célszerű olyan tevékenységbe fektetni, amik csökkentik utána a széndioxid kibocsátást.
1: Ugye most programja a kormánynak az energiatárolás, energiahatékonyság kérdésének átgondolása és az ebbe való investíció akár ebből a pénzből is?
2: Például ami időközben félig meddig leállított lakossági energiatároló program, az konkrétan ebből a pénzből megy. Tehát, hogy ez, hogy ezt pont lakossági vagy ipari energiatárolásra kellene fordítani, vagy hogy ezt támogatásra kell mellett tenni, hogy ez piaci alapon is működik. Én azt gondolom, hogy a piaci alapon nagyon sok minden tud működni. Ami nehezebb, az inkább az ilyen technológiaváltás, amikor egy olyan üzem, aminek egy ilyen sok-sok milliárdos gyárat át kell állítani, ott sokkal jelentősebb költségek vannak, amire észszerű lehet a támogatás, illetve az energiahatékonyság általában, de nagyon fontos feladat.
1: Összefoglalásként azt lehet mondani, hogy az Energia Klub azt javasolta a magyar kormánynak, hogy a tárgyalások során ne engedje felpuhulni az eddigi szabályokat, sőt, talán erőteljesebben kérje számon a tagállamokon?
2: Valami hasonló, az erőteljes kiterjesztés az nem volt egy külön javaslat, de a javaslat tartalmaz ilyen dolgokat egyébként. Egészen meglepő dolgok is vannak, tehát például a kondenz síkokkal kapcsolatosan is van szabályozás ebben a javaslatban, ami egészen meglepő, hogy azok a légitársaságok, akik úgy tervezik az utakat, hogy ne termelődjenek kondenz síkok, hogy ne jöjjenek létre kondenz síkok, azok kapnak ingyenes kvótát, ők kapnak ezért támogatást. Tehát vannak benne ilyen abszolút előrelépések is, mi azt javasoljuk, hogy viszont visszalépések ne legyenek benne.
1: Mondjuk ez a kondenzcsík, ez érdekes, mert a magasan közlekedő repülőgépek hajtóművei szokták ezt égés termékként vízpára formájában kibocsájtani. Nem tudom azt, hogy tudják ők elkerülni alacsonyabb repülési magassággal?
2: Más repülési magassággal, tehát vannak olyan tervezési trükkök, amik egy kicsit megnövelik adott esetben a légitársaság költségeit, de mégiscsak kevesebb vízpára képződik, ami üvegházhatású. Egészen különleges dolgok vannak ebben egyébként abszolút.
1: Érdekes, hányféle elképzelést tud találkozni egy ilyen vitában, egy ilyen megközelítésben, és hányféle ténnyel szembesülünk. Fura és érdekes, teljesen új világ, tehát ebben a világban élünk, ugye változik körülöttünk rendesen az időjárás, nem utolsó sorban a szennyezésünk okán. Ezzel kapcsolatosan egy utolsó mondatként hadd kérdezzem meg azt, hogy mi itt most arról beszélünk, hogy egészen elképesztő, soha nem látott forróság és egészen hihetetlen mértékű klímaváltozás sokkal gyorsabb sebességgel, mint ahogy azt korábban prognosztizálták. Ezt önök az Energia Klubban hogy értékelik, és milyen menekülési utat látnak számunkra?
2: Alapvetően úgy tűnik, hogy Magyarország, amire azt gondoltuk, hogy védett helyen van, és Magyarország abszolút egy ilyen relatíve kedvező, kiszámítható időjárási klimatikus viszonyok között létezett, úgy tűnik, hogy Magyarország nagyon rossz helyzetben van ezzel kapcsolatosan. Tehát azok a típusú időjárási extremitások, amiket korábban csak a hírekben láttuk, a hatalmas aszályok, erdőtüzek és özönvízszerű esőzések vagy áradások, ezek Magyarországon is meg tudnak jelenni. Itt több feladatunk van. Én azt gondolom, hogy a kibocsátás csökkentés, amiről az ETS szól, ez egy fontos első lépés, hogy tennünk kell azért, hogy a klímaváltozás az ne legyen sokkal rosszabb, mint jelenleg. Mindegyes tized foki felmelegedésnek drasztikus hatásai vannak. Hogyha ezt meg tudjuk fogni, akkor ez nagyon fontos előrelépés. Tehát, hogy mondjuk a savas esők is nagyjából megszűntek, úgy fontos lenne a karbonkibocsátásnak is lecsökkenteni. De van egy nagyon fontos feladatunk is, vagy ez két nagyon fontos feladatunk. Egyrészt a épített környezetnek és a működési módunknak, az életünknek az adaptációja, hogy hogyan tudunk úgy élni, hogy el tudjuk viselni ezeket a hőségeket, el tudjuk viselni az árvizeket, meg tudjuk tenni azt, hogy a vizet visszatartjuk, és nem csak az áradás során, hanem az egész évben folyamatosan visszatartjuk a vizet, biztosítjuk, hogy ne szárjon ki teljesen az ország, és a másik pedig, hogy növeljük a rezilienciát is, hogy mi személyesen hogyan tudjuk ezt jobban elviselni. Ilyen apróságok egyébként, hogy például a hűtés. Tehát, hogyha az derül, hogy Magyarországon rendszeresen vannak ilyen hőhullámok, amik nagyon komolyan megterhelik az emberi szervezetet, akkor biztosítanunk kell azt is, hogy például azokban az intézményekben, vagy azokban a lakásokban emberek van, vagy általában emberek vannak, és nem csak az idősekre, vagy a gyerekekre vonatkozik, de különösen az idősekre és a gyerekekre, ott biztosítani kell például a hűtést. Tehát, hogy nyáron bezártak az bölcsödék, óvodák bezártak egy-két hétre, mert hogy túl meleg volt az óvodákban, azért erre van már technológiai megoldás, ez nem egy lehetetlen feladat ezt megoldani. Ezekre is nekünk oda kell figyelnünk, hogy ezeket az intézkedéseket meg kell hozni, és erre nagyon-nagyon sok pénzt kell elkölteni, és sajnos nekünk az életünk azt tönkre tud menni.
1: Összetett és drága, mint minden ilyen megoldás, de hát nincs más út, itt van ez a hétvége, meg a következő hét eleje is, ismét 30 fok feletti hőmérsékletekkel, úgyhogy igen, tapasztaljuk, hogy változik körülöttünk a világ. Kéri András, az Energia Klub ügyvezetője volt a vonalban, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, hogy elmutattam.
1: Minden jót kívánok, és önöknek is, kedves hallgatók, hát hőség, igen, vigyázzanak magukra. Hiába van augusztus vége, azért a 30 fok feletti hőmérséklet pont annyira megterheli a szervezetet, mint ez volt júliusban, júniusban. Ezek ilyen idők, úgy látszik, hogy kicsit kitolódik a nyár, és rövidebb lesz megint az ősz. De hát ez egy másik téma, ez nem a Gazdasági Magazin témája. A mait Szakál Erzsi szerkesztette, én Róna Jégon vagyok. Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: Már megint.
0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kerher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kerher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebbjén a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Szeptember közepétől csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Kata.

0: a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyében. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Dróntalálat miatt süllyedhetett el tegnap este a Fekete-tenger román gazdasági övezetében kigyulladt kereskedelmi hajó. Egy bukaresti hírportálnak a tengerészek szakszervezeti elnöke azt mondta, a tűz gyors elterjedése gyújtóanyagot tartalmazó, úgynevezett sárkány drón becsapódására utal. A dominikai zászló alatt élelmiszert szállító hajó 12 fős személyzetét sikerült kimenteni a vízből, egyiküket sérülések miatt kórházba vitték. Az ukrajnai áruraktárak mintegy 90%-a megsemmisült orosz csapások miatt, közölte az ukrán agrárminiszter. Tarasz Viszocki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy az ukránok élelmiszer nélkül maradnak, de az ukrán logisztikai infrastruktúra elleni támadások hatással lehetnek az üzletekben elérhető termékválasztékra. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi egyházi létesítmény. Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Én tudom, hogy a legtöbb emberben nem merül fel a kérdés, hogy vajon hova tűnt a művészettörténet oktatás, de azért, hogyha beszélünk róla, akkor azért szerintem nagyon sokakban valóban megfogalmazódik, hogy jé, tényleg. És hát nem ok nélkül, és erről fogunk beszélgetni Révész Emesével, aki maga is művészettörténész, ráadásul a modern és jelenkori művészeti tanszék vezető docense az ELTE-n. Jó napot kívánok, örülök, hogy itt van velünk.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is, örülök, hogy beszélhetünk erről a témáról.
2: Szóval amikor én majdnem gyerek voltam, még a középiskolában is volt olyan tantárgy, hogy művészettörténet, nem volt feltétlenül kötelező, de lehetett. Ez ma már nincs.
3: Így van, tehát mostanában sem volt kötelező, szerintem soha nem volt kötelező középiskolában. Itt arról van szó, hogy pár évvel ezelőtt az új NAT, az úgynevezett 2020-as NAT kivezette annak a lehetőségét is, hogy művészettörténetet lehessen választani. Olyan tömegesen valóban nem éltek ezzel a lehetőséggel, de 2023-ban, amikor erre utoljára lehetőség volt, még 50 gimnáziumban érettségiztek hallgatók ebből a tárgyból. Tehát, hogy hangsúlyoznám azt, hogy itt egy lehetőséget szüntettek meg, és ami külön elgondolkodtató, hogy nem csak a tárgy tanulásának a lehetősége szűnt meg, hanem a belőle való érettségi lehetősége is. Na most ez első pillantásra logikusnak tűnik. De ha belegondolunk, hogy a szakgimnáziumokban, és itt elsősorban a művészeti szakgimnáziumokra gondolok, amiből jó néhány van országszerte, mai napig a tanterv része a 4 éves művészettörténet tanulás, akkor elgondolkodható, hogy számukra is lehetetlenné vált az ebből a tárgyból való érettségi, tehát azok számára, akik kifejezetten valamilyen művészeti ágat tanulnak most szakgimnáziumban.
2: Mi van akkor, hogyha valakiben az a kérdés merül fel, és ez tudjuk az elmúlt évtizedben a filozófiával kapcsolatban is sajnos felmerült, hogy hát mi haszna van ennek? Hát nem e felé megy a világ, beszéljünk erről egy kicsit, igen, értessük
3: ez
2: meg,
3: ez
2: jó?
3: Ez egy nagyon jogos kérdés. Próbálok néhány jól megfogható érvet hozni amellett, hogy milyen fontos ismeretanyagról van szó. Ha arra gondolunk, hogy sokan mondjuk a nyaralások célpontjának választják Atént, vagy Párizst, vagy Firenzét, vagy arra gondolunk, hogy csak

0: módon tudja értelmezni azt a műtárgyanyagot, amit lát, és nem bután botorkál a Louvre vagy az Uffizi képtárába. Tehát azt mondhatjuk, hogy közös célunk vagy érdekünk lenne az, hogy olyan művelt polgárokat engedjünk ki érettségivel, akiknek valami fogalma van arról, hogyha mondjuk a Szépművészeti Múzeumba bemegy, akkor mit nézzen, miért nézzen, mire figyeljen. Ugyanis ha nincs meg ez a háttéranyag, ismeretanyag, akkor teljesen elveszetten témfergünk ebben a hatalmas műtárgyanyagban. Tehát egyrészt itt van a turizmus, mint egy jól megfogható üzleti érdek. Ugye Európa szerte a múzeumok, a kulturális turizmus az egy kifejezetten jövedelmező iparág. Ha nagyon leegyszerűsíthetem, onnan is megfoghatom a dolgot, hogy művészet történetben járatlan fiatalokkal tömegesen vesztjük el a közönségünket, a Szépművészeti Múzeum közönségét, a Nemzeti Galéria közönségét és számtalan vidéki múzeum közönségét. De tovább megyek, hogy elvesztjük azt a tudást is, ami a jövendőbeli döntéshozók kezében van. Egy építető, amikor egy épületről dönt, hogy az hogy nézzen ki, milyen stílusú legyen, ami majd meghatározza a városképünket. Egy üzleti megrendelő, aki plakátokról dönt, és 10 benyújtott pályázatból a minősíthetetlen vizualitásot fogja választani, mert nincs vizuális minősége, műveltsége, akkor azt mondhatom, hogy olyan tudásanyagról van szó, ami közvetve az egész vizuális kultúránkat befolyásolja. És itt nem egyszerűen arról van szó, hogy most tudjuk, hogy ennek a műnek Leonardo vagy Tiziano a festője, Székely Bertalan vagy Munkácsi Mihály. Fontos, de nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy ez egy olyan ismeretanyag, ami a vizuális műveltségünket formálja, és mondok még egy sokkal egyszerűbb hétköznapi példát, amikor a saját környezetünket alakítjuk egy lakásba. A fal színéről döntünk, a bútorok elhelyezéséről. Ne adj Isten, a falakra képeket vásárolunk. Akkor olyan aspektusról van szó, amiben nagyon jól megragadható az, hogy valakinek van-e rálátása több ezer éves vizuális kultúránkra, vagy nincs. De még egy ilyen terület például a divat. Hogy milyen ruhákat aggatunk magunkra, milyen színösszeállításban képesek vagyunk-e kifejezni magunkat vizuális módon, ezek mind-mind olyan területek, amikre hatással van a művészi történeti tudás. És még egy utolsó példát hadd mondjak, ugye az kevésbé szoktuk vitatni, hogy az irodalom tanítás, az irodalmi ismeretek részei az általános közismeretnek, középiskolai ismeretanyagnak. És az is ugye azért fontos, nem feltétlenül azért, hogy be tudjuk azonosítani Shakespeare vagy Petőfi műveit, hanem azért, hogy biztos kézzel tájékozódjunk az irodalmi nyelvben. Tudjuk azt használni. Tulajdonképpen az olvasottság egy bármilyen, akár hivatalos levél megfogalmazását is elősegíti, és segít értelmezni az irodalmi szöveget, és nem utolsó sorban megteremti az irodalom vásárló közönségét. Tehát ezek a döntések, mint egy tóba-dobott kő, olyan módon közvetve nagyon sok mindent befolyásolnak. És amikor a szakma részéről évek óta kérjük, hogy gondolják újra a döntéshozók ezt a döntésüket, akkor nem önmagában a tárgyi ismeretanyag mellett érvelünk, hanem amellett, hogy elvesztjük a vizuális kultúránk alakító és értő közönségét.
1: Hát és elveszítjük a tudásbázisunk egy lehető részét. Tudtam, hogy egy olyan fiókot nyitok ki a kérdéssel, amit aztán hosszan nem tudunk becsukni, és köszönöm szépen, hogy ilyen plasztikus példákkal hozta ide elénk, hogy miért fontos a művészettörténet.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Na de nem értem véget a beszélgetésünk, mert most jön a fordulat. Ahogy a gimnáziumi művészettörténet oktatással az lett, ami lett, azt megbeszéltük. De hát a MOME, amelyik a művészettel foglalkozik, amelyik a művészet felkent tudását próbálja átadni, ehhez képest megszünteti az ezzel foglalkozó elméleti intézetet, az egészen döbbenetes.
0: Egy picit pontosítanék, én úgy tudom, hogy itt egy szerkezeti átalakításról

0: van szó, amelyben az elméleti intézet elveszti az eddigi autonómiáját, tehát önálló tanszékként nem lesz jelen, de maga a tudás anyaga...
1: Az oktatókat átveszik?
0: Igen, az oktatók is megmaradnak, és amennyire tudom, az oktatás struktúrája, tehát az ismeretanyag is. Itt egy strukturális átalakításról van szó, amennyire én tudom. De az kétségtelen, és ez viszont a konkrét ügyön túlmutat, hogy egyre jellemzőbb nem csak nálunk, hanem Európa szerte, hogy kulturális ügyekben nem szakemberek, hanem bürokraták, politikusok döntenek, és olyan gazdasági, illetve politikai szempontok írják felül a szakmai érveket, amik nem odavalók. És a legszomorúbb az, hogy azok, akik a szakmai oldalt képviselik, a legritkább esetben tudnak értelmes párbeszédet folytatni erről. Egy ideje megy egy beszélgetés a szakmán belül arról, hogy kikkel lehetne leülni a döntéshozók felől, azért, hogy beszéljünk, beszélgessünk erről a témáról. És nagyon jellemző hazai viszonyainkra, hogy nem tudjuk megtalálni azokat az embereket, akik felelősen tudnák képviselni a saját döntéseiket. Tehát az a baj, hogy beláthatatlan erők mozgatják ezeket a folyamatokat, ami nagyon elveszetté tesz mindenkit, és szerintem ilyen példákat nagyon sokan tudnak hozni a saját szakterületükre.
1: Nem tudnak rámutatni a szakmabeliek arra, hogy hozzátartozik a területünk? Tehát hívjuk fel őt, vagy menjünk el hozzá?
0: Nem. Ugye annyira,
1: hát nincs ilyen minisztérium, amelyik a kultúrával, művészettel foglalkozna.
0: Pontosan erről van szó. Tehát én nagyon szívesen leülnék én, vagy gondolom kollégáink közül is jó páran, egy értelmes, kiegyensúlyozott beszélgetést, vitát folytatni erről, ami nem politikus, hanem pusztán szakmai érveken nyugszik. De nem tudunk olyan szemét, aki egyáltalán szóba állnánk velünk, és hangsúlyoznám, hogy ez nem csak a mi problémánk, hanem attól tartunk, hogy nagyon sokan elmondhatják ezt a maguk részéről.
1: Egészen furcsa helyzet, de hát az egész magyar kultúra ebben a fura helyzetben van, hogy voltak éppen úgy tűnik, mintha gazdátlan lenne, miközben döntések születnek, lásd a könyvkiadók sorsát, a színházak helyzetét, és ezt akkor most végtelenül hosszan lehetne nyilván sorolni.
0: Azért szomorú, mert hiába mondom én itt önnek az érveimet, és a ránk rádióhallgatóknak, sem ön, sem a rádióhallgatók többségének erre nincs ráhatása. Tehát csak így forgatjuk magunkba ezeket a sírámokat.
1: Hát a nagyobbik baj, hogy önöknek sincs a saját szakterületükre ráhatásuk ilyen módon. Nyilván a diákok az ELTE-n kapnak művészettörténeti oktatást, de például a Károlin már nem.
0: Így van, ez viszont egy nagyon súlyos strukturális problémára mutat rá. A Károlin sok egyéb bölcsészszakkal együtt szüntetik meg a művészettörténész képzést, ami előtt azért állnak sokan értetlenül, mert újfent egy üzleti, vagy Isten tudja milyen alapokon megszületett döntésről van szó, ami mögött nincs semmiféle szakmai párbeszéd és évrendszer, senki nem érvel semmivel, hanem egyszerűen hoz egy döntést, egy tucat vagy egy-két ember egy irodában. És ugye, csak hogy visszacsatoljak egy picit a művészettörténész képzésre. Ezt tisztázzuk a hallgatók számára, hogy ma Magyarországon egyetemen, ha valaki ezt a tudományt szeretné tanulni, akkor szabad bölcsész képzésre kell, hogy jelentkezzen, nincs önmagában művészettörténész képzés, és szabad bölcsész képzésre jelentkezve egy év után szakosodhat művészettörténetre. De hát ugye ugyanúgy fölmerülhet a kérdés, hogy miért van szükség egyáltalán több tucatnyi művészettörténészre ebben a kis országban. Itt hadd érveljek megint amellett, hogy kifejezetten jók az elhelyezkedési foglalkoztatási statisztikáink a mi területünkön, hiszen a művészettörténeti tudás az egyre értékesebbé válik, pont azért, mert nem része már az általános tudásnak. Tehát nagyon értékes az az ember, akinek ma rálátása van, mondjuk így az antikvitástól a kortárs művészetig, az elmúlt pár ezer év vizuális hagyományára. És helyet fog találni a műkereskedelmekbe, a magángalériákba, a múzeumokba, és nagyon kiemelném a műemlékvédelmet, ami elvileg már csak poraiban létezik Magyarországon, de írtó nagy szükség van azokra a szakemberekre, akik az épített örökségről tudnak szakszerűen beszélni, és amellett érvelni, hogy mondjuk hogyan helyezzünk el egy szellőzőcsövet egy műemléki épület külsejében. Tehát, hogy ez egy nagyon értékes tudás piacilag is.
1: És hát ráadásul akkor most azt is meg tudtam mutatni, hogy a fiataloknak miért lenne érdemes művészettörténésznek menniük, hogyha ez a világ, a művészet maga vonza őket, mert hogy ez piacilag is egy értelmezhető terület.
0: Igen, és ugye nagyon sok oldalú, tehát nehogy azt higgyék, hogy aki művészettörténésznek tanul, az majd feltétlenül egy könyvtárban üldögél és kutat. Persze szerintem ez a szakma csúcsa, hogy kutatunk és publikálunk, de ez egy nagyon ütőképes szakma, amiben a műtárgy szakértéstől kezdve a művészetről való írásig nagyon sok minden benne van, és nagyon fontos a művészet közvetítő része. Tehát az, hogy ebben a mai ínséges helyzetben legyenek fiatalok, akik tudnak gyerekekhez, középiskolásokhoz, felnőttekhez közérthetően is érdekesen beszélni művészetről. Mi tavaly indítottunk egy szabad egyetemet, az ELTE-n, művészettörténeti szabad egyetemet, és mi magunk is meglepődtünk attól az óriási érdeklődéstől, ami ezt követte. A döntéshozók igazából ezen a helyzettel csak azt érték el, hogy felértékelődött ez a tudomány, mert megnehezítik a hozzávaló hozzáférést.
1: Jó, hogy ezt elmondta, és köszönöm, hogy ezeket végig beszélhettük, szerintem hallgatók. Én bízom benne, hogy bár dönteni nem tudnak, és magam sem valóban, de fontos, hogy értsük együtt, hogy mi ennek a súlya és jelentősége.
0: Az adódó magánvitában tudnak érvelni mellette.
1: Ugye? Révész Emese, köszönöm szépen. Művészettörténészt hallottak a művészettörténet oktatásról. Azt hiszem, hogy jó helyre fordultunk. Köszönöm.
0: Köszönöm, viszont hallásra.
2: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Előbb mondtam, hogy előbb egy könyvvel foglalkozunk, aztán majd sokkal, most jött el a sok ideje, mert itt van a telefon másik végén Ludwig Orsolya, a Libri kommunikációs és marketing igazgatója, úgyhogy akkor most sok könyv következik. Szervusz Orsi!
3: Ja, örülök!
1: Én is örülök, és hát olyan témát választottál, ami nem tudom, hogy mennyiben függ össze a tavasszal, de egyébként én magamon is érzem, tehát ilyenkor az ember elkezdi megkeresni, hogy mikor kell mit metszeni, hogy hogyan kell bekötni a nem tudom milyen gépet, a nem tudom. Tehát, hogy elkezdünk olyan dolgokkal foglalkozni, amikkel a téli sötétben nem. Igaz?
3: Hát persze, hát ez, erről szól a tavasz, az minden szempontból megújulás, újra fölébred a természet, fölébredünk mi is. Én viccesen szoktam mondani, hogy manapság már mindenfélének identifikálják magukat az emberek. Én néha szívesen identifikálnám magam mackónak, és akkor téli álmot alatnék, de most annak is vége lenne, úgyhogy tavasz van, és ki a természetbe, és hát persze ilyenkor már a nappalok is hosszabbak, úgy érezzük, hogy több időnk van, valójában ugyanannyi időnk van, de hát előkerülnek azok a tevékenységek, szabadidős tevékenységek, amik ezt a friss energiát le tudják kötni.
1: Egy dilemmámat hadd osszam meg veled, hogyha keresek valamit, hogy mit, hogyan kellene csinálni, könyvhöz nyúljak, vagy az interneten böngészek?
3: Az internet is könyveket fog ajánlani.
1: Hát vagy adatot ad, ugye mondani, mesterséges intelligencia.
3: Igen, az az igazság, hogy szerintem vannak olyan helyzetek, amikor tényleg nagyon hasznos az, hogy egy kb. Egy Google keresés, és rögtön megvan mondjuk egy konkrét recept, hogy pontosan mi kell ahhoz a finomsághoz, amit elterveztél, vagy tényleg azt az egy darab bokrot, ami ott van a kertedben, azt hogy kell megmetszeni, az ilyesmire szerintem tényleg alkalmasabb.
1: Én nálam ez úgy szokott kezdődni, hogy mi ennek a neve? Ez gaz vagy dísznövény? Nálam ez így indul.
3: Jó, ezzel nagyon tudok azonosulni.
1: De boldogulok, tehát ugye, mert az internet, az applikációk, lefotózom, megkérdezem, megmondja, azt is megmondja, hogy húzd ki, de gyorsan. És akkor ez lesz.
3: Igen, de hát azért ez csak az utóbbi években van így. Tehát én rettenetesen antibotanikus vagyok, hogy így mondjam, szóval ami mellettem túlél, az az atomháborút is túlélnék körülbelül. Persze azért nem teljesen így van, de én így éltem meg magam, főleg anyukámhoz képest, aki meg nagyon-nagyon értett a növényekhez, és igazából az ő tudása volt nagyon komoly, mert hát ő nem is tudott internetet használni, még akkor se, amikor már volt, nem szerette ezeket a úri huncutságokat, és ő tényleg tudta a növényekről, hogy melyik micsoda, mit kell vele csinálni, hova kell rakni, mennyi vizet kell adni neki, szóval. De most visszatérve arra, hogy internet vagy könyv, szerintem amikor egy darab konkrét kérdésünk van, vagy valami nagyon egyszerű kérdésünk van, és arra választ keresünk, arra valószínűleg gyorsabb és hatékonyabb lehet az internet. A könyvek szerintem inkább inspirációra, illetve egy-egy témában való elmélyülésre.
1: Igen, az átfogó tudás. Arra nem jó az internetes keresés. Tudás.
3: És persze vannak olyan kertészeti könyvek, ami a meccésről szól, és akkor ott azt lehet mondani, hogy hát ezt én az interneten is megtaláltam volna, de az interneten azt találod meg, hogy mondjuk a rózsát hogy kell megmetszeni, egy meccésről szóló könyvben pedig elmondják neked, hogy a különböző növények, a fásszárúak, a lágyszárúak, az ilyen fa, az olyan bokor, ő mit igényel, és akkor tényleg lesz egy átfogóbb képed az egészről. Úgyhogy szerintem itt igazából más is a feladata a könyvnek és az internetnek. Tök jó, hogy van már az internet, és nagyon sok mindenre gyorsan kaphatunk választ, de azért ezek a hobbi könyvek, amiről ugye beszélgetünk, egyrészt tényleg ezt az átfogó tudást, az inspirációt, illetve hát nem is tudom, az esztétikai érzékünket is egy kicsit meg tudják mozgatni. Én például kaptam barátnőmtől fantasztikus olyan képes könyvet, azt hiszem ezt így lehet legjobban apostrofálni, ami a provanci otthonokat gyűjti egybe, és egyszerűen csak szép nézegetni, és néha egy vasárnap délután a kávéval fantasztikusan jó ábrándozni arról, hogy de szép lehet ott, és de jó lenne ott.
1: El tudnád képzelni magad abban a millióban?
3: Ó, nagyon, nagyon. De tényleg, tehát, hogy ahogy nézegetem ezeket a házakat azért, vagy belső enteriőröket, hogy kapok ötleteket, hogy az például de szép lenne, ha én is így rendezném el azt a sarkot mondjuk a nappaliban, vagy ilyesmi, és ezeket nem hiszem, szóval ez ilyen lélekmelegítő, és ilyen kis finom szépségeket, apró szépségeket és apró örömöket tudnak adni.
1: Meg ugye, ami még egy egészen figyelemre méltó dolog, hogy valahogy ennek a divata a könyvesboltokban sem múlik. Tehát bemegy az ember egy könyvesboltba, és az ilyen típusú könyveknek, a hobbi könyveknek, a szakkönyveknek, a képes könyveknek, ahogy te fogalmaztál az előbb, ezeknek garmada állott hosszú polcsorokon keresztül.
3: Igen, és nagyon sok minden tényleg az esztétikumról szól, tehát ez a coffee table book kategória, tehát amikor csak így kiteszed akár dekorációként is a könyvet a nappaliban a kisasztalra, ez a kategória, ez ismét nagyon divatos, tehát ezek a nagyméretű, viccesen szokták mondani, hogy ez olyan nehéz, hogy fegyvernek minősülő tárgy önmagában. Tehát, hogy ezek a nagy képes könyvek, ezek újra divatba jöttek, és tényleg örömmel látjuk, hogy szeretik az emberek, és veszik. Ugyanígy a gasztronómiai könyvek, azok is valójában nem egy konkrét receptről szólnak, mert hát arra tényleg sokkal alkalmasabb az internet, hanem bizonyos inspirációkról, illetve hát azokról a csodálatos képekről, amiket a gasztronómiai könyvekbe elhelyeznek, már tényleg csodálatosak. Azt is megmutatják, hogy ha megfőztél valami finomságot, akkor azt lehet így is tálalni, meg úgy is tálalni. Szóval szerintem ezeknek ez az igazi ilyen tulajdonsága ennek a kategóriának. De aztán vannak persze olyan hobbi könyvek is, amik konkrétan foglalkoztatnak, és tehát feladatot próbálnak adni.
1: Ilyen
3: nagyon divatos. Például a horgolás is, de vannak a felnőtt színezők, ugye ez is nagyon divatos mostanában felnőttek körében is, hogy ezzel egy kicsit így a relaxációt segítsék. De hát van például egy fantasztikus kvíz könyvsorozat is, a Genius kvíz könyvsorozat. Mi nagyon szeretjük, a gyerekeim is nagyon szeretik, ami egy kicsit így a tévés kvízek világát hozd el az otthonba. Aztán persze jelennek meg mondjuk sudoku, meg rejtvény kötetek is, vannak most már olyan könyvek is, az például az én apukám és a kislányom szeretik nagyon, ahol ilyen nyomozós feladatok vannak, mondjuk Sherlock Holmesnak a mintájára, vagy az ő inspirációjából született mindenféle bűntények, és akkor ők kinyomozzák ezeket, és ez van gyerekeknek, felnőtteknek való.
1: Az ilyet nem is láttam, ez jó pofa.
3: Ez nagyon jó pofa, és amikor az én kislányom még tényleg kicsi volt, akkor ő kitalálta, hogy a nagypapájával ők valójában titkos ügynökök, és minden találkozáskor valamit kinyomoztak, úgyhogy ők ezt nagyon megszerették, ezt a kategóriát.
1: Nagypapának volt sorszáma is, mint a 007-esnek?
3: Hú, volt nekik egyébként, erre már nem emlékszem, de nagyon komolyan vették a dolgot.
1: Ez komoly. Hoztál konkrét könyvet is nekünk?
3: Hoztam konkrét könyvet, és egyel teljesen huncut leszek, mert most, hogy egy pár szót beszélgettünk még a riport előtt, megkérdezted, hogy nekem mi a hobbim, hát a legnagyobb és legkedvesebb az a tenisz, és eszembe jutott, hogy a nagy tenisztárokról, a most hát éppen visszavonult, vagy éppen most aktív tenisztárokról, tök jó könyveket jelentettek meg. Rafael Nadal az én nagy kedvencem, ő mondjuk most már visszavonult, úgyhogy nem látni aktívan, de egy nagyon jó könyv született az ő karrieréről, de már megjelent egy olyan kötet is, ami Carlos Alcaraz és Jannik Sinner összecsapását, vagy versenyét dolgozza fel. Szóval ilyen sportrajongás témakörben is lehet nagyon sok mindent találni.
1: Ajjaj, talabdajátékok, foci főleg, persze, minden adja.
3: Igen, Szoboszlai Dominikról megjelent, ugye a Szoboszlai sztori, óriási siker, és tök érdekes.
1: Így van. Meg azért megjegyzem, hogy Federerről is, hogyha te Nadalt említetted, és nekem ő volt a nagy kedvencem. Hoppá!
3: Hoppá, na akkor most össze is akadtunk, mert ez egy nagy kérdés mindig, hogy te Federeres vagy-e, vagy Nadalos, de abban megegyeztetünk, hogy mi most nem a Djokovicnak drukkoltunk, de sem volt.
1: Okay.
3: De azért ne csak a teniszről beszéljünk, untatjuk ezzel esetleg a hallgatókat, de például a nagyon-nagyon népszerű Laurie Gilmore szerzőnőnek a romantikus sorozata, és a Pumpkin Spice kávézó volt tavaly az egyik legsikeresebb könyv, ehhez most született egy színező könyv, úgyhogy ha valaki akár a Gilmore lányok, akár az ilyen romantikus történetek világát szereti, akkor talál ehhez egy ilyen színező könyvet is.
1: De van Harry Potteres színező könyv is, csak úgy mondom, az minden színű biztosan, mint a Harry Potternél oly sok minden, de van mit színezni rajta.
3: De Harry Potterből minden van.
1: Ugye?
3: Harry Potterből tényleg minden is van, de hát ez tényleg egy olyan fantasztikus világ, amit megkreált J.K. Rowling, hogy ez aztán tényleg meg is adja a lehetőséget arra, hogy a minden felületen meg tudjon jelenni. Most fantasztikus egyébként a Harry Potter kiállítás, nem tudom, hogy ezt így merhetem-e ajánlani.
1: Mi ajánlottuk már a hallgatóinknak, úgyhogy ha valaki rendszeresen hallgat minket, akkor tudhatja. Igen.
3: Na hát oda érdemes ellátogatni. De vissza a könyvekhez, szívesen ajánlom még, hogyha valaki szereti a kézügyességét használni, óriási divat most az amigurumi, ami nagyon viccesen hangzik így, de ezek a pici horgolt állatkák, figurák, ilyesmik, és annyira nem ördöngösség egyébként ezeknek az elkészítése, tehát elsőre úgy tűnik, hogy na, ez az, amit biztos, hogy nem tudunk megcsinálni. De ezek a könyvek, és hát persze vannak videók is hozzá, mondjuk a YouTube-on, ezek tényleg megmutatják lépésről lépésre, hogy mit kell csinálni, és elég, hát nem is, nem azt nem mondom, hogy egyszerű, de nem egy, hogy mondják, ez nem egy rakétatudomány, tehát hogy össze lehet hozni.
1: Ez egy ilyen japán technika?
3: Igazából nem tudom, hogy honnan ered ez a szó, de magukat, ezeket a kis figurákat így hívják. Feltételezem így a szóból, hogy ez egy japán eredetű vagy ázsiai eredetű technika.
1: És akkor ehhez horgolni kell tudni, ha jól értem, ugye? Tehát itt
3: igen,
1: a horgolás a kulcs.
3: Igen, de nagyon könnyű megtanulni. Igen, és a horgolásnak az alaplépéseit tényleg nagyon könnyű elsajátítani. Szerintem ez még könnyebb, mint a meccés.
1: Na, azért maradnék annál. Tehát nem tudom, látsz magad előtt, amint amigurumit horgolok, mondjuk, hogy legyen egy kis macskám?
3: Jó, bevallom, hogy nem. Úgyhogy neked akkor kertészkedős könyvet ajánlok. Köszönöm. A természet kincsestára, Greens of Daisy, egy magyar szerzőnőnek egy nagyon kedves könyve. Egy kertészmérnök hölgyről beszélünk, és ebben a könyvben gyógyító és ehető növények világába kalauzol el. Szerintem nem a meccésről szól, azt majd szerintem megoldod a Google-rel, de ezzel nagyon jól lehet inspirálódni a zöldségek irányába.
1: Nekem mindig az a bajom, én egy csomó növényt telepítenék, de hát akkora kert is kellene. És azért ennek megvannak a szűk keresztmetszetei. Viszont egy ilyen könyv arra jó lehet, hogy azt az egyet kiválasszam. Ugye? Tehát, hogy
3: igen,
1: mit, mivel, mit, mi mellé lehet, mi az, ami szép lesz mellette. Tehát egyfajta kerttervezéshez biztosan jó ötleteket lehet nyerni egy könyvből is.
3: Bizony, és ott nagyon sok ilyen turpisság van, hogyha bizonyos növényeket egymás mellé ültetünk, akkor azok támogatják egymást, akár kórokozókat is távol tudnak tartani, szóval ennek érdemes utána nézni, hogyha szép, színes buja kertet szeretnénk, akkor mit érdemes figyelembe venni.
1: Felmegyünk az oldalatokra, kertház otthon alcím alatt lehet rengeteg mindent találni. Hát ez bizonyítja azt, hogy ez most is divat, tehát ilyen tematikájú könyveket kiadni, az egyáltalán nem egy elveszett gondolat. Nyilván olvasója is van, és hát remélem, hogy sokaknak jó ötleteket is adtunk most.
3: Bízom benne.
1: Úgy legyen. Orsi, köszönöm szépen szokás szerint, és várlak vissza ide a műsorba újabb és újabb tippekkel.
3: Örömmel jövök, köszönöm.
1: Köszönöm. Ludwig Orsolyát hallották, a Libri kommunikációs és marketing igazgatóját, aki azt hiszem most már igazából talán nemzetközi igazgatója a Librinek, így kellene mondanom, de ezt majd a legközelebbi alkalommal visszakérdezem, hogy ez milyen változást jelent az ő életében. És hát holnap nem jövünk, mert jön a hétvége. Lassan nem, még holnap vagyunk, hiszen holnap még péntek van csak. Igen, tehát akkor holnap is találkozunk, és majd utána jön a hétvége, úgyhogy holnap várom önöket vissza, ugyanígy, ugyanebben a műsorban. Azt hiszem, holnap nem Betty lesz a szerkesztőnk, most Szabó Bettina szerkesztette ezt a mai adást. Én Róda Jégon vagyok, tartsanak velünk legközelebb is, minden jót!
4: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 73.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Egy olyan filmnek a premierjéről beszélünk, amit már lehetett látni, mert február 3-án a Filmszemlén bemutatkozott a Profécia, és hát ott sikerrel mutatkozott be, úgyhogy remélhetőleg várakozások veszik körül Fabricius Gábor filmjét, amelyet most már lassan elkezdenek úgy vetíteni, hogy hát sorba rendesen lehet majd látni. A Z-generációról szól ez a film, és az alkotó Fabricius Gábor a vonalban. Szervusz, Gábor!
2: Szervusz! Igen, így van.
1: Téged a Z-generáció miért érdekelt különösen?
2: Igazából nekem volt egy olyan személyes tapasztalatom, mint a Covid után, ami azt a benyomást keltette bennem, hogy nagyon nagy a közöny egymás iránt. Nyilván nekem volt egy olyan esetem, hogy majdnem ugye meghaltam, és akkor kórházban voltam, stb. És azt éreztem, hogy valamiféle furcsa közönnyel viseltetnek az emberek egymással kapcsolatban. És akkor arra gondoltam, hogy egy olyan dokumentumfilmet szeretnék csinálni, ami ezeket a falakat radikálisan lebontja. És én azt láttam, hogy ez az a korosztály, ez az a generáció, aki mindenféle gátak nélkül szeretne beszélni egymással is, egymás felé tudnak fordulni óriási empátiával, megérteni egymást, és ez az a generáció, akinél úgy éreztem, hogy a legkevésbé vannak jelen abban a diskurzusban, ami hát így a médiatér, vagy egyáltalán a filmek világa, tehát hogy nagyon keveset. Annak ellenére, hogy meg vannak címkézve, hogy ő az Z-generáció, és ilyen, meg olyan, meg amolyan, nagyon kevésszer lehet hallani az ő hangjukat. És egy olyan biztonságos teret szerettem volna létrehozni, ez a tűz körül ülés, egy ilyen nagyon ősi vágyunk, hogy a tűz körül ülve megosztjuk egymással a dolgainkat, és a jövőben nézzünk, azért is Profécia a címe. Oda össze tudjam őket hozni, és ott tudjak velük valójában beszélgetni. Tehát amikor megkérdezem tőlük, hogy vagy, ez nem egy olyan hogy vagy, hogy egyébként meg tök mindegy, hanem tényleg valódi kérdések és valódi válaszok szülessenek, és egyébként szerintem ez nagyon erősen működött is.
1: Mindenkit látunk, akit szóra bírtál, vagy nem volt mindenki annyira nyitott, hogy egy filmben helyet kapjon?
2: Hát ugye amikor már eljöttek, akkor ők azért tudták, hogy egy filmben fognak szerepelni, annak ellenére, hogy ugye a tűz felé ülnek, és kvázi a háttérben dolgozó kamerákat a sötétben nem is érzékelték, sőt el is felejtették, hogy be vannak portozva, mikroporttal, ilyen kis mikrofonokkal. Tehát gyakorlatilag sikerült létrehozni egy olyan teret, amiben tényleg egymással tudtak beszélgetni. És ezt 5 napig, hogyha technikailag nézzük, ugye a forgatás menetét, akkor ezt 5 napig csináltuk, és ebből az 5 napból van összevágva úgymond egy éjszaka, vagy egy ilyen tűz melletti beszélgetés, ez 2 óra. És tehát vannak nyilván olyan emberek is a filmben, akik egymással ugye nem is találkoztak, mégis nagyon hasonló problémákkal, nagyon hasonló kérdésekkel, mint például a gender, tehát hogy a szexualitásuk kérdése, amiben nagyon nagy nyomás helyeződik rájuk a média oldaláról, vagy a világ van a különböző politikai oldalaknak az elképzelései szerint, és ők ebbe születtek már bele, tehát úgy nőttek föl, hogy itt ez ilyen likvid dolog, és ezek kérdéseket okoznak, vagy a rassz kérdése, hogy például egy palesztin lány szólal meg, aki Magyarországon született, úgymond szőkék a szülei, mert hogy ugye magyar szülők, tehát nem az érszerinti szülőkkel nőtt föl, és milyen Magyarországon egy ilyen helyzetben felnőni abszolút magyarként, és hogy nézik őt például nagyon sokszor cigánynak, és hogy ő benne ez mit okoz. Vagy hogyha megyek tovább, akkor természetesen a drog kérdése, ami egy óriási probléma szerintem ebbe a generációba. Tehát olyan méhkasba nyúltunk úgymond ezekkel a fiatal lelkekkel, hogy egészen elképesztően mély történetek. Mindegyikük egy-egy film önmagában is, főleg, hogyha beszélgetnek, az meg őrület.
1: Az idősebbek el szokták intézni ezt a generációt annyival, akik előttük járnak, ugye, hogy hát ez a digitális nemzedék, ezek nem beszélgetnek, ezek csak nyomkodnak, és ők már eleve így nőttek fel, és egyébként ez tény, ők az első olyan nemzedék, amelyik a digitális eszközökkel együtt nő föl, tehát elveszett számukra a kommunikáció hagyományos módja, miközben te pont a kommunikáció hagyományos módját kínáltad fel nekik.
2: Azért nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert ez volt egy ilyen őrületes élmény, hogy képzeld el, hogy nem ismerték a tűz körül ülök és beszélgetek élményt.
1: Mondjuk
2: ami azt gondolom, hogy nekünk, idősebbeknek, ez egy ilyen teljesen az elmúlt, mit tudom én, az emberiségnek 100 000 évében, ez egy teljesen természetes dolog. És annak van egy mágiája. És nekik egyáltalán nem volt meg. És olyan hálálkodás ment a végén, hogy úristen, ez egy olyan élmény, amit soha nem éltek át, és fantasztikus, és hogy mennyire megnyitja az embert, és hogy ugye előse vették a telefonjaikat, tehát hogy tulajdonképpen ilyen digitális detox volt, ami nekik is egy óriási élményt okozott, és végül is létrejött a tűznek a mágiája velük is, annak ellenére, hogy ők nem így nőttek fel. Tehát egy új helyzetbe kerültek, és ez nekik nagyon furcsa volt, és azt gondolom, hogy működött ugyanúgy, mint mindannyiunknál.
1: Ha megnézzük a film mellett, hány fiatalral találkozunk?
2: Hát összesen hányan szerepelnek benne?
1: Már nem is tudod.
2: 15-20-an lehetnek talán.
1: Az sok, én ugye kevesebbre gondoltam.
2: El, hogy igen, hát figyelj, 6 nagy szál van benne, 6 nagy történet van benne, akik vezetik úgymond ezeket a ilyen témákat, amit mondtam, hogy gender, hogy drog, hogy rassz, hogy szülők, transzgenerációs traumák, és köré gyűlnek, hogy úgymond ezek köré, a szószólók köré gyűlnek, akik szintén ezekben a témákban nyilatkoznak meg, de az összesen körülbelül az 15-20 ember, és azt azért mondom, tudni kell, hogy nagy mennyiségből maradtak ők így bent, ha ilyen szűk csapat lett volna, mondjuk a tűz körül legközelebben mondjuk 6-an ülnek, akkor egy kicsit távolabb úgymond 10-en, de azért ezt ilyen 50-60 emberből kaptuk meg ezeket a történeteket a gyártási folyamat során.
1: Jobban megértjük a fiatalokat, mi idősebbek, ha megnézzük a filmedet? Jobban meg tudjuk, hogy gondolom, mi jár a fejükben?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy például a filmszemlén a bemutatóra Pataki Ági Kovács Gábor duó beült, és teljesen tátva maradt a szájuk, és hosszan beszéltek arról, hogy most már egészen másképpen látják ezt a generációt, mint ahogy eddig gondolkoztak róla, és hogy valójában soha nem volt lehetőségük arra, hogy ilyen érzékenyen, közvetlenül, empatikusan kerüljenek közel hozzájuk. És én ezt látom, hogy egyrészt ugye van a generációs szinten a fiatalabbak, azok nyilván azokat a történeteket hallják, amik bennük élnek, amik bennük is élnek, tehát az ő generációkban. De az idősebbeknél ez tényleg egy közelkerülési helyzet, ahol már úgy nem látják ugyanúgy a világot a fiatalokkal kapcsolatban, mint ahogy korábban. Szerintem ez egy olyan élmény, ami megváltoztatja a nézőpontjukat. És hát végülis ez volt a cél, hogy legyen egy, a közöny helyét felváltsa az empátia minden szinten.
1: Ez a sok beszélgetés, ami ott a filmszemlén, a film körül és utóéleteként zajlott, ez arra sarkal benneteket, hogy a premiért március 19-én a Toldi moziban úgy intézzétek, hogy ott utána lesz egy közönség találkozó. Ott lehet veled találkozni. A fiatalok közül is néhányal?
2: Szerintem nagyon sokan lesznek. Hát ugye a producerei Kozák Soma és Kuslics Máté, ők maguk is z-generációsok, tehát hogy én valójában az operatőr is az volt, tehát hogy rajtam kívül az egész stáb z-generációs, és velük együtt fogjuk ezt a Q&A, tehát kérdés és válaszokat sessiont megtartani a premier után, és aztán utána pedig, ugye mivel ez a Colorado zenei fesztiválon történt a forgatás, a kolorádósok egy bulit is fognak hozni nekünk.
1: Na, hát ez akkor egy ilyen összművészeti találkozó lesz. Minden esetre, hogyha valakiben az kérdés, hogy a Z generáció az micsoda, ez a millennium generáció, tehát a 2000 előtt pár évvel és 2000 után pár évvel születettek. Hát öreg kamaszok és fiatal felnőttek úgy nagyjából. Meg a rendező Fabricius Gábor, aki remélem öröki fiú, úgyhogy valami hasonló módon álljunk el ez a dologhoz.
2: Ez egy jó labda volt, amit igazán nem is tudok leütni.
1: Na jó, akkor maradjuk ebben. Március 19-e Toldi mozi. Köszönöm. A Profécia hivatalos premierje, utána pedig elindul a film a maga útjára, amihez minden jót kívánok neki, és neked a rendezőnek. Szia, Gábor!
2: Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát, egy mesekönyvről fogunk beszélgetni. Nekem a mesekönyvön túl a szerzője is érdekes, és hát szerintem önök is felkapják a fejüket, hogyha a közéleti politikai tartalmak iránt érdeklődnek, mert hogy Trencsényi Dávidot leginkább úgy ismerjük, hogy ebben jeleskedik hírmagyarázóként és publicistaként is. Hát ehhez képest írt egy mesekönyvet. Szervusz, Dávid!
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Neked... Ez természetes ez a helyzet, hogy mesekönyvíróként szerepelsz egy műsorban?
3: Nem, nagyon-nagyon nem természetes. Életem első mesekönyve, és hát majd a hallgatókon, olvasókon, vásárlókon múlik, hogy ez így is marad-e, vagy tudjuk folytatni, vagy kell-e, szeretnék-e, hogy folytassuk. De hát legyen az, hogy magunk között beszélgetünk, neked is van, vagy fél tucat gyermeked.
1: Hát majdnem annyi, jó, na,
3: öt. Igen, te is tudod, és hát a hallgatók is, akinek óvodáskorú gyereke van, az mesékben él. Mesékben magyarázunk a gyerekeknek, és hát a gyerek is folyamatosan bevon minket az ő mágikus mesei világába. Úgyhogy azért maga a mese nem volt olyan messze tőlem. Az, hogy ez egy köteté álljon össze, az engem lepett meg talán a legjobban.
1: Nem fenyegetésképp mondom, hanem elmesélem kíváncsian arra, hogy nálad így született-e ez a könyv, hogy azért gyerekeim rendre azzal nyúztak, hogy mesélj a szádból. Ez ugye azt jelentette, hogy ne felolvassam, hanem én találjam ki, hát ezt ők így fogalmazták meg 2-3 éves korukban, és aztán elkezdtek nyúzni, hogy ezt írjam le, hogy az megmaradjon. Nem írtam le, ez az én hibám és az adósságom feléjük. Te leírtad? Ezek azok a mesék?
3: Nálam ez úgy kezdődött, hogy az én kisfiam azért nyúzott, hogy róla meséljek.
1: Hát persze, hogy róla hát szóljon.
3: Róla szóljon a mese, és ugye játszottam az elfoglalt fáradt szülőt, és a lusta megoldást választottam először, és kicseréltem a főhős nevét az ő nevére. De aztán mind a ketten éreztük, hogy ez nem a valódi megoldás, és el kellett kezdenem, mert hogy ugye rendelés is volt, hogy ez legyen a mesében, az legyen, és el kellett kezdenem az ő életéről mesélni neki, és hát azt is tudjuk, hogy a gyerekek imádják az ismétlést, és újra és újra és újra hallani akarta azokat a meséket, aminek ő a főszereplő, és az ő életéről szól. És aztán ezek a mesék által annyiszor elmondtam neki, hogy kezdtek szöveggé összeállni. Leírtam egyet, elküldtem a Pagon főszerkesztőjének, Kovács Eszternek, aki nem is értem, hogy miért, tényleg engem lepett meg a legjobban, látott benne fantáziát, és látott benne szépséget, és ezért még hadd említsek két nevet, Csobodult a szerkesztőnek odaadta az én szövegeimet, aki elképesztő értő kézzel nyúlt hozzá, és sokkal jobb szövegeket csinált belőle, mint amik az eredetileg voltak. És hát meg kell említeni, mert nem lehet kiadni Gyovai Katalint, aki a rajzokat készítette a könyvhöz.
1: Hát az iszonyú fontos egy gyerekkönyvnél, hogyne.
3: Ami fantasztikus, Kati fantasztikus rajzokat csinált, már csak ezért is érdemes beruházni a könyvbe, aminek a címe Apa építs nekem bimbantornyot. Hangozzon el ez is. És hát az elképesztő szerencsénk volt, és a Pagonynak a tökéletes választása, hogy Katinak egyébként a Brunoval egy idős gyereke van, akivel összejártunk, ismeri az egész családot, ismer minket, ismeri azokat a helyzeteket, amiben benne voltunk. Úgyhogy az én enyhén korpulens alkatom és piros sapkám is végig kíséri a mesekönyvet.
1: Igen, ezt szerintem a tévénézők már jól ismerik. Mondd, hiszen te jól írsz, hát szakmányszerűen írsz. Mesekönyvet másképp kell írni? Mit tanultál ebből hát a mesekönyvből, meg a szerkesztőtől?
3: Nagyon, nagyon másképp kell írni. Persze ezzel valamennyire tisztában voltam, de nagyon másként építesz föl egy 3-4 ezer karakteres történetet, aminek eleje, vége van, dramaturgiai pontok vannak benne, mint ahogy egy cikket, vagy egy véleménycikket, egy publicisztikát ír az ember. Nagyon-nagyon-nagyon más a feladat. Másként is kell, azzal én nagyon sokat küzdöttem, hogy azokat a szavakat megtaláljam, ami nem a tollamból jön, hanem hiszen azok, hogy mondjam, felnőtt szavak lennének, tehát nem egy óvodásoknak szóló szöveg lett volna. Amiben a legtöbbet tanultam, az a dramaturgiai felépítés, hogy mikor kiszólaljon meg, mi az a pont, ahol be kell, hogy lépjen egy szereplő. Ezek voltak olyan dolgok, amiket én egyáltalán nem értettem, most sem értek, viszont Csobot Lucától mondom, rengeteget tanulhattam arról, hogy hogyan kell a gyerekekhez beszélni.
1: Meg akkor ezek szerint arról is, hogy persze írni az egy szakma is, meg művészet is egyszerre. Tehát a szakmát nem tudjuk, hiába vagyunk a szavak művészei, mit sem ért.
3: Hát persze, ez nagyon-nagyon másként kell képeket lefesteni, és hát én tényleg nem ezzel foglalkoztam, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kirándulás, remélem, hogy az olvasóknak is izgalmas. És közben, ha megenged, egy szempontot behoznék, illetve sőt, kettőt. Többen mondták, akik látták a szövegeket, vagy adott és olvasták, hogy ez egy apás könyv, apás mesék vannak benne.
1: Az a vicces ebben, hogy a Pagony kiadó konkrétan így is hirdeti.
3: Hiszen nagyon kevés az a mese, legyen az mesekönyv, vagy a tévékben, bárhol, bármilyen platformon megjelenő mese, ahol az apa az nem egy mellékszereplő, vagy egyáltalán megjelenik. És persze ez a négy mese, ami most megjelen, ez a mi életünkről szól, a mi életünk apró eseményeiről, és hát ez a másik, amit meg kellett tanulnom, és valahogy meg kellett szoknom, hogy nagyon őszintének kell lenni. Nem lehet kamúzni, nem lehet félrebeszélni, és olyan dolgokat, olyan pillanatokba kell betekintést engedni az olvasóknak, amikből én azért mindenkit ki szoktam zárni. És természetesen megjelenik, amint kis háromfős családunk, a Bruno, az édesanyja, meg én, de mégis azért az én szememen keresztül, az én megéléseimen keresztül jelennek meg ezek a mesék, és azt gondolom, hát most erős lesz, amit mondok, de azért, és nem politizálok, mert nem erről van szó, de a társadalomban, ha a családról beszélünk, akkor másodrangú szülőként tekint a társadalmat apára. És sajnos volt módom ezt mindenféle helyzetben megélni.
1: Szerintem mi apák ezt pont értjük.
3: És azt gondolom, hogy fontos megmutatni azt, hogy apu az nem egy szuperhős. Apu nem a legnagyobb probléma megoldó, hanem apu ugyanúgy a szülőpárnak egy egyenrangú tagja. És ezért tehát ezekben a mesékben semmi nem tökéletes. Azt szoktam erre mondani, hogy a mi életünk tényleg nem tökéletes, viszont mesébe illő.
1: Ráadásul van egy fantasztikus dolog, ami majd egyszer, majd sok év múlva lesz igazán izgalmas, hogy nem neked van itt egy könyved, hanem voltak éppen Brunónak lett egy könyve.
3: Ez pontosan így van, ahogy mondani, és Bruno egyébként így is éli meg, de mindenkinek kell mondja, hogy az ő könyve megjelent, és most szombaton lesz a bemutatója Bartók Béla úti Pagonyban, és megyek a bemutatóra, és abszolút a sajátjaként éli meg, és bár én még egy nagyon fiatal 50-es apuka vagyok, de mégis szoktam arra gondolni, hogy majd nem tudom, még 50 év múlva majd egyszer a Bruno leveszi a polcról, és meg tudja mutatni az ő unokának.
1: Na semmi, de majd felolvassa.
3: Igen.
1: Te unokádnak, meg az övének majd egyszer. Úgyhogy gratulálok, mert ez nagyon szép, és most fáj is a szívem, hogy én ezzel adós maradtam. Úgyhogy üdvözlöm Brunót, üdvözlöm anyukáját, és gratulálok neked.
3: Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
1: Apa, építs nekem bim-bam tornyot, ezt a könyvet írt a Trencsényi Dávid, és egy kicsit Brunó. Nézzék meg, vegyék meg, olvassák el.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
5: 3, 2, 1... Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
6: Nevess személyesen a Generali Night Run Budapestre és fuss velünk most szombaton az Éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maratonmendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Night Run Budapesten.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Rendőrségi nyomozás indult Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Legkevesebb 575 halálos áldozata van a nepáli természeti katasztrófának. A több száz eltűnt között három magyar is van. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmeléklavina söpört el mindent, ami az útjába akadt. A helyiek további áradástól tartanak, emiatt a mentést is felfüggesztették. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett. Itthon a Katolikus Karitas, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Vörös Kereszt is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Az ukrajnai áruraktárak mintegy 90%-a megsemmisült orosz csapások miatt, közölte az ukrán agrárminiszter. Tarasz Viszocki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy az ukránok élelmiszer nélkül maradnak, de az ukrán logisztikai infrastruktúra elleni támadások hatással lehetnek az üzletekben elérhető termékválasztékra. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi egyházi létesítmény. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnalban 16-23, szombaton napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
8: Folytatjuk ezt az igen. Estével nehéz váltani ebből. Igen, tehát nekem röviden összefoglalom, mi a problémám ezzel. Azért a jogvalósága az az elképzelés, hogy embereket beültetünk előzetesbe, és addig tartjuk bent őket, 10-20 évvel fenyegetve, amíg nem vallanak Orbánra, azért az a legsötétebb 50-es évekbeli koncepciós
9: eljárásokat
8: idézi.
9: Nem, azok a bűnözők...
8: Azért a bírói engedélyhez kötött vádolkodnak is vannak elég szigorú szabályai.
9: Ezt mindent be kell tartani. De te azt gondolod, hogy nem fog fölmerülni Orbán neve soha.
10: De nem ezt mondjuk, csak azt mondjuk, hogy menjen a rendes medrében a történet.
9: Nem vitatkozik ezzel. Menjen a rendes medrében.
10: De az meg nem fog szeptemberre megvalósulni.
9: A kulcs az, hogy menjen. Eddig nem ment. Nem azért, mert nem volt nekik bizonyítékuk, nem azért, mert nem volt közismert, hanem eddig nem volt szándék rá. Én azt szeretném látni, hogy van szándék, elindul valami. Vannak letartóztatások például.
8: Csak borzasztóan leegyszerűsíthető. Tehát azért ez nem ilyen, hogy 10 ember egyszerre val valakire, és akkor azt le fogják csukni. És most nem arról beszélünk mi, hogy nem akarjuk, hogy ha Orbán elkövetett bármit, ő ne üljön börtön, mert mielőtt bárki félreérteni, de szerintem nem fogják félreérteni.
9: De ő később fog, mint a többiek.
8: Nem erről van szó. Csak ne etessük azzal a népet, hogy ezek a dolgok ilyen egyszerűen mennek, mert nem egy hollywoodi filmben vagyunk. Tehát azért kellenek írásos utasítások, e-mailek, pénzmozgás, valami lehallgatási hanganyag, fiktív szerződés, bármi, amit a bíróság meg tud fogni, és az alapján, mert ha te kijelented azt, hogy hogy még Tamás, mindig szabadlábon vannak ezek az emberek, az egyrészt a hatóságoknak egy akkora tökörrúgás Márki-Zay Pétertől, ami szerintem nem korrekt, másrészt meg tényleg egy olyan, nem tudom, ilyen
10: olyan szempontból korrekt egyébként, bár ugye nem értek egyet azzal a tempó vehemencia ez egy új kifejezés, amit most alkottam meg. Ez a tempó vehemenciával, amit mondasz, Péter, de olyan szempontból, meg igaza van Péternek, hogy mert amikor azt mondod, hogy nem korrekt, hogy most mondjuk megrúgdossa úgymond verbálisan a
8: hatóságokat. Igen, mert ezek szerint rosszul végzik a munkájukat.
10: De eddig rosszul végezték.
9: Hát ne vitassuk hát már, hogy eddig rosszul végezték a munkájukat.
8: Nyilvánvaló.
10: Tehát itt 16 évnek
9: De én nekem bizonyítékom volt rá, akkor, amikor maga az az ember, aki nem végezte ezt a munkát, a saját szájával mondta ezt, hogy mi nagy koalíciós bűncselekmény, nem vizsgálunk ki. Innentől kezdve nekem nem kell további bizonyíték ahhoz, amit egyébként a magyar lakosság 99%-a tud, hogy az ügyészség, a bíróság nem végezték eddig a munkát.
10: Igen, morálisan igazad van.
8: Jó, a bíróságon gyakorlatilag meg az ügyészség esetében, miután Polt Péter
9: bíróság
8: volt.
9: A bíróságok többsége teljesen rendben volt, azon kívül, hogy az ügyeket eddig meg tudták csinálni, politikai alapon osztják szét. Utolsó két évben javult, rendkívül sokat javult a helyzet. Én például elkezdtem nyerni pereket a bíróságokon. Ez egy csodálatos új tapasztalat volt. Alapon osztják szét. Utolsó két évben javult, rendkívül sokat javult a helyzet. Én

0: meg kell.
1: Igen, csinálni. Csak itt van ez a hatóság, és ennek felvetődött kérdésként, hogy, tehát, hogy feltételes módban beszéltek azt hiszem a mai ülésen arról, hogy Matolcsiékat meghallgassák-e. Ami számomra nonsens.
2: Jó, de, az ami a, számomra de ezt a bizottsági ülést, ezt hagy, ezt a bizo- ez a MNB bizottság,
1: és nézd meg, tehát, itt vagy te, aki azt mondja, hogy bűn az, hogy ők még szabadlábon vannak, és hogy bizonyítékok vannak, és itt egészen biztos, és itt vannak közben Unger Annáék, akik a saját meghallgatásukon pedig ezerrel hűtik a közvéleményt.
0: Tamás, én amikor jogászokkal dolgoztam az elmúlt, most idén 30 éves szakmai pályafutásom során, középvezetőként, ilyen cégeknél, stb. Önkormányzatnál is. Kétféle jogászi hozzáállást tapasztaltam. Az egyik az, amikor valaki úgy áll hozzá, hogy hogyan fogjuk megoldani, de nagyon sok esetben tapasztaltam azt is, hogy miért nem fogjuk megoldani, miért nem tudjuk ezt megcsinálni. Mindig az előző jogásztípust szerettem, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ilyen jogászokat fognak találni, vagy ilyen vezetőket erre a feladatra, aki nem azt keres, hogy miért nem, hanem hogy hogyan lehet megcsinálni. Al Capone-t is leültették 300 évre adócsalásért. Mindenki tudta, hogy gyilkos volt, szerették volna gyilkosságért bevarni, valamiért ott nem tudták. Lehet, hogy Magyarországon is volt tényleg ilyen olasz típusú maffia, amit Magyar Péter mesélt nekünk a parlamentbe, de hogyha egy olasz típusú mafiózó Al Capone-t végül nem gyilkosságért, de adócsalásért bevarták, legyen kreatív a magyar igazságszolgáltatás. Ezeknek a gazembereknek annyi ügyük van, hogyha a 90%-át nem tudják rájuk bizonyítani, a 10%-kal is életfogytosok lesznek.
2: Egyébként ez a mentalitás tényleg van, amikor életemben egyszer főnök voltam, és mentem az informatikushoz valamit elintézni, már egy idő után mindig mondtam nekik, hogy figyelj, hagyjuk az első lépést, amikor van az, hogy miért
0: nem lehet,
2: hogy lekezdjük a másodikat, hogy miért.
0: Nincs is ilyen probléma.
2: Hadd hozzak ide egy másik szállat, és nem a bilincs-bilincs börtön-börtön, bár egy kicsit érintőlegesen, hogy Unger Anna Róza azt mondta, hogy meghallgatáson, hogy elfogadhatatlan, hogy az országgyűlési képviselőknek kellett vidéken a támogatásokért gazsulálni, mert hogy ők osztották szét ugye az 500 millió forint alatti támogatásokat, hogy ez nettó feudalizmus, amitől meg kell szabadítani az országot, és ezt tudom, nem annyira népszerű, és nem annyira kirakat téma, mint egyébként miről eddig beszéltünk, de szerintem ez baromi fontos, és hát szerintem ez valószínűleg te a saját bőrödön vastagon tapasztalod, megtapasztaltad.
0: Igen, de még inkább Molnár Róbert volt kollégám, aki most Vásárhelyi önkormányzat dolgozója, de egyébként 22 évig volt a Kübekháza nevű kis településnek, Szeged melletti falunak a polgármestere, és én fülemmel hallottam, ahol a még csak nem is győztes fideszes választókerületi jelölt, tehát magyarul pont azt a körzetet mindig egy szocialista képviselő vitte el eddig, de az a volt sportoló fideszes bukott országgyűlési képviselőjelölt, aki mégiscsak a választókerület elnöke volt, az a saját szájával válogatott káromkodások közepette, közölte vele, hogy amíg járod oda a pofádat, addig nem fogsz hapni semmit. Tehát ez így működött, hogy ha te ellenzéki voltál, kinyitottad a szádat, akadékos, akkor nem kaptál semmit. A másiknak meg azt mondja, jó, akkor te csúsztatva itt-ott-tamott kapsz még 5 millió, 10 milliót, lehet, hogy egy Boldog István a gőzfürdőbe hívott érte, vagy ott kellett elmondani, ott beszélték
2: hol,
0: meg, hogy ki kapja meg.
2: Hova tűnt Boldog István?
0: De ez is egy jó kérdés. A Boldog Istvánnak is a vádemelés
2: ős tolvaj.
0: Persze, de hát ez ugyanaz, mint a Völner Sádl, meg a többi, akik nincsenek börtönbe, 5 év után se pedig jól dokumentált.
1: Elképesztő
0: biztoságok vannak. Ezek. Igen. És nehogy azt higgyétek, hogy az a néhány, ami kiderült, az a kivétel, nem? Az ország 106 körzetében 106 választókerületi elnöknek a többsége pontosan így működött. Ahogy mondtam, én a filmben hallom például, hogy így osztják szét a pénzt. Abszolút politikai alapon.
1: Megkérdeztem egy jogász ismerősömet, hogy ez a Völner Sádl ügy, ez miért nem ért még véget? Tehát, hogy miért nincs? És miért van, miért van ugye házi őrizetben Sádl György, és a feleségével közös cégéből miért jön be még neki havi 3 millió forint? És akkor azt mondta, hogy ezek sajnos, ezek a jogi ügyek, ezek olyanok, hogy végig kell szállazni, végig kell menni, és nincsen még meg az a végső bizonyíték, ami alapján lehetne lépni az ügyben. Keresik, kutatják, de csomót kell jogászkodni. Én nem értek hozzá, azt mondta, hogy sajnos jogászkodni kell, hogy megtalálni, mert ezek nem hülye emberek, akik csináltak
0: ezeket. Ez igaz, de ez pont az, ahol minden van, bizonyíték is van, minden van.
2: De még, és mégis.
0: De és azt látjuk, hogy és a végrehajtó rendszerhez sem nyúltak hozzá valójában érdemben, még eddig a mafiához. Tehát ugyanazok az emberek a végrehajtók, mint voltak 5 évvel ezelőtt, hogy akészen konkrét legyek. Tehát nagyon sok olyan, persze hallottam, hogy akarják átalakítani, hajrá. Ez abszolút a magyar igazságszolgáltatásnak az inkompetenciája, és azt várjuk az új kormánytól, hogy ezt minél hamarabb számolja föl, itt lépjen. Szerintem jó emberek vannak, okos emberek vannak.

0: Ügyészek, sokanak, azok az ügyészek, akik eddig nyilván parancsra nem cselekedhettek, nem léphettek át valamin, reméljük szerint most az lesz a parancs, hogy végezzék a dolgokat. Eddig meg az volt, hogy ne végezzék a dolgokat. Ezt látni fogjuk, hogyha ez megváltozik, és sajnos azt is látnánk, ha nem változna meg, és jogosan panaszkodnánk.
1: Egyébként az MNB ügy, és az nem is csak egy ügy, hanem azért jó nagy ügycsoport, ott mindenki nagyon-nagyon gyorsan várná valóban a fejleményeket, mert nagyon nagy összegről van szó, meg hát a Matolcsi Ádám az nem a szívünk csücske, nem? Tehát ő, tényleg a Matolcsi Ádám az tipikusan ez a másodgenerációs NER
0: lova. Meg a barátja, aki az összes beruházást megnyerte az MNB-nél.
1: Hát, ahogy ez mindig működött, édesapja sem volt annyira szimpatikus, de tényleg a Matolcsi Ádám az így minden téren megtestesíti. Jóan, te kimondhatod, látod, én próbálok itten korrekt lenni. Közben meg baromi bonyolult lesz az ügy. Ugye hozzánk járnak vidéki újságíró kollégák a műsorainkba beszélgetni is.
0: Szegény vidéki.
1: És pont, hogy az egyik érintett, ugye a kecskeméti kolléga mesélte, meg a debreceni kolléga is mesélte, hogy hát egyszerűen azt mondják, hogy de hát nem tűnt el a pénz. Mert ugye az van, hogy rossz befektetésben kerültek 100 milliárdok, és azt mondják a Matolcsik is, mindenki, aki a Matolcsival együtt volt ebben az ügyben, hogy hát könyörgöm, ez egy befektetés, nem kell most hozzányúlni. Hát oké, most épp a 70%-át elvesztette az értékének, de ilyen a tőzsde, várjuk meg. Ha viszont ki akarod venni, akkor vállalod a felelősséget, és tiéd a veszteség. Tudom, hogy meg lehet majd fogni, és tudom, hogy egyébként az MNB székház felújítása az már ilyen szempontból egyszerű történet.
0: De a kecskeméti főiskola története egy tipikus hűtlenkezelési történet. Igen.
1: Igen, csak mondom, ezt azt mondják.
0: És vannak felelősei, és van anyagi kár, bizonyítottan van anyagi kár, ott van egy monstrum,
1: nem jut hozzá az egyetem,
0: amit félbehagyták egy építkezést, és a többi nem, így van. Tehát azért mondom, ott annak szintén bilincs kell legyen a vége. És,
1: de ez kétségtelen, csak mondom,
0: és hogy... És nem 5-10 év múlva. Jó, tehát nem 5-10 év múlva, mert hogyha 5-10 évig tart minden ilyen ügy, akkor magyarul nem működik az igazságszolgáltatás.
1: Igen, Péter, igazad van, és én is ezt gondolom, hogy ne 5-10 év legyen, csak hogyha meg azt mondjuk, hogy Matolcsit most börtönbe, és most tudom, hogy lesarkítottam, akkor pont, hogy átverjük egyébként szerintem a közönséget, politikusként vagy újságíróként is, mert azt sugalljuk neki, hogy ez így működik, és tudom, hogy nem népszerű, amikor belemész abba, hogy ezért bonyolult, azért, amit a Tomi is mondott a Sadl ügynél, és nem fognak szeretni az emberek, mert mindenki azonnali eredményeket akarna. Én magam is. De jó, tegyük oda a valóságot.
2: Szerintem a kezünket a szívünkre, mindenki arra számított az első 100 napban, hogy itt azért prominens, alistás politikusokat elfognak vezető száron.
0: De én mondok mást is, tehát hogyha azt mondják, hogy még mindig, ugye 25-éig, ugye, tehát akkor két nappal ezelőttig egyébként menlevelet, a Tiszától menlevelet kapott fideszes legfőbb ügyész vezette a legfőbb ügyészséget, és ezért nem történtek lépések, de a rendőrséget már nem ők vezették, tehát a rendőrség már millió dolgot megtehetett volna, és az adóhatóságot sem. Az adóhatóság már 100 napja az új kormány alá van rendelve. Egy vagyonosodási vizsgálatot elindítani ezek ellen az emberek ellen nem tartott volna. De egyáltalán csak olyan nagyon látványos lépés lett volna, és megnyugszunk, hogy ezek valamit lépnek. Tehát azért mondom, hogy tényleg várjuk azt, hogy ennek valamiféle következménye kell legyen, és nem hagyni azt, hogy a Matolcsi is kiúsztatja a konténerekbe a Porsche vagy nem tudom, Ferrari gyűjteményét Dubajba.
2: Benne, hogy ezeknél a hatóságoknál nagyon komolyan, nagyon durván dolgoznak most azért, hogy, és nincsenek olyan helyzetben, mint amikor voltak ezek a Gundalf meg hasonló ügyek, hogy azt érzi egy-egy nyomozó, hogy akadályoztatva van. Most elvileg nincsen.
0: Jó, hogy mondod, mert ezek az emberek, pontosan, ezek az emberek, akiben most is lehet bízni, hogyha ők szabad, hogy mondjam, teret kapnak, akkor ők ezeket el fogják végezni. Pont az a megnyugtató,
2: hogy ezért ilyen mondtam
0: emberek
2: azt,
0: voltak a rendszerben.
2: Szabó Bence. Amiről te beszélsz, hogy nincsen Rács mögött Orbán, az probléma.
0: Nem Orbán, még egyszer, nem. Orbán az majd
2: bárki, jön, bárki. Azt feltételezzük, hogy ezek az emberek nem végzik jól a munkájukat, vagy nem tesznek bele százezreket, és én egészen biztos, hogy benne, hogy
0: igen. Kirendelte ki az új
2: Ez most nekik is hatalmas lehetőség, hogy én vagyok az, aki lecsukatta őt.
0: Tamás, kirendelte ki az új dörögdi katonai gyakorlótérre éles kézigránáttal gyakorlatozni Gulyás Gergely miniszter úr beosztottjait. Ez egy viszonylag egyszerű kérdés. 100 nap alatt nem tudnánk esetleg ezt kideríteni? Úgyhogy tudom, és nagyon szimpatikus, és nagyon támogatom Rosszín Szendor Romulus miniszterurat, és megígért, hogy lesz vizsgálat. De 100 nap alatt nem úgy viszonylag egy ilyen sürgető kérdés lett.
1: Igen,
0: volna.
1: Csak ott meg az volt, hogy passzív-agresszív módon a hatalom tulajdonképpen azt sugallta, hogy nem néznénk jó szemmel, hogyha nem mennétek el ezekre a képzésekre.
2: Így van.
1: Ezt megint csak nehéz megfogni.
0: Nem, ezt nagyon könnyen meg lehet fogni. Nem, tényleg. Meg hát ne haragudj, munkavédelmi probléma. Most,
2: neked kéne
0: nem egy szokásos munkahely, nem egy szokásos munkahely, hogy elküldenek éles kézigránáttal gyakorlatozni, de ne haragudj, tehát ha én küldeném polgármesterként a kollégáimat a saját kezüket leszakítani, akkor szerintem én már
1: rásogatom. De ez az, hogy ők se küldték. Nekem, ugye, az, nekem az állami igazgatásban még mindig ott vannak, de a fideszes ismerőseim.
0: Megszervezték,
1: volt
0: és szabadon lehetett.
1: Volt egy ilyen nem kimondott, sugalmazó nyomasztás rajtuk, hogy az nem a nagy baj a karrierük szempontjából, hogyha részt vesznek.
0: De ez egy jogi
1: nincs leírva.
0: De nem
1: nincs,
0: ez nem... egy jogi kategória, amihez elég, nem tudom, 5-6-10 tanúvallomás. Nem kell leírva. Nem kell leírva. Egyébként sokakat fölháborít, hogy működik az igazságszolgáltatás egy olyan országban, ahol tényleg legalább működik, vagy nyomokban van. Az Egyesült Államokban sokunknak visszatetsző módon is akár, vagy furcsa módon, 20-30 évvel ezelőtti szexuális zaklatási ügyekért csuknak le embereket. 20-30 évvel ezelőtti eseteket mesél el 5-6 nő egy vádlottal szemben, és ez bizonyíték. Hát akkor ne haragudj, egy ilyen, azt mondod, hogy nyomasztás vagy gyengéd nyomásgyakorlás, egy teljesen idióta közveszélyes.
2: Péter, formailag, igazad van, de formailag önkéntes képzésnek hirdették meg, így indult. Mind a kettőtöknek igaza van, tök gáz, hogy van ilyen pszichológiai nyomasztás, ilyen légkörben kell dolgozni.
0: Ez
2: jogilag nem megfogható. Az meg egy másik, hogy ennek politikai következménye nincsen. Most tök úgy tűnik, mintha folyamatosan mi védenénk ezeket az embereket.
0: Nem, csak
2: van egy olyan, hogy jog ebben az országban, amint te így hopp, így átlépsz.
0: Nem, Tamás, ellenkezőleg. Én ragaszkodnék.
2: Vagy azt gondolod, hogy nem akarja, tehát április 12-e óta nem akarták legalább 100-an börtönbe csukni ezek után a felelősöket. A véget, Tamás, hogy valós felelősöket?
0: Tamás, annak a hölgynek, akinek ez a gránát lerobbantotta a kezét, annak nincsen joga?
2: Haj, Péter.
0: Nyilván,
2: de ez nagyon csúnya, ez így van, így van. Ez egy tipikus politikus. Most nagyon politikus voltál, Péter. És ez baromira nem volt szép.
0: Akkor sajnálom, elnézést kérek, hogy ez neked.
2: Mindegy, mert ez nem ide passzol, mert belekényszeríted a vitapartnert egy olyan helyzetbe, hogy akkor igen, most ki kell mondani, hogy az, neki nincsenek jogai. Vagy most ilyen szívtelennek kell magam mutatni, nem mindenki rettentően sajnál. Én arról beszélek, hogy mi a jogi realitás. És úgy csinálsz, mintha itt ebben az országban te látnál minden számodra tükör.
0: De a te általad sima,
2: hogy mi történik. És vannak itt szereplők, van rendőrség, vannak feljelentések, és mindenki így vakarja a fejét, meg hadd nem mondja a micsodáját, és senki nem csinál semmit. Egészen biztos vagyok benne, hogy mindent megtettek sokan azért, hogy ezt követően akár csak lemondásra kényszerítsék Gulyás Gergelyt. Az egy másik kérdés, hogy a politikus a jogon felül miért nem mond, tehát abban a helyzetben nem volt lemondás, na az gyalázat, abban teljesen, abban nincs
1: köztük. Ráadásul ők tényleg tudták, hogy mi történik alattuk. Az én egyik ismerősem ugye a Gulyás Gergely mellett dolgozott, nem közvetlenül, de hogy ott, és hát ő is mesélte ezt pont ennek az ügynek a kapcsán, hogy valóban volt egy ilyen, de az vagy nem kimondott elvárás, csak úgy tudod, hogy mindenki tudta a folyosón, hogy ja. De ezt a Gulyás Gergely pontosan tudta.
2: Ez is felháborító.
1: Hogy, hogy benne van a légkörben. Tehát, hogy ott ő politikai felelősséget nem vállalt, az tényleg gyalázat. Na de miért vállaltak? Mondjatok hát, egy igen. dolgot, amiért politikai felelősséget vállaltak.
0: Április 12 óta se tudtak semmilyen felelősséget vállalni, ami szintén felháborító, mert egyébként ez ilyen homokba dugott fej, amikor itt sokan, nem tudom, mindenféle ilyen fideszes fórumokon, Tusványostól a Fidesz kongresszusig megfejtéseket adtak, hogy miért buktak meg. Azt az egyszerű igazságot, hogy loptak, csaltak, hazudtak, terrorállamot építettek, és ebbe belebuktak. Ennyi. Tehát ezt kellett volna elmondani.
1: Ezzel nem tudnak szembenézni, mert azt kéne mondani, hogy és én is benne voltam.
0: Hát már pedig benne voltak.
1: Hát de igen, de abban a pillanatban, tehát hogy ezért nem lesz szembenézés. Nulla szinten.
0: Az embereket nem lesz. És a Fidesz úgy, ahogy van, az egy döglött projekt. Úgy van. No, szóval mindesetre maradjunk abban, hogy itt, ha ez a rendszer ennyire impotens lenne, mint ahogy ti gondoljátok, akkor a rendszer nem jó. Most ettől az új kormánytól azt várjuk, hogy akár tényleg rendszerváltás legyen, ezt a rendszert is reformálják meg, és érvényesüljön az áldozatok igazsága és joga is, ne csak a bűnözők igazsága vagy joga.
2: Igen. Mondom, én remélem, hogy az áldozat jogaiért is sokan kiállnak és utána mennek, mert mi itt sajnos kibicek vagyunk.
0: Igen.
2: Kibicek vagyunk.
0: Én és egy MNB botrányban 10 millió vagy 9,5 millió áldozat van. Tehát hogy az egy
1: kiemelt. Az összes többibe is.
0: Igen.
1: Igazából.
0: Igen.
2: Hát a legtöbb ilyen EU-s pályázatban.
1: Igen. A 60 ezer milliárdról beszéltek, azt hiszem, hogy a jelöltek, akik ugye a hivatal
0: egyre előre. Egyre nagyobb számokat hallok, igen. Bár őszintén a nagyságrend, bár nem lehet megijeszteni minket most más.
1: De 60 ezer milliárd azért már hozzá vagyunk szokva, mert a milliárd lett a váltópénz, az a Fidesz alapegység, a igen, milliárd.
0: Most már 1000 milliárd és 60
1: ezer milliárd azért igen. Az már úgy megmozgatja. És hogy
0: ebből 1500 milliárdot egy államosítással, Mészáros vagyon államosításával vissza kellett volna venni. Ezt továbbra is ezt mondom, és ezt, ha jól emlékszem, de ezt egyszer valaki ellenőrizze le, hogy ez fél évvel ezelőtti interjúban valóban Ligeti Miklós mondta.
1: Ott meg tudod, mi a bukfenc, az Opus.
0: Uh-huh. Mi a bukfenc?
1: Az NRT, amiben rengeteg igen. Befektető van, hogyha az államosítod, abban a pillanatban...
0: Nem az NRT, a tőkealapokat kell államosítani.
1: Hát
0: ami benne van az Opus Bank például. Tehát az nyilván, ez minden nagyon sok ilyen tőkealapban benne van az állam, valahány százalékig, és benne vannak ezek a tolvajok is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy...
1: De most legalább látni fogjuk, ma az is
2: fontos. Ezért nem felmentés a törvényalkotók számára, hogy hát mi nem ezt akartuk, vagy mi nem erre számítottunk, amikor a Pallas-Athéni alapítványokból aztán
1: tőkealapokban... Figyelj, jól emlékszem, hogy amikor...
2: Mert ez azonnal kiderült, a pénzmozgás az látható, nyilván az összeg mértéke, meg a szereplők nem, de abban a pillanatban, hogy ez kiderül, ott rögtön akkor össze kell hívni a kétharmadot, és azt mondja, hogy gyerekek, akkor most jönnek a szigorítások, és transzparenssé kell tenni a magántőkealapokat. Ez nem történt meg 2016.
1: Nem tudom, hogy jól emlékszem, de ugye amikor volt ez a bizonyos közpénz jellegét elvesztő közpénz Csubaka védekezés, amit ott előadott, hogy hívják? Kósa. Jó, de az a csúcsa volt ennek az egész műfajnak, az tényleg elképesztő. Nem bánt Erikát ott mellette?
2: Most menjünk bele részletek, mert mindjárt lejár az idő.
1: Nem csak őt is szeretjük, amiket a Hatházi most meg kiderített róla a Bánki Eriknek a cégeiről.
2: Na jó, a többi témára tudod, hogy holnap megyünk.
1: Igen.
2: Vagyis ma.
0: Csináld. Ja, igen, értem.
2: Hamarosan folytatjuk. Mi tartunk egy kis szünetet, de azt hiszem, hogy komolyabb titkot nem árultam el. Jövünk legközelebb holnap is. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Márki-Zay Péternek pedig, hogy itt volt, és akkor elmondta ezeket. De még köszönöm. Sok-sok témában elmondhatok.
0: Köszönöm, hogy meghallgatod. Elviseltetek.
2: Viszontlátásra.
3: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál. De olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévény István társaságában.
1: Folytatjuk a Provokatőrt. Rengeteg információt írtam össze a lélegeztetőgép mutyiról, ami most már az elég régóta húzódik, de legalábbis nem az elmúlt napokban kezdődött. Ugye a legvédhetetlenebb fogás, hogy ugyanaz a gép 2,5-szeres áron lecsengő pánikban kelt el, de ismerjük a magyarázatokat Szijjártóék részéről. Mentszer Tamás is sűrűn elmondja ezzel kapcsolatos véleményét. Nem tudom. Tehát itt ugye van ez a Otwan nevű cég, amely hihetetlen profitokat tudott összehozni, aztán bedőlt. Tehát tipikusan azt a sztorit látjuk megint, és amiről beszéltünk szerintem a tegnapi adásban, hogy minden összeáll, minden egy irányba mutat, de az a fajta moralizáló, jó emberkedő kontextus, amit e köré sző a Fidesz, hogy hát, könyörgöm, hát és ha többen haltak volna meg, akkor most még mindenki azért sírna, mert nem volt elég. Azzal nagyon nehéz mit csinálni, mert ezt kéne pont a jog irányába elterelni, hogy, vagy mit olyan a piaci logika irányába, hogy könyörgöm, ti ennyivel többért vettetek és ilyen időszakban, de ők mindig visszaviszik oda, hogy jó, persze, akkor majd kezelj te ilyen válságokat, hülye gyerek. Szóval mondjatok valami okosat ebben. Ugye most a 24.hu hozott ki újabb dokumentumokat, azt hiszem, uh-huh. hogy még milyen cég volt ebben a
2: játékban. De hát ezt a történetet már annyiszor megírtuk, és annyiszor.
3: Ezt én is nagyon sokat emlegettem, mert ez a 22-es kampánynak is nagy témája volt már, tehát 4 évvel el vagyunk késve azzal a feljelentéssel, amit nagyon helyesen Orbán most megtett. Igen. Ugye a legfontosabb dolog az, hogy nyilván egy irdatlan korrupciós botrány volt minden egyes elemében. Az első dolog az, hogy teljesen felesleges, hogy ez a készülék maga alkalmas volt-e, egyetértés van, szokták mondani, hogy ez horkolás gátló és nem lélegeztetőgép.
2: Hát egy része nem mindegyik volt, ugye?
3: Nyilván, tehát voltak köztük lélegeztetők. Tehát teljesen alkalmatlan berendezések is voltak benne, jó? Tehát egyik. Másik. Aztán kellett ekkora mennyiségben, különböző számok röpködnek, hogy valahol a 2 és a 4 ezer közötti készülék lett volna az, amit akár legjobb esetben is működtetni tudott volna a magyar egészségügy, és hogy ennek minimum az 5-szörösét vették. Akkor jön a következő, az az ár. Ugye nyilvánvalóan az Európai Unió nyilvántartásai szerint a magyarok 4-5-ször, de valaki azt mondja, 17-20-szor drágában vették ezeket a készülékeket, mint az európai
2: átlag. A fürkészek, akik
3: ügyesek voltak, meg Szijjártó, akinek hihetetlen kapcsolatai voltak Kínával, mégse Kínától közvetlenül vettük, hanem mindenféle malány meg szlovén cégek közvetítésében. A szlovén az azért nagyon érdekes, mert ugye Szlovéniában ugyanezeket a készülékeket az ottani kormány körülbelül 30-40% olcsóban vette, tehát azt hiszem 12 és 17 ezer volt a szám, ami röpkörött, tehát hogy Szijjártóék 17 ezerért vették ugyanattól a szlovén cégtől, mint akit a szlovén kormány ugyanezt a típust ugyanakkor 12 ezerért. Tehát ott már minimum darabonként 5000 eurós lopás fölmerül, de ami ennél csúnyább, hogy a 12 ezer eurós ár is irdatlan korrupciós botrányhoz vezetett Szlovéniában, ahol még tám börtönbe is kerültek, a belügyminiszter lemondott, tüntetés hullám volt, stb. Tehát a magyar fideszes ügyészség többek között a most épp átmenekített legfőbb ügyész sajnálatos módon. Ugye ezek az emberek ott voltak az ügyészségen, nekik nem tűnt föl az, hogy ebben bármilyen korrupciós ügy van, miközben a szomszéd Szlovéniában ugyanezt a készüléket az ottani kormány 30%-kal olcsóbban is akkora korrupciós botrányba vette meg, hogy ott lemondott a félkormány, meg ítéletek csattantak, stb. Tehát mondom, minden, és aztán utána még ezeket tároltál, vagy érdetlen pénzeket fizettek a tárolásért,
2: egy forintért meg lehetett volna.
3: Ajándékozni akarták, Afrikába adták oda ingyen, és stb. Tehát, hogy az egész, a Fidesz kormányzatnak a 16 év egyik legnagyobb szégyene ez. Nem csak azért, mert 300 milliárd érdetlen sok pénz, hanem mert minden elemében ordít róla, hogy ő nekik nem a magyar emberek élete, hanem csak és kizárólag lopás számít.
2: Abszolút, abszolút. Én is ezt írtam, hogy betegeken is, halottakon is loptak, minden elloptak. Hadd olvassak fel két pici részt a 2021 áprilisi riportomból. Ugye én akkor pont ennek jártam utána, ami nem volt egyszerű egyébként, mert nem nyilatkozhatott senki. Hát akkor az volt, hogyha bárki szóba állt újságíróval, és kiderült, abba pillanatban kirúgták. De én nagyon-nagyon durva. No-go zóna, ugye. És én azért beszéltem.
3: Erről az országra mondták akkor, hogy nem is diktatúra. Baloldali, liberális értelmiségi emberek vitatták, hogy diktatúra van vagy nincs. Épeszű ember, hogy vitathatná azt, amikor kirúgás jár azért, hogy valaki egyszerű tényekre válaszol? Vagy
2: olyan, olyan szerződést irattak alá velük az egészségügyben dolgozókkal, nekem mutatták is, hogy olyasmi volt benne a szöveg, hogy ha olyat mond, ami a munkáltatója szerint káros lehet, az egészségügyre. Tehát ez a mi? Ez a totális gumiszabály, nem? Mert bármi köszönöm, szerintem ez káros.
1: Olyanra emlékszem, hogy intézményre. Tehát olyan nem magára az egészségügyre, hanem intézményre.
3: Hát persze, azt mondom. Igen. De azt mondom, ez nem a Rheinmetall, ahol szakmai titokról van szó, hanem ez egy közintézmény, hát ahol a nyilvánosság az alapvető elvárás.
2: És akkor beszéltem sokakkal, egy szakápolóval is, aki ott dolgozott ugye a légeszkőgépek mellett. Ez 2021 április. Ja, kezdjük onnan, hogy azt se tudjuk, milyen gépeket vettek. Fogalmunk sincs, a 19 ezerből mennyi a valódi, használható profi eszköz, és mennyi az, ami otthoni célokra, horkolás, gátlásra fejlesztettek ki, maximum rá tudjuk kapcsolni az oxigént. Az EU standard egyébként azt mondja, hogy egy intenzíves nővér két lélegeztetett beteget láthat el. Ilyen soha nem volt Magyarországon, már a járvány előtt előfordult, hogy négy betegen volt egyszerre, ami olyan, mint a szalagmunka, az pedig korán sem tekinthető korrekt ellátásnak. Orvos kollégám egy másik nagy kórházba is átjár, azzal indul az ügyelete, hogy megmondja a nővéreknek, melyik beteg kapjon egyáltalán esélyt, hogy legalább a menthető állapotok életben maradhassanak. Szóval a szakállapolóként azt mondom, hogy Magyarországon 2000 lélegeztetőgépes ágy a plafon plafonja. 2000, amit mondtál, nem 4000-ig semmi. A szakápolók, a szakemberek megmondták, hogy 2000 lélegeztetőgépes ágyat tud a személyzet úgy, ahogy.
3: És István még
2: futószalagon.
3: Nem mondta.
1: Futószalagon. Én azt nem mondtam.
2: 19600-at vettek.
1: Hadd mondjam el, hogy...
3: Egyébként 2000, ha 2000 lenne a plafon, akkor volt Magyarországon 2000.
2: 1900.
3: Mielőtt megvásárolták, az előtt is volt 2000. Igen. Tehát ha a nullát vettek volna, akkor is elég lenne.
2: Igen, mert én úgy emlékszem, hogy csúcsponton 1940 valahány lélegeztetett volt, tehát ment volna bevásárlás nélkül is. Persze volt egy pánik, nem lehetett tudni, és többé, és többé.
3: Igen,
2: de hogyha 2000-et megvesznek, senki nem szól egy szót sem. Igen. Ez, amit műveltek, ez a leggyalázatosabb. Szerintem ez a NER-nek a leggyalázatosabb története.
3: És valószínűleg ebben az inkompetencia is ott van, tehát Orbántól mondjuk jön egy utasítás, hogy te vegyetek bármennyit, és a többi, és akkor senki nem mert neki szólni, hogy főnök, teljesen értelmetlen ennyit venni.
2: Így van, így van.
1: Ez azért tényleg nagyon durva sztori, mert itt szerintem lehet mindenki egy kicsit demagóg. Hogy azt a pénzt, amit erre költötték pluszban, amit lenyeltek, és akkor tényleg ebben a történetben ilyenek vannak, hogy ez az Otván nevű cég, nyilván ez a haszoneltüntetési áthárítási modell minta példája volt. IT és biztonságtechnikai cég hirtelen 12-13 milliárdos orvostechnikai megrendelést kap. Jó. Nyilván mindenre van papírozva.
3: A tulajának a magánszámlájára ment a pénz egy jó része, és aki véletlen pont olyan repülőgép bizniszbe utazott, mint amiről Orbánék elhíresültek magánrepülők, szóval itt rengeteg
1: jó, értem, igen, tehát rengeteg szál van.
2: Akács Péter sógor is.
1: Igen. Tök jó lenne, ha, de nincs kétségem, nagyon okosan le lett ez is papírozva úgy, ahogy kell. Csak akkor sem néz ki jól, tehát ha van egy válság, akkor rohadtul oda kellene figyelniük arra, hogy ebbe bizony belebukhatnak. Azt szerintem a társadalmi immunrendszernek, vagy a polgárosodási folyamatunkon egy nagyon jó mérőérték volt, hogy ebbe ott nem, hogy politikusok nem buktak bele, nem bukott bele a kormány.
2: Ez borzalmas volt.
1: Tehát, hogy ez.
3: De Tamás, én ragaszkodok hozzá, hogy nem csak politikai felelősség, okay, hanem jogi felelősség, hűtlenkezelés, egészen
2: biztosan. De legyen igazad,
1: csak itt én nem, és nem kívánok a társadalom gyengeségéről, vagy nem tudom, milyen patológiás vonásairól beszélni, de hogy ebben a történetben egyetlen egy tüntetés sem volt.
2: Akkor nem is lehetett.
1: Az nagyon kemény.
2: De Tomi, akkor nem lehetett.
1: Figyelj, én azt gondolom, hogy ha lehetett,
2: otthon tüntettél,
1: ha lehetett, ha nem, maszban, ha a tömeg megmozdul, kuki megy, és akkor a rendőrséget kivezénylik.
2: Jó, de akkor
1: és
2: pánikba volt a tömeg, mindenki pánikba volt.
3: 16 év alatt.
2: Nem lehetett tüntetni, fizikai, logisztikai nem lehetett tüntetni. Akkor a járványban nem tüntetsz. De
1: figyelj, pont ez a lényeg, hogy amikor már... Nem is lecsengő.
2: Csak ezt a tüntetés szállat engedd, de nem lehetett tüntetni. Okay, a többiben igazad van, abszolút.
1: Igazad van, de ez a 22-es választáson vissza kellett volna.
3: 21-22-ben kampánytémánk volt ez, és voltak tömegrendezvényeink.
2: Egyébként nekem, amit mondasz, az most is feltépte bennem az újságírói sebeket. Én amikor foglalkoztam elég sokat ezzel az egésszel, meg csináltam ezt a riportot, és beszéltem a szakemberekkel is, többel is mondták, hogy mi a helyzet, meg belelátni ebbe, és utána megjelenik a cikk, és persze nem történik semmit, de hogy nem csak az én cikkem jelent meg, még sok egyéb. Szóval azt éreztem, hogy felrobbanok. Az a totális tehetetlenség érzés, és pont ezt, amit mondasz, és az volt bennem ez az indulat, hogy komolyan mondom, emberek, nyissátok már ki a szemeteket, és a Fidesz meg nyomta a szokásos sikerpropagandáját.
3: A sajtó végezte a dolgát.
1: A főérvemet nem mondtam, mert nem akartam feledni a társadalomról beszélni, meg rájuk tolni a felelősséget, de szerintem ott szerintem azért megmutattuk, hogy hol tartunk, aminek eredménye volt az, hogy 22-ben nem álltunk még készen arra, hogy, és ugyan most leváltottuk, de szeretném látni azt, hogy ez az immunrendszer most már, ha nem is működik, de most már vannak olyan triggerpontok, amire jól reagál a társadalom, és ilyet még egyszer nem enged meg, de amit ki akartam ebből hozni, az a pár száz milliárd forint. Ez, és itt leszek demagóg. Ott azért KKV-k mentek tönkre, de rengeteg. Kis vállalkozások mentek tönkre. Oda az a pénz, egyébként nem olyan nagy összeg az a 300 milliárd forint. Nagyon durva egy éves költségvetésben. De basszus, ha az megmentett volna akár mondjuk 1500 KKV-t.
3: Tamás, ez már értitek? Óriási összeg, szeretném hangsúlyozni. Most az, hogy hódműzővásárra
1: megyek. Hát nem tudom, te hogy keresel, én úgy keresek, nekem nem nagy összeg.
3: 40, értem én, igen. Tudod. Figyelj, fizetési tudnánk kölcsönadni 300 milliárdot.
1: Mi te is?
2: Itt valami gond van akkor a kettő fizetések
3: között. Fizetésig tudnánk kölcsönadni. De hódműzővásárra megyek a város, 42 ezer ember a közvilágítástól az óvoda, bölcsőde, utak, fűnyírás, hivatal, idősek otthona, uszoda, mindent összeraksz, 13 milliárdból tudunk elműködni egy évben. 40 ezeres város.
1: Na, abban 12 itt a fizud.
3: Igen, természetesen több.
2: És még de, így is. És még így is meg.
3: De a 300 milliárdot ahhoz hasonlítsd össze.
2: Brutális.
3: Tehát ez iszonyatos pénz.
2: De tök igazad van, Tomi, tényleg, hogy szerintem a magyar gasztronómia, vendéglátás, vendéglátóipar a Covid sokból nem tért soha többet magához. Hát a mai napig is zárnak be, még most is, és még mindig ennek az utóhatása sokszor, hogy egyszerűen ott kész. Hát
1: a környező országokhoz képest, akkor a kormány sokkal több támogatást, vagy talpraállási támogatást adott, mint kellett volna. Szerintem annak köze volt ez a balhéhoz. Uh-huh.
2: De komolyan tényleg, hogy ebből is loptak, és annyira nem számított, és ilyenkor egyébként, bár én próbálok mindig higgadt lenni, a sokszor sikerül is, de ilyenkor olyan baromi ideges tudok lenni, hogy még mindig vannak a Fidesznek támogatói, és hogyha most leülnél velük erről beszélni, mert látod a influencereket, meg a politikusokat, mit nyomnak ki. Ezeket a demagóg ócska izéket.
1: Én most Gulyás Virágnál olvastam, vissza is keresem, zseni.
2: Az nagyon jó, ugye én nem látom, mert továbbra sem le vagyok tiltva, de valaki szintén reposztolta, és hát ez tényleg ez a bicska nyitogató.
3: Mindent meg tudnak magyarázni.
1: De, tehát Gulyás Virág, fogom tudni megtalálni.
2: Matrózos, a tengerész kapitány.
1: Nagyon lassú most itt a Facebookon, nem fogom tudni megtalálni azt, hogy mit mondod, de nagyjából azt, hogy még mindig vannak olyanok a korábbi ellenzéki oldalon, mint tudom, Magyar Péter támogatói között, akik azt mondják, hogy egy ilyen pánik helyzetben nem szükséges az, hogy jól bespájzoljon mondjuk lélegeztetőgépből. De figyelj, akkor én ilyenkor próbálok akkor az ő világába behelyezkedni. Én ezt elfogadom. hogy igazad van. De mik ezek a túlárazások? Tamás, mi ez a biztonságtechnikai cég hirtelen 13 milliárd, ami utána, tudom, kiveszik a profitot, eltűnik a izé, aztán bedöntik.
2: Hát ilyen
1: könyvvizsgálói csalások
2: tömkelege. Feltűnő cégek vittek el 110 milliárdokat.
1: Hát akkor miért? És akkor elfogadom, hogy nem 300-at loptak el, Virág, legyen igazad, akkor
2: 100-at.
3: 290-et, igen.
1: Nem, legyen 10 milliárd. De basszus, COVID idején lopni.
3: Nem, én mindig azt szoktam mondani, értem én, hogy támogatják az egyházakat, nagyon szép, hogy a külföldi vagy a külhoni magyarokat támogatjátok, de miért kell lopni? Igen. Erre válaszolja.
2: És hogy nem csak COVID idején, de mindig, bármikor. Tehát a Fidesz az tényleg egy tolvajpárt volt.
3: Igen.
2: Hát most is, csak most már nem tudnak lopni. Tehát, hogy az út a munkavilágába program. Hát a romáktól ellopták a pénzt.
3: Azt is.
2: Tehát, hogy könyörgöm.
1: Figyelj, lélegeztetőgépügy, akkor felolvassam, mert szerintem nagyon tanulságos. Képzeld el, hogy egy vízimentőt, aki túl sok mentő mellényt vett, felelősségre vonnak. Csak azért, mert végül szerencsére nem fulladt meg elég ember a strandon ahhoz, hogy minden mellényt felhasználjon.
2: Jó, hát ez idióta, érted?
3: Jobb is,
2: hogy le vagyok tiltva, kész. Jobb ez így, mindannyiunknak jobb, békesség.
3: Miért gumikocsát vett mentő mellé mellett? Igen, miért nem a gyártótól vagy a kereskedőtől vette, hanem a haverjától?
2: Igen.
3: És miért ötszörös túlárazással, és miért nem figyel rá, hogy egyébként hány lehet a maximum?
1: Nyuszis motor, és azt is írta volna a nyuszis motorot.
3: Igen, és miért vett tízszer annyit, mint a hány a fürdőző volt a strandon?
2: Igen, és egyébként, kedves Gulyás Virág, az a helyzet, hogy ha már ennél a tengerészeti hasonlatnál maradunk, hogy ez úgy van, hogy akkor ebbe az egyben tegyük be azt, hogy ezeket a mentő mellényeket mondjuk valakinek fel kell adni a fuldoklókra, és még előtte fel is kell fújni, és mondjuk ez mellényenként két ember mondom, kell. És összesen van 2000 embered.
3: Tízszer annyit vett, mert te hány fürdőző volt a strandon.
2: Amúgy én megnéztem, hogy frappánsan átvezessem a témát. Megnéztem, hogy a mentőknél ahhoz, hogy ezt a bizonyos 15 perces kiérkezési időpontot teljesíteni tudja az országos mentőszolgálat, hogy ez mennyibe kerülne? Miket kellene most hirtelen fejleszteni, beruházni,
3: többen
2: építeni, és mennyibe kerülne? És ugye a lélegeztető gépeknél alsó hangon úgy tűnik, hogy 100 milliárd forint lett ellopás tárgya, de lehet, hogy több. Tehát 100 biztos, milliárd.
3: Biztos,
2: na,
3: biztos.
2: Szerintetek mennyibe kerülne az, hogy a mentők hozzák a 15 percest?
3: Feltételezem, kevesebb.
2: 80 milliárd forint. Na. Ha csak ebből kevesebbet lopnak a lélegeztető gépekből, már megcsinálhatnak volna.
3: Akkor, hogyha a lopás helyett a mentők.
2: És ezt fordnak. Tudom, hogy demagógnak tűnik, de tényleg.
1: Ma az rohadt demagóg vagyunk az adásban, de nem érdekel. Tehát, hogy ebben vannak olyan szituk, amikor ezen túllépek.
3: Igen, tegnap most még nem léptél túl.
1: Nem, hát már akkor trükköztél politikát.
2: Nem, az más, mert ott jog, morál, politikát összekevered.
1: Az nehéz, igen.
2: De itt nehéz, itt nem nehéz, hogy ne összekeveredjenek, mert itt minden benne van. Az aljas politika, az erkölcstelenség, a
1: és tudjátok, mit mondok, morál, senkit nem fognak megfogni.
2: Ez az égen, nem hiszem.
1: Nem hiszem. Senkit.
3: Jó, nem tűrjük, hogy ne fogjanak.
2: Szerintem igen.
1: Hát nem tűrjük, de ez lesz.
3: Nem, ezt itt azért nagyon sok. Értem én, hogy eltűntették a céget, óta. Felszámolták a céget az egyikkel, ami legtöbb disznóságot csinált, de ennek az
2: ügyben is vannak. Ott eltűnt egy csomó papír is, nem?
3: Papír is ledarálták, és a többi. Már, ha más nem, akik a bizonyítékokat eltüntetik, azokat felelősségre kell vonni, de mindenki.
1: Hallottam olyat, hogy már az eltüntetett, vagy legalábbis letörölt dokumentumok egy bizonyos részét már vissza tudták állítani, mert ugye az úgy megy, hogyha letörölsz valamit, és azt nem írod fölé valami új adattal, akkor a az kinyerhető
3: elvileg.
1: Igen,
2: megtalálják.
1: Szóval, valamennyi 20-30%-ot hallottam, lehet, hogy magasam, valahonnan 60-at is hallottam, azt mondja, egyik kommentelő írta, nem tudom, honnan veszi, de hogy már visszanyertek.
3: Tamás, erre mondtam azt az előző adásunkban, hogy ha a 100 bűncselekményükből 90-re nem lesz bizonyíték, a 10 is életfogytos lesz. Tehát, hogy ezeket bármennyi
1: időre... És mindent időre, Orbán kapja.
3: Ez bár, nem. Itt például a Szijjártó haveri körre. Itt a Szijjártó haveri körre lesz az izgalmas kérdés.
2: Nem, egyelően szépen.
3: Bőven elég. Tehát mondom, akármennyi, a meglévő bizonyíték bőven elég ahhoz, hogy ezek megkapják, ami jár neki.
2: Egyébként ez amikor tényleg a lélegeztető gép biznisz után nem csak a cégek, hanem a dokumentumok is eltűntek, ugye a szerződések, én ezt soha nem értettem egyébként, hogy mire jó ez az irat megsemmisítés, mert itt is volt ilyen, nem csak digitális iratokat, hanem,
1: igen.
2: De hát könyörgöm, majd amikor előveszik Szijjártó Pétert, és azt mondják, hogy hát itt az van, hogy 100 milliárdért vettünk egy kínai cégtől valakin keresztül, láthat, a szerződéseket viszont nem találjuk, hát az hol? Már maga az elég, nem? Akkor övé a teljes felelősség.
1: De tudod, nem a jog előtt.
2: Én azt gondolom, nem vagyok jogász.
1: Nem. Én azt mondom, hogy nem a jog előtt. Csak lenne egyetlen egy fideszes influencer. Egyetlen egy, aki azt mondja, hogy oké, írja le a Gulyásinek, de az, hogy hol a bizonyíték. Tehát mi az, hogy eltűntek szerződések? Hello. Tehát nekem ez, csak ennyit írjon le, de ennyit sem, egyik sem.
3: Hódmezővásárhely megválasztotta 2018. februárban egy olyan önkormányzatnál polgármesternek, amely 90 óta folyamatosan tulajdonképpen fideszes volt, és minden fideszes módra működött, és a többi. Hát ott mentek a darálók, el tudod képzelni, komplett, teljesen törvénytlenül, szabálytlanul, komplett levelező fiókokat töröltek ki. És ott is volt olyan, ami utazási irodától jutott hozzánk vissza egy levél, mert a levelezésnek van egy másik fele is.
1: És ott Radnai Márk.
3: Ott például lebuktak, igen. Hát van, akik előtt.
1: Ha észreveszi, jó, igen.
2: De tudtatok ezzel mit kezdeni egyébként? Tehát amikor megsemmisülnek?
3: Hát a nyilvánosságban igen, és aztán nyilván ezek, még egyszer mondom, a 30 feljelentésünk között valahol ott van a sok-sok ilyen. És
1: Péter, minden... hány ember tudtál, miután te átvetted Lázártól, hány ember tudtál börtön? Most nem genyózok, hát, érted,
3: mondom, veled? Én nem ügyész voltam, nem is bíró voltam, hanem polgármester.
2: Hát,
3: mi a főjelentést megtettük. Ja. Most is tulajdonképpen nagyon szép blog az, a Tiszától minden nap olvasom, hogy főjelentést megtettük, ennyi pénzt visszaszereztünk. Az a része hiányzik, hogy gyerekek, valaki ott felelős, hogy értem, főjelentést megtették, ki fogja ezt kivizsgálni, mikor fog valami ebben történni, és a többi. Tehát, és van egy csomó ügy, ahol már nagyon régóta van főjelentés.
1: De ilyenkor visszamutatnak rá, hogy hát Lázár, aki így ott békát mondasz, miért nincs Rács mögött?
3: De
1: nem ráláttál azért, az ő ügyeire.
3: Azért, mert nem én voltam a felelős az igazságszolgáltatásnak. Azért. De hidd el, hogyha én lennék, én biztos, hogy... Hatházi Ákos, tudom, hogy nagy merészség Hatházi Ákost egy ilyen NVVH élére juttatni, de az én javaslatom 2022-ben, aminek az ellenzéki pártok se örültek, szeretném hangsúlyozni, legalábbis jó néhány nem, az egy olyan Hatházi Ákos volt, akitől még az óbaloldalnak is jogosan lett volna félni valója. Tehát hidd el, hogy...
1: Most igen. Már nincs. Menj nincs óbaloldal.
3: Hát, de ettől még félnivalójuk van. Tehát nagyon sok disznóság volt. 70-30-as mutyi korszaka, az elmúlt 36 év rengeteg bűncselekménye, még ami fölháborító dolog az elévülés, hál' Istennek a büntetés mértékével az elévülés ideje az nem feltétlenül 5 év, hanem sokkal több is lehet, tehát rengeteg dolog nem évült el, de még az elévült ügyekben is az erkölcsi kérdés, hogy nyilvánosságra hozzuk azokat a mutyikat, ami akár a 90-es években, vagy a 2000-es években voltak.
2: És figyelnek, hogy a fideszes influencerek akkor is azokat is védeni fogják.
3: De nem,
2: politikai üldöztetés.
3: Nem lesz.
1: Hát egy darabig.
3: Nem lesz közönségük, nem lesz állásuk. Mondom, a Fidesz tényleg annyira hitetlen, annyira megbuktak, hogy mondom, az a maradék fideszes közönség is hamarosan elpártol tőlük, kihalnak, egyszerűen ugyanaz, mint az MSZMP, vagy a Grósz Károly hívei a 90-es években, ez pillanatok alatt el fog tűnni.
1: Köszi szépen, hogy itt voltatok. Ez volt a Provokatőr, viszontlátásra.
0: Best of adást hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő, tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Rendőrségi nyomozás indult Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megközelítette a 600-at a nepáli földrengés halálos áldozatainak száma, és csaknem 2000 embert eltűntként keresnek, köztük 3 magyart. Napközben egy időre le kellett állítani a mentési munkálatokat az újabb árvizek veszélye miatt. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett a természeti katasztrófában. Itthon a Katolikus Karitas, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett. Állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoralja új helyen 260 gyerek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából. Köztük olyanok, akik a háborúban elvesztették szüleiket. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb, rövidebb időre a táboraiban. Összeöntötték a magyarok kenyeréhez felajánlott búzát. Az ünnepélyes eseményt a Bács-Kiskun vármegyei Helvécián tartották. Több ezer magyarországi, határon túli és diaszpórában élő magyar gazda vett részt az akcióban. A gabonából készülő liszttel rászoruló családokat támogatnak majd. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Néhol előfordulhat zápor, zivatar, hajnalban 16-23, szombaton napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Ez itt a borműsor, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, Somodi Solymos Eszter a szerkesztő, és itt van a Petrányi Pincészet névadó tulajdonosa és borásza Petrányi István a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Petrányi István, üdvözlöm.
2: Azt kérdezem, hogy tart-e még a szüret, vagy, mert hogy azt olvastam augusztus 13-án, hogy megkezdődött, vagy be is fejezték már?
3: Hát még egy vörös hajtánk még így van, a fehérek már mind a pincébe tartanak, és hát elindult a fermentációs folyamat, lerjedés.
2: Szerintem ön sem a kezdte ezt a szakmát, úgyhogy van egy olyan érzésem, hogy emlékszik még arra, amikor hát augusztus végén még nem is születeltünk, igazából az szeptemberben volt aktuális.
3: Hát igen, szeptember és október volt az igazi szüret ideje, de sajnos ezek a hőhullámok előre hozzák a szőlőbe való érést. A szőlő az nagyon hőigényes növény, ugyan a hőigényhez kellene a víz párosítása is. Hát a hő megvolt, a víz az sajnos az egyre kevesebb.
2: Ennek jegyében milyen volt az idei termés, ha már egyáltalán múlt időben lehet erről beszélni?
3: Igen, mi ízre szüretelünk, ez azt jelenti, hogy amikor érezzük, hogy már közeledik a szüret, akkor járunk ki és kóstoljuk a szőlőt, és úgy ítéltük meg, hogy maga az érési, a fenolos folyamat az befejeződött magyarul a szőlőbe, sajnos a bogyók kisebbek, és hát döntöttünk, hogy ennek ellenére el kell kezdenünk a szüretet, az elsőt nem tudjuk már megvárni, és kevesebb termésre számítunk, de jó minőségre, hiszen végbe ment már az a folyamat, aminek szüksége van a szőlőben.
2: Az önök munkáját mennyire befolyásolja, vagy zavarta meg a régi ritmust, a megszokott ritmust az, hogy egy hónappal, vagy hát legalább egy hónappal, ha nem 6 héttel előrébb járunk a meteorológiai helyzet miatt?
3: Igen, és hát még nem látjuk ennek a folytatását,
2: hát igen,
3: hogy mi lesz itt. Itt. Hát tulajdonképpen mi nyár közepétől felkészülünk a szüretre, ilyenkor tartályoknak a sterilizálása, a prés, az egyéb eszközöknek a elmosogatása, és hát a figyelés indul, hogy hogyan viselkedik most a szőlő, természetesen a seregélyek elhajtása, mert hát elég nagy hadsereg van most a Balaton északi partján, aki fogyasztanák szívesen, és hát várjuk az érést.
2: Van itt egy fejlődési folyamat, tehát kezdődött, ha jól tudom, egy kis fél hektáros területtel, ez ma egy 5 hektáros birtok, és hát nyilván egész más az, ami ma ezen a birtokon megszületik, mint ahogy ez kezdődött.
3: Hát igen, a fejlődésnek az útját azt nem akarjuk megállítani, folyamatosan fejlődünk technológiával, elsősorban a borfeldolgozási technológiára gondolok, és hát eredménye most már az, hogy tulajdonképpen a 25-ös termésünkkel 10 nemzetközi aranyat sikerült elérnünk, hogy tulajdonképpen a 25-ös termés

0: is csökken a borfogyasztás, még a pincékbe tartalékok is vannak, de sajnos maga a tendencia, ami elindult, hogy kevesebb alkoholt kell fogyasztani, ez egy kicsit befolyásolja. Elsőben a vörösszőlők álltak meg, vörösborok, a fehér fröccsözés az még tartja magát.
1: Hát a könnyű borok, a kis alkoholtartalmú borok, vagy a könnyebbnek tűnő borok azok, amik igazán mennek. Na meg a koktél és a pezsgő.
0: Igen.
1: A pezsgőbe belekaptak önök is?
0: Most tervezzük, most gondolkozunk a pezsgőkészítésen. Még egy kicsi időt várunk, hogy most merre mozdul el a fogyasztás, mert ez egy kicsit olyan kellemetlenül érinti a szőlészeket, borászokat, mert elég sok bor van még raktáron mindenfelé. Itt a világra gondolok, Kaliforniában olyan mennyiségű borok vannak, hogy az idei szüretet el fogják engedni, ilyen híreket hallunk, tehát magyarul ledobják a termést a földre, mert először a raktárokat kell kiüríteni.
1: Ez mondjuk elég drámaian hangzik. Ellenben nálunk egyrészt van kártevő, másfelől pedig hát egymást érik a borászatok most már, tehát szokták mondani, hogy egymást fallják fel. De hát talán mégsem, inkább együttműködések kezdenek kialakulni, ha jól tudom.
0: Hát igen, elég nehéz, főleg a Balaton északi partján az együttműködés, mert sok zárt kert, aki valamilyen úton módon kapott építési engedélyt és kötelező van a szőlőművelésre, hát ez bizony nem történik meg, és ez a szőlőkabóca, ez nagyon szereti az elhanyagolt, nedvesebb, párásabb területeket, viszont oda mi nem mehetünk be permetezni a kabóca ellen, és hát ez egy elég komoly nagy harc, hogy mit évők is legyünk.
1: Hát nyilván talán az önkormányzatok meg a hegybírók tudnának ez ügyben tenni valamit, nem?
0: Hát ők sem mehetnek be egy magántulajdon területére, meg lehet talán büntetni a tulajdonost, de hát ezt hagyna mondjam, ez soha nem működött még.
1: Hát igen, önmagában, hogyha nincs meg a belső késztetés arra, hogy betartsuk a szabályokat, meg ne ártsunk a másiknak, akkor ez egy nagyon nehéz dolog. Ez az egész önnél úgy kezdődött, hogy Balaton és vitorlázás, ugye?
0: Igen, hát elég régi csopakiak vagyunk. Ez azt jelenti, hogy 1976 óta van csopakon egy kis házunk. Korábban az üzülőtelepen voltunk lent, ahol elég jó nagy volt a ricsaj. Elkezdtünk vitorlázni. Fiam ma már benne van a Kékszalag első 10 versenyzője között. Én inkább túravitorlázást kedveltem. A család többi része most már versenyvitorláznak elég komolyan. És hát amikor lent már egyszer meguntuk a nagy zajt, ricsajt, akkor találtunk fönn a szőlőhegyen egy szép táblát, amit azonnal megvettünk, és hát így indult ez a szőlészkedési folyamat el nálunk.
1: Ez át tud fordulni hivatássá a hobbiból, vagy az egyszerű szerelemből?
0: Hát mivel, hogy én már nyugdíjas vagyok, így egy nyugdíjas hivatása lett a szőlészet, ami tényleg nagy szerelem. Én nem vagyok képzett borász, van egy nagyon jó, kiváló, Baku Ambrus névre hallgató kiváló borászunk, aki vezéli tulajdonképpen a szakmai oldalt. Nekem az irányítás a fő feladatom, és a minőség betartása, az ellenőrzések. Így folyamatosan szőlőfeldolgozáshoz is vásárolunk folyamatosan új gépeket. Például pár éve jött divatba, hogy már nem olyan szivattyúba dolgozunk, ami lapátkerékkel összetöri a bogyót, hanem úgynevezett perisztatikus szivattyú, ami nyomja az egész bogyót be a présbe, így egy minőségi ugrás volt. A másik, hogy például flotálunk, ez azt jelenti, hogy a musta, hogy bekerül a tartályba, azonnal elindul estére a tisztítás. A szőlővel bejön tulajdonképpen sok fehérje, itt gondolok a katicabogárra, a pillangószárnyára, mi nekünk ezek nem kellenek, azonnal felfújjuk a must tetejére, leszedjük, és másnap egy kristálytiszta musttal tudunk tovább dolgozni. Ezek mind az én feladataim, és hogy a minőséget megőrizzük.
1: Na meg a kóstolás, hát nyilván. Van kedvenc saját bora?
0: Hát igen, a Riesling.
1: De hát az ott otthon is van ráadásul csopakon a Riesling.

0: ízling.
1: Igen, nagyon sok bort kapok ajándékba, és ezek mindig gyűlnek, de a saját ízlinget valahogy, hát az ember a szőlésborát jobban kedveli.
0: Egészségére, és legyen jó ez az idei évjárat is, és hát sok munka lesz még, úgyhogy ahhoz meg jó egészséget, jó munkát kívánok. Petrányi Istvánt hallották, a Petrányi Pincészet tulajdonosát. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Egy különleges borfajtáról fogunk beszélgetni, ami hát már csak azért is különleges, mert például egy olyan borfajta, amihez nem tartozik közvetlenül szőlőfajta, bár majd még ezt is körbe fogjuk járni. A Borsment a tulajdonos főszerkesztője Szabó Edit a vonalban, aki csapatával sillereket tesztelt és kóstolt. Jó napot kívánok, Edit!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval ez a Schiller, ez egy ilyen fura dolog, mert hogy igazából valami rozé meg vörösbor, de mégis inkább egy átmenet, nem?
2: Hát se nem piros, se nem fehér, se nem vörös, illetve se nem rozé, se nem vörös, hanem pirosbor. Tehát hogy ez a lényege az egésznek, hogy a Schiller az átmenet a rozé és a vörösbor között. Sehol máshol nem létezik, vagy nagyon-nagyon, én nem tudok róla, hogy bármelyik más országban létezne ehhez hasonló dolog, viszont itt nagyon nagy kultusza volt hajdan, és nagyon remélem, hogy ezt vissza lehet hozni valamikor, nem is olyan sokára.
1: Ez egy fura dolog, mert hogyha történetileg nézzük, akkor nem túlságosan előkelő a Schiller múltja, mert hát ez a szegény emberek kocsvasztott bora volt. Aztán lett ennek egy élete mégis.
2: Ez pontosan így van, és aztán egyszer csak rájöttek, hogy hopp-hopp, lehet ezt másképpen is elkészíteni, mert a titok ez mindig abban rejlik, hogy hogyan készítjük el, hogy mennyire adjuk meg a módját. A szegény emberek kocsvasztott borában benne volt minden, ami termett, együtt összeszüretelték a fehér szőlőt és a kék szőlőt, és abból készült valami, ami színben, meg egy picit illatában talán emlékeztetett a mi mostani sillereinkre, de semmi köze nem volt hozzá valójában.
1: Ez igazán talán ízre inkább egy rozé, látványat tekintve meg inkább egy vörösbor, nem?
2: Egyik sem. Ízre inkább azt mondanám, hogy jobban hasonlít a vörösborra, mint a rozéra.
1: Na tessék.
2: Pirosbogyós gyümölcsös jegyek vannak benne, csak sokkal frissebbek ezek a pirosbogyós gyümölcsös jegyek valahogy. Van benne egy pici finom fűszeresség, nagyon nagy bajban lenne az, aki fekete pohárból kóstolja, mert egészen egyszerűen szerintem nem lehet rájönni, hogy mi van a pohárban.
1: Azt mondtam, hogy nem tartozik hozzá szőlőfajta, de annyiból meg mindenképpen igen, hogy kék szőlőből készült. Tehát ez ma már nem egy kocsvalék.
2: Semmiképpen sem, és kizárólag kék szőlőből készülhet. Hajdanában jártam a Paksi Schiller Fesztiválra a Schillereket tesztelni, illetve bírálni, és akkor tartotta magát még az a nagyon határozott elképzelés, hogy sehol máshol a világon, de Pakson speciál szabad kék szőlő és fehér szőlő levélből Schillert készíteni. De ez egy tévedés, nem szabad. Szélet kizárólag kék szőlőből lehet készíteni, hogy viszont milyenből, azt a maga dönti el a borász. Általában kadarka vagy kék frankos az alapja a Schillernek, de most például a tesztünkön volt Sangiovese Schiller is, és az is nagyon nagy sikert aratott. Tehát tulajdonképpen a borász fantáziáján múlik minden.
1: Jó bor ez a Schiller. Most ugye kóstoltak sokfélét. Meggyőző volt?
2: Én nagyon szeretem. Én akkor is nagyon szerettem, amikor Huxley néven a szexábigazdák megpróbálták föltámasztani ennek a hagyományait. A 2010-es évek elején volt néhány éven keresztül Huxley Fesztivál, és mert hogy ez vörös, mint a róka, tehát ugye úgy piros. Uh-huh. És el is nevezték, majdnem minden szexuális pincében volt Huxley nevű bor, ami nem volt más, mint Schiller, csak a Huxley-ben talán jobb volt a PR-ja. A Schillernek volt egy nagyon-nagyon rossz akusztikája, sajnos.
1: Mennyire van jelen a boltokban, mennyire találunk Schillert, vagy kell-e keresnünk? Pont azért, amit az imént mondott Edith, hogy hát azért ennek volt egy rossz híre, tehát nem a legkeresettebb borfajta volt.
2: Most sem az. Én azt gondolom, hogy leginkább a pincékben találkozhatunk vele, de azért, tehát azt, hogy boltokban lehet-e kapni, azzal kapcsolatban kétségeim vannak, az biztos, hogy a pincében ott van, hogyha valaki kíváncsi rá, és abban is teljesen biztos vagyok, különböző bor szaküzletekben hozzá lehet jutni nagyon jó Schillerekhez. És még egyszer mondom, nagyon jó. Tehát, hogy a Schiller az egy fantasztikus bor, éppen azért, mert átmenetet képez a rozé és a vörös között. Az a fantasztikus a Schillerben, hogy hordozza magában a rozé frissességét, és hordozza magában a vörösbornak az illat és ízanyagait. Tehát bármennyire is meglepő, a Schillerhez akár szódát is tehetünk, és akkor abból remek vörös fröccs lesz, és mindenki azt mondja, hogy ezt vétek elkészíteni, de Schillerből szabad. Nagyon sokan Tolnában, Baranyában iszák ezt a Schillerből készült fröccsöt nyáron, mert hogy ebből tökéletes fröccs készíthető, és az az őrületes a Schillerben, hogy nagyon-nagyon sok hazai hagyományos ételhez párosítható.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy pont azért, mert a szegény emberek bora volt, nyilván ahhoz itták, ami a tradicionális étkezésünk.
2: Igen, de szerintem ez nem volt tudatos. Most viszont, hogyha valaki tudatosan tervezi meg azt, hogy mi kerüljön, tehát hogy milyen ételhez milyen bor kerüljön a pohárba, akkor az összes olyan magyaros étel, amiben fűszerpaprikát használunk, tökéletesen illeszhető a Schillerhez. Azon kívül Megszárdon szerintem nincsen karácsony, halászlé és Schiller nélkül. Tehát, hogy egészen egyszerűen a halászlé, az így vonza a Schillert, mint a mágnes. Tehát, hogy gyönyörűséges párost alkotnak. De hogyha egy lecsóhoz iszta az ember nyáron, az is fantasztikus. A paprikás krumpli tökéletes társa, nagyon jó sonkák, tehát gyakorlatilag minden ünnepen előkerülhet, noha a hétköznapok bora. Tehát a Schiller szerintem egészen egyszerűen őrületes lehetőségeket hordoz magában. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem fedeztük még fel.
1: Na de hát akkor most egy lépést teszünk ez irányba. Egyfelől például, hogy felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy nem kell ettől félni. Tehát a Schiller az nem rossz bort jelent, hanem másfajta bort jelent.
2: Így van pontosan, tehát hogy mindenhol a világon van fehérbor, meg rozébor, meg vörösbor, és nálunk van pirosbor is, és szerintem ennek örülni kell, hogy ez a lehetőség adott. Nem könnyű jó Schillert készíteni, mégpedig azért nem, mert hogy tényleg ennek az átmenetnek az optimális pillanatát nehéz megtalálni. Tehát valameddig héjonáztatja a borászt a szőlőjét, de hogy ez a héjonáztatás milyen hosszú legyen, ezt nagyon nehéz belőni, nagyon nehéz eltalálni. Általában 4-6 nap egyébként, de mindenki maga dönti el, de hogyha túl sokáig tartják héjon azt a szőlőt, akkor bizony vörösbor lesz, és nem Schiller. Tehát ehhez gyakorlat kell, ez egy kényes kérdés.
1: Hát, és valószínűleg ezek szerint nem is olyan könnyű elkészíteni a jó Schillert, tehát nyilván a borászok kétszer meggondolják, hogy ebbe belevágjanak-e. Nehéz volt jó Schiller borokat találni, és nehéz volt megtalálni azokat a pincészeteket, ahonnan ezeket be lehet kérni?
2: Képzelj, nem. Tehát, hogy van, ahol hagyománya van, és Schillert készítenek, ott szerintem nagyon-nagyon adnak a minőségre. Úgyhogy végignéztük azokat a pincészeteket, akiktől már valaha kóstoltunk sillereket. Mi egyébként a bors mentán évi 6-8 bortesztet tartunk, mindig szakértő, borszakértő kollégák társaságában, és mindig meghívásos alapon történik ez a borteszt, tehát nem nevezni lehet, hanem mi magunk döntjük el azt, hogy milyen borászatok borait hívjuk meg a tesztre. És utána a borászok maguk eldöntik azt, hogy szeretnének-e ezzel részt venni, vagy nem, tehát hogy küldenek-e nekünk bort, vagy nem. A mostani tesztre 14 pincészet küldte el a borát, volt köztük viszonylag sok szekszárdi, villányi, egri, badacsonyi, jött morról is sillel, sopromból, és volt egy Balaton melléki, egy földrajzi jelzés nélküli területről, egy fantasztikus, ez lett a második, Soponya egyébként a település neve. És akkor leülünk és teszteljük a borokat vakon természetesen, tehát senki sem tudja, hogy mi kerül a pohárba.
1: Komoly. És hát az is komoly, hogy van nekünk egy olyan borunk, amire azt gondolhatjuk, hogy csak a miénk, ezt máshol nem készítik, nem isszák. Lehet, hogy tényleg így van. Minden esetre megkóstolni biztosan érdemes egy jó sillerbort. És hát hallották, az sem gyalázat, ha fröccsöt csinálunk belőle.
2: Én azt gondolom, hogy nem telhet el nyár sillerbor nélkül, és mindenkit arra biztatok, hogy nyáron sillert töltsön a poharába este az eperfa alatt, vagy elő karácsonykor is a halászléhez.
1: Szabó Edit, a Borsmenta tulajdonos főszerkesztője. Köszönöm szépen.
2: Én is nagyon köszönöm.

0: veszik vagy isszák. Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Az ember azt hinné, hogyha valaki az egyik hosszú fesztiválból kikeveredik, akkor azt mondja, hogy na, és akkor most pihenjünk. Úgy tűnik, hogy Oszkó Jakab Natália nem így működik, mert hogy a Kapolcsi Fesztiválon éppen, hogy túl vagyunk, és már indul is a következő, aminek az igazgatója minden év szeptemberében indul az a fesztivál, amiről most mi beszélgetni fogunk. Tehát a vonalban Oszkó Jakab Natália, szervusz, Nati.
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát a Kerekdom Fesztiválról van szó. Beleszerettünk egyszerűen tájába, Egon, egész egyszerűen ennyiről van szó. 11. alkalommal táján a Kerekdom Fesztivált rendezzük meg szeptember 18 és 20 között. Tokaj hegyalján ugye rengeteg kis érdekes kis bor település van. Itt is 22 családi pincészettel lehet megismerkedni, és közben Parnograsztra, Bohémien, Betyárszra, Blahaújziánat, de mi Quimby koncertre is el tudunk menni közben. Momentán társulat Rögvestjét, Amarodó, Ferenci Gyuri, Bodor Áron estet hallgathatunk. Sok kis pincész mellett családi udvarokba betérve láthatunk koncerteket, színházi előadásokat.
1: Hú, ezt jól ránk öntötted hirtelenjében. Jó, akkor induljunk abból, ahogy indítottad te magad is, hogy beleszerettetek tájába. Miért? Mit találtatok ott?
2: Megérkezel tája közepére, és nem is érted, olyan, mint egy ilyen kis történelmi településre érkeznél meg, egy ilyen nagyvárosba, pedig egy 1800 fős település. Itt valamikor 6000 fő is lakott, és itt megfordultak még történelmi nagyjaink is. Kossuthot itt keresztelték, Rákócinak ide hozatta francia és angol kisasszonyokat tanítatni őt. Mikszáth Kálmán itt írta a különös házasságot, és gyakorlatilag nagyon érdekes az, ami szerintem mostanában a Balatonfelvidéken történhet meg. Én úgy érzem, hogy itt az 1800-as, 1700-as években mindenkinek volt túszban egy háza, és a parlamenti ülésszak szünetében gyakorlatilag itt töltötték az idejüket. Ez egy történelmi borvidék, nem csak amiatt, mert nagyon sok ideje termelnek bort, hanem a történelmi nagyjaink is itt fordultak meg, úgyhogy nagyon érdekes, fantasztikus kúriák és nagy épületek között tudunk macskaköves utcákon andalogni a borospaharunkkal.
1: Na hát kellett nekem ezt a fiókot kinyitni, ezt még órákig tudnád mondani, hallom. Mondd, amikor egy ilyen fesztiválra elmegyünk, azt úgy képzeljük, hogy a borászok tényleg várnak minket nyitott udvarokkal, nyitott pincékkel?
2: Így van, természetesen ott van mindenkinek a nyitvatartási ideje, és pont emiatt nem is szerettük volna őket mondjuk a nagy színpadhoz kipakolni egy-egy asztalra, vagy ilyen kis bódéba, mert így betérhetünk a családi pincébe, és nagyon érdekesek ezek a borászok is, hiszen azt mondják, hogy de hát mi érdekes körülöttünk, de saját magam voltam a fültanúja annak, hogy ahogy betévedsz a pincéjükbe, már is mesélik, hogy na, azt a forintot ott a pince tetejére a dédnagyapám rakta föl, itt bújtunk meg a, nem tudom, a háború alatt a család, tehát hogy gyakorlatilag olyan sztorikat kapunk a bor mellé, ami egyébként fantasztikus, amiket szerintem sehol máshol. Tehát ezek tényleg családi borászatok. Itt nem nagy ipari gépeket tekinthetünk, meg nyilván annak is megvan a bája, hanem itt családi borászok kézműves boros teljesítményét értékelhetjük családi szerelmi, meg mindenféle intrikák mellé.
1: Mondd, tudsz kis fesztivált csinálni, vagy ez is nagy lett?
2: Ezért kis fesztivál, itt kb. 2000 ember van naponta max, ami ezen az óriási településen teljesen elvész. Itt is van irodalmi program, vagy komoly zene a miskolci szimfonikusokkal, és természetesen nagyon sok kis érdekes programokat berejtettünk az udvarokba, de itt alig látunk embert, és nagyon sokan ezt élvezik benne.
1: És hát közben irodalmi programok Márfi Márkkal, Varró Danival és egy csomó mindenkivel. Tehát, hogy erre gondoltam, amikor azt kérdeztem, hogy tudsz-e kis fesztivált csinálni, hogy az a fajta logika, ami az elmúlt évtizedben Kapolcsot működteti, azért az itt is megragadható, hogy elkezdjük délben azt a programot, vagy kora délután, és így megyünk előre az időben és a napban.
2: Abszolút, de nyilván itt jelenik meg az, hogy még indul, oda már oda szoktak 89 óta az emberek. Most nagyon sok fantasztikus fesztivál van azért az országban. Itt 11 év alatt ugye kevesebb ember tudott ide szokni, sőt egyébként van is egy ilyen szlogelünk, hogy közelebb van, mint gondolnád ez a tája. Nagyon sokáig ide ugye az út az nem annyira volt jó, de most akár Budapestről is 2 óra alatt odaérünk. Tehát gyakorlatilag ugyanannyi idő odaérni Kaposra, mint Tájára, de valamikor, amikor én is 11 évennek neki indultam, azt hittem, hogy ez 4 óra egyébként, de 2 óra alatt oda lehet érni. Egerből meg a környékbeli településekről, Debrecen, Nyíregyházáról, meg pláne sokkal közelebb, sőt most egyébként nagyon sokan Kassáról is érkeznek.
1: Nemzetközi lett, és nagyon helyesen. Hát jó, akkor most már csak annyi maradt, hogy meghatározzuk az időpontot, ugye egy hónapunk sincs már addig, mert hogy a szeptember 3. hétvégéje 18-19-20-a, nyilván a 20-a az egy kicsikét zárós hangulatú, a súlypont a péntek-szombat, nem?
2: Így van, de aki vasárnap, de egyébként a pincészetekből még begyűjtheti azokat a borokat, akár palackos formában, amelyeket előtte kóstolt, a Mentán társulatnak a rögvestjét, vagy különböző kórus műveket hallgathat. Ugyanúgy egyébként elmehet akár Csúlya Imre és Hámori Gabinak a Hiszek egy párbeszéd Istennel előadására. Úgyhogy itt azért nagyon sok minden van még vasárnap is.
1: No, hát akkor kerek dolg. Igen.
2: Természetesen, hogyha a kezébe veszi ezt a műsorfizetet, ami a művészek hölgye, és 100 oldallal ellentétben csak 24 oldalas, tehát teljesen befogadható. Itt a 22 borászatnál akár a palackozott, kóstolható borokat is megnézheti. Megnézheti a fantasztikus 160 programot, amelyet a 20 helyszínen kínálunk szeptember 18 és 20 között.
1: Megfejtettem, miért szeretek veled beszélgetni a programokról, mert olyan szenvedéllyel tudod ajánlani, olyan szeretettel mondod, mint hogyha teljesen a sajátod lenne, és hát valójában teljesen a sajátod is, úgyhogy ez lehet a titok. Oszkó Jakab Natália, fesztiváligazgató ajánlotta nekünk a Kerepdom Fesztivált most az előző évben, azt pedig Táján találják a Tokaji borvidék kellős közepén. Nati, köszönöm szépen!
2: Köszönöm, és üdvözlöm mindenkit!
1: És köszönöm az önök figyelmét is, ez volt mára a borműsor, jövünk újabb ötletekkel, kiváló pincészetekkel, remek borfajtákkal és még jobb programokkal egy hét múlva is. Minden jót kívánok, egészségükre!
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról tartanak megemlékezést holnap. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Tovább nőtt, megközelítette a 600-at a nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Több mint 100 munkás egy alagútban rekedt, de több száz embert a környékről sikerült kimenekíteni. Az Európai Unió egy 2 millió euró értékű gyors segélyt nyújt Nepálnak, itthon is több szervezet adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Aki akadályozza az MVVH munkáját, az a közvagyon visszaszerzésének ellenfele, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, lehet és kell is a hivatalt kritizálni, ellenőrizni, de aki politikai érdekből hitelteleníti vagy akadályozza a munkát, aki titkos háttéralkukról hazudik, az tudatosan árt és rombol. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg szombaton a Baranya megyei városban. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik, az eseményen beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A jubileum alkalmából több emlékérmet bocsátott ki a Nemzeti Bank, és a posta is emlékbélyeg blokkal tiszteleg a hősök előtt. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoralja új helyen 260 gyerek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, köztük olyanok, akik a háborúban elvesztették szüleiket. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb, rövidebb időre a táboraiban. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Néhol előfordulhat zápor, zivatar, hajnalban 16-23, szombaton napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. a Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, kétkerék, vagy épp négykerék.
2: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
3: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
2: Hosszúnak tűnt az elmúlt időszak, de olybá tűnik, hogy végre kimondhatjuk azt, hogy újra versenyhét van a MotoGP-ben, hiszen a hétvégén jön az Aragon nagydíj, de hát azt megelőzően is azért van egy-két téma, amiről nem beszéltünk még a múlt héten, illetve nem is beszélhettünk a múlt héten, mert hogy például Enea Bastianini szerződését is tegnap jelentették be. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast összesen 192. adása, és a múlt heti kérdésedre a Discordon válaszoltak egyébként, hogy 2024 szezon közepe óta először fordult elő, hogy kimaradjon egy hét a pitlane-ben.
3: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Hát akkor ez egy ilyen majdnem két éves, több mint két éves megszakítás nélküli. Úristen, ilyen jól visellek, meg te is engem.
2: És hogyha ez nem lenne elegendő, akkor ugye az összes verseny hétvégét is együtt töltjük.
3: Igen, igen. Hát figyelj, nem gondoltam volna. Én azt hittem egyébként, hogy valahogy ott az off-szezonban valahogy kihagytunk, tehát hogy itt valahogy télen vagy ősszel, de akkor ezek szerint nem.
2: Mert azt is megoldottuk valahogy mert úgy jött ki a szabadságolás, meg úgy jöttek ki az ünnepek, meg úgy kellett be is jönnünk dolgozni, igen. Hogy szerintem azt megoldottuk. Egyedül, amikor elmentem síelni, legfeljebb az volt az, ami... De hát az meg nem szezon. Tehát, hogy igen, de abból hogy a szempontból ezzel kicsit megengedőbbek vagyunk.
3: Azt is szerintem előtte megoldottuk, hogy elmentél, és akkor valahogy szerintem összehoztuk. Mindegy, menjünk a témáinkkal, szerintem ne itt egymás ezért fényesítsük, hogy milyen ügyesek vagyunk, hogy tudunk adást felvenni minden héten, mert hogy ez az alap szerintem. Az mondjuk durva tényleg, hogy milyen mennyit voltunk le kihagyás nélkül.
2: Enea Bastianini sem fogja kihagyni a következő két szezont a MotoGP-ben, hiszen bejelentették a Trackhouse-nál, hogy megtalálták a másik versenyzőjüket Raúl Fernández mellé. Azért erről beszéltünk már korábban érintőlegesen, hogy minden abba az irányba tendál, hogy akkor Bastianini végül apriliázni fog, de hát most már alá is írták, be is jelentették. Nem annyira kreatívan, mint mondjuk más csapatok, de azért... ezt is el lehet fogadni. A lényeg az az úgyis, hogy 2027-re és 28-ra, úgyhogy a standard két éves szerződést kapta Bastianini is.
3: Igen, összeállt a remekül beszélő, angolul remekül beszélő duó itt a Trackhouse-nál, ugye amit kitűztek elvileg a szezon előtt, hogy jövőre legalább egy olyan versenyző jó lenne, aki ilyen anyanyelvi szinten beszéli az angolt, hát majd akkor lehet Bastianinit beíratják itt.
2: Most ha nagyon gonosz akarnék lenni, akkor legalább beszélnek mind a ketten, Ogurával ellentétben.
3: Jó, na ezért mit fogsz kapni?
2: Semmit.
3: Na, szépek vagyunk. Figyelj, nagyon sokat, tehát hogy az az érdekes, hogy tényleg már az összes hely eldőlt a 2027-es rajtrácson, csak még nem hivatalos. Én továbbra is tartom, hogy összességében ez a Bastianini igazolás nem, tehát hogy jól sűhet el az Aprilia és a Trackhouse részéről. Nem mondom, hogy nem néztem volna meg más versenyzőt, mondjuk pont a kettőből menne a Bastianini helyett, bár akkor lehet, hogy inkább Raúl Fernándezt cseréltem volna le, de az utóbbi hetekben őt meg nehéz volt azt mondani, hogy ne tartsák meg. Bastianini pedig egy olyan opció, aki azért az elmúlt években több futamot is tudott nyerni, nyilván a gyári csapatban, amikor oda került, azért annyira nem volt meghatározó a gyári Ducatinál, de ott azért voltak sérülések is, amik hátráltatták. Pont egyébként itt a aragoni hétvégére készülve azt néztem, hogy legutóbb Aragonban, amikor nem Marc Márquez nyert, akkor ennél a Bastianini tudott nagy díjat nyerni, úgyhogy szerintem ez egy jó, Marc Márquez nyert, akkor ennél a Bastianini tudott nagy díjat nyerni,

0: és hogy a szateri csapatoknál, amikor láthattuk, hogy ment az Avintiánál, ment a Grezininél, ott mindig tudott nagyot alkotni. Most ugye a Tech 3-nál is vannak ilyen minimális villanásai, de úgy tűnik, hogy azt az erősségét, azt a futamvégi tempót, azt még nagyjából még mindig meg tudta tartani, csak egyszerűen annyira hátulról kell sokszor jönnie, hogy ez már nem sokat ér.
1: Igen, de egyébként Bastianini sosem volt az az igazán jó egykörös menő, tehát hogy a Ducatival sem rémlik igazán az, hogy úgy folyamatosan kibérelte volna az első sor valamelyik posztját. Tehát ebből a szempontból szerintem van különbség.
0: Ezt mindjárt gyorsan meg is nézem, hogy hány pol pozíciója van, de lehet, hogy tendálunk a nullához vele.
1: De nyilván ugye azzal, hogy eleve egy versenyképtelenebb technikával ment itt a KTM-nél egy eléggé komoly deficitben az Apriliához, vagy akár a Ducatihoz képest is, tehát téren azért azt, hogy ilyen szintű felzárkózásokat kell produkálni, és hogy ezeket azért önmagában véve meg is oldja, tehát a versenyen nyújtott teljesítménye.
0: Na tippelj, hány pol pozíciója van MotoGP karrier során? Annyi.
1: Tényleg?
0: Kettő. Igen. 6 szezon alatt 2 darab pol pozíciót sikerült gyűjteni, 7 győzelme van, 19 dobogója 103 futam alatt.
1: Tehát a versenytempója, meg ugye a versenyzői képessége az teljesen rendben van, és én emiatt nem bánkódom, hogy mondjuk jövőre őt itt nézzük, de nyilván neki ez a KTM-es kaland, ez eleve egy ilyen menekülő útvonal volt, ugye akkor is későn került ki arra pályára, hogy akkor választhasson következő csapatot, meg következő állomást, úgyhogy igazából sok választási lehetősége nem volt. Tavaly egyébként voltak bíztató versenyhétvégéi magasabb szinten, tehát amikor mondjuk ugye ott a dobogóért csatázott, meg dobogóra is állt, de alapvetően szerintem önmagában véve Enea Bastianini egy olyan versenyző, aki egy közepes technikával is ott tud lenni stabilan a pontszerzés környékén, sőt, stabilan a top 10 sem lehet tőle egy valóságtól elrugaszkodott elvárás, úgyhogy szerintem egyébként ebben a tekintetben így nem borzolja a kedélyeket a Trackhouse-nak a döntése, hogy akkor Bastianini mellett döntenek. Arról nem is beszélve, hogy azért az Apriliának, mint koncernnek pedig nem egy rossz reklám, hogy a szatellit csapatban is van egy olasz.
0: Igen, hát ugye ezt már beszéltük ezt is korábban sokszor, hogy ők most rámennek erre, mi vagyunk az igazi olasz csapat vonalra. Ezért volt ugye arról is szó, hogy lehet, hogy Raúl Fernándezet is cserélik, meg hogy az eredmények se úgy jöttek, de így a 4-ből 3 olasz versenyzővel lesz már azért lehet tolni, és szerintem erre lehet azért számítani is, hogy ők majd ezt nagyon nagy erővel próbálják erőltetni, meg ha megnézed ugye a csapatvezető is, Francesco Guidotti is, tehát egyértelműen ezt az irányt támogatja.
1: De mondjuk Brivio-val is ugyanígy
0: Brivio-val is ugyanez volt, igen, csak hát ugye ő megy, úgyhogy szerintem magyarázható döntés a Trackhouse részéről, és ugye itt a zavarosban haláztak, és azt kellett nézni, hogy ki tudnak így összeszedni, azért Bastianini még a top versenyzők közé tartozik. Én azt gondolom, és elvárható tőle akár az is, hogy egyértelműen vezesse ezt a csapatot majd.
1: Én nem vagyok arról meggyőződve, hogy egyáltalán opció volt a Trackhouse-nál azt, hogy ők fel akarnak építeni mondjuk egy újonc versenyzőt. Tehát, hogy szerintem ők csak is a rajtrácson lévő versenyzők közül mazsoláztak, és onnan próbáltak valakit.
0: Hát, ugurában jól sikerült, de nyilván azt nem tudjuk, hogy ez mennyire volt. Tehát szerintem abban nagyon-nagyon benne volt Brivionak a keze, azért Ogura felépítésében. Így pedig, hogy Brivio elmegy, hát inkább biztosabbat választottak. Tehát, hogy most az látszik, hogy lehet, hogy megpróbálnak rámenni majd az eredményekre, minél inkább, bár azokkal az idei évben sincsenek azért.
1: A Trackhouse-nak azért ez az év, az eléggé rendben van.
0: Igen, tehát hogy innen nehéz azt látni.
1: Felteszik magukat a térképre rendesen.
0: Hogy ezt jövőre, hogy fogják tudni folytatni, de ezzel a duóval szerintem azért lesznek esélyeik arra, hogy itt még további jó eredményekért harcoljanak.
1: Adelaide-ben is? Mert akkor beszélhetünk arról, amiről múlt héten nem beszéltünk, pedig egyébként az én hibám, hogy erről nem beszéltünk, mert szépen megbeszéltük adás előtt, hogy érintjük így ezt is, aztán ezt végül nem.
0: Szerintem elég témánk. Ugye az Adelaide-i MotoGP versenyt azt hát mi az év elején jelentették be valahogy, hogy ugye idén lesz utoljára az, hogy Phillip Islander rendezik majd az Ausztrál nagydíjat, belátható időn belül, tehát hogy 5 évre, talán vagy nem tudom hány évre szerződtek Adelaide-del a MotoGP-sek. Ugye a MotoGP szeretné ezt a formulát valamilyen szinten kipróbálni, hogy minél közelebb a nagyvárosokhoz megrendezni a MotoGP-s nagydíjakat, ami jól látható, hogy a Forma 1-eset

0: mennyiségben működik. A Forma 1-nél ugye azért egyszerűbb még inkább, mert hogy ott nem kellenek ezek a nagy bukózónák, nem kellenek a kavicsos bukóterek, és bármelyik városban is tud. Tehát hogyha mondjuk a magyar kormány is úgy döntene, hogy vigyük még beljebb a Hungaroringről ezt a futamot, és rendezzük meg Budapest utcáin, akkor akár azt is meg lehetne csinálni. Ha van egy olyan vonalvezetés, ami mindenkinek megfelel. A MotoGP is megpróbálja ezt meglovagolni, hiszen nyilván az anyacég, a Liberty azért látja, hogy ez a formula működni tud, és hát a logika is ez diktálja. Tehát nyilván, hogyha random bámészkodó csak egyszer csak meghallják, hogy ez micsoda, ez a nagyon hangos valami, menjünk már, nézzük meg, akkor már ugye egyszerűbb, ugye azzal sem kell foglalkozni, hogy akkor hogyan viszel oda éttermeket, szórakoztatási lehetőséget, stb. Nem kvázi ott vagy egy város közepén. Adelaide ugye korábban rendezett Forma 1-es futamot, még a, nem most, de jó régen rendeztek Forma 1-es futamot, ugye azt a Melbourne Parkkal szemben bukták el, és ugye azóta megy egy ilyen rivalizálás ott a két állam között, és most mind, ugye a MotoGP is és a Forma 1 is ugyanúgy Victoria államban volt, azt hiszem Victoria államnak hívják talán, és most az Adelaide-iek ezt a egyik felét, na igen,
1: 85 és 95 között.
0: Igen, tehát nem most, tehát egy 30, több mint 30 éve rendezett utoljára Forma 1-es futamot Adelaide. És hogy most ezt a lábát, a MotoGP-s lábát a Adelaide-iek kirúgták a Melbourne-ieknek, Victoria államnak, és elhozták ugye a MotoGP-t. A terv az volt, vagy még mindig az, nem tudom, hogy hogyan fogalmazhatunk jól, hogy ugye az Adelaide-i félig meglévő városi pályát, azt úgy átalakítják, hogy MotoGP-re is alkalmas legyen, és olyan vonalvezetést terveznek. Ugye az eredeti vonalvezetést, amit megcsináltak, akkor arról volt szó, hogy 40 darab fát kell csak kivágni ahhoz, hogy ez a vonalvezetés létrejöhessen. Na már most az utóbbi időszakban ez a 40 fa, ez így megtízszereződött, és most már 400 fát kellene kivágni, ami miatt a helyiek egy elég erős tiltakozásba mentek át, mert hogy ugye ez is egy parkban van tulajdonképpen, és hát ugye nyilván a zöld terület az fontos az ottaniaknak, meg hát azért mindig láthatjuk, hogy az ilyen területeken ez kulcsfontosságú, ők nagyon szeretik ezeket, hogy megvan, meg hogy akkor oda ki lehet járni, stb. Hiszen azért egy nagyvárosban folyamatosan tűnnek el a zöld területek, és ugye pont most indult el egy ilyen trend az elmúlt jó pár évben, hogy egy kicsit ezt megpróbálják visszafordítani. Hát ez pontosan szemben megy ez a Adelaide-i MotoGP pálya, és hát olyan szinten tart.
1: És itt nem lehet azt megcsinálni, mint bizonyos épületek esetében, hogy oké, beépítheted a zöld területre akkor, hogyha az igen, épületednek a tetejét viszont zöldesíted, hogyha lehet így fogalmazni, és zöldíted. Hát most egy MotoGP pályának a felső részét nehezen lehet beparkosítani, vagy beegyepesíteni.
0: Hát zöldre fested a betont, vagy én nem tudom, mit tud csinálni. Ugye most emiatt ugye folyamatos tiltakozások is vannak az elétben, és hát PR szempontból az ausztrál sajtó is úgy kezeli, hogy eddig elég katasztrofálisnak mondható a helyzet. Ugye innen nagyon nehéz megítélni, hiszen a világ másik felén vagyunk. PR szempontból nem néz ki jól, de nyilván sokszor van az, hogy van egy ilyen hangos kisebbség, akik mindig megpróbálnak mindenféle fejlődésnek alávágni, meg az értékeket, az általuk fontosnak gondolt értékeket mindenáron megtartani. Ugye Carlos Espeleta ebben az interjúban is beszélt erről, ugye, amiről múlt héten beszéltünk bővebben, hogy olyan megoldást szeretnének, hogyha ki is kell vágni fákat, akkor legalább 10-szer annyit visszaültetnek. Tehát, hogy valami hasonló megoldáson gondolkoznak, és hogy nagyon fontos a MotoGP is számára az is, hogy környezetbarát legyen, és hogy minél kisebb legyen ugye a karbon lábnyoma is, azt hiszem, azt így szokták mondani, ugye? Látszik, hogy mennyire fontosak nekem ezek a dolgok, és hogy ezáltal is ugye csökkentsék a MotoGP-nek a az ökológiai lábnyomát.
1: De akkor te nem szoktad nézegetni a netbankodnak a kimutatását, hogy adott hónapban neked személy szerint a költéseid alapján mekkora a karbon lábnyomod?
0: Nem tudom, hogy van-e ilyenem, de nem. Azt szoktam nézni, van-e rajta elég pénz. Általában nem azt, hogy most a karbon lábnyoma hogy alakul. Úgyhogy most nem tudom, itt mondom, minden nehéz megítélni, és nehéz egyelőre látni, és hogy akkor ez most hogyan alakulhat. PR szempontból nem indul jól, de szerintem ez nagyon gyorsan el fog tudni felejtődni, hogyha mondjuk egy adott esetben teltházas, jól megrendezett MotoGP hétvégét láthatunk.
1: De ez minden ilyen nagyobb eseménynél egyébként visszatérő elem. Legyen szó akár labdarúgó VB-ről, akár Forma 1-es verseny hétvégéről, akár ugye most MotoGP-ről, akár bármilyen másik nagy rendezvényről, legyen szó olimpiáról, tényleg bármiről, ami ugye világszinten is nagy érdeklődésre tart számot, hogy ott azért a hírek azok az azt megelőző időszakban nem éppen a pozitívumokról szólnak, mert hogy olyankor nem nagyon van pozitívum, ami el tudná vinni tényleg a jó irányba ezt az egész történetszálat. De abban a pillanatban, hogy mondjuk elkezdődik a hétvége, abban a pillanatban, hogy elkezdődik a kezdőrugásra a foci VB, akkor ha minden jól alakul, akkor igazából onnantól kezdve a pályán történtek, azok elviszik a fókuszt, és igazából azok kerülnek előtérbe, és magának a verseny hétvégének, meg az eseménynek a sikerességét úgyis azt fogja meghatározni, hogy az az akciócsomag, illetve az az egész szórakoztatási élmény, ami azon a hétvégén vagy abban a hónapban zajlik, az milyen kicsengésű lesz. És tényleg, amit te is mondtál, hogyha teltház lesz, hogyha jók lesznek a versenyek, akkor úgyis azt fogja elvinni nem a verseny hétvégét követően a sajtó.
0: Férülés, igen, tehát hogy ezeket így... Én is ezt gondolom, hogy nyilván most egyenlőre...
1: Ez ennek... ilyen velejárója is ennek az egésznek. Tehát, hogy amikor újságot kell írni, és cikket kell írni, meg tartalmat kell gyártani, akkor arról lehet tartalmat gyártani, ami éppen van, és hát most ugye pont ezek miatt inkább a tiltakozásokról lehet, és ezeket a hangokat ez még ráadásul fel is erősíti, főleg a helyi médiában.
0: Igen, és nagyon fontos az is kiemelni, hogy ugye ez egy fő próbája lehet nagy valószínűséggel ennek az egész koncepciónak, mert ezt is elismerte Carlos Espeleta, hogy több város is megkereste egyébként őket ezzel kapcsolatban azóta, hogy ők is szívesen rendeznének MotoGP-t városon belül, de azért azt kiemelte továbbra is, hogy a klasszikus városi pályáknak, tehát nem fognak Makaót csinálni mondjuk a MotoGP-ből, tehát nem számíthatunk ilyenekre, vagy egy Monakót, tehát hogy az továbbra is nagyon fontos kell, hogy legyen, hogy a biztonság az mindenek felett biztosított legyen.
1: És hát olyan szinten nem is lehet belenyúlni egy város képébe, hogy mondjuk
0: nehéz.
1: Monakóból csináljál egy Forma 1-es pályát követően egy MotoGP pályát, tehát esélytelen, tehát le kéne bontani a épületeket ahhoz, hogy
0: minden egyenes megrövidítesz, nem tudom, ilyen 30 méterre, és akkor egy ilyen gokárt pályaszerű valamin összehozod, hogy ne legyen egyáltalán tempó. Tehát igen, tehát ezt mondta, hogy alapvetően ez egy nyilván most egy koncepció kipróbálása, és hogyha beválik, akkor meg lehet nézni azt, hogy más helyeken működhet-e. Ami még röhögtem, ugye azt is mondta, hogy de hát elsősorban olyan helyeket szeretnének megtalálni, ahol van olyan pálya, ami alkalmas MotoGP megrendezésére, hogy most már nem írnak alá úgy szerződést, hogy ne legyen ott MotoGP-re alkalmas pálya, ugye? Hát...
1: Ugye? Tanultak egy-két tapasztalatból.
0: Egy 10 darabból, ebből kétszer itt. Na mindegy. Szóval most egyelőre az edeléd, ez mondom, nagyobbnak tűnik szerintem minden a füstje, mint a lángja. Tehát, hogy csak így mindenki nagyon hangos. Aztán meglátjuk, hogy valóban így lesz. Én nem látom, tehát, hogy ezt a koncepciót szerintem ezt mindenáron ki akarják majd próbálni. Tehát ahhoz olyan... nem tudom, ottani népszavazásra lesz szükség, vagy valami hasonló, hogy teljesen leszavazzák ezt az egészet, mert másképpen én nem látom, hogy ezt ne azt mondják, hogy már pedig ez itt meg lesz rendezve.
1: Koncepció mentén haladva egyébként az is adódik így, hogy mi is beszéltünk erről már sokat, hogy közös MotoGP forma egy hétvége a jövőben. Günther Steiner nyilatkozott nem olyan rég, nem tudom, olvasta, de ezzel kapcsolatban, hogy hát igen, ez mindenképpen egyébként racionálisan, gazdaságilag, stratégiailag egy nagyon logikus elképzelés lenne a Liberty részéről, és hogy egy-két éven belül eljuthatunk arra a pontra, hogy ez megtörténjen, de nem szabad, hogy ez gyakori legyen, hanem legyen egy ilyen hétvége, és abban kicsúcsosodik a Libertynek a két csúcsterméke, és utána pedig szépen először egymás tenyerébe csap a MotoGP, meg a Forma 1, aztán pedig mennek jobbra és balra. Tehát, hogy ez egy ilyen egyszerű és megismételhetetlen extra fúzió lenne Steiner szerint. Legalábbis ez lenne a jó szerinte.
0: Hát, ha valahol egyébként ezt érdemes lenne kipróbálni, az ugye pont már múlt héten gyakorlatilag sokat, nagyon sokat emlegetett Amerika szerintem, ahol ugye beszéltünk arról, hogy továbbra is szeretnének valamiért második MotoGP futamot, amit egyikünk se ért, hogy miért, de hogy szeretnék. És ott el tudom képzelni ezt a koncepciót. Tehát mondjuk Kotán, nyilván az egyértelmű, és ugye volt erről szó, hogy esetleg Miami-ban is valahogy úgy átalakítani azt a pályát, hogy MotoGP-re alkalmas legyen. Nem tudom, hogy hogy, ez már nem az én dolgom mondjuk. És akkor ott egy ilyen két darab szuper hétvégét megrendezni. Ugye ezt is kiemelte most már Carlos Espirito is így fogalmazott, hogy ők is 22 Super Bowl-t szeretnének egy évben tartani, és akkor ez lehetne ilyen Super Bowl, vagy nem tudom, minek lehetne ezt nevezni. Összességében erről is szerintem beszéltünk, hogy egy ilyen közös forma, egy MotoGP hétvége tök jó lehet. Egyszer-kétszer tényleg így benne van. Én továbbra is azt tartom, hogy ami igazán szerintem egy ilyen motorosnak jó lehet, ez a MotoGP Superbike közös hétvége. De ezt a Forma 1-est is szerintem abszolút lehet támogatni. Nem tudom, hogy abból a szempontból mennyi értelme lenne, hogyha most így random oda teszed, akkor ne az legyen, hogy a MotoGP így egyértelműen háttérbe szorul, és amikor megy mondjuk a MotoGP-s edzés, vagy a MotoGP-s futamok, akkor azt látod, hogy konganak a lelátók, mert mindenki akkor megy el, nem tudom.
1: Hát ugye ezért is jobb az, hogyha tényleg ez nem válik rendszeré, mert akkor valószínű, hogy a nagy mintán meg hosszú távon be fogja kebelezni a nagyobb a kisebbet.
0: De ha nem válik rendszeré, akkor is, tehát ha kimegy valaki Forma 1-ért, mondjuk Kotára, azt nem tudom, mennyire fogja tudni ott tartani azt, hogy most nézd meg, amúgy most MotoGP is van. Tehát érted, amit mondok, hogy lehet, hogy a programok között látja majd, hogy van, ekkor van a Forma 1, előtte van valami MotoGP nevű, valami, mit tudom én, másfél-két órával. Hát most azért menjek ki, vagy maradjak ott, érted? Tehát, hogy ezt a részét nem látom, hogy ez hogy tud jól működni, anélkül, hogy az legyen, amit szoktál látni Kotán, hogy tényleg azért nincsenek sokan, gongolnak rá látunk, tehát, hogy...
1: Ezt meg ne legyen a MotoGP-ből egy begör.
0: Ez nálad, ez nagyon ideget szúrt. Hétvégén is jó lesz.
1: Tudom, főleg vasárnap, jó lesz, vasárnap reggel 9-kor.
0: Igen. Értem, amit mondasz, abszolút igazad van. Mondom, nekem ez a kérdéses, hogy ezt hogyan lehetne, meg hogy ugye az egész hétvégét akkor csak a MotoGP-t meg a Forma 1-et elviszed, azt szerintem egy érdekes koncepció lehet, és akkor már indulhat majd abba az irányba, hogy mondjuk esetleg a MotoGP-s hétvéket is érdemes lehet átszervezni, mert ugye ezt is mindig mondjuk, hogy nagyon jó pofa a Moto 3, Moto 2, de hogy egyszerűen, hogyha azt is még nézőbarátabbá akarod tenni, vagy még inkább azt akarod, hogy a nézők minél többet foglalkozzanak vele, akkor szerintem egyértelműen látható, hogy mit érdemes vele kezdeni.
1: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót.
0: Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: Elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en vendégünk Holvai Csaba. Régi jó barátok vagyunk, tegeződni fogunk, és egy különleges kezdeményezésed van, ha valaki megkeresi a védettsarok.hu kezdeményezésnek, vagy a kitalálója, alapítója, szellemi atya, és ez egy valami különleges segítség, és én nem is akarom lelőni a poént. Honnan jött az ötlet, és kinek és miben segítitek? Csabi, tiéd a szó, mesélj erről, kérlek.
2: Először is köszönöm szépen a meghívást, Andris. A védett sarok egy saját tapasztalás nyomán indult el. Nekem a négy kislányom közül az egyik autizmussal él, és volt egy olyan szituáció, ez egy 3 éves történet, hogy elmentünk egy étterembe, és hangos volt a zene. És megkértem a felszolgálókat, hogy halkítsák le a zenét, ők nem értették, sőt kicsit mondjuk úgy hülyének is néztek amiatt, hogy hát most bejövünk egy étterembe, akkor itt szól a zene, jó, háttér hatása a kellemes ebéd elköltése, ez csak ez a lányomat zavarta. És ezt a történetet elevenítettük föl egy másfél hónappal ezelőtt egy családi ebédnél, mert a gyerekek nem emlékeztek erre a szituációra, és akkor pattant ki a fejemből az a gondolat, hogy vannak már hasonló szolgáltatók, a nagy kereső cég is ugye minősíti, pontozza a helyeket, illetve a felhasználók tudják ezeket a helyeket értékelni, hová elmennek, és egy ilyen, mondjuk úgy kellemest a hasznossal, egy ilyen felületet létrehoztam, ahol autizmussal és ADHD-val élő gyerekek, családtagjaik, segítők számára egy gyűjtő adatbázist hoztam létre, olyan helyekkel, ahol biztonsággal elfogadó környezetben, türelmes környezetben tudnak bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni a szülők.
1: Van családbarát hely, van gyerekbarát
2: hely. Van felnőttbarát hely.
1: Van kutyabarát hely. És tulajdonképpen a speciális igény gyerekeknek is, hogy mely azok a helyek. Én belenéztem a honlapodba, van itt fodrászat, étterem, cukrászda, hogy regisztrálhatnak, vagy elfogadók ezek a cégek. Ki hogy kerül bele? Tehát akiknek segítségre van szüksége, azok is regisztrálnak, plusz az éttermek is regisztrálnak. Meséld el, hogy találkozik a kereslet és a kínálat.
2: A kereslet és a kínálat alapvetően felhasználói oldalról találkozik. Tehát ugye én nem vagyok tisztában azzal, hogy a több mint 3000 településen az országban milyen szolgáltatók vannak. Ugye 16 kategóriát hoztam létre, ebben, ahogy említetted, orvos, étterem, játszóház, kulturális...
1: Kirándulóhely, mozi, színház.
2: Így bizony. Tehát a lehető legszélesebb palettát igyekeztem meghatározni. Uh-huh. Nyilván ahhoz, hogy ez az oldal el tudjon indulni, internetes kutatás alapján föltöltöttem pár helyet, hogy láthassák a felhasználók, hogy néz ki, mint néz ki, de ez egy közösségi szerkesztésű oldal. Tehát nyilván szolgáltató is jelentkezhet, vagy föltöltheti a saját helyét és szolgáltatását, de alapvetően azok a családok, szülők, vagy felnőtt érintettek töltik föl a helyeket, amikkel ők szembesülnek, amiket megtapasztalnak. A platform használata az ingyenes, tehát bárki tudja böngészni ezeket a helyeket, hogy iránymutatás legyen nekik. Ugyanúgy ezzel szoktam példálozni, hogy amikor veszünk egy háztartási gépet, akkor is megnézzük az értékeléseket, hogy nem ége le a porszívó az első bekapcsolásnál. Itt is lehetőség van értékelni az adott helyeket, hogy amit más tapasztalt, vagy amit a szolgáltató állít magáról, hogy autizmus barát vagy elfogadó, az valóban úgy van-e, vagy mi az, amiben adott esetben fejlődnie kellene a helynek, vagy másnak mit kell figyelembe venni, hogyha ezekre a helyszínekre ellátogat.
1: Csabi, amikor kijöttél a honlappal meg a Facebook oldallal, volt, aki egyből rárepült, és azt mondta, azonnal jelentkezett akár résztvevő gyerekekkel, vagy olyan helyszín, aki azt mondta, hogy mi szeretnénk ebben részt venni? Mondd el a pozitív példát, kezdjük a pozitív példával.
2: Nem tudok negatív példát mondani.
1: No, de jó, akkor mesélj pozitív példákat. Jött egy lovarda, vagy jött egy...
2: Alapvetően, amikor elindítottam a helyet, még a hivatalos coming out előtt én ismerősöket elég széles körben megszondáztattam. Ebben benne voltak érintett szülők, gyógypedagógusok, teljesen a témával nem kapcsolódó ismerőseim, és egytől egyig mindenki azt mondta, hogy ez egy tök jó ötlet, hogy erre szükség van. Sokan azt mondták, hogy ez miért nem jutott másnak eszébe. Uh-huh. Hát valami örülök, hogy végre nekem jutott először az eszembe. És ahogy elindult az oldal, egyből jelentkeztek szülők is, hogy töltenének fel a platformra helyeket, és kerestek meg szolgáltatók is. Tehát például egy fodrászhölgy, aki talán Debrecenben meg Budapesten is kifejezetten ilyen gyerekeknek a hajvágását vállalja elő, és jelentkezett egyből, hogy ő szeretne ebbe részt venni, és mondtam, hogy örömmel látom a felületen.
1: Azért vagyunk mi, meg hogy abban tudunk segíteni, hogy minél nagyobb publicitást kapjál, és beszéljünk róla YouTube-on is, rádióban is, Spotify-on is, ott lesz a link, majd tudod megosztani, Enikő. Ugye a szerkesztőnk, megkérjük, hogy küldje el neked, és akkor minél több helyre eljutok. Mondjál még pozitív példát, kik azok, akik jelentkeztek, vagy kiknek a jelentkezését várjátok, akik hallják ezt a beszélgetést, vagy esetleg olvasnak róla egy cikket.
2: Volt szállásadó, aki kifejezetten azt mondta, hogy ő ebben nem is gondolkodott eddig, de felnyitotta, vagy felkeltette az érdeklődését ez a helyszín. Lovarda, hogy ő akkor lovasterápiás foglalkozásokat nagyon szívesen indít. Vannak olyan nem feltétlen autizmussal kapcsolatos szolgáltatók, például valahol a Balaton környékéről jelentkezett egy hangterápiás központ, akik segítenek ellazulni, kikapcsolni egy kicsit, akár gyereknek, akár felnőttnek. Tehát annyira széles a szolgáltatók tárháza. Van, aki egyébként nem is jelentkezett nálam, hanem csak regisztrált az oldalra, mert feltölteni, illetve értékelni csak regisztráció után lehet. Nyilván ez is egyfajta szűrő, hogy azért dél-ázsiai trollok ne lepjék el a platformot, és kerüljön föl mindenféle. De megállás. Tehát most már 184 hely van, pont most néztem.
1: Ó, gratulálok, ez fantasztikus.
2: Köszönöm.
1: Exponenciálisan fog nőni, én azt gondolom.
2: Abszolút, ez látszik.
1: Na, a helyszínekről beszéljünk egy kicsit. Muszáj, hogy felolvassam, idézem. Olyan helyeket kerestek, ami biztonságos, elfogadó és kiszámítható. Ezt egy kicsit kifejtenéd, hogy ez mit is jelent pontosan?
2: Ha egy picit bővebben szeretném elmondani, amit igen, nem fogok tudni fejből elmondani, akkor az oldalon van egy úgynevezett tudásbázis, amiben a szolgáltatóknak egy kis iránymutatást adok abban, hogy mi az, amitől ők elfogadóbbak lehetnek. De amire ha a szolgáltató figyel, ez minimális erőbedobást jelent a részükről. Uh-huh. Tehát nem azt jelenti, hogy most hatalmas beruházásokat kell, új termeket, új nem tudom én micsodát létrehozni, hanem olyan apró dolgokra, az autizmussal élő gyerekeknél, meg egyébként az ADHD-val élő gyerekeknél is nagyon fontos a kiszámíthatóság, hogy tudják előre, hogy mi fog történni. Ez olyan egyszerű lépésekkel megvalósítható, vagy segítséget nyújt, hogy például a weboldalra föltesznek képeket az adott helyről, hogy hol található a WC, vagy egy olyan védettebb zug, ahol kevésbé forgalmas a vendégjárás által, uh-huh. mondjuk egy étteremben. Vagy ha azt feltüntetik az oldalon, hogy XY napon melyik idősáv az, amelyik kevésbé terhelt, tehát akkor könnyebben tudnak mondjuk egy fogorvosi kezelésre elmenni, vagy egy fodrászhoz elmenni. Tehát nyilván nem csúcsidőben. Tehát olyan apró, nüansznyi dolgok ezek, amikre mi neurotipikus emberként nem feltétlen gondolnánk, mert nekünk nem okoz nehézséget az, hogy egy zsúfolt időszakban bemenjünk egy fodrászatba. Uh-huh. Nyilván egy étterem az egy más helyzet, mert senki nem feltétlenül lássorban.
1: De a hangoszene, amit mondtál először például, ez milyen fontos lehet egy ilyen gyereknek, vagy egy kisfiú, kislány, aki ezt mélyen érinti, és lehet, hogy nem is gondoltak rá eddig, és innentől kezdve pedig ez egy mennyire nagy segítség volt. Amikor a különböző kategóriákat meghatároztat, hogy bevásárlóhely, étterem, játszóház, fodrászat, oktatási intézmény, szálláshely, orvos, lovarda, van-e, vagy sporthely, szabadidő központ, van, ahol nagyon túlteng a jelentkezés, van-e olyan, ahol sokkal kevésbé, vagy nem is jelentkeztek például?
2: Vannak üres kategóriák.
1: Mondj egyet-kettőt.
2: Például edzőtermet nem találtam még a helyszínek között. Ha abból indulok ki, amikor én edzőterembe jártam, most ez nem feltétlenül látszik rajtam, de ott világos fények, hangos zene, csattogás, ugye a súlyok csattognak, uh-huh. sok ember van. Tehát nem azt mondom, hogy most valaki érezzen erre késztetés, de
1: hogy átépíti a konditermet.
2: Átépíti az egész konditermet, uh-huh. de hogyha van esetleg olyan üres járat, amikor azt mondja, hogy most van másfél órám egy hétfő reggel 9 és 11 között, amikor relatíve alacsonyabb a forgalom, és akkor lejjebb tekerem a fényeket, leveszem a zenét például, akkor az nagy segítség lehet. Erre egyébként tökéletes példa van egy országos sportáruházlánc, és ők erre kifejezetten figyelnek, tehát nekik van csendes órája, ahol leveszik a fényeket, nincsen hangos bemondó háttérzaj, így is eleve sok impulzus, amikor bemész egy áruházba, hogy mennyiféle termék, mennyiféle szín, mennyiféle...
1: Ez egy sportáruházlán?
2: Így.
1: Van ilyen, hogy csendes órájuk?
2: Van bizony.
1: Na, hogy ne lehetne elmondani a nevüket, melyik az?
2: Ez a Decathlon.
1: Wow!
2: Tehát a Decathlon...
1: Tehát ilyen esetben hogy ne lehetne elmondani, amikor sérült gyerekeknek segítenek, ez nem reklám, hanem ez egy fantasztikus kezdeményezés, tessék a többieknek koppintani és átvenni ezt a dolgot.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy példamutató kezdeményezés a Decathlon részéről. Nem tudom fejből most meg neked megmondani, hogy ez mely napokon van, de nagyjából...
1: Gondolom, akit érint, utána tud nézni, vagy a honlapon biztos ott van.
2: Az ő honlapjukon is, illetve a védett sarok oldalán is fönt vannak ezek az időpontok, és az összes áruházukra ez igaz, tehát nem csak a Budaörsére, hanem országszerte több áruháza van a Decathlonnak, és erre kifejezetten figyelnek. Nagyon meglepett, hogy az egyik telekommunikációs cég is egyébként megjelent a platformon. Ők is tartanak ilyen úgynevezett csendes órát, ők ritkábban, mint a Decathlon, de ők is erre elkezdtek figyelni. És azt gondolom, hogy ezek olyan apró lépések, ami hatalmas segítség lehet az érintett családoknak, szülőknek.
1: Azt mondta, 184 hely már regisztrált nálatok, tényleg exponenciálisan nő. Itt egy pár nap alatt hányan vannak érintve, hány ilyen szülő, vagy család, vagy gyerek lehet érintett ebben a kérdésben, és hányan jelentkeztek már nálatok?
2: A weboldalon most olyan 350 körüli regisztráció van. Uh-huh. A közösségi médiában, ugye én a Facebookon meg a TikTokon vagyok jelen. A Facebookon már lehet, hogy mi, amikor itt ülünk, már átlépte egy hónap alatt, vagy kicsit több, mint egy hónap alatt a 7000-et a követők száma, ami szerintem egy, még engem is meglep, pedig azért több mint 10 éve közösségi médiával foglalkozom, de engem is meglep, hogy lényegében fizetett hirdetések nélkül ekkora az érdeklődés. TikTokon is 1300 fölött van a követők száma, viszont ezeknél a számoknál sokkal több embert érint ez a probléma, vagy más típusú életforma uh-huh. a Magyarországon. Nézegettem különböző statisztikákat, erre ugye nincsen olyan exakt szám, mert napról napra változik, illetve azért ezek szenzitív adatok, de több százezer embert, és ezáltal több százezer ember családot is érint, mind az autizmus, mind az ADHD, ugye van, ahol ez kisegészül egymással, tehát autizmus és ADHD is jelen van, sőt vannak olyan családok, ahol többeket érint, tehát nem csak egy érintett van a családban.
1: Mondj egy nagyon pozitív példát, tehát ki volt, aki nagyon meglepődte, hogy jelentkezett, vagy hallottál róla, egyébként a Decathlonos példa zseniális, de van-e olyan, aki meglepődte, vagy nagyon érdekes volt, hogy csatlakozott a programotokhoz, vagy ehhez a kezdeményezéshez?
2: Engem legjobban a Telekom, tehát okay. Az ő nevüket is kimondom, ők
1: hozzáállásuk?
2: Szenzitivitásuk, hozzáállásuk lepett meg a legjobban. Telekommunikációs cégek nagy cég monstrumok, és ilyen apró dolgokra odafigyelnek, és szerintem ez egy hatalmas előrelépés lehet az érintett családok számára.
1: Érintett szülők kerestek-e meg speciális kérésekkel, vagy kérdésekkel? Mesélj erről egy kicsit.
2: Folyamatosan,
1: jó. Gondoltam, de akkor magas labda, mondj egy-két példát, ami elmondható, ha nem is nevesíted
2: abszolút.
1: Meg.
2: Abszolút. Van egy anyuka, akivel egyébként azóta nagyon szorosan együttműködök, az ő nevét abszolút mondom meg, mi támogatjuk egymást, ő Palotai Anita, ő indított egy alapítványt is, neki 3 gyermeke érintett a autizmussal, és ő arccal, névvel, közösségi médiában szintén fölvállalja a témát. Mondok még egy anyukát, aki ő nem Magyarországon élő, Angliában élő, Hornyák Brigitta, ő is napi szinten készít tartalmakat, és vele is együttműködöm, de privát üzeneteket is nagyon sokat kapok. Mind a személyes profilomra, mind az oldal profiljára, mind egyébként az oldalon keresztüli megkeresések, amik érkeznek. Van, hogy tanácsot kérnek. Volt olyan fiatal, 20 éves autizmussal érintett lány, aki nem kap szülői támogatást otthon, nem kapott otthon, a intézményi kereteket sem találta meg, és ő kért segítséget, hogy kvázi felnőttként ő hová tudna fordulni. Nyilván nekem ezek utána járást igényelnek ebben az esetben. Én mindig elmondom azt, hogy én nem vagyok szakember, tehát én sem diagnózist nem fogok mondani. Volt olyan kérdés is, hogy ez és ez a tünet, és akkor szerintem autista a kisgyermek. Én ilyet nem mondok, nem is fogok mondani.
1: De mert tudod irányítani valaki ezt?
2: De javaslatot, hogy abban az adott szituációban én mit tennék, azt abszolút megteszem, és kötelességemnek is érzem, ha már így kiálltam az ügy mellett.
1: Hol lehet titeket elérni? Hol keressenek? Van egy weboldal, talán Facebook oldal, elmondod?
2: Igen.
1: Pontosan, igen?
2: Igen, a védetsarok.hu a weboldal címe. A Facebookon szintén Védett Sarok néven, illetve a TikTokon is Védett Sarok a csatornának a neve. Én ide folyamatosan teszek fel edukatív tartalmakat, hogy egy kicsit az ismertségét a témának azt növeljem. Nem feltétlenül a Védett Sarokét, hanem általában az autizmus és ADHD kérdését.
1: Kiknek a jelentkezését várod a Facebookon, illetve a weboldalon, kik regisztráljanak? Mesélj erről még egy kicsit, egy-két mondatot.
2: Mindenkiét. Tehát olyan érintett szülőkét, akiknek tapasztalatuk van. Itt elsősorban szolgáltatókkal kapcsolatos tapasztalatokat, tehát értékeléseket.
1: Akár negatív, akár pozitív.
2: Én azt gondolom, hogy egy negatív tapasztalat sem feltétlenül jelent rosszat, sőt, az adott helynek, vagy a következő szülőcsoportnak, vagy családoknak nyújthat segítséget abban, hogy nekik mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele, de mindenkit, aki a téma iránt egy picit is érdeklődik, szeretettel várok, mert azt gondolom, hogy edukációval és a közös fellépéssel, még akkor is, ha nem érintett az ember, akkor lehet nagy eredményeket elérni.
1: Hát én nagyon drukkolok neked, akkor még egyszer védesarok.hu lehet téged megtalálni, illetve az egész kezdeményezést. Gratulálok hozzá, köszönöm. Csabi, és folytatjuk, szerintem fogunk még erről beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a meghívást.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról tartanak megemlékezés szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Közérdekű adatigénylés nyújt be az MVVH vezetői pályázata ügyében Hatházi Ákos. A korábbi független országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, nyugtalanító információkat kapott a pályáztatás körülményeiről, ezért a miniszterelnökséget vezető minisztertől annak a pontrendszernek a megismerését kéri, amely alapján a 94 jelentkező közül kiválasztották a nyilvánosságra hozott 4 jelöltet. Közben az átlátszó.hu az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságához fordult, azzal a kérdéssel, hogy megismerhető-e, milyen folyamat alapján választották meg a hivatal elnökét. Hantosi István a bizottság Tiszás elnöke a portál megkeresésére közölte, nem adhatóak ki a zárt ülés dokumentumai, ezért a pontozó sablon és a jelöltek sorrendje is sem ismerhetőek meg. Létrejött a megállapodás az állam és a MOL között a társaság közérdekű vagyonkezelő alapítványával kapcsolatban. Az Új Európa Alapítvány tulajdonában álló részvények mintegy 40 milliárd forintnyi egyéb pénzügyi eszköz, valamint körülbelül 300 millió forintnyi tárgyi eszköz kerül a MOL tulajdonába. Az alapítványi közfeladatok jogutódként a magyar államra szállnak. A MOL társadalmi felelősségvállalásával összhangban álló célokat a vállalatcsoport viszi tovább. A kekvák megszüntetéséről a kormány július közepén döntött. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg szombaton a Baranya megyei városban. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik, az eseményen beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, Napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Megválasztotta a parlament Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal élére. A döntést közéleti szereplők és civilek is élesen bírálták. A kritikákra reagálva Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, egy komoly hivatal vezetőjének kiválasztása nem kiszavazó só és nem szimpátia szavazás. Mencsik Gáborral és Horn Gáborral beszélgetünk. 120 ezer forintra emeli januártól az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét a kormány. Ez 2008 óta 28.500 forint volt. Magyar Péter szerint az intézkedés több százezer idős embernek jelent majd segítséget, és sokak esetében akár a duplájára is nőhet a nyugdíj. Vendégünk Farkas András. Megkezdte működését a jegybankkal kapcsolatos visszaéléseket feltáró bizottság. A Nemzeti Bankból kiutalt pénz útját és a politikai felelősséget tárnák fel. A tervek szerint megmutatják majd, hogyan kezdődött az MNB ügy, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot, és hol úszott el a közvagyon. A stúdióban Simor András. Korrupciós kockázattal járhat a hirtelen érkező uniós források elköltése, figyelmeztet az Integritás Hatóság elnöke. Bíró Ferenc szerint ennyi pénz befecskendezése egy régóta korrupcióval terhelt rendszerbe új visszaélésekre adhat lehetőséget. Bíró Ferenccel beszélgetünk.
3: Kezdődik az Egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke és Bencsik Gábor újságíró. Jó estét,
4: szervusztok. Jó estét, szervusztok.
3: Unger Anna az MVVH elnöke. Több napja ez a téma, ma pont került az ügy végére, a döntés legalábbis megszületett, visszhangja lehet, hogy lesz még. Mit szóltok a Tisza döntéséhez?
4: Ugye ezt elmondtam többször is, hogy most meg kell ismételnem, hogy tudomásul kell venni, aki szereti, aki nem, én szeretem, hogy egy képviseleti demokráciában élünk. Ennek a politikai felelőssége a parlamenti. Tehát lehet erről mindenkinek saját véleménye, a közösségi média felületeken egyébként túl hangsúlyozottan jelennek meg vélemények. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy a magyar társadalom nagy része majd úgy fekszik le, hogy nagyon szomorú azért, mert nem az egyik, vagy mert a másik lett, vagy azért nagyon örül. Nem hiszem, hogy erről lenne
3: szó. De mintha az utóbbi időben mondjuk az új kormány részről erre nagy hangsúlyt fektettek volna a közösségi médiában való megjelenésre, a Facebookon való politizálás, így, a kommunikációra és az ottani vélemények megjelenésére.
4: Csak fontosnak tartom, hogy egy 1000 fős közönség kutatás országos sokkal többet mond arról, hogy mit gondolnak az emberek arról, hogy ki lenne a jó jelölt, mint az, hogy mi folyik a Facebookon, a saját buborékomban éppen ki mit gondolnak az ügyvédek, mit gondolnak a tanárok, vagy mit gondolnak a politológusok. Én örömmel láttam, hogy az elemzői feladat az nagyon messze is repítheti az embert akár, bár nincs semmiféle vágyom már sehova repülni. Tehát azt gondolom, hogy a felelősség a Tiszáé. Én Ungert egyébként egy jó jelöltnek gondolom, én Ligetinek jobban örültem volna, de és akkor mi van? Kit érdekel? De azt gondolom, hogy Unger egy elméleti szakember, van ennek a dolognak ugye egy másik 4 alelnöke, akik biztosíthatják a jogi ügyészi hátteret, tehát a tényleges működését a történetnek, és az, hogy van ennek egyfajta összefogása, van egyfajta kitekintés, van egy kicsit arról is szól, vagy nem is kicsit a történet, hogy na jó, de ne fordulhasson ez el többé, hogy lássuk, hogy mi történt velünk, én ezt egy fontos dolognak tartom, tehát nem látom feltétlenül tévedésnek ezt az utat, magam részéről azt gondolom, hogy meg kell adnunk a lehetőségét, azt a jó néhány hónapot ennek a hivatalnak is, meg a vezetőjének is, hogy nézzük meg, hogy a fenébe fogja csinálni.
3: Te hogy látod?
5: Azzal teljesen egyetértek. Magam is okor-okor vitézkedem a Facebookon, de becsapja magát, aki azt hiszi, hogy ott kapja meg a közvéleményt. Az valami más. A közvéleményt meg lehet mérni, másképpen kell ezt csinálni. Azt látom, hogy, és abban is egyetértek veled, hogy itt többféle megközelítése lehet ennek az intézménynek, hogy mi lesz itt a dolga. Nekem a problémám az, hogy ez az intézmény, amit Magyar Péter megígért a kampányban, és amire szavaztak az ő szavazói, ezt el kell ismernem. Szerintem ez az intézmény demokráciában nincs. Ez egy nem... Tehát, ha társadalomkutatásról van szó, egyetemek valók és kutatóintézetek valók. Ha bűnüldözésről van szó, arra rendőrség van, ügyészség van, bíróság van, adóhivatal van, uniós ügyészség van, erre intézményrendszerek vannak. Én attól félek, hogy szóval a mai parlamenti előadás, mert végül is ott előadás zajlik, és arról szólt, hogy Magyarországon az ellenzéki parlamenti előadás, mert végül is ott előadás

0: holnap el kell vinnünk bilincsben. E körül folyt egy vita, és minthogyha most inkább ez a társadalom elemző koncepció nyert volna.
1: De erre mondta Török Gábor, hogy a rufizmus erőteljes megjelenése, valahogy így fogalmazott ő, tehát hogy inkább politikai cél lesz ez, vagy mondani valami lesz ennek, vagy célja a hivatalnak a legfőbb célja, és nem az egyes ügyek feltárása.
2: Én szerintem nem értek egyet Törökkel, mint annyiszor, most sem, bár jó ideig együtt dolgoztunk, de azt gondolom, és hát persze veled megvitatkozom, mert azért itt abban az értelemben mindenképpen más a helyzet, egy természetesen egy normális polgári demokráciában erre nem lenne szükség, de hát egy 16 évig nem egy normális polgári demokráciában éltünk. Az történt, hogy itt ellopták a jelenünket, sőt bizonyos értem a jövőnket is, különböző mértékű ez a lopás mérték, ugye 20 ezer milliárdtól a 60 ezer milliárdig szóródnak a számok azok, akik ezzel foglalkoznak. Itt egy olyan nerres világ alakult ki, ahol természetessé, az állami szintre emelt természetességé vált a korrupció, beépülve az önkormányzati szintekig mindenhova, ahol Orbán családja, barátai, közvetlen környezete, a szomszédja, ugye ez a bizonyos Mészáros Lőrinc gázszerelő lett az ország leggazdagabb embere, ahol ténylegesen effektíve eltűnt az Európai Uniós támogatásoknak egy jelentős része magánzsebekbe. Ez egy új helyzet, ez nem egy normál helyzet, és erre a nem abnormális helyzetre volt szerintem egy normális reakció, hogy gyorsítsuk fel a folyamatokat, ne hagyjuk, hogy eltűnjenek ezek a pénzek, vagyon visszaszerzés, tehát fontos itt a vagyon visszaszerzés.
1: De most, hogy kimondtál egy kulcsszót, hogy gyorsítsák fel ezeket a folyamatokat. Ugye tegnap Bárándi Pétert kérdeztem erről, és ő azt mondta, hogy hát pont azért lett, mert így mi értelme van, hogyha nem gyorsulnak fel. Ugye Hungár Anna meghallgatásán azt mondta, hogy ez 6 éven belül nem reális várni.
2: Hungár Anna, én ma idefele hallottam a valamelyik online felületen nyilatkozni, és én is akkor is úgy értelmeztem, hogy ő azt mondja, hogy érvényes bírói döntések nem születnek. Azt nem mondta, hogy ők nem tudják befejezni 3 hónap alatt bizonyos munkákat, hanem, és tényleg nagyon lassan működik a magyar igazságszolgáltatás. Önmagában nagy erény, ha más értelme nem volt ennek az egész cirkusznak itt a jelöltek kiválasztásában, hogy magyar ma el kellett, hogy mondja, hogy fel fogják gyorsítani az igazságszolgáltatási eljárásokat, hogy törvényes eszközöket megváltoztatnak ahhoz, hogy ez gyorsabb legyen, és ez nem csak a politikai korrupciót érinti, ez mindenkit érint, hát borzasztó, hogy Magyarországon 11 néhány éven keresztül folynak egyébként pitjáner ügyek, amíg eljutnak az elsőfogú döntésekig. Tehát azt gondolom, hogy mindannyiunk érdeke, hogy ez ne így legyen, és a vagyon visszaszerzés a következményeknek a bekövetkezése mindannyiunk érdeke. Ehhez kellett szerintem helyénvalóan egy új intézményt létrehozni, erről szól ez a hivatalnak a létrehozása, és abban nincs vita köztünk, hogy ettől még a bíróság a döntő, tehát nem arról van szó, hogy egy új vérbíróságot hoztunk volna létre, nem az ellenzék legyőzésére, az megtörtént. Tehát Gáborkám, az ellenzék legyőzése megtörtént. Politikai értelemben...
0: A megsemmisítése nem, még nem.
2: Politikai értelemben, azt megteszik maguk. Tehát ahogy én látom a Fidesz jelenlegi mozgását, itt az önmegsemmisítés, nekem nagyon emlékeztet az egész történet az MSZP és a DK történetére, amit látunk. Jó, igazad van, várjuk ki a végét, csak azért mondom, hogy ez lehet, hogy nem is kell segítség, hogy a maradék kis ellenzék megsemmisítse magát. Csak hogy mennyire így van, ez gondolja abba bele, hogy a 2,1 milliós hazai szavazóbázis mára a független közösségi intézetek szerint 1 millió alá csökkent. Azért ez...
0: Hadd reflektáljak. Egyrészt a bíróság a jogszolgáltatás, igazságszolgáltatás felgyorsításához semmiféle intézmény nem kell. Magyar Péter olyan szabályokat kezdeményez, amilyet akar, ehhez nem kell ez a vegzatúra. A másik, hogy az ellenzék majd, hadd legyen az ellenzék gondja, hogy összeszedi magát. A legfontosabb, itt vádak vannak megfogalmazva, tényként tálalva, el lett lopva. Bocsánat. Bűncselekményt majd a bíróság mond ki. Az egy nagyon nem rendjén való dolog, hogy a mai hivatalban lévő miniszterelnök folyamatosan bűnözőnek nevez embereket, akiknek semmiféle bizonyíték erre nincsen. Ez nem megy, hogy bűnözők vannak, tehát azért kell ez az egész vegzatúra, mert itt a bűnözőket el kell végre kapni. Nem, vádak vannak, lopás vádak vannak, aki bűnös, bűnhődjék, ítélje el a bíróság, menjen börtönbe, de azt hagyjuk, hogy a puszta vádaskodás már mint tényként legyen tálalva a közvéleménynek, aljas gazemberek, maffia működik.

0: Itt ezt föl kell számolni, majd a bíró megmondja, hogy maffia volt-e.
1: De ez nem így van, Gábor, mert ha az van, hogy közvetlenül Orbán családja, közvetlenül Orbán szomszédja, közvetlenül Orbán kötélbarátja, közvetlenül a kijelölt neres oligarchák gazdagodnak meg, hogy ténylegesen nyilvánvaló, hát csak hogy mondjak egy kis példát, az NK a 17 milliárdja, ahol teljesen világosan és egyértelműen látszik, hogy közpénzt használtak a fideszes kampányra, tehát tulajdonképpen a választás bűnszövetkezetben elkövetett elcsalásáról beszélünk. Teljesen egyértelmű, és világosan érdekes módon mind a 106 körzetre jutott 100 millió körül a nemzeti Gábor, kulturális alapból a populáris nem, kultúra támogatására. De arra, ugye, ez,
0: válasszuk szét.
1: De nem tudom szétválasztani, mert a választási csalás az, hogy 2014-ben, 18-ban és 22-ben 1000 milliárdos nagyságrendben költött a magyar kormány az arra, hogy a Fidesz nyerjen, és ezt nem tudom semmivel szétválasztani.
0: De muszáj szétválasztani.
1: De nem tudom.
0: Azért kell szétválasztani, és ezt annak idején jobboldali barátaimnak sokszor elmondtam, amikor Gyurcsány börtönbe akarták küldeni. Politikai bűnér, politikai büntetés. A politikai büntetést a magyar választópolgárok kiszabták.
1: De a választási csalás nem csak politikai bűnt.
0: A közkedvényes bírságot meg majd a bíró. Nem te, nem az Unger Anna, a bíró fogja megmondani, hogy ott törvénysértés történt.
2: Pont az NK ügyében.
0: Egyáltalán nem biztos, hogy bárki is a 17 milliárddal törvényt sértett. Mondhatod azt, hogy politikailag számodra elfogadhatatlan. A magyar választók is mondtak erről egy véleményt. De hogy törvénysértés
1: már azért a magyar ügyészség is mondott erről valamit, mert néhányan előzetes letartóztásban. Jó, csak mondom, hogy erről
0: nem
1: már...
0: Nem is értem, hogy a Busch Balázs mit keres a csillagbörtönbe. Hát álljon meg a menet, micsoda a dolog ez. Induljon eljárás, menjen vizsgálat, álljon bíró elé, de hogy börtönben üljön, hát azért az egy elképesztő dolog. Előzetes büntetést szabtak ki rá.
2: Mert valamiért úgy értékelték, vagy úgy ítélte meg a bíróság, hogy előzetes börtönben, vagy előzetes bekerülni.
1: De magadnak mondasz, hogy kicsit ellentmondott, hát a bíróság mondta, hogy előzetes.
2: A bíróság.
1: Nem én mondtam, okay. Én még nem is értek vele egyet, hanem a általa új nagyra emelt bíróság mondta azt, hogy előzetes letartózás. Még egyszer mondom, én egyébként ezzel nem értek egyet, de ezt éppen azok mondták, akikre hivatkozó. Szerintem annak van létjoga, az, hogy az olasz nép azt gondolta, hogy a maffia elfoglalta a politikai életet, nálunk fordítva van, a politika foglalta el a gazdasági életet, tehát ez egy kicsit fordított történet, ez a maffia állam. Az olasz népnek lehetett arról nagyon határozott véleménye, és az olasz politika ki is mondta, hogy itt a maffia túlterjeszkedik mindenen, elfoglalta az olasz politikát. Ezt nem kellett megvárni ahhoz, hogy végre valakit elvigyenek rabláncon, hanem ez egy, hogy mondjam, egy politikai értelemben létező közmegegyezés volt. Itt is arról van szó, hogy
0: közmegegyezés. Két millió ember nem ezt gondolta.
1: De már ez a két millió csak egy, és közben 4,5 millióra nőtt a a támogatottsága, igaz, de azért nőtt ennyire, mert azt várják tőle, hogy igenis legyen végre következménye Magyarországon annak, aminek nem volt következménye.
2: Most már beszélünk a jövőről, politikai kommunikáció két napig nem nagyon szólalt meg ebben az ügyben. Magyar Péter ma többször is egyébként a majdnem folyamán is videót is tett közzé, meg posztolt is több mindent. Ezt hogy látjátok? Mennyire üti meg a Tisza támogatottságát ez? A Facebookra tudunk hagyatkozni, egyelőre kutatások még nincsenek.
0: Látnivaló, hogy nem igazán működik rendszerként a Tisza, nem is tudom, mert ugye a Tisza párt, ez egy 29 titokzatos ember, akikről nem tudjuk, hogy ki. És ajánlottam egyébként minap a Facebookon tisztás képviselőknek, hogyha ellenőrizni akarják a párt, vagy aktivisták ellenőrizni akarják a pártot, próbáljanak belépni. Az egy nagyon jó módszer, hogy a pártra befolyást szerezzünk. Szóval ez a konglomerátum, amit nem tudunk pontosan körülrajzolni, ez időnként diszfunkcionálisan működik. Ennek van sok jelentősége, nincs. Magyar Péter időnként előre rohan, improvizál, utána a csapat lohol és próbálja valahogy korrigálni, kríziskommunikációt folytatni, de az egésznek nincs jelentősége, hiszen nem egy párt vezeti a ma Magyarországot, hanem egy olyan társaság, aki mögött van egy érzület, O1G, ez az érzület, mikor viszik már Orbán Viktor börtönbe érzület, ennek eleget tenni, ennek az igényeit kiszolgálni, ez nagyon nehéz.
2: Egyébként most itt említetted, hogy Unger Anna nyilatkozott a Telexnek egyébként, és most itt kijött egy-két mondata, azt mondja, hogy a jogállami megoldás nem az, hogy átmegyek Felcsútra, és azt mondom, hogy Mészáros Lőrinc jöjjön velem, bármennyire is azt várja tőle a közvélemény, hogy megnevezzen embereket, akiket vizsgálni fog, nem fog neveket mondani, a jogszabályok kötik a kezét, a hivatal vezetőjeként nem irányítói feladata lesz. Mondjuk az érdekes. Bocsánat, most olvasom én is először. Nem lesz dolga az, hogy adott esetben ő maga gyorsítson fel büntető eljárásokat. Nem idézem, mert vége az időnknek, szóval, hogy...
1: Hogy reflektáljak, ha már itt vagyunk és vitatkozunk, ugye, hogy szerintem nem arról van szó, hogy O1G, mert ez már régóta így volt, akkor már rég meg kellett volna bukni, ez már 2014-ben is így volt. Én már előtte is így gondoltam. Tehát, hanem arról van szó, hogy a magyar társadalom kapott egy másik ajánlatot. Meglátjuk, hogy ez működik, ez az ajánlat, de ez a másik ajánlat arról szól, hogy például nem lopjuk el a társadalom javait. Hogy egy tisztességesebb, egy élhetőbb országban élünk, hogy szóba állunk egymással. Én nem látom ezt, amire te azt mondod, hogy ilyen improvizál, meg így, meg úgy, meg a többiek követik, meg nincs itt párt. Itt egy működő, tulajdonképpen egy olyan koalíciós pártot látunk, aminek nincsenek koalíciós elemei, hanem ő maga egy koalíció. Ha megnézzük a magyar kormányt, a Magyar Péterféle kormányt, akkor ha az összetételében a liberálistól kezdve a szocialista, a baloldali elkötelezettségek legkülönbözőbb múltú, jelenű, értékrendű ember alkotja ezt a kormányt. Úgyhogy azt gondolom, hogy igenis itt egy széleskörű népfront, nemzeti összefogás van abban, annak érdekében, hogy Magyarország térjen vissza a polgári demokrácia útjára, hogy legyünk egy lakható, élhető ország, ahol nem gazemberek, és sajnálatos módon ezt kell neked mondanom, uralják a politikát, hanem valami egészen más történik. Ez nem arról szól, hogy Orbán takarodj, ez arról szól, hogy kell építenünk egy másik országot, és szerintem ez a vagyonvisszaszerzési hivatal is arról szól, hogy legyen következmény. Mert eddig is volt bíróság, eddig is volt ügyészség, se 94-ben, se 98-ban, se 2002-ben, se 2010-ben nem volt következmény.
2: Nem lett semmi a nagy elszámoltatásból. Egy fél mondatod van, mert lejártozik.
0: Vádak, mint tény vannak tálalva, hogy vissza kell térnünk a polgárdemokrácia. Abban voltunk. Aki hibázott, aki bűnt követett el, ítélje el a bíróság.
2: Köszönöm, hogy jöttetek. Köszönöm.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: 120 ezer forintra emeli januártól az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét a kormány. Ez 2008 óta 28.500 forint volt. Magyar Péter szerint az intézkedés több 100 000 idős embernek jelent majd segítséget, és sokak esetében akár a duplájára is nőhet a nyugdíj. Vendégünk Farkas András.
2: Farkas András nyugdíjszakértő, jó estét kívánok!
3: Kezdjük sokkal
2: mérsékeny. 120 ezer forintos minimál nyugdíj volt az egyik ígérete a kampányban a Tisza pártnak. Láttam, hogy már nyilatkozott erről, és azt mondja, ön is örül a bejelentésnek, de azt mondja, hogy maradtak még nyitott kérdések. A nyitott kérdésekről mindjárt. De először mit jelent pontosan a bejelentés? A kampányban az hangzott el, én visszakerestem, hogy senki nem kaphat kevesebbet, mint 120 ezer forint. Tehát se az öregségi, se a rokkant nyugdíj nem lehet kevesebb. Most a bejelentés csak az öregségre vonatkozik?
3: Egyelőre félreérthető, igen, úgy tűnik, hogy az öregségi nyugdíjról beszél csak a miniszterelnök. Nagyon remélem, hogy kiterjed a rokkantsági ellátásban részesülőkre is, hiszen ők rendkívül nehéz helyzetben vannak, még talán nehezebben, mint az öregségi nyugdíjasok. Egyébként, ha csak az öregségi nyugdíjasokra terjed ki, akkor az 127 ezer embert érint, tehát az hatalmas. Ha mindkettőre, akkor 240 ezerre.
2: Költségvetési teherben mennyire jelent?
3: Ha mindenkire kiterjed, akkor körülbelül 210 milliárd forintból ez megoldható, tehát ez nem egy drámai összeg, hiszen 700 milliárd forint most a nyugdíjkassa az új pótköltségvetésbe. Ezt jövőre nyilván be lehet építeni. Nagyon régen esedékes intézkedés volt ez, tehát rengeteg nagyon szegény nyugdíjas várta, mert gondoljuk meg, hogy ők tényleg a mély szegénységben élő nyugdíjasok, és a bejelentéseknél azért is nagyon fontos még tisztázni, hogy pontosan kikre vonatkozik majd ez, mert az öregségi nyugdíj mellett hozzá már töménytelen sok özvegy fordult, hogy vajon az özvegyi nyugdíjra kiterjed-e majd ez. Hiszen ha például a 13. havi nyugdíjat nézzük, az a rendes nyugdíjra is kiterjed, meg az özvegyire is, tehát aki mind a kettőt kapja, annak duplán van ilyenkor a 13. vagy majd a 14. havi nyugdíj. Egyelőre ez nem tisztázott, már ha csak az öregségi nyugdíjasokra kiterjed, akkor is egy nagyon előremutató és jó intézkedés.
2: Nézzük akkor még tovább a nyitott kérdéseket. Vannak-e még? Maradtak-e még nyitott kérdések?
3: A nyugdíj emeléssel kapcsolatban? Hát a legfontosabb javaslatom az én részemről, hogy nehogy bemerevítsük ezt a 120 ezer forintot, mert ez már jövőre is kevesebbet fog érni, két év múlva meg még kevesebbet, mert az infláció megeszi ezt az összeget. Tehát ezt minimum a nyugdíj emelés mértékével rendszeresen emelni kéne. Azt, hogy ki jogosult rá minden évben, és hogy kinek nem lehet kisebb a nyugdíj.
2: Tehát legyen infláció követő, mint a normál nyugdíj, mert hogy eddig nem volt az.
3: Pontosan. Vagy ha még hosszabb tartamban pozitív intézkedést akarunk a nyugdíjasoknak, akkor kössük a mindenkori mért mély szegénységi küszöbhöz, ami most nagyjából 140 ezer forint. Egyébként ez nyilván a Tisza párt programalkotóinak is a fejében volt, hiszen a 120 és 140 ezer forint közöttre ígértek egy sávos nyugdíjemelést, ami 6-tól 12 ezer forintig terjedő plusz emelést jelentene. Erről még nem hangzott el bejelentés, de ez nagyon hozzátartozna ehhez a minimál nyugdíjemelési bejelentéshez.
2: És volt egy másik ígéret is a differenciált nyugdíjemelés mellett, ez pedig, amit nagyon vártak a nyugdíjasok, a szép kártya.
3: Bizony.
2: Ugye a miniszterelnök korábban mondta azt, vagy arra utalt, hogy az érintettek már idén ősszel megkaphatják, mondjuk októberben, vagy az ősszel, nem tudom, hogy mit jelenthet, de hogyha ahhoz, hogy októberben megkapják.
3: Ahhoz már most kéne a jogszabály.
2: Ezt már kellene.
3: Hát nagyon gyorsan meg kéne hozni a jogszabály. Nem tudom, hogy nyilvánvalóan, hogy most a pénzügyminisztérium áttekintette a költségvetés helyzetét, lehet, hogy erre csak jövőre tudnak majd pénzt allokálni, de elhangzott az, hogy lehet, hogy októbertől már járna ez a szép kártya, mégpedig úgy, hogy egy negyedévi juttatást tennének rá. Talán a kedves nézők emlékeznek rá, hogy a 250 ezer forintnál kisebb nyugdíjasok részére lenne évi 200 ezer forint, és a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjakra lenne évi 100 ezer forint. Ha ennek a negyedét kell most megadni, ez nem lenne olyan drámaian sok összeg, ezt akár még bele lehet valahogy szuszakolni az idei költségvetésbe.
2: Kármán András pénzügyminiszter beszélt a Kossuth Rádióban a 13. és a 14. havi nyugdíjról is, és hát azt mondta, hogy a kormány még nem döntött arról, hogy a 120 ezer forintos és az 500 ezer forintos ellátásban részesülők ugyanakkora összeget kapjanak-e. Azt mondta, hogy a TISZA programjában a rászorultsági elv jelenti az alapot, de nincs erről döntés. Hogyan kellene, illetve mikor kellene ahhoz döntés legyen, hogy mondjuk ez meg lehessen januártól csinálni?
3: Hát mivel a 13. havi nyugdíjról is, meg a 14. havi nyugdíjról is nyugdíjtörvény rendelkezik, tehát van hatályos törvényi rendelkezés, azt megváltoztatni az nagyon negatív visszhangot váltanak ki a nyugdíjasok körében. És a 13. havi nyugdíj az már annyira beépült, hogy azt szerintem nem fogják már bolygatni. A 14. havi nyugdíj tudjuk még csak egy heti volt idén, jövőre meg két heti részletet fizetnének ki. Ott el tudom képzelni, hogy rászorultsági megfontolások is befolyásolják.
2: Miért nem lehet megcsinálni a 13. havinál? Tehát miért igazságos az, hogy valakinek 200 ezer forint a nyugdíja, van, akinek meg 800 és ugyanúgy kapja?
3: Ezek messze vezető kérdések, mert a nyugdíjasok közötti nyugdíjeltérésnek jellemzően az az oka, hogy az egyik az kevés pénz után fizetett társadalombiztosítási járulékot, rövidebb ideig dolgozott, a másikuk meg magas pénz után fizetett járulékot, hosszú ideig dolgozott, és ezért ez a nyugdíjrendszernek a úgynevezett biztosítási elvét, tehát az, hogy valahogy a befizetett járulékokkal összhangban kell lenni a kifizetett nyugdíjaknak egyéni szinten is, ugye ez egy bonyolult összhangot kell megteremteni, ezt befolyásolhatja a szolidaritási megfontolás, de nagyon vigyázni kell, hogy hogyan, mert például a 13. havi meg a 14. havi nyugdíj, attól függetlenül ezek politikai termékek, tehát semmi közük a nyugdíjrendszer, ez nincs is fedezetük a nyugdíjrendszerbe, azt külön kell minden évben odapakolni, de ez a két juttatás az, ami a nyugdíjasok relatív elszegényedését képes lassítani. Mert jelen pillanatban még nem nyúlunk hozzá.
2: És azt akartam mondani, hogy miért nem lehet beépíteni, mert hát, mondjuk, hogyha nem vegyes indexálás lenne, és nem infláció követő,
3: pontosan
2: erről van
3: szó. Abban a pillanatban, hogy a nyugdíjemelési eljárás megváltozik, és úgy olyan módon szervezzük meg, hogy az infláció teljes egészét odaadjuk a nyugdíjasoknak. És mellé még az előző évi nettó átlagkereset érdemi növekedésének is odaadjuk bizonyos százalékát, tehát a reál keresetektől is függene az emelés, akkor enyhülne az a nyomás, hogy kell ilyen plusz juttatásokat beépíteni a rendszerbe. De igazán természetesen lehet felső sapkát lehet rátenni, lehet különféle megfontolások szerint akár sávosan adni az ilyen juttatásokat. Itt van például a lengyel példa, ahol mind a 13. mind a 14. havi nyugdíj, nekik sincs arra járulékfedezetük, de ott mindent nagyon komolyan korlátoznak a kifizetésnél. Itt nagyon vigyázni kell, mert ezek politikailag nagyon kockázatos lépések, hogy egy már beígért, megvalósított és törvénybe is foglalt juttatás, az nagyon nehéz visszaszedni. Például ez a szép kártya, ami megint egy plusz juttatás, annak sincs semmilyen járulékfedezete, az például sokkal célszerűbb lenne pótlólagos nyugdíjemelésként odaadni, hiszen az a pénz, amibe kerül a szép kártya, az körülbelül 350 milliárd forintba fog majd kerülni, ha jövőre elindul majd, vagy akár hogyha idén elindul majd, akkor ez pont olyan, mint hogyha 5% ponttal plusz meg tudnánk emelni a nyugdíjakat, azon belül már lehet sávozni.
2: Hát, jó, csak az egy egyszeri, ha megemeljük, akkor azt minden évben
3: hát
2: utána oda kell.
3: Hát a nyugdíjasok érdeke nyilván az, hogy emelésben kapják meg a pénzt, és ne ilyen eseti kártyákban, ami bármikor el lehet venni.
2: No, hát a nyugdíjrendszer nagy reformjáról még nem tudunk beszámolni egyelőre, de ha lesz, vagy lesz bármilyen bejelentés, akkor várjuk vissza. Köszönöm szépen, hogy
3: nagyon volt. Nagyon köszönöm.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Megkezdte működését a jegybankkal kapcsolatos visszaéléseket feltáró bizottság. A Nemzeti Bankból kiutalt pénz útját és a politikai felelősséget tárnák fel. A tervek szerint megmutatják majd, hogyan kezdődött az MNB ügy, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot, és hol úszott el a közvagyon. A stúdióban Simor András.
2: A jegybank korábbi elnöke, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok.
2: Ugye szerdán kezdte meg a munkáját ez a bizottság. Ön szerint egy ilyen parlamenti bizottság mire alkalmas?
3: Hát nyilvánvalóan jogi értelemben igazságszolgáltatásra nem alkalmas, nincsenek meg az eszközei, nincs meg a hatalma hozzá. Egy valamire alkalmas, amit a bejátszás is mutatott, a politikai, és hozzátenném az erkölcsi felelősség megállapítására.
2: Ugye a bizottság elnöke, a Tiszás Csőszi Attila azt mondja, hogy a pénz útját és a politikai felelősséget is fel fogja deríteni ez a bizottság. Megmutatják, hogyan kezdődött az MNB ügy, kik a politikai felelősök, és hol úszott el a közvagyon. Volt már itt nyomozás, ön is elmondta itt ebben a stúdióban, meg máshol is, hogy mi hogy történhetett, hogy a vagyon egy része ingatlan befektetési hálózatba került, ugye a lengyel tőzsdén jegyzett cégekben, meg ciprusi, meg luxemburgi hátterű alapokba tették át. Nem lehet azt már majdnem egészen pontosan tudni, hogy mi történt? Volt MNB saját vizsgálat, volt ÁSZ vizsgálat, nyomoz a rendőrség, nyomozott az ügyészség, nem is sorolom tovább. Tehát mit nem tudunk még ebben az ügyben?
3: Szerintem azt nem tudjuk, hogy ki a hamiskártyás.
2: Az ötlet gazda?
3: És ez nem derült ki. És ez még nem derült ki. Az, hogy mi történt a pénzzel, hogy elveszett, hogy került oda, azt szerintem abszolút tudjuk. De valahol szerintem, ami nem kapott elég hangsúlyt, az a, amit én ősbűnnek hívok, hogy ez az alapítvány egyáltalán létrejöhetett. Mert erre semmilyen szükség nem volt. Tehát azokat a feladatokat, amiket az alapítvány alapító okirata magában foglal, azokat a Nemzeti Bank a saját költségvetéséből pontosan ugyanígy el tudta volna látni. És az, amit még megemlítenek az alapítvány érdekében, hogy hosszú távon biztonságot adjon, és hogy minden évben tudjon pénzt adni, hát erre azt tudom mondani, hogy a Nemzeti Bank el fog tűnni, hát az is tud hosszú távon pénzt adni, hát minden évben adott, most is ad, fog is adni. Tehát ezekre egyáltalán semmi szükség, nem kellett volna létrehozni ezeket az alapítványokat. Gyanítom, hogy a létrehozásuknak egyetlen oka volt, hogy kibújtak az ellenőrzés alól. Mert magát az alapítványt a Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága már nem tudta ellenőrizni. És ugye talán nem véletlen, hogy annak a vagyonnak a túlnyomó része abban az évben került az alapítványba, amikor nem volt felügyelőbizottsága a Nemzeti Banknak, azt hiszem 2014 tavaszától 2015 tavaszáig nem volt felügyelőbizottság, mert a parlament nem nevezett ki. Hát véletlenül.
2: Róna Péter itt volt, aki egyébként 14-ig volt felügyelőbizottsági tag, és hát több dolgot mondott, az egyik az, hogy szerintem teljesen ketté kell választani az ügyet, az, hogy mi lett a pénzzel, az egy másik vizsgálat. A felelősség kérdése, hogy kik adtak engedélyt az utalásokra, ez pedig teljesen egyértelmű. Az ötletgazda nem biztos, de az, hogy gyakorlatilag kiengedélyezte, az egyértelmű a Nemzeti Bank igazgatósága. Ez így van?
3: Hát önmagában az alapítvány létrejöttét azt a Nemzeti Bank igazgatóságának kellett jóváhagynia, és azt is, hogy a pénzek a Nemzeti Bankból oda átkerüljenek.
2: Jó,
3: én azt gondolom, hogy itt az első pont, ahol a felelősség megáll.
2: Na, akkor itt meg is állnék, mert én ezt szerdán nem tudtam így fejből, hogy kik voltak az igazgatósági tagok, és megnéztem 14. Balog Ádám, Gerhard Ferenc, Vindis László, a mostani ÁSZ elnök, és Nagy Márton, a később igazgatósági miniszter. Tehát ők, az ő felelősségük a pénzek kiutalására azt mondja, amit Róna Péter, hogy egyértelmű?
3: Én azt gondolom, hogy igen.
2: Akkor megyek tovább, volt egy ÁSZ vizsgálat. Ön szerint nem vett fel az kérdéseket, hogy az ÁSZ mostani elnöke, Vindis László, aki igazgatósági tag volt az MNB-ben, és engedélyezte ezt az egészet, tudott erről, majd utána ő az elnökség alatt vizsgálja az ÁSZ, hogy mi történt akkor?
3: Nem, ő nem azt az időszakot vizsgálta, az ASZ, hanem azt az időszakot vizsgálta, amikor ő már nem volt a Nemzeti Bank alelnöke.
2: Na jó, de hát ott volt, amikor
3: Igen, és egyébként egy interjúban ő ki is állt amellett, hogy szerinte az alapítvány létrejötte, az jogos volt, és közérdeket szolgált. Én ezzel messze menően nem értek egyet, de ő ma is úgy gondolja, hogy az alapítványokat jó célból hozták létre, csak aztán rosszra használták.
2: A rendőrségi nyomozásról nem sokat tudunk, illetve most már az ügyészség mondta magához. Tanúként kihallgatni őket mindenképpen kellene ön szerint?
3: Szerintem mindenképpen, minden körülmények között.
2: Ugye az ASZ vizsgálat egyébként azt mondta ki, erről maga az elnök számolt be, hogy ennek során nem vetődött fel közvetlenül Matolcsy György büntetőjogi felelőssége, mert a volt jegybank elnök nem volt se kuratóriumi, se felügyelőbizottsági tag, ugye te ezt erre utalt az előbb, az érintett alapítványnál, sem a befektetéseket lebonyolító cégekben sem töltött be vezető tisztséget. A kuratóriumnak és a felügyelőbizottságnak van itt felelőssége, akkor nem az igazgatósági tagoknak, az igazgatóság elnökének, aki a jegybank elnöke ön szerint?
3: Most ketté kell választani a dolgot. Az egyik, az alapítványok létrejötte, ott én azt gondolom, hogy az elnök, alelnökük, igazgatóság tagjai felelősek. Ugye jó dolgot csináltak, amire indok, racionális indok nem volt, és hogy jogszerű volt-e, azt én nem tudom eldönteni, de legalábbis bennem kérdéseket vet föl, hogy ilyen összegben, ilyen célokra, ami nem tartozik a Nemzeti Bank alapfeladatai közé, mert az, hogy pár tízmillió, pár százmillió forintot elköltenek erre, az rendben, na de 260 milliárdot, tehát az nem ugyanaz. Tehát ez egyik kérdés. A másik kérdés, ha már megvolt az alapítvány, akkor ugye az első frontvonalban a kuratóriumi tagok vannak, mert formálisan ők hozták a döntéseket. Hogy ők alkalmasak voltak erre a feladatra, azt nem tudom, valószínűleg nem, de ennek ellenére ők döntöttek. A más kérdés, hogyha ők valószínűleg nem voltak képesek felmérni ezeket a kockázatokat, akkor vajon miért hagyták ezeket jóvá, kinek a sugallatára, kinek a megbízásából, kinek az érdekében. Na most ez, amit viszont én nem gondolom, hogy egy parlamenti vizsgálóbizottság ki tud vizsgálni, ez szerintem rendőrség, ügyészség, ha valaki.
2: De hogy lehet ezt bizonyítani, hogy ő volt az ötlet?
3: Hát vannak dolgok, amiket lehet bizonyítani, még esetleg vannak papírok, amiket valaki eltett, vagy vannak tanúk, akik egybehangzóan állítanak valamit, még akkor is, hogyha nincs leírva. Tehát,
2: azt mondja, hogy vannak papírok, amiket valaki eltett, és ha azóta eltették, több mint egy éve zajlik a nyomozás, és nem történt egyelőre semmi, amiről tudnánk. Még csak
3: hát nem tudjuk, hogy mi történt, nyilvánosan nem számoltak be róla, de hát sajnos ezek az ügyek Magyarországon valamilyen oknál fogva borzasztó hosszú ideig tartanak. Itt vannak ügyek, amik 4-5 éve kezdődtek el, és még mindig nem jutottak el az ítélet, az elsőfokú ítéletig sem.
2: Hát, ha majd most a miniszterelnök ma bejelentette, hogy felgyorsítják ezeket a folyamatokat, ugye itt az NVHH körüli mizéria miatt jelentette be ezt. Visszatérve szerdára, Róna Péterrel szóba került itt a felelősök kérdésénél, hogy 14-ben, az akkori felügyelőbizottság, aminek ő a tagja volt, figyelmeztette a Nemzetgazdasági Minisztériumot. Tehát ők kaptak egy jelzést a jegybanki alapítványoknak biztosított tőkejuttatás miatt, hogy ez ellenkezik a törvényekkel, de legalábbis aggályos. 2014-ben Varga Mihály volt a Nemzetgazdasági Miniszter, ugye, most ő az MNB elnöke, őt figyelmeztették. Azt mondta Róna Péter, hogy figyelmeztették őt is, Kövér Lászlót is. Ő követette elhibát ön szerint.
3: Most az első kérdés az, hogy figyelmeztették, hogyan?
2: Leírták neki.
3: Hát azt mondta, hogy... Én azt gondolom, hogy ezt a papírt még senki nem látta. Én láttam a Felügyelőbizottság 2014 évi éves jelentését. És abban szó szerint a következőket, bocsánat, puskáznom kell. A jegybank törvény rendelkezéséből közvetlenül nem vezethetők le olyan nagyszabású programok, mint például az értéktárprogram, amely nemzeti szinten fontos feladatokat tűz ki célul, de részben átveszi egyes állami intézmények feladatkörét. Mivel az MNB-n belül az egyéb tevékenységek támogatások köre szélesre bővül, az erőforrások nagysága jelentősen meghaladja a korábbi összegeket, felmerülhet, hogy külön szabályozás szükséges. Ennyi.
2: Tehát most, az van benne, hogy törvénytelenségre utaló...
3: Egy szó nincs az FB jelentésében se törvénytelenségről, se tiltakozásról, se semmiről. Aztán az FB megszűnt. Hogy közben 2014 márciusa és a megszűnésük között ők milyen papírt és hogyan tettek le az akkori pénzügyminiszter asztalára, arról én nem tudok, mert nyilvánosan ilyet én nem leltem fel. Én azt gondolom, hogy ha volt ilyen papír, akkor azt nyilvánosságra kéne hozni.
2: Ez hol lehet ez a papír? Ezt hol lehetne megtalálni?
3: Hát, mert hogy most valamelyik felügyelőbizottsági tagnál, az MNB-ben, a felügyelőbizottsági tagoknál, vagy a pénzügyminisztériumban. Mert az FB éves jelentése nem ezt tükrözi, amit Róna Péter mondott.
2: No, menjünk tovább. Egyébként magához vonhatja az új hivatal ezt az egész ügyet is, ami már egész jól fel van tárva, tehát lehet, hogy lehet akár az első feladat. Mit lehet tudni most a vagyonról? Matolcsy György azt mondja, hogy minden vádat tagad, tehát hogy ez a vagyon itt megvan, itt van egy óriási félreértés, és ott itt a befektetések értékelésével kapcsolatban van vita.
3: Hát tudom, ez az autópálya ügy, mindenki szembe jön az autópályán. Körülbelül ezt tudom rá mondani. Most jelenleg a 2025-ös könyvvizsgáló által auditált mérlege az alapítványnak, az 26 milliárd forintot mutat ki, 260 valamennyit tettek bele, és van egy nagyon apró megjegyzés a mellékletben, ami azt mondja, hogy az alapítvány ezen felül nem is garanciát vállal, de mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az általa tulajdonult optima befektetési alap kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. Most ez az optima befektetési alap, vagy ZRT, az a Nemzeti Bank 100%-os tulajdona, és a tőkéje jelenleg mínusz 260 milliárd forint, és kötvényeket bocsátott ki, ezeket vette meg többek közt a Kecskeméti Egyetem. Most amikor a Nemzeti Bank azt mondja, hogy mindent el fog követni annak érdekében, hogy ez a befektetési cég kötelezettségeinek eleget tegyen, ez azt jelenti, hogy ha a befektetési cégnek nincs pénze, akkor a Nemzeti Bank fog fizetni. Tehát van egyszer egy 26 milliárd forint maradt, és abból még szükség esetén további kötelezettségei lehetnek a Nemzeti Banknak, ha a dolgok úgy alakulnak. Márpedig a dolgok nem alakulnak jól, mert ennek a GTC-nek az árfolyama az egy évvel ezelőtt azt hiszem 4 zloty volt, most 2,5 zloty, a másik nagy befektetése, ez az Ultima Capital, a svájci cég, az nem egy likvid eszköz, tehát az gyakorlatilag eladhatatlan, kivéve, hogyha a többségi tulajdonos megveszi, az meg annyit fizet érte, amennyit akar, mert más vevő valószínűleg.
2: Hát akárhonnan nézzük, annyit ért.
3: Tehát
2: egészen más a végén. Áprilisban mondta el itt, hogy 2023-ban mi is történt az Erste vezetőjével az MNB-ben. Hogyan zsarolták meg őt ön miatt? Ezt követte egy belső vizsgálat az MNB-nél. Ez megállapított, hogy a vádak megalapozottak, ezért az MNB feljelentést is tett. Ez volt áprilisban. Azóta én kerestem, de nem találtam friss fejleményt. Történt-e valami a feljelentés nyomán?
3: Hát május elején kapcsolatba lépett velem a Nemzeti Nyomozóiroda, és megkértek, hogy tegyek tanúvallomást ebben az ügyben. Én május első hetében azt hiszem bent jártam, elmondtam, amit tudtam, följegyezték, tudomásom szerint másokat is behívtak, más érintetteket is behívtak tanúvallomást tenni.
2: Azt tudja, hogy ki kelt, vagy az?
3: Hát ugye a szereplők ismertek ebben a helyzetben, tehát a meglévő szereplők közül, anélkül, hogy én most neveket mondanék.
2: Tehát az akkori alelnököt is.
3: Hát meg más érintett bankot, ugye?
2: Igen, igen.
3: És én nem régen a jogi képviselőmet megkértem arra, hogy érdeklődjön, hogy hogy áll a nyomozás, és az érdeklődésére annyit mondtak neki, hogy nagy erőkkel folyik a nyomozás, de ennél többet én sem tudok.
2: Hát ha lesz valami híre, akkor várjuk vissza. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Én köszönöm a meghívást.
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: Károkat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz a római Kolosszeum és környéke. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagyható távolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosszeum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon. Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották.
2: Petőfi Jókai Táncsics, 18-48.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Korrupciós kockázattal járhat a hirtelen érkező uniós források elköltése, figyelmeztet az integritás hatóság elnöke. Bíró Ferenc szerint ennyi pénz befecskendezése egy régóta korrupcióval terhelt rendszerbe új visszaélésekre adhat lehetőséget. Bíró Ferenccel beszélgetünk.
3: Az integritás hatóság elnökével jó estét kívánok, köszöntöm.
4: Szép estét.
3: Mindjárt beszélgetünk az uniós pénzekről és a korrupciós kockázatokról, de előtte hadd kérdezzem a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal új vezetőjéről, egyáltalán a hivatalról, ettől hangos most a sajtó és a közbeszéd az elmúlt héten, hát ma pont került ennek az ügynek a végére Unger Anna a hivatal vezetője. Mit gondol a jelöltállítás folyamatáról, vagy az egész hivatalról?
4: Hát én innen is gratulálok az elnök asszonynak a megválasztásához, kinevezéséhez, nem is tudom, hogy mi lesz ez most pontosan. Az MVVH-val kapcsolatosan én azt gondolom, hogy Magyarországnak talán egymással együttműködő intézményekre van szüksége, nem egymás mellett működő intézményekre. Az integritás hatóság mindig is egy kooperatív viselkedést szeretett volna az állami igazgatáson belül meghonosítani. Értelemszerűen az MVVH felállítását is nagy érdeklődéssel követtük, előkészítettük az összes olyan létező dokumentumot, együttműködési megállapodást, bármi olyat, ami lehetővé teszi azt, hogy viszonylag gyorsan egy ésszerű jó együttműködés alakuljon ki itt a
3: két hatóság. Én ezért is kérdeztem meg, mert az MVVH-ról szóló törvényben benne van tulajdonképpen, de ott az van, hogy önök ellenőrizhetek az elnök helyetteseinek vagyonnyilatkozatait a jövőben, de akkor mondjuk ezen felül is van közös munka, vagy lehet közös munka?
4: Hát én abban reménykedem, hogy az antikorrupciós harc Magyarországon egy új szereplővel bővült. Ugye már eddig is volt egy viszonylag komoly intézményi háttér, most, hogy akkor van még egy harcos az antikorrupciónak, remélem, hogy ezzel válvetve fogunk tudni közösen minél komolyabb eredményeket elérni.
3: Akkor nem tudom, jövő héttől megkeresik az új elnököt, vagy a hivatalt, felveszik a kapcsolatot. Adnak-e, tud-e mondani olyan ügyet, amit biztos, hogy átadnak? Ugye 22-ben alakult a hatóság, 300 oldalas dokumentumot hoztak nemrégiben nyilvánosságra, vagy 2020-ig átadnak. Ugye 22-ben alakult a hatóság, 300 oldalas dokumentumot

0: számítógépek ügye, azt vizsgálták-e, MNB ügyet nem vizsgálták, Elios ügy, most egy-két ilyen nagy szimbolikus ügyet mondtam az elmúlt 16 évben.
1: A Covid alatt történt közbeszerzések, azok híresen, vagy a Covid alatt történt beszerzések azért híresen komoly kockázatokat hordoztak magukba. Egyébként a lélegeztető gépek ennek egy eklatáns példája. Abban nem volt Európai Uniós forrás, ugye az integritás hatóságnak a hatóköre vagy tevékenysége az uniós források költésére, illetve ellenőrzésére korlátozódik. Többször tettem olyan javaslatot, és még fogok is ilyen javaslatot tenni, hogy ezt az egyoldalú ellenőrzési rezsimet szerintem érdemes lenne megszüntetni, és forrás semlegessé tenni a hatóságnak a hatókörét.
0: De nem csak az uniós pénzek fölött törködjenek.
1: Persze. De mondjuk a PCR tesztek, amik hasonló, hogy mondjam, hiátussal lettek beszerezve, azok kifejezetten olyanok voltak, amelyekkel kapcsolatosan a hatóság már tett felülbírálati indítványt.
0: És az Elios ügy, ott uniós pénzekről volt szó.
1: De azért az még bőven így a hogy mondjam, talán az mindenképpen hozzájárulhatott a kondicionitási eljárásnak a kialakításához.
0: Ugye de azt így visszamenőlegesen akkor már nem vizsgálják.
1: Visszamenőlegesen nem, nincsen hatóköre a hatóságnak.
0: Görög Márta igazságügyi miniszter nem régen jelentette be, talán egy vagy két napja, hogy a kormány szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat, meg átláthatóbbá tennék a közbeszerzéseket. Például az integritás hatóság jogkörét is kibővítenék. Ez akkor érinti már ezt esetleg? Ezt nem említett, hogy szeretne a hatáskörbővülést?
1: Ugye alapvetően ez azok a hatáskör módosítások, amelyek így most így az elmúlt időszakban megjelentek, azok azt a célt szolgálják, hogy az ország minél hamarabb eredményesen le tudja zárni a kondicionálási eljárást, és hozzájusson ezekhez a pénzekhez. Ugye ez azt jelenti, most így nagyon leegyszerűsítve, hogy hétfőn fordul a naptár. Ugye eddig küzdöttünk azért, hogy ezek a pénzek bejöhessenek egyáltalán az országban, most pedig az fog történni, hogy egyik napról a másikra viszonylag nagy mennyiségű pénzforrás fog az országba áramlani tudni. Ugye ezért is nyilatkoztam én annó azt, hogy amikor egy komoly kockázattal, komoly tradícióval terhelt rendszerben nagyon sok pénz érkezik, akkor ott az ellenőrzésnek nem lazulnia, hanem pont ellenkezőleg sokkal komolyabbá kell válnia, meg sokkal napra készebbé kell fejlődnie.
0: Én most hoztam egy-két ügyet, MNB Elios gondosóra, vagy a Pest megyei minibölcsőde ügyét hozok a másik oldalról is. Mostantól egyébként bárki fordulhat az integritás hatósághoz, mondjuk az augusztus 20-ai közbeszerzések kapcsán érkezett-e önökhöz bejelentés?
1: Bejelentés nem érkezett.
0: És saját hatáskörben vizsgálják ezt?
1: Én úgy tudom, hogy ebben nincsen Európai Uniós forrás. Az alapvetően a közbeszerzési hatóságnak a feladat körébe tartozik. Jó, egy
0: akkor ilyen. Uniós források, ugye azt mondja, hogy komoly korrupciós kockázattal járhat a hirtelen érkező uniós források elköltése. Korrupciós kockázat mindenhol van, talán ez elmondható, de hogy lehet ezeket legalább minimálisra szűkíteni?
1: Hát szerintem már az sokat segít, hogy mi beszélünk róla. Tehát hogy az, hogy nyilvánosságot kap, és a társadalmat edukáljuk, az önmagában szerintem egy nagyon nagy lépés előre. A kockázatoknak a felismerése és elismerése, az már gyakorlatilag egy, hogy mondjam, félúton van azoknak a bekövetkezésének a megakadályozásához.
0: Hát de jó lenne, ha így lenne, ezt a társadalom meg tudná akadályozni.
1: A másik felét meg az ellenőrző szerveknek kell hozzátenni. Ugye, tehát, hogy egyrészt a pályázatíróknak, meg aki a pályázatírókat ellenőrzi, pályázatok kiíróinak, tehát hogy a pénzosztó rendszerek fölött felügyeletet gyakoroló különböző ellenőrző szerveknek kell jobbá válnia, odafigyelnie. Az integritás hatóságnak értelemszerűen komoly feladata van ebben a kontrollkörnyezet kialakításában, meg ellenőrzésében, meg napra készen tartásában.
0: Ja, de akkor mi azt mondjuk, komoly feladata van, mert azt mondja, hogy ennyi pénz befecskendezése egy régóta korrupcióval terhelt rendszerbe, nyilván visszaélésekre ad lehetőséget, de akkor mind kellene változtatni, vannak-e konkrét javaslataik, amiket esetleg megtettek meg?
1: Hát ezeket, hogy mondjam, tehát egy értelemszerűen megtettük, meg írtunk erről egy nagyon hosszú dokumentumot, ami most így idén harmadszor jelent meg, ez ugye a magyar közbeszerzési rendszernek az integritását elemzi, ebben viszonylag nagy számú javaslatot tettünk meg annak érdekében, hogy hogyan lehetne ezt a rendszert javítani. Amit mi házon belül meg tudunk tenni, például mondjuk egy olyan rendszer kifejlesztés, ami mesterséges intelligenciával figyeli a közbeszerzéseket, figyeli az egyes tranzakciókat, jelzi a rendszer azt, hogy hol lehet különböző kockázatok, hol valósulhatnak meg különböző kockázatok, ezeket hogyan javasolja ellenőrizni, és akkor emeg

0: teszünk utána humán erőforrást, ami ezeket utána validálja, és hogyha ezek ténylegesen bekövetkeznek, vagy ténylegesen jelen vannak, mint kockázat, akkor utána ezeket a jelzéseket megteszi adott esetben a NAV, a közbeszerzési hatóság, a GVH, a közbeszerzési döntőbizottság, az ügyészség, a rendőrség, afelé, akinek éppen ez a területére fog esni.
1: Még egy utolsó dolog, júniusban vádat emeltek ön ellen. Hol tart ez az eljárás? Kihallgatták-e már, vagy be tud-e számolni bármiről?
0: Ehhez képest újdonság nincsen, de én ezt így ennél komolyabban nem is fogom kommentálni, mert a végén még valaki tényleg azt gondolja, hogy emögött egy tényleges ügy van.
1: Miért nincs tényleges ügy emögött? Vádemelés van ön ellen, és ráadásul nem, letöltendőt kértek őre.
0: Nem fogom én ezt most tovább kommentálni.
1: De miért nem?
0: Hát mert, ez, hogy mondjam, tehát nem gondolom, hogy ezt így a nagy nyilvánosság előtt.
1: De hát a vádpontok ismertek, hűtlenkezelés, más bűncselekmények, és azt mondja, az ügyészség 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott az integritás hatóságnak.
0: Én azt mondom, hogy levizsgáltunk 1000 milliárd forintnyi közbeszerzést, aminek a jelentős részével komoly megállapításaink voltak.
1: Tehát azt mondja, hogy ez egy koncepciós eljárás volt? De most már nem az a kormány van.
0: De az eljárás maga ugye akkor történt, amikor történt.
1: Akkor úgy kérdezem, nem lehet jobbnak mondjuk lemondani a hatóság éléről, amikor vádemelés van ön ellen?
0: Én azt gondolom, hogy a...
1: Vagy amíg a nevét nem tisztázza, hogyha azt mondja, hogy ez egy koncepciós eljárás, mert ezzel azt mondja, hogy az ügyészség koncepciózusan jár el, tehát ez is egy súlyos vád az ügyészség felé.
0: Én azt gondolom, hogy nekem lemondani, ha én lemondanék, az nagyon nehéz helyzetbe hozná a következő elnököt. Ugye az azt jelenti, hogy elég egy elnököt valamilyen, akár úgy is mondhatom, hogy mondva csinált problémával megcincálni, és akkor utána az az elnök lemond. De ezen a ponton én ennél többet tényleg nem fogok
1: ehhez mondani. Jó, vagy ha vége lesz, vagy lesz bármiféle ítélet, akkor nyilván beszámolunk róla, de akkor ne azt kommentálja, hanem azt, hogy az új kormány nem tette az irányba lépéseket, hogy elmozdítsák a helyéről.
0: Miért tettek volna?
1: Csak kérdeztem, tettek vagy nem tettek? Ha nem tettek, akkor az ÁSZ elnöke sem indított eddig ön ellen a felmentésére irányuló eljárást?
0: De hát az köztudott, hogy azt megtette.
1: Azt megtette már.
0: De hát még valamikor júniusban, júliusban talán.
1: De az elindult az eljárás? Mert őt kérdezték persze. Akkor a sajtóban, de azt mondta, hogy majd ha vádemelés lesz, de akkor ez már megtörtént.
0: Hát ez viszonylag komoly sajtóvisszhangot is kapott annó. Igen, az ÁSZ elnöke benyújtott egy ilyen keresetet, ez egy közigazgatási bírósági eljárás.
1: De lesz, akkor még ebben sincsen új.
0: Ebben sincs még, igen.
1: Köszönöm szépen, hogy itt vagy.
0: Én köszönöm szépen.
1: Most jön az Aktuál Paprika Kingával. Szervusz Réka, mi lesz nálatok? Kik jönnek hozzátok? Vagy hozzád, és miről beszélgettek?
2: Szervusz, Gyödi, jó estét kívánok a nézőknek is. Én el vagyok kényeztetve Slág Ferdik vendégekkel, akikkel többek között beszélgetni fogunk az ősi riválisok összecsapásáról, mert hogy itt politológusok és jogászok kérdőjelezik meg egymás döntéseit azzal kapcsolatban, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Bizottság élére politológust vagy jogászt kellett volna kinevezni, kitalálhatják, hogy kinek mi volt a tétje, illetve mi a mostani véleménye, de erről is fogunk beszélni Unger Anna kinevezése kapcsán, illetve arról, hogy a közmédiát felügyelő testületek felállítása erősen botladozik, miközben a közösségi média, egészen konkrétan a Meta, rekordösszegű 18 milliárd dolláros büntetést kell fizessen most először az Egyesült Államokban, és bizonyos szolgáltatásokat, bizonyos elemeit a szolgáltatásainak be kell szüntesse a gyermekek védelmére, ami történelmi léptékű változás lesz. Ezek a témáim, és várom önöket Keresztes Attilával, Nagy Attila Tiborral és Árpási Bencével.
1: Én pedig kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, hétfőn lesz legközelebb egyenes beszéd, EGO várja majd önöket, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
1: Ön szerint képes lesz a kormány 5 év alatt lezárni a büntetőügyeket? Ez a mai kérdésünk, már is kezdünk.
2: Unger Anna Rózát választotta meg a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A hivatal nyomozati elnök helyettese pedig dr. Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A Fidesz képviselői a szavazás előtt ismét kivonultak a teremből. 29 amerikai állam perelte be a Metát azzal a váddal, hogy tudatosan károsítja a fiatalok jólétét. A Facebooknak és az Instagramnak ezután 2 órás időkorlátot kell bevezetniük a kiskorú felhasználóknál. Magyar Péter szerint nem elfogadható, hogy fontos ügyekben 6 év alatt sem születnek ítéletek, ezért több erőforrást kell adni az ügyészségnek és a NAV-nak. Ma esti vendégeink: Keresztes Attila, energiastratéga, Nagy Attila Tibor, politológus, Árpási Bence, a Népszava újságírója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
1: Jó estét kívánok! Nagy Attila Tibor reklamált is, hogy őt ne politológusként, hanem politikai elemzőként mutassuk be. Úgyhogy meg se kérdezlek erről a jogász-politológus vitáról akkor, hiszen ezek szerint semmi érintőleges érintettséged van, de akkor hagyj köszöntselek titeket egy újabb kiváló péntek estén, amikor velem házi bulisztok, és a nézők is velünk tartanak. Nyilván a Vagyonvisszaszerzési Bizottság témája foglalkoztat nagyon sokakat. Gyorsan szaladjunk egy kört. Jogászok szerint jogász kellett volna megválasztani, több politológus viszont nagy örömének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy egy politológust választottak Unger Anna személyében a Vagyonvisszaszerzési Bizottság élére. Kezdjük egy újságíróval, aki kibicként hozzám hasonlóan részt vehet ebben a vitában. Most azon túl, hogy ez a két testvérszakma folyamatosan harcol egymással legitimitásért minden egyetemi karon, minden tanszék, minden szegletében, van-e valóban ennek a fajta szakmai elvárásnak jelentősége? Kell-e mondjuk speciál pont jogásznak lenni,
3: nem
1: akit kineveznek?
3: Én úgy gondolom, mert volt egy olyan közjogi funkciónak a betöltője nem is olyan sokáig Magyarországon, aki a legjobb büntetőjogász hírében állt, sőt, talán ő is volt az egyik legjobb büntetőjogász, és ő volt az, aki végig asszisztálta ahhoz, hogy a fideszes nagyhalak végig megússzák.
1: Csak nem Polt Péterről van?
3: De. Tehát teljes mértékig, az ügyészség élén betöltött szerepe és működés az teljesen, teljes negatív ellentéte mindannak, amit ő egyébként a tudományos munkásságában meg elméletben tud. Úgyhogy nem minden az, hogy valakinek milyen a végzettsége. Unger Anna esetében pedig majd az idő eldönti.
1: Én azért azt képzelem, hogyha megkérdeznénk például az orvos szövetségeket, vagy esetleg a cipészek érdekképviseleteit, akkor ők is tudnánk a saját szakmájukat ajánlani, de előtte nézzük meg az összefoglalót, hogy mi történt, utána megkérdezem a többi vendégemet is ebben a témában.
4: Van egy rossz hírem, kedves fideszes KDNP-s képviselők, adják át a még mindig az Adrián ringatózó törzsfőnöknek, maffiafőnöknek is, hogy ne tartsanak 6 évig, sőt lehetőleg minél rövidebb ideig tartsanak ezek a büntetőjárások.
2: Így üzent a miniszterelnök az előző kormány politikusainak, hogy mire számíthatnak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal új vezetőjétől. Unger Anna szeptember 1-én kezdi meg 6 éves megbízatását. A Fidesz képviselői a szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Korábban azt közölték, nem támogatják az új hivatal létrehozását, és az Alkotmánybírósághoz fordulnak az erről szóló törvény miatt. Közben Magyar Péter Facebook posztban jelentette be, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői azonnali hatállyal 24 órás rendőri védelmet kapnak. A miniszterelnök kijelentette, a hivatal elnöke és nyomozati elnök helyettese a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak.
1: Ez ugye klasszikus húzás, a maffia ügyészeket állandó védelemmel ellátni, ez mondjuk a 90-es évekből Olaszországból például ismerős lehet, és indokolt is volt egyébként ez az extrém védelem, hiszen több az olasz maffiát felszámolni igyekvő, vagy az ő ügyeiket felgöngyölítő ügyészt meg is öltek akkoriban. Tényleg ennyire éles nálunk is a helyzet, vagy ez most inkább egy gesztus, vagy mutatja, hogy mennyire fontos az új kormánynak ez a hivatal, meg ennek a hivatalnak a vezetése?
5: Hát ha azt nézzük, hogy Pablo Escobar vagyona nagyjából 1000 milliárd forintra volt tehető, amikor a csúcson volt, és milyen veszélyes volt, és mi most beszélünk, ki tudja, 30 000-ről, 60 000 milliárdról, akkor azért ez az összeg, ez ugye azért indokol egy fokozott odafigyelés.
1: Jó, azt adjuk meg, hogy Pablo Escobar nem forintban tárolta a pénzét.
5: Nem, elásva, és így úgy, és különböző módon.
1: Vízilóban.
5: Vízilóban, és zebrában.
1: Ez egy fontos
5: Hopp, tétel. Találtunk egy fontos linket.
1: Akkor Nagy Attila Tiborhoz fordulok, hogy mégis beszéljünk kerül a szakmai húzavonáról. Aki nem ezeken a területeken, meg nem a társadalomtudományok, bölcsészettudományok és a jogi karok környékén nő fel, az talán nem is találkozik azzal, hogy egyébként azért a politológia, mint tudomány fölött zajlik némi húzakodás ezek között, a tudományterületek között. Van itt ellentét, és nagyon sokszor felmerül, hogy például politikai pozícióra államokat vezetni, ki a legkompetensebb ember.
6: Egy jogász, egy politológus lehet jó vezető és rossz vezető is a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalén. Nekem ez röviden az álláspontom. Lehet, hogy Unger Anna rossz vezető lesz, lehet, hogy jó vezető lesz. A bizottsági meghallgatását én láttam, onnan az volt a benyomásom, hogy ahhoz képest, hogy nem jogász, neki vannak elképzelései a hivatal belső működését illetően, és azért az is látszott, hogy olvasta a törvényt, tud törvényt olvasni, legalábbis ami neki nagyon fontos, úgyhogy egy kicsit más véleményem van, mint Bárándi Péternek volt tegnap este az egyenes beszédben.
1: Vagy Mellétei Barna Mászlónak,
6: vagy akár neki, és hát látom a sok-sok komment előtt, akik többek között emiatt vannak felháborodva, hogy Unger Anna valóban nem jogász. Nyilván nekik abban igazuk van, hogy a jogi végzettség ad egy jó mankót ahhoz, hogy jogilag tudja értelmezni. Viszont ez a hivatal nem pusztán egy jogi feladat, hanem ennek van egy kontextusa. A kontextus pedig az, hogy az új hatalom és a tisztelt szavazók meggyőződése szerint az elmúlt 16 évben hihetetlen lopássorozat zajlott, és ez a lopássorozat, ha volt egyáltalán ilyen nagymértékű, mondjuk 30 ezer milliárd forintnyi, egyébként nem tudom, hogy ez honnan jön ki, de most ezt hagyjuk. Tehát, hogyha tényleg sok lopás volt, az azért nem csak büntető jogi, hanem a társadalom állapotára is vonatkozik. Én arra gondolok, hogy a társadalom immunrendszere elég gyenge lehetett, hogyha valóban ilyen nagy lopások meg tudtak történni, illetve amiket sokan lopásnak gondolnak, azok sokszor azok voltak, hogy a hatalomhoz közel álló nagyvállalkozók rengeteg közbeszerzést és állami beruházást nyertek meg, és ezáltal jól meggazdagodtak. Na most azért beszélek a társadalom immunrendszeréről, mert hogyha van egy erős sajtó, van egy olyan kialakult közvélemény, hogy függetlenül attól, hogy a kormány hogyan osztogat, fel van háborodva az ilyen gyanús ügyeken, akkor végül is a hatalomnak az esélye is kevesebb lesz, mert előbb-utóbb megbünteti a nép, hogy ilyen pénzeket adjon hozzá közeli haveri vállalkozóknak. Tehát ebből a szempontból akár még szerencsés is lehet, hogy politológus került a hivatal érére, de majd meglátjuk, hogy jól működik.
3: Nekem volt egyébként, nagyon felkészült voltam úgy Ungeren abszolút, tehát hogy nyilván
1: jó,
3: más
1: a,
3: volt,
1: egy, mint... Bocsánat, a szakmai teljesítménye alapján teljesen biztosan kvalifikált ember, tehát képességes, bizonyított, nagy szakmai teljesítménye
3: én nem
1: van.
3: Nem éreztem olyat, hogy ő most teljes mértékben alkalmatlan lenne, inkább egy más karaktert érzékeltem egyébként a meghallgatásán. Én egy mondatára kaptam fel egyébként a fejemet, és ez picikét érző, mondjuk így, hogy elméleti erősségét, vagy az elméleti vonalát erősít, hogy ő, remélem jól fogom őt idézni, hogy a társadalomnak meg kell értenie, hogy mi történt vele az elmúlt 16 évben. Na most szeretném jelezni minden fenntartásom mellett, hogy szerintem megértette. Április 12-én a magyarok többsége jelét adta annak, hogy megértette, hogy mi történt az elmúlt 16 évben. Épp most a választók egy túlnyomó hányada az következményeket akar látni, és ennek a érzetnek, mondjuk így, hogy a kicsapódását látjuk most ebben a pezsgésben is, amit itt most látunk itt a hivatal felállításával, vagy a hivatal elnökével kapcsolatos vitákban.
1: Hogy azt megértette a társadalom, hogy milyen hatással volt rá a NER, azt szerintem állíthatjuk biztosan ebből a választási eredményből, hogy azt megértette, hogy ez a folyamat hogyan jött létre. Például, hogy az immunrendszere hol volt hiányos, hogy a politikai részvétel hol hiányzott, hogy hol nem védte meg a saját intézményrendszerét, az szerintem egy másik probléma. De Unger Anna azt is mondta a meghallgatásán, és itt most idézem, elég jó szervező vagyok. Nem vagyok kedves, de azt, hogy kisítő lennék, még nem hallottam. Nem szeretem a csinadrattákat, előbb legyen elvégezve a munka. Egy ilyen hatóság élére azt képzelem, hogy nem azzal kell megválasztatnia magát. Még akár egy nőnek sem, hogy ő mennyire cuki, és esetleg jól süt. Mit gondolunk ebből a kijelentésből? Nekem leginkább a jó szervező kitétel kaptam meg a tekintetemet.
5: Igen, hát ezt azért kiegészíteném még két szemponttal. Én először, mielőtt elkezdtem az energetikával foglalkozni, legelőször filozófiát tanultam, és ugye pont az egyik alapvetése a filozófiának, már az ókorinak, hogy ki lenne a jó vezető. És hát filozófusok hosszas töprengés után oda jutottak, hogy filozófus lenne a jó vezető.
3: Na hát.
5: És, hogy még csavarjak egyet, ugye kijártam a jogot is, büntetőügyvéd voltam 10 évig, úgyhogy ez pedig a szakma kötelezne, hogy azt mondjam, hogy a vezető az legyen egy jogász. De mivel egyszerre több szempontrendszer van bennem, ezért egy kicsit jobban meg tudom rágni ezt a témát talán, mint ha csak egy szakágat ismer az ember.
1: És így arra jutott, hogy nyilván újságíró kellene legyen.
5: Hát arra jutottam, hogy talán egy kicsit erős mondatokkal mutatkozott ő be, és ebből könnyű volt indulatosan konzekvenciákat levonni, és azt mondani, hogy hát ez a nő, ez nagyon messze van attól, amit mi elképzelünk egy hivatal élére. Ráadásul semmilyen büntetőjogi gyakorlata nincs, nem lesz képes ezt az egészet átnézni. És először nekem is ez volt a véleményem. Aztán azért most azóta már adott egy újabb interjút, egy kicsit jobban lehet látni, az egész szervezetnek a felépítéséről is most már van egy kis képünk, hogy valójában ő nem a büntető eljárásokat fogja vezetni, ezt el is ismeri, hogy ehhez nincsen kompetenciája, hanem a szervezetet próbálja meg összerakni, ami kiszolgálja majd ezeket a különböző nyomozat és ilyen-olyan cselekményeket. Most, hogy erről alkalmas vagy nem, ezt nem tudom megmondani. Ha van jó szervező készsége, akkor erre képes lesz. Hát nyilván intelligens, nyilván sok mindent látott már az életben, úgyhogy valószínűleg ezt meg fogja tudni ugrani, de ez idő kérdése. És bocsáss meg mindjárt, 6 év volt itt még, ami nagyon kiverte a biztosítékot mindenkinél, nálam is, meg kell, hogy mondjam.
1: Egészen konkrétan azt mondta Unger Anna, hogy botorság lenne azt hírni, hogy 6 év alatt el lehet jutni addig, hogy bíróság által lezárt eljárások legyenek a vagyon visszaszerzésben.
5: Ebből a sztoriból ugye a 6 év ment át a köztudatban, hogy mi az, hogy 6 év alatt itt nem lesz eredmény. És nem mélységében és folyamatában, amit ő mondott. Azért hozzátenném, hogy a büntetőjogban vannak olyan lehetőségek, amikor hát fölgyorsulnak az események, hiszen lehet különböző alkukat kötni, és akkor nagyon hamar lehet rátványos eredményeket elérni, és én azt hiszem, hogy egy ilyen folyamatban ezt majd még fogják alkalmazni.
1: Illetve hát a teljes bírósági folyamatok tudnak nagyon sokáig tartani, akármit csinál az
6: alkalmazás.
5: Én is belefutottam, volt 10 éves ügyem is. Szörnyű, de ha megváltoztatják a büntető eljárás jogot, a perrendtartás, stb. Mindent, ami ide vonatkozik, akkor ezt nagyon fel lehet gyorsítani, és azt is tudni kell, hogy azért ennek, hogy ilyen sokáig tart egy-egy büntető ügy, ennek az is az oka, hogy egy-egy bírónak rengeteg ügye van, és egyszerűen, hát van, hogy előveszi a kis naptárját, és mondjuk fél év múlva van a legközelebb szabad időpont. Tehát most ha ez megváltozik, akkor ez föl tud pörögni.
1: Most éppen szó van a büntető eljárások szigorításáról, nézzük is, miről van szó.
2: Magyar Péter szerint elfogadhatatlan, hogy egyes büntető ügyek lezárása 5-10 évig tart. A kormányfő elismerte, hogy az eljárások elhúzódása valós probléma. Ezért a tervezett igazságügyi reformmal gyorsítanák a nyomozásokat, és lefaragnák az ítélethozatali időket. Emiatt jöhet a büntető eljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, és a bíróságok, valamint a nyomozószervek megerősítése, közölte a miniszterelnök. Ehhez várhatóan módosítani kell a büntető eljárási és a bírósági igazgatásról szóló törvényt is, illetve szükség esetén költségvetési többletforrásokat kell allokálni.
1: Mi újság ezzel a 6 évvel?
3: Itt két dolog van. Az egyik az, hogy lehetséges az egyébként itt, amit a bejátszóban is elhangzott, hogy a gyorsítás, hogyha a bíróságok adott esetben többletforrásokat kapnak, vagy valamilyen módon megsegítik őket, az már problémásabb, hogyha mondjuk esetleg védői jogosultságukat, vagy valamilyen más hát az adott eljárásban érintettekre hátrányosan ható változtatások vannak, az nem lesz jogállami, ezt majd az idő fogja eldönteni.
6: Én évtizedek óta hallok arról, hogy de jó lenne, hogyha lehetne gyorsítani a büntető eljárásokon, de jó lenne, hogyha több bíró lenne, de jó lenne, hogyha több alkalmazott lenne a bíróságokon. Erről már hosszú évek óta hallok, ez eléggé ismert probléma, és azon csodálkozom, hogy áprilisi választási győzelem óta a Tisza most jött rá arra először, hogy módosítani kéne a büntető eljárási törvényen, holott megtehette volna, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal létrehozásával párhuzamosan módosítja a büntető eljárási törvényt, mert hogyha valaki elolvassa a hivatalról szóló törvényt, én megtettem egyébként, abban szerepel az többszöri hivatkozás a büntető eljárási törvényre, tehát illet volna én azt gondolom, hogy a büntető eljárási törvényt módosítani, hiszen április 12-e óta már nem 100 nap telt el, hanem több.
1: Na, akkor most egy kicsit hagyd legyek az ördög ügyvédje. Nem hóthalálos mindegy, hogy ilyen szépen fogalmazzak, hogy mikor módosítják, kétharmaduk van, akkor adják be, amikor akarják, és még nem mert.
6: De miért nem adták be eddig? Tehát nekem úgy tűnik, hogy Magyar Péternek ez azért jutott eszébe, mert hogy a tiszások körében is felháborodás volt a Unger Anna által elmondott 6 év miatt, és akkor homlokára csapott Magyar Péter, hogy ja tényleg, akkor próbáljuk megnyugtatni valamivel a tiszás kommentelőket, és akkor bedobta, hogy akkor a büntetőeljárási törvényhez nyúljunk hozzá. De érdekes módon az elmúlt hónapokban a parlamenti hosszú beszédekben mondjuk azt, hogy én nem nagyon tudom felidézni, hogy ő legalábbis hangsúlyosan a büntető eljárási törvényről beszélt volna, és azt azért tudni kell a nézőknek, hogy ez egy rendkívül hosszú jogszabály. Tehát itt nem az van, hogy van mondjuk 60 paragrafus, itt több száz paragrafus van, és én hiányolom azt az előkészítő munkát, amit illett volna ennek a kormánynak megtennie, és a miniszterelnök feladata lett volna akkor ezt kisajtolnia az igazságügyminiszterből, csak akkor egy kicsit kevesebbet kellene facebookozni, és többet például az ilyen miniszterelnöki apró munkára is oda tenni.
1: Hallernén Nagy Anikó, akit ugye helyettesként neveznek ki, úgy fogalmazott, hogy akár egy év alatt is lehet látványos eredményeket elérni, még akkor is, ha konkrét bírósági ítéletek csak későbbre várhatók. Ezek lennének ezek az emlegetett vádalkuk esetleg?
5: Ez is egy módszer, de még egy pillanatra hadd válaszoljak arra, amit mondasz, mert hát neked ez egy újszerű dolog, de én azért 20-valahány évvel látom a jogszabályokat, tehát ez egy nagyon gyakori, hogy megszületik egy törvény, aztán az előírja, hogy ilyen-olyan rendeleteket kell majd létrehozni, és 6 év, 4 év, szóval évekbe telik, mire ez megtörténik.
6: Nem,
5: és
6: nem egy friss... nem újszerű, hagy javítsalak ki, tehát...
5: Értelek, csak akkor érdemes, tehát nem arra rámutatni és kiemelni, hogy Ez mintha ez olyan nagyon egyedi dolog lenne, hogy még nem történik meg.
6: Nem csak tanulni kellett
5: meg.
6: Volna az elmúlt évtizedekből. Nekem ez a probléma.
5: Hát, jó, oké,
6: frissen. Főleg, hogyha egy új hatalom van, amelyik azt mondja, hogy az előző 36 év hát olyan volt, amilyen, meg hogy Orbán Gyurcsány olyan volt, amilyen. Tudom róla, hogy 90-es évek végén is volt egy büntető eljárási kódex, sőt, ugye néhány évvel ezelőtt született egy új.
1: Tehát... Bocsánat, elveszem a szót Attilától, hogy megadjam Attilának a lehetőséget, hogy befejezze az előző mondatot, mert utána viszont azzal szeretnék foglalkozni, hogy mit írtak a mi nézőink.
5: Szóval csak a lényeg az, hogy azért idő kell ahhoz, hogy ezek a változások megtörténjenek. Nagyon sok, nem csak a büntetőkben, az energetikában, még mindig vannak több évvel ezelőtti, tehát még bőven Orbán kormány alatti törvények, amiknek nem készült el soha a végrehajtási rendelete. Úgyhogy ezek meg fognak születni, ezek a változtatások, viszonylag célzottan, hatékonyan, ezt látjuk, hogy ez a kormány erre képes. Aztán az még rengeteg jogi, meg mindenféle kérdés lesz, amit el kell rendezni, hogy ez tényleg működjön, de talán ebben most nem is érdemes belemennünk, mert ez egy jogelmélet.
6: Csak hogyha ez ennyire kiemelt dolog, lett volna erre 110 nap.
1: Nézzük, hogy mit szólnak mindehhez a mi nézőink, ugyanis erre vonatkozott a nap kérdése is, mely szerint azt kérdeztük önöktől, hogy ön szerint képes lesz-e a kormány 5 év alá leszorítani a büntető ügyek lezárását? Elég megosztó kérdés, és a szokottól eltérően nagyon kiegyenlítettek a válaszok. 53% úgy gondolja, hogy erre képes lesz a kormány, 47%, tehát alig valamivel kevesebb, azt gondolja, hogy ez nem reális, a kommentelők pedig a következőket írják. Bálint szerint talán néhány jelentéktelen kis halét sikerül majd lefolytatni már, mint az eljárásokat. A nagyokat futni hagyják, mint eddig is. Bálint nem túl bizakodó. Zoltán szerint úgy tűnik, nincsen rá politikai akarat. Károly azonban azt írja, hogyha továbbra is így belegabajodtam ebbe a gyönyörű szalonképes péntekesti szóba, szóval, hogyha továbbra is így töketlenkednek, mint ma, akkor kizárt. Az ügyészségre ki kellene nevezni egy óvodapedagógust, és minden rendben lesz. Az óvodapedagógussal én személyesen egyetértek, de lehet, hogy egy tesi tanár is jót tenne. Zsuzsanna azt írja, hogy reméli, hogy sikerül leszorítani ezt az időt, mert ha sokáig tart az ügyek feltárása, 5 évnél az a Tisza végnapjai lesznek. Az emberek sajnos nagyon türelmetlenek, nincsenek tisztában a jogi tényezőkkel, eredményeket akarnak, mielőbb Erzsébet szerint pedig meg kell tenniük, mert különben a nép elfordul tőlük. Ez a mai kommentelőink véleménye. Rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk!

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
2: Már is visszatértünk, és Bencébe belefojtottam a szót a reklám előtt, de akkor most megadom, lehetőséged van elmondani, hogy akkor ez a 6 év, ez hány év valójában?
3: Igazából itt ennek az origóját én abban látom valahogy, hogy a Magyar Péter és a Tisza párt, vagy hogy ezt a felhorgatást, amit itt látok, hogy Magyar Péter és a Tisza párt majd, hogy nem irreálisan magasra fűtötte fel a várakozásokat a bilincs-bilincs-rács-rács, illetve az elszámoltatás témakörében.
2: Börtönablakában.
3: És stb. Stb. És
4: az, még énekelt is hozzá.
3: Ez a hivatal lett, és ez a hivatal lett, a mondjuk így az elszámoltatásnak, vagy úgymond az idézőben rendszerváltásnak a szimbóluma. Na most érkezik Unger Anna, aki mondjuk a valóság erejével majd, hogy nem, becsapódik ebbe az űrbe, és itt keletkezik itt egyfajta olyasfajta rés, amit egyszerűen nem lehet kitölteni, mert Unger Anna a valóságot mondta el, hogy ezek az eljárások bizony lassúak. Nem az lesz, hogy holnap után mindenkit bilincsbe fognak elvinni, csak hát a társadalom többsége nem erre szavazott. És itt úgy látom, hogy irracionálisak lettek az elvárások a valósághoz képest. És itt keletkezett egy rés, és ez a rés töltődik most ki ilyen szép magyarosan, ezzel a haraggal.
2: Hát ugye Romániában volt ennek egy több éves, nagyon látványos hulláma a korrupció üldözésnek, amiről utólag azért sokan mondták kritikaként, hogy részben politikai bunkósbotként, vagy furkósbotként szolgált, részben pedig egy ilyen látványkonyhaként, ahol boldog-boldogtalant elvittek minden gyanúval bilincsben, és aztán nagyon sokakról kiderült, hogy alaptalanul vádolták meg őket, szóval feltételezem, hogy némi óvatosság itt is javasolható, de beszéljünk most egy másik ügyről, amiben a haladás úgy tűnik túlzottan óvatos. Gondok vannak a közmédia felügyelő testületeinek felállításával. Nézzük, mi történt.
5: Hogy a miniszterelnök egy Facebook kommenttel a közmédia munkatársait kirúghatja.
6: Latorcai János élesen bírálta a Tisza média törvény módosítását, ami szerinte végrehajthatatlan és káoszhoz vezetett.
7: Lapok zártak be a kezük alatt, a miniszterelnökük pedig nem egyszer poloskáknak nevezte a magyar újságírókat. Most pedig felébredve, nem is tudom milyen álmukból, eljátszák, hogy önök aggódnak a szabad sajtóért.
6: Tar Zoltán válaszában kitért arra, hogy szerinte az előző kormány teljesen lezűlesztette a közmédiát. A mostani átalakított szervezet kapcsán pedig már előremutató egyeztetések zajlanak, és hamarosan társadalmi egyeztetés is indul.
2: 20-án indult a köztévé új adása, és ezen a héten már dübörög az új Kossuth Rádió. Gyors értékeléseket kérek, uraim, tőled indulunk. Attila, mit gondolsz? Hallgattál-e Kossuth Rádiót? Hallgattad-e a sajátos módon felkelő névre elkeresztelt reggeli műsort, például, ahol Benyó Rita már első nap jól megrángatta Radnai Márknak is, és Navracsics Tibornak is a bajuszát?
4: Hallgattam, igen, a Navracsics interjút is hallgattam, de még várnék az értékítélettel a közmédia műsorait illetően. A híradós anyagra annyit talán, ha szabadna reagálni, hogy remélem Tar Zoltán, ha ezt nem is vallja be, de a fejében benne van, hogy a médiatörvény módosítása sikerülhetett volna jobban is, mert most azért tudni kell, hogy jogértelmezési vita alakult ki az elmúlt napokban, hogy mely szakmai média szervezetek jogosultak, lettek volna jogosultak delegálni, ebből van egy jogi természetű vita is.
2: Bocsánat, és van egy politikai természetű, hát az szakmai pláne vita is, hogy miért csak ennyien, és miért adná mondjuk a közmédiát felügyelő testület 2/3-át a parlamenti pártok összessége, és még csak az egyharmad egy
4: szavazat. Jó, csak ebből az jön ki, hogy lehet, hogy a törvény nem volt jól megfogalmazva, és ha ez esetleg így van, akkor ez mégiscsak a Tisza frakció felelőssége is, ebben Tarr Zoltán miniszter felelőssége is benne van. Tehát ahhoz, hogy politikailag jó helyre tudjunk eljutni, hogy legyen egy jó közmédia, ahhoz először is jól megfogalmazott jogszabályokra volna szükség. Másrészt pedig arra van szükség, hogy visszaállítsák a tévé előfizetési díjat, mert én azt gondolom, hogy a köztévének kell, hogy legyen egy olyan rendszeres állandó bevétele, amely független a mindenkori parlament és kormány kénye kedvétől. Tudom, hogy annak idején népszerű volt ennek az eltörlése, de sajnos akkoriban a választók nem gondolták végig, hogy minek örülnek olyannyira. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha lenne egy olyan közmédia, amely a mindenkori hatalmat időről időre számon kérni. Nekem van még egy olyan nünükém is, hogy egy közmédiának olyannak kell lennie, amely kiterjedt külföld és belföldi tudósító hálózattal rendelkezik, ahogy 90-es évekig rendelkezett a közmédia. Nyilván figyelembe kell venni a 21. század harmadik évtizedének a követelményeit, de a köztévének, ha már fizetünk érte, hiszen az adónkból oda teszik a költségvetésbe, és azért eddig elég sok pénzzel gondolkodott, akkor teremtsen meg ilyen lehetőséget nekünk is.
2: Az Istennek tetsző dolog lenne, hogyha nem kizárólag Budapest a köztelevízió mindenki máshoz is, országszerte és nemzetközi szinten, de akkor hozzád fordulok, Attila, mit gondolsz az eddigi teljesítményről, amit láttunk, ezek azért nagyon a kezdő lépések, hallgattál-e rádiót, néztél-e tévét, és hogy vajon ez a felügyelő testület, hogyha feláll, akkor milyen formában fog beavatkozni az eddig zajló munkába?
8: Tévét néztem, sőt voltam is benne már energetikai ügyben, úgyhogy ez nagyon pozitív volt, hogy megkerestek, mert ez nem volt jellemző az előző időszakban.
2: Na hát.
8: Igen. Úgyhogy én azt remélem, hogy a köztévé el fog látni egy olyan szerepet is, ami azért az energiatudatosságra, ezt az egész, az életünket átfogó igazán fontos kérdésekbe rámutat őszintén, és edukál is minket. Hiszen ne felejtsük el, hogy egy burokban voltunk. Hát mikor beszéltünk mi olyan kérdésekről, hogy mondjuk délben kéne villamos energiát fogyasztani, mert akkor olcsó előállítani. De ez 16 évig nem volt téma, és ez rengetegbe, tehát ez is 100 milliárdokba kerül, ez a pazarlás az életünkbe. És én úgy gondolom, hogy egy közmédia az nagyon sok mindenben tudna befolyásolni minket, és oktatni.
2: Bence, itt szóba hozta Attila a szakmai szervezeteket, és azért itt már hetek óta tart a herce-hurca például a MUASZ kihagyásával a médiatanácsba, itt most a független közmédia testület felállítása körül zajlik a húzavona, ennek elvileg október 23-ára fel kellene állnia, de ma végül is meg se hallgatták a jelölteket. Többféle szakmai kifogás miatt, nem a jelöltekkel kapcsolatban, hanem a jelölési folyamattal. Most szakmabeliként, hogy látod ezt a folyamatot, mire számítasz? Elhajózik magában a közmédia addig is, amíg odaül valaki a feje tetejére, vagy mit csinál ez a bizonytalanság?
3: Én az előbbit mondanám. Tehát, hogy a közmédia az el fog működni. Tehát Benyó Rita már most is felrakja azokat a vagy felteszi azokat a kérdéseket, amiket amúgy alapvetően egy újságírónak fel kell tennie. Erre az utóbbi napokban nem egy példáját adta, és nem állt fel ez a testület. Tehát ezért mondom azt, hogy ez egyelőre menni fog. Én amiben problémát látok elsősorban az, hogy megint már kezd úgy tűnni nekem ez az egész dolog, hogy megint a politikus visszatér a régi csodálatos ORTT rendszer, amikor megint pár delegáltak ellenőrzik a médiát, megint pár delegáltak fogják majd kitalálni, hogy akkor most a közmédia mit csináljon, vagy ne csináljon. Tehát itt a szakmai szervezeteknek, lásd MUOSZ és társai, sokkal nagyobb arányban kellene reprezentálódnia, sőt, nekik kellene többségbe lenni, a pártdelegáltaknak pedig hátrébb kellene lépniük. Csak hát ez nyilvánvalóan nagyon ritkán fordul az elő, hogy egy főleg médiaszabályozási kérdésben, meg aztán végképp, de amúgy is, hogy a pártok önmérsékletet tanúsítanak. Tehát hát ez nagyon nehezen tudom
2: elképzelni. Volt itt egy önmérsékletre utaló gesztus, méghozzá az, hogy a Tisza nem a saját, hogy mondjam, nem a saját szavazati vagy mandátum arányában szeretne jelölni jelölteket, hanem a jelöltek felét az ellenzék állíthatja annak ellenére, hogy a parlamenti arányuk jóval alacsonyabb.
3: De ez már megint arról szól, hogy nem az van, hogy akkor a felajánlja, nem tudom, most lehet, hogy nincs erre törvény, de hogy a civil szervezeteknek felajánlja ezt az arányt, tegyük fel, hogy azt mondja, hogy jó, akkor üljön be a MUOSZ-nak a képviselője, üljön be más szakmabeli, nem. Felajánlja a Fidesznek. Ez megint mondja, hogy jó, akkor üljön be a MUOSZ-nak a képviselője, üljön be más

0: közeli kérdések. Én azért optimista vagyok abban a tekintetben, hogy azért előbb-utóbb ez majd úgy helyre fog majd állni. Most csak ez lényegében egy fideszes pártpropagandát üzemeltető intézményt kell átállítani újságírásra. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy egy újság ebbe az irányba megy, vagy egy médium abba az irányba megy. Itt két, egy korábban más funkciót ellátó, egy pártpropaganda funkciót ellátó intézményt kell újra újságírás, vagy intézményben kell újra újságírást folytatni. Tehát ez nem megy egyik napról a másikra, és nem megy egyszerűen.
1: Hát és ráadásul közszolgálati újságírást, ami mégiscsak egy speciális alfaja ennek a szakmának, de akkor nézzük azt a médiát, amelyik most kapott egy orbitális nagy büntetést, ugyanis a közösségi médiák igazi óriása, a Meta az Egyesült Államokban is önként kiegyezett egy gigaperben, és hatalmas kártérítés mellett funkciót is vált.
2: Megállapodást kötött a Meta 47 amerikai állammal abban a gigaperben, amelyben azzal vádolták a céget, hogy a platformjaikat úgy alakították ki, hogy az függőséget okozzon a gyerekeknek. A bíróságon túl a Metának be kell vezetnie egy alapértelmezett napi 2 órás időkorlátot a Facebookon és az Instagramon, amit csak is a szülők engedélyével kapcsolhatnak ki. Tiltani fogják az éjszakai használatot, valamint iskolaidőben is tiltva lesz az appok használata.
1: Azért ezek elég drasztikus beavatkozások, bizonyos lépések még drasztikusabbak annál, amit nemrégiben 2 vagy 3 évvel ezelőtt a kínai állampárt vezetett be, akik ugye központilag korlátozzák a közösségi oldalakon eltölthető képernyőidőt minden gyermek készülékén. Eddig az Egyesült Államok nem nagyon szabályozta ezeket a tech óriásokat, és most sem a szövetségi kormányzat lépett föl, hanem a tagállamok külön-külön. Eljön egy időszak, amikor hirtelen már a közösségi média keretek közé lesz szorítva?
3: Hát eddig is keretek közé volt szorítva, csak ezek a keretek az ifjúsági internet használatot és média használatot illetően viszonylag tágak voltak, de azért a világon érezhető volt az elmúlt 1-2 évben tendencia, hogy itt változás lesz, tehát Ausztrália úttörőként kezdte el korlátozni, azt hiszem 16 év vagy 15 év alatt, aztán Franciaországban is elkezdtek ezen gondolkodni, több más országban. Érdekes módon Magyarországon most Duró Dóra vetette fel nem olyan régen a parlamenten, hogy hát ő is pont erre az amerikai példára hivatkozott, hogy akkor itt is korlátozni kéne is. Érdekes módon a Tisza kormány képviselője eléggé olyan közönösen reagált erre a felvetésre, hogy nem biztos, hogy ezzel kéne foglalkozni. Márpedig, hogyha egy kisgyerek, mondjuk egy 6-7-8 éves gyerek sok időt tölt el mondjuk a Facebookkal, ami ugye az én időmben, amikor még én voltam gyerek, nem volt ilyen lehetőség, akkor nyilván az agyra vagy az egyik mentális állapotára hathat úgy, hogy az amerikai bírósági döntés, én azt gondolom, hogy nem kizárólag az amerikai egyes szövetségi tagállamokat érdekelheti majd, amelyek majd pénzhez juthatnak, illetve ugye a Metának komoly összeget kellett befizetnie, illetve kell majd befizetnie, hanem valóban ezt azért át kell gondolni, és ebben egyet lehet érteni Duró Dórával, hogy a gyermekek, a kiskorúak mentális egészségét bizony károsan befolyásolhatja a túlzott közösség média használat, és ez ellen valamit érdemes tenni.
1: 2024-ben érkezett a kormányrendelet, egyébként ugye iskola kezdés előtt néhány nappal, szokásos neres tempóban, sicsúgy felkészülési idő nélkül, hogy el kell venni a telefonokat, le kell adni a telefonokat az iskolában nap kezdetén. Milyen eredményeket látunk eddig erről az intézkedésről? Sikerül szabályozni például a napközbeni telefonhasználatot a gyerekeknél?
4: Hát én az iskolák belső működésében nem sokat látok rá, és most pont abban a korban vagyok, hogy a saját gyermekeim már nagyok, az unokák pedig még nem járnak iskolába, de azért két szinten látom. Hát először is nagyon sokszor a szülők ma úgy oldják meg a gyereknevelést, hogy kap a gyerek egy iPad-et, vagy egy iPhone-t, vagy akármit, és nyomogatja. És ez bizony, ez biztos, hogy vissza fog köszönni később különböző mentális készségekben. Tehát ez nagyon elszomorító látni, és egész családokat lát.

0: egy étteremben, ahol mindenki mondjuk nyomkodja a éppen valamilyen digitális eszközt, és nem kommunikálnak egymással. Ennek meg lesz az ára, még nem tudjuk, hogy mi, de valószínűleg Amerika, ahol ebben előrébb járnak, már olyan tapasztalatok lehetnek, hogy ezeket az igazi, kőkemény kapitalista törvényeket is most fölül tudják írni. Úgyhogy valószínűleg ennek nagyon komoly következményei vannak.
1: A másik... A tapasztalat azt mutatja, hogy az Európai Unió, vagy például Ausztrália sokkal hamarabb kezdte el ezeket a cégeket szabályozni, és az Egyesült Államok szövetségi kormányzati szinten nagyon ellenállt ennek, tehát ez Igen. most egy példátlan Igen. per, és egy példátlan kiegyezés ezen belül.
0: Igen, hát most azért ennek az összes részletét innen nem látjuk, hogy ott mi van, azért a helyi politikai atmoszférától elkezdve sok minden befolyásolja. De azt viszont nagyon jól látom, hogy szintén a telefonokhoz kapcsolódóan az AI használat, az most már mindennapossá vált, mindenki használja. Ezek olyan hihetetlen mennyiségű energiát használnak el, hogy ennek nincs meg a fedezete. Tehát egyszerűen már nem tudunk annyi energiát előállítani, mint amennyit ezek a rendszerek fogyasztanak. Csak hogy tiszta sor legyen, véletlenül rálátok egy egészen a közelben épülő adatközpontra, itt a határ mellett Romániában. A projektnek egy része, hogy egy külön atomerőművet kell építeni hozzá. Tehát, hogy ilyen nagyságrendekről beszélünk.
2: És nincs tiltakozás az ellen, mert azért több európai országban, Amerikában látható, hogy az ilyen adatközpontok ellen lakossági tiltakozás.
1: Többek között nem a környezetterhelésük miatt.
0: Igen, ezt minden, igen, de ugye ez a projekt még nem tartott, hogy a lakosság erről tudna egyáltalán. De én már láttam nagyon sok részletét. Tehát, hogy ezek olyan volumenű környezetterhelések, amiknek egyszerűen nincs meg a fedezete, tehát valahol ebből vissza kell fogni. Most az, hogy itt az életkorban korlátozva lesz, meg bizonyos órákban, ez egy kis lépés, de hogy alapvetően mindnyájunknak a mesterséges intelligencia használatot, és egyáltalán ezt a rengeteg energiapazarlással járó tevékenységeinket muszáj lesz korlátozni, mert lehetetlen ennyi energiát hosszú távon előállítani. Tehát az én szakterületemből ez a legfontosabb tanulság, hogy ezt egyszerűen nem tudjuk fönntartani. Ez ki fog pukkadni ez a dolog.
1: Na Bence, fel van dobva neked a labda, te ugyanis azt mesélted nekünk a szünetben, hogy a ChatGPT adott neked szakmai tippeket bizonyos nyomozós anyagokhoz, ezeket nem fogom elmesélni, nehogy valaki lenyúlja előled. De inkább arról kérdeznélek meg ebben az esetben, hogy mi ennek a politikai jelentősége, hogy a választási kampányban azt láttuk, hogy az Európai Unió követelése a Facebook felé, hogy szűrje a politikai reklámokat, azt eredményezte, hogy a Facebook nem volt hajlandó szűrni a politikai reklámokat tartalmuk szerint, hanem inkább letiltotta őket, és egyik pillanatról a másikra egyszer csak megtudtuk, hogy mi a digitális polgári köröknek a valódi elérhetősége, mert már nem lehetett közönséget vásárolni hozzájuk. És azért nekem az a sejtésem, hogy ennek volt jelentősége a kampány során, illetve a kampány kudarcaiban. Mit gondolsz ezekről a szabályozási kísérletekről?
3: Elég, hogyha csak Torockai László egy random felszólalását meghallgatjuk, ahol szinte minden egyes alkalommal valahogy becsempészi, hogy őt a Meta hogy tiltotta le, és hogy ez őt a kampányban állítása szerint ez hogyan befolyásolta. Most én nem tudom megítélni, hogy ez hogy van, vagy így van-e. Mindenesetre talán ez a példa teljesen jól mutatja, hogy ez a dolog teljesen mondjuk így, hogy szabályozatlan. És talán itt tudnék rá kanyarodni arra, amit itt erre az ítéletre. Tehát, hogy most már eddig ezek a techóriások, ezek ilyen, hát lényegében ilyen államok felett, meg egy ilyen önálló, mondjuk így, hogy hatóságként, vagy nem is tudom miként, önálló entitásként működő cégek voltak, akik most lényegében...
1: Hát a Facebook saját legfelsőbb bíróságot hozott létre a posztok tartalmának megítélésére, és egy ponton még egészségügyi szolgáltatásokat is be akartak vezetni. Ezt aztán nagyon sok helyen azonnal letiltották, sőt a Facebook saját kriptovalutáját már azelőtt betiltották például Indiában és több európai államban, mielőtt ez megjelent volna. Tehát ők tényleg egy ilyen állami szerepre törekedtek hosszú ideig.
3: Tehát ilyen államok felett álló állam tulajdonképpen, amit igazából nem tudott, vagy nem is akart igazából senki sem befolyásolni, vagy legalábbis kordába tartani, és most már nekem ez az ítélet azt mutatja, hogy itt most már azért vannak erre kísérletek, hogy jó, akkor azért most már azért ennél is ne tovább. Tehát itt ebben a kérdésben most már azért így kell működnötök. És talán azt egyik újságíró kollégának se kell bemutatni különösképpen, hogy a Facebook az nem éppen a legkommunikatívabb szervek közé tartozik, vagy mondjuk úgy, tehát hogy bármiért képes letiltani, és utána próbálhatsz fellebbezni, mert próbáltod elmagyarázni neki, hogy az amúgy nem az volt. Simán nem enged vissza médiatermékeknek a Facebook oldalát, letiltja az elérhetőséget, ezáltal az olvasottságot befolyásolja, és a többi. Tehát ez most csak az én szakmámból vett példa, hogy innen, tehát hogy ezekkel azért már régóta sokan mondják, hogy ezzel már valamit kezdeni kellene, nem csak ezzel, hanem mással is. Most én ebben itt látok olyat, hogy most talán itt elindulhat egy olyasfajta tendencia, vagy egy olyasfajta folyamat, hogy végre elkezdjük akkor korlátozni ennek, vagy legalábbis szabályok közé be szorítani valamelyest ezeknek a techóriásoknak a működését.
2: Hát erre vonatkozó törekvés, sőt szabály is van az Európai Unióban, egy meglehetősen részletes szabály, ami a közös...
1: Trump elnök ki is vetett külön vámot egy meta büntetés, meg alfabet büntetés miatt, amit aztán hamar visszavont, mikor elmagyarázták neki, hogy mi az.
2: Igen, ebből ugye volt vita valóban, mert a Facebook itt most az egy amerikai cég, és ugye Trump tulajdonképpen főleg amióta Zuckerberg közeledett a Trump adminisztrációhoz, azóta már Trump is jobban szívén viseli a Facebook külföldi helyzetét, így az Európai Unióval kapcsolatos helyzetét, de hát vannak korlátozások, egyébként vannak szólásszabadság korlátozások, és Torockai László panaszát azt kell, hogy mondjam, én megalapozottnak tartom, hiszen őt valóban, mint nevet nem engedi a Facebook, a Mi Hazánk azt találta ki, hogy időnként keresztbe hivatkozza Torockai László X-es posztjai, de hát Magyarországon a Facebook elérése nagy, tehát korábban 5-6 millió felhasználó volt, pár néhány évvel ezelőtt, most is annyi van, egyébként valóban a Fideszt érzékenyen érintette, hogy már nem tudott számolatlanul hirdetni, és ez valóban korlátozta a kampányát, és hát utólag most már látjuk, hogy a digitális polgári körök azért nem tudták azt az űrt betölteni teljesen, amit az okozott, hogy a Fidesz, tehát ugye a politikai hirdetéseket a Meta megszüntette Európában, így Magyarországon is, és hát a Fidesz így nem tudott 100 milliókat hirdetni, meg terjeszteni a Facebookon.
1: A 444 csinált is erről gyönyörű kimutatást az első néhány hétben, meg lehet nézni, össze lehet hasonlítani az elérések különbségét. Azért a magyar kormány tényleg, az előző kormány tényleg sok milliárdos szinten költött ilyen hirdetésekre, illetve hát vásárolta meg azt, hogy lássák őt az emberek, minél többen, és minél látványosabb elérésük legyen. Nagyon sokat mondja Orbán Viktor, és a Fidesz nagyon sokszor emlegeti Magyar Pétert influencer miniszterelnökként. Én azt szoktam mondani, hogy Szijjártó Péter a két kezét összetenné, ha csak egy szelfién lett volna annyi organikus like, mint Magyar Péternek a legkevésbé nézett képein. Lehet, hogy a Tisza azért nem vetette még fel ennek a szabályozását, mert ők most nyerésre állnak ezen a területen?
0: Lehet, hogy egy ilyen rétege is van ennek a történetnek. Én azt gondolom, hogy nem ezen van a hangsúly. És talán ennek a modern világnak, hogy ennyire átalakul a kommunikáció, ennek lehetnének olyan rétegei, amiket ki tudnánk használni, és amiből lenne előnyünk. Persze erre föl kell készülni a médiának, a közmédiának is át kell alakulnia, meg kell érteni, hogy más igények vannak, más fogyasztói szokások vannak, és talán azt kéne nekünk is majd kitalálnunk, hogy értékessé tudjuk tenni azt az időt, amit eltöltünk ezeknek a különböző szociális média platformoknak a nézegetésével. Én ezt nagyon hiányolom, mert egyébként nagyon sok értéktelen tartalom van.
1: Nagyon sok értékes tartalom is van. Én legutóbb is végighallgattam egy hosszú fejtegetést arról, hogy mi mindenben tanítottak nekem badarságot a níciai zsinattal kapcsolatban, és gondoltam, hát senki nem fogja rajtam kívül megnézni, de egy nap alatt volt rajta 200 ezer kattintás, angolnyelvű videó volt, de ez mégiscsak meglepődtem, hogy milyen érdekes dolgokat találni itt. Szóval azt nem mondanám, hogy az internetek tökéletesen haszontalannak bizonyultak, de azt látjuk, hogy például generációk között írtózatosan fontos különbség van abban, hogy honnan tájékozódnak, és a magyar közönségben is egyébként az 55 év 60 felettiek között nagyon nagy például a Facebook használatának az aránya, és innen tájékozódnak közéleti ügyekben, míg a jóval fiatalabb generációk ugyan nem a Facebookon, de szintén dominánsan közösségi médiából. Mit jelent ez a mi szakmánkra nézve? Mit csinál egy felelős újságíró ilyen helyzetben, azon kívül, hogy haragszik a TikTokra?
3: Egyrészt valamilyen szinten megpróbál alkalmazkodni, nyilvánvalóan. De azonban én itt egy elméleti problémát is látok tekintettel arra vonatkozóan, hogy így ezeken a közösségi platformokon keresztül a politikusok kvázi meg tudnak idézelben minket újságírókat kerülni. És nem azért mondom azt, hogy mi olyan, és ez nem olyan, már mondjuk így, hogy ez egy ilyen ez nem önérzeti kérdés. Én úgy gondolom.
1: Nem, tehát, ez szakmai, mert ha ő így csak kinyilatkoztat, de nincsen visszakérdés,
3: igen,
1: az egy másik helyzet.
3: Tehát azért mondom erre azt, hogy azáltal nem jönnek ki az ő gyengesége, tehát én értem a politikust is, hogy miért csinálja teljes mértékben, csak az a demokráciának, meg mondjuk a közéleti vitáknak sokkal jobbat tesz, hogyha vannak mondjuk, tehát hogyha egy újságíró közben van iktatva ebbe a folyamatba, akkor az egészségesebb, akkor lehet, hogy a választó el fog gondolkodni azon, megadjuk rá az esélyt, hogy hát esetleg lehet, hogy ez a, hát nem biztos, hogy klappol ez a magyarázat, ha úgy tetszik. És nekem itt elsősorban ezzel van a probléma, és Magyar Péter is ezt ő, ha jól tudom, nyíltan közölte is, hogy hát neki nem kell ahhoz bejönni az ATV-be, meg nem kell bemenni a közmédiába, ő tud beszélgetni a választóival a Facebookon keresztül.
2: Ennek ellenére miniszterelnökként bejött az ATV-be.
3: Igen, tehát ezért mondom, hogy
1: tartsa
3: ez...
1: meg ezt a jó szokását,
0: és valószínűleg
1: uraim, ünnepélyesen berekeztem a vitát, mert én viszont egy kegyetlen úr vagyok, valamint az óra is, úgyhogy ehhez is igazodni kell. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Meglátjuk, mi sül ki a Radnai Márk által frissen bejelentett társadalmi egyeztető platformból, mert a Speciál.hu nem egy közösségi média felület lesz. Tartsanak velünk máskor is. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket a nézőknek és a vendégeimnek, hogy itt voltak, legyen csodálatos hétvégéig. Viszontlátásra!

jaj a heli, jaj a heli. Szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem oly hevesen ver. Jaj a heli, jaj a heli.

műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, augusztus 28-án, pénteken reggel köszöntöm Önöket, szeretettel Róna Jegon vagyok, a Startot látják, és a nyugdíjakkal kezdjük, a 120 ezer forintos minimum nyugdíjjal. Ezt ígérte a kormányzat akkor, amikor átvette az irányítást, sőt már korábban a kampányban, és Magyar Péter bejelentette, a január 1-ével ezt az ígéretüket be is tartják. Nem lehet az öregségi nyugdíj ennél alacsonyabb összegű, ez ügyben is van mit megbeszélni, bár ez egy teljesen tiszta helyzetnek tűnik. Úgyhogy Karácsony Mihály, a nyugdíjas elnöke az első vendégünk. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánom!
1: Ugye ezt kimondjuk, és akkor ez egy teljesen tiszta helyzet. Mindenki, aki Magyarországon öregségi nyugdíjat kap, 120 ezer forint fölötti összeget, vagy minimum annyit fog kapni január 1-től.
2: Igen, ezt nagyon örülünk annak, hogy a miniszterelnök egyrészt a vállalását kezd el megvalósítani, másrészt, hogy olyan tabunak neki mert menni Magyar Péter, ami az elmúlt tizenvalány év alatt sértetetlen volt. Nevezetesen, hogy differenciáltan kell hozzányúlni ez a társadalmi csoporthoz, és hát aminek még jobban örülünk, hogy a legrászorultabbak megsegítésével kezdi ezt a differenciálást.
1: Viszont itt mielőtt mi elkezdtünk nyilvánosság előtt beszélgetni, ahogy leült velem szemben, megjegyezte, hogy azért itt vannak kérdőjelek. Például az esetben, hogy mit tekintünk az összes öregségi nyugdíjnak egy ember tekintetében. Azt is akár, amit külföldről kap?
2: Igen, ez egy tisztázatlan kérdés, mert az tény, hogy a magyar statisztikai alapján 120 ezer forint alatt a magyar költségvetésből 270 ezer ember, nagyjából 270 ezer ember részesül ilyen ellátásba. De hát itt ezek között mondjuk és tudjuk, hogy sokan azért ilyen keveset kapnak, 70-80 ezer forintot, vagy akár 100 ezer forintot, mert nagyon kevés a szolgálati ideig, mondjuk Magyarországon dolgozott 10 évig, vagy 15 évig, és mondjuk Ausztriával, vagy Franciaországban dolgozott 30 évet. Tehát ő onnan is kap nyugdíjat, az is nyugellátás, csak hát egy külföldi költségvetés terhelő nyugellátás. Ez, hogy itt összeszámítják-e, vagy nem számítják össze, ezt nem nagyon pontosan tudjuk. Ha tőlünk kérdezték volna, akkor mi a jövedelmet mondtuk volna, hogy 100 000 forint alatt nem lehet tenni alacsony jövedelem, és akkor minden ide beleszámított volna, mindahogy, ha például a alacsony nyugdíjas méltányosági nyugdíjemelést kér, ami ma 140 000 forint alattiak jogosultak méltányossági nyugdíj emelésre, akkor ott arról kell nyilatkozni, és milyen más egyéb jövedelme is van, és annak kell 140 az alatt lenni. Úgyhogy itt majd ez pontosításra kerül, amikor nyilvánosságra kerül a döntés.
1: Az, hogy hogyan indexelják, emelik, számolják az öregségi nyugdíjat, az nem változik. Tehát az a régi vágya, igénye minden nyugdíjszervezetnek, hogy valahogy máshogy számoljanak, hogy ne legyen ekkora az olló a bérből élők és a nyugdíjból élők között, amikor évről évre nézzük azt, hogy mennyit változik ez, és mindig nagyobb. Ez egyelőre egy teljesen feleslegesen kért dolog, mert hogy nincs mozgás.
2: Igen, hát ugye a torta nagysága nem változik. A legutóbb a pénzügyminiszter a parlamentben elmondta, hogy a GDP-nek 6%-át fordítjuk nyugellátásra. 6%-át. Az Európai Uniós átlag az olyan 10%, 11% körül van. A szerencsésebb országoknak, Franciaországban, Ausztriában ez 12-13%. Egy jóval nagyobb GDP-nek ennyi százalékát fordítják. Magyarországon ez 6%, ez nagyon alacsony. Ezt lehet másképpen osztani, de alapvető probléma az, hogy ez csak ilyen kevés. Mi persze annak örülünk, hogyha ebből a GDP 6%-ából a legalacsonyabbaknak megoldjuk most azt a nehézséget, amivel neki nap mint nap
1: megkérdezik. Ez nem jelent növekményt? Ezt ugyanabból a 6%-ból finanszírozza a kormányzat?
2: Bizony, bizony. Ugye most mi csak hírekből értesültünk arról, hogy először talán a mai nap benyújtják a 2026-os költségvetést, hogy lehessen látni, hogy miből indulunk el, és októberben pedig benyújtják a 2027-es költségvetést. Hát reméljük, hogy ott abból a pénzből, amit Magyar Péter megígért, hogy visszaszerezzünk, hogy a pazarlást, a értelmetlen kiadásokat lecsökkentjük, abból jut majd a nyugdíjasok volumenére is nagyobb összeg.
1: Nagyjából a fele most az átlag nyugdíj, az átlag jövedelemnek, ami a dolgozókat tekintve, az szintén nem túlságosan magas, és ott is különbséget kell tenni a mediánbér meg az átlagbér között. De hát ha a mediánbért nézzük, akkor is óriási a különbség. Igazából, hogyha azt tekintjük alapnak, hogy nem véletlen az, hogy így növekednek a bérek, ugyanilyen ütemben kellene növelni a nyugdíjakat, és ez lenne a megoldás?
2: Hát mi javaslatunk az, hogy a bérekkel azonos arányban növekedjenek a nyugdíjak. Ahogy szerkesztő is mondja, hogy tegnap jelentek meg az új adatok. Az új adatok alapján ma a nettó bér és a nyugdíj között van nincs meg az 50%, 49,5% a különbség.
1: Hát én kerekítettem egyet.
2: Igen, igen, igen. Hát ez volt, amikor 75% volt. Tehát a nettó kereset, nem is a bér, hanem a nettó kereset és a nyugdíj, mert a nyugdíj az nettó, között a különbség volt, hogy 75% volt csak az eltérés. Ma nem éri el az 50%-ot, hát a jó szándékkal 50%. Mi azt gondoljuk, hogy ahhoz az állapothoz kellene visszajutni, ami 97 előtt volt. 1997 előtt a keresetekkel arányosan emelték a minden évben a nyugdíjakat is. Utána jött az akkori kormány egy vegyes indexálást vezetett be, ez már a szegénységi csúszdára ráültette a nyugdíjasokat, aztán 2009-ben volt egy meredekebb csúszda, amikor csak a fogyasztói ár növekedéssel, vagy köznyelven inflációval arányosan emelték a nyugdíjakat. 16 éve most ez van. Tehát mi azt látjuk, hogy nem egy lépést kell hátralépni, nevezetesen a vegyes indexálásra, hanem az igazi megoldás a keresetarányos nyugdíjemelés lenne.
1: Ettől a megoldástól elég távol vagyunk most.
2: Hát mi igen, de például érdekes, az Egyesült Királyságban úgy van meghatározva, hogy vagy vegyes, vagy a keresetekkel arányos, ami a nyugdíjasoknak kedvezőbb. ott így emelik a évente a nyugdíjakat.
1: Van még egy másik téma, amit idehoznék, ez pedig a gondosórák ügye, ahol van több mint 1 millió felhasználó, talán 1 200 000 felhasználó, és az ő adataik valahogy érdekes módon a Fideszhez kerültek.
2: Igen, hát ez felháborító volt, hogy van egy nagyon nemes, nagyon segítő szándékú intézményrendszer, ezt az Európai Unió megfinanszírozza, és valóban ez a gondosóra program most 1 200 000 ember idősnél van, de disznóság az volt, hogy ezt politikai célokra használták. Egyrészt, amikor kivitték az időshez, ezt mindig a helyi Fidesz képviselő vitte ki, Orbán Viktor levelével. Ez már összekeverte a politikai szándékot és a segítő szándékot. Aztán utána ezek a címek kiderült, hogy kikerültek, és politikai célról felhasználták. Ezekből statisztikát készítettek, hogy hányan, hol laknak, akkor ezeket a Fidesz aktivisták felkeresték, és agitáltak mellette. És hát van egy furcsa megjegyzésünk is, hogy arra vették rá az időseket, hogy önként viseljék ezt az órát magukon, ami gyakorlatilag egy nyomkövetőként is viselkedik, mind mások büntetésként kapnak meg, hogy nyomkövető.
1: Jó, hát mindannyiunk van egy nyomkövető, aki okos órát használ például, tehát ilyen módon ez viszonylag általános. Ebben igazán az a visszaélés, hogyha egy politikai szervezet, egy politikai párt ebből meg tudja állapítani, hogy mondjuk, hogyha van egy esemény, arra elmente az idős ember, vagy nem ment el.
2: Igen, hát van tehát egy ilyen politikai felháborító felhasználás is, és hát aztán, amiről hallunk nap, mint nap, hogy itt gazdaságilag, hát itt óriási túlárazások és csalások történtek. Egy olyan eszközzel, ami gondosóra nevét viselte, csak éppen az időt nem mutatta, ahhoz egy másik eszközt is fel kellett csatolni, hogy lássam, hogy mennyi az idő. És egy nagyon olcsón beszerezhető, mondjuk az, hogy gagyi eszközt nagyon drágán kapott meg a közvetítőn keresztül az, aki ebbe részt vett, de úgy tudom, hogy a belügyminiszter úr ebbe feljelentést tett, és hát reméljük, hogy ezek a pénzeknek egy része visszaszerezhető, és valóban arra a célra, és hát reméljük, hogy

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az Egyenes Beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Megválasztotta a parlament Unger Annát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal élére. A döntést közéleti szereplők és civilek is élesen bírálták. A kritikákra reagálva Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, egy komoly hivatal vezetőjének kiválasztása nem kiszavazó show és nem szimpátia szavazás. Bencsik Gáborral és Horn Gáborral beszélgetünk. 120 ezer forintra emeli januártól az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét a kormány. Ez 2008 óta 28 ezer 500 forint volt. Magyar Péter szerint az intézkedés több 100 ezer idős embernek jelent majd segítséget, és sokak esetében akár a duplájára is nőhet a nyugdíj. Vendégünk Farkas András. Megkezdte működését a jegybankkal kapcsolatos visszaéléseket feltáró bizottság. A Nemzeti Bankból kiutalt pénz útját és a politikai felelősséget tárnák fel. A tervek szerint megmutatják majd, hogyan kezdődött az MNB ügy, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot, és hol úszott el a közvagyon. A stúdióban Simor András. Korrupciós kockázattal járhat a hirtelen érkező uniós források elköltése, figyelmeztet az Integritás Hatóság elnöke. Bíró Ferenc szerint ennyi pénz befecskendezése egy régóta korrupcióval terhelt rendszerbe új visszaélésekre adhat lehetőséget. Bíró Ferenccel beszélgetünk.
2: Kezdődik az Egyenes Beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke és Bencsik Gábor újságíró. Jó estét,
3: szervusztok. Jó estét, szervusztok.
2: Unger Anna az MVVH elnöke. Több napja ez a téma, ma pont került az ügy végére, a döntés legalábbis megszületett, visszhangja lehet, hogy lesz még. Mit szóltok a Tisza döntéséhez?
3: Ugye ezt elmondtam többször is, hogy most meg kell ismételnem, hogy tudomásul kell venni, aki szereti, aki nem, én szeretem, hogy egy képviseleti demokráciában élünk, ennek a politikai felelőssége a parlamenté. Tehát lehet erről mindenkinek saját véleménye, a közösségi média felületeken egyébként túl hangsúlyozottan jelennek meg vélemények, tehát nehogy azt gondoljuk, hogy a magyar társadalom nagy része majd úgy fekszik le, hogy nagyon szomorú azért, mert nem az egyik, vagy mert a másik lett, vagy azért nagyon örül, nem hiszem, hogy erről lenne szó.
2: De mintha az utóbbi időben mondjuk az új kormány részéről erre nagy hangsúlyt fektettek volna a közösségi médiában való megjelenésre, a Facebookon való politizálásra, a kommunikációra, és az ottani vélemények megjelenésére.
3: Csak fontosnak tartom, hogy egy 1000 fős közvéleménykutatás országos sokkal többet mond arról, hogy mit gondolnak az emberek arról, hogy ki lenne a jó jelölt, mint az, hogy mi folyik a Facebookon, a saját buborékomban éppen ki mit gondol, mit gondolnak az ügyvédek, mit gondolnak a tanárok, vagy mit gondolnak a politológusok. Én örömmel láttam, hogy az elemzői feladat az nagyon messze is repítheti az embert akár, bár nincs semmiféle vágyom már sehova repülni. Tehát azt gondolom, hogy a felelősség a Tiszáé. Én Ungert egyébként egy jó jelöltnek gondolom, én Ligetinek jobban örültem volna, de és akkor mi van? Kit érdekel? De azt gondolom, hogy Unger egy elméleti szakember, van ennek a dolognak ugye egy másik négy alelnöke, akik biztosíthatják a jogi ügyészi hátteret, tehát a tényleges működését a történetnek, és az, hogy van ennek egyfajta összefogása, van egyfajta kitekintés, van egy kicsit arról is szól, vagy nem is kicsit a történet, hogy na jó, de ne fordulhasson ez el többé, hogy lássuk, hogy mi történt velünk, én ezt egy fontos dolognak tartom, tehát nem látom feltétlenül tévedésnek ezt az utat, magam részéről azt gondolom, hogy meg kell adnunk a lehetőségét, azt a jó néhány hónapot ennek a hivatalnak is, meg a vezetőjének is, hogy nézzük meg, hogy a fenébe fogja csinálni.
2: Te hogy látod?
4: Azzal teljesen egyetértek. Magam is ókor-ókor vitézkedem a Facebookon, de becsapja magát, aki azt hiszi, hogy ott kapja meg a közvéleményt. Az valami más. A közvéleményt meg lehet mérni, másképpen kell ezt csinálni. Azt látom, hogy, és abban is egyetértek veled, hogy itt többféle megközelítése lehet ennek az intézménynek, hogy mi lesz itt a dolga. Nekem a problémám az, hogy ez az intézmény, amit Magyar Péter megígért a kampányban, és amire szavaztak az ő szavazói, ezt el kell ismernünk. Szerintem ez az intézmény demokráciában nincs. Ez egy nem lép. Tehát, ha társadalom kutatásról van szó, egyetemek valók és kutatóintézetek valók. Ha bűnüldözésről van szó, arra rendőrség van, ügyészség van, bíróság van, adóhivatal van, uniós ügyészség van, erre intézményrendszerek vannak. Én attól félek, hogy szóval a mai parlamenti előadás, mert végül is ott előadás zajlik, és arról szólt, hogy Magyarországon az ellenzék ellenzéke kormány, van kormányon, és ennek az ellenzék ellenzékének a legfőbb programpontja, korábban azt hittem, hogy az ellenzék megbuktatása, nem, az ellenzék megsemmisítése a programja, és azt látom, hogy ez a hivatal, ami föl fog itt állni, ennek igazából a módszertani vita zajlik, hogy az ellenzék megsemmisítését egy ilyen társadalomelemzés útján kell elérnünk, vagy Orbán Viktort holnap el kell vinnünk bilincsben. E körül folyt egy vita, és minthogyha most inkább ez a társadalom elemző koncepció nyert volna.
2: Erre mondta Török Gábor, hogy a rufizmus erőteljes megjelenése, valahogy így fogalmazott ő, tehát hogy inkább politikai cél lesz ez, vagy mondani valami lesz ennek, vagy célja a hivatalnak a legfőbb célja, és nem az egyes ügyek feltárása.
3: Én szerintem nem értek egyet Törökkel, mint annyiszor, most sem, bár jó ideig együtt dolgoztunk, de azt gondolom, és hát persze veled megvitatkozom, mert azért itt abban az értelemben mindenképpen más a helyzet, egy természetesen egy normális polgári demokráciában erre nem lenne szükség, de hát egy 16 évig nem egy normális polgári demokráciában éltünk. Az történt, hogy itt ellopták a jelenünket, sőt bizonyos értem a jövőnket is, különböző mértékű ez a lopás mérték, ugye 20 ezer milliárdtól a 60 ezer milliárdig szóródnak a számok, azok, akik ezzel foglalkoznak. Itt egy olyan nerres világ alakult ki, ahol természetessé, az állami szintre emelt természetességé vált a korrupció, beépülve az önkormányzati szintekig mindenhova, ahol Orbán családja, barátai, közvetlen környezete, a szomszédja, ugye ez a bizonyos Mészáros Lőrinc gázszerelő lett az ország leggazdagabb embere, ahol ténylegesen effektíve eltűnt az Európai Uniós támogatásoknak egy jelentős része magánzsebekbe. Ez egy új helyzet, ez nem egy normál helyzet, és erre a nem abnormális helyzetre volt szerintem egy normális reakció, hogy gyorsítsuk fel a folyamatokat, ne hagyjuk, hogy eltűnjenek ezek a pénzek, vagyon visszaszerzés, tehát fontos itt a vagyon visszaszerzés.
2: De most, hogy kimondtál egy kúszót, hogy gyorsítsák fel ezeket a folyamatokat, hogy ezeknek Bárándi Pétert kérdeztem erről, és ő azt mondta, hogy hát pont azért lett, mert így mi értelme van, hogyha nem gyorsulnak fel, ugye Hungár Anna meghallgatásán azt mondta, hogy ezt 6 éven belül nem reális várni.
3: Hungár Anna, én ma idefele hallottam a valamelyik online felületen nyilatkozni, és én is akkor is úgy értelmeztem, hogy ő azt mondja, hogy érvényes bírói döntések nem születnek. Azt nem mondta, hogy ők nem tudják befejezni 3 hónap alatt bizonyos munkákat, hanem, és tényleg nagyon lassan működik a magyar igazságszolgáltatás. Önmagában nagy erény, ha más értelme nem volt ennek az egész cirkusznak itt a jelöltek kiválasztásában, hogy magyar ma el kellett, hogy mondja, hogy fel fogják gyorsítani az igazságszolgáltatási eljárásokat, hogy törvényes eszközöket megváltoztatnak ahhoz, hogy ez gyorsabb legyen, és ez nem csak a politikai korrupciót érinti, ez mindenkit érint, hát borzasztó, hogy Magyarországon 11 néhány éven keresztül folynak egyébként pitjáner ügyek, amíg eljutnak az elsőfogú döntésekig. Tehát azt gondolom, hogy mindannyiunk érdeke, hogy ez ne így legyen, és a vagyon visszaszerzés a következményeknek a bekövetkezése mindannyiunk érdeke. Ehhez kellett szerintem helyénvalóan egy új intézményt létrehozni, erről szól ez a hivatalnak a létrehozása, és abban nincs vita köztünk, hogy ettől még a bírósága döntő, tehát nem arról van szó, hogy egy új vérbíróságot hoztunk volna létre, nem az ellenzék legyőzésére, az megtörtént. Tehát Gáborkám, az ellenzék legyőzése megtörtént. Politikai értelemben...
4: Megsemmisítése még nem.
3: Politikai értelemben, azt megteszik maguk. Tehát ahogy én látom a Fidesz jelenlegi mozgását, itt az önmegsemmisítés, nekem nagyon emlékeztet az egész történet az MSZP és a DK történetére, amit látunk. Jó, igazad van, várjuk ki a végét, csak azért mondom, hogy ez lehet, hogy nem is kell segítség, hogy a maradék kis ellenzék megsemmisítse magát. Csak hogy mennyire így van, ez gondolja abba bele, hogy a 2,1 milliós hazai szavazóbázis mára a független közösségi intézetek szerint 1 millió alá csökkent. Azért ez...
4: Hadd reflektáljak. Egyrészt a bíróság a jogszolgáltatás, igazságszolgáltatás felgyorsításához semmiféle intézmény nem kell. Magyar Péter olyan szabályokat kezdeményez, amilyet akar, ehhez nem kell ez a legzatúra. A másik, hogy az ellenzék majd, hadd legyen az ellenzék gondja, hogy összeszedi magát. A legfontosabb, itt vádak vannak megfogalmazva, tényként tálalva, el lett lopva. Bocsánat. bűncselekményt majd a bíróság mond ki. Az egy nagyon nem rendjén való dolog, hogy a mai hivatalban lévő miniszterelnök folyamatosan bűnözőnek nevez embereket, akiknek semmiféle bizonyíték erre nincsen. Ez nem megy, hogy bűnözők vannak, tehát azért kell ez az egész vegzatúra, mert itt a bűnözőket el kell végre kapni. Nem, vádak vannak, lopás vádak vannak, aki bűnös, bűnhődjék, ítélje el a bíróság, menjen börtönbe, de azt hagyjuk, hogy a puszta vádaskodás már mint tényként legyen tálalva a közvéleménynek. Aljas gazemberek, maffia működött itt, ezt föl kell számolni, majd a bíró megmondja, hogy maffia volt-e.
3: De ez nem így van, Gábor, mert ha az van, hogy közvetlenül Orbán családja, közvetlenül Orbán szomszédja, közvetlenül Orbán kötélbarátja, közvetlenül a kijelölt neres oligarchák gazdagodnak meg, hogy ténylegesen nyilvánvaló, csak hogy mondjak egy kis példát, az NK a 17 milliárdja, ahol teljesen világosan és egyértelműen látszik, hogy közpénzt használtak a fideszes kampányra, tehát tulajdonképpen a választás bűnszövetkezetben elkövetett elcsalásáról beszélünk, teljesen egyértelmű, és világosan érdekes módon mind a 106 körzetre jutott 100 millió körül a nemzeti Gábor, kulturális alapból a populáris kultúra támogatására. De arra, ugye, ez,
4: válasszuk szét.
3: De nem tudom szétválasztani, mert a választási csalás az, hogy 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben 1000 milliárdos nagyságrendben költött a magyar kormány az arra, hogy a Fidesz nyerjen, és ezt nem tudom semmivel szétválasztani.
4: De muszáj szétválasztani.
3: De nem tudom.
4: Azért kell szétválasztani, és ezt annak idején jobboldali barátaimnak sokszor elmondtam, amikor a Gyurcsányt börtönbe akarták küldeni. Politikai bűnér, politikai büntetés. A politikai büntetést a magyar választópolgárok kiszabták.
3: De a választási csalás nem csak politikai bűnselekmény.
4: A köztörvényes bírságot meg majd a bíró. Nem te, nem az Unger Anna, a bíró fogja megmondani, hogy ott törvénysértés történt.
2: Jó, pont az NK ügyében.
4: Egyáltalán nem biztos, hogy bárki is a 17 milliárddal törvényt sértett. Mondhatod azt, hogy politikailag számodra elfogadhatatlan. A magyar választók is mondtak erről egy véleményt. De hogy törvénysértés.
3: Már azért a magyar ügyészség is mondott erről valamit, mert néhányan
4: a magyar előzetes
3: letartóztásban. Jó, csak mondom, hogy erről
4: nem is
3: már...
4: értem, hogy a Busz Balázs mit keres a csillagbörtönbe, hát álljon meg a menet, micsoda dolog ez. Induljon eljárás, menjen vizsgálat, álljon bíró elé, de hogy börtönben üljön, hát azért az egy elképesztő dolog. Előzetes büntetést szabtak ki rá.
2: Mert valamiért úgy értékelték, vagy úgy ítélte meg a bíróság, hogy előzetes börtönben, vagy előzetes bekerülni.
4: De rejtőzik,
3: vagy... De magadnak mondasz, egy kicsit ellened, a bíróság
2: hát
3: mondta,
2: hogy előzetes. Így döntött a
3: nem, a, nem, a, nem, nem én mondtam, okay. Nem, én még nem is értek vele egyet, hanem a általa új nagyra emelt bíróság mondta azt, hogy előzetes letartózás. Még egyszer mondom, én egyébként ezzel nem értek egyet, de... Ezt éppen azok mondták, akikre hivatkozó. Szerintem annak van létjog, az, hogy az olasz nép azt gondolta, hogy a maffia elfoglalta a politikai életet, nálunk fordítva van, a politika foglalta el a gazdasági életet, tehát ez egy kicsit fordított történet, ez a maffia állam. Az olasz népnek lehetett arról nagyon határozott véleménye, és az olasz politika ki is mondta, hogy itt a maffia túlterjeszkedik mindenen, elfoglalta az olasz politikát. Ezt nem kellett megvárni ahhoz, hogy végre valakit elvigyenek rabláncon, hanem ez egy, hogy mondjam, egy politikai értelemben létező közmegegyezés volt. Itt is arról van szó, hogy
4: Két millió ember nem ezt gondolta.
3: De már van ez a 2 millió csak egy, és közben 4,5 millióra nőtt a Tisza a támogatottsága, igaz, de azért nőtt ennyire, mert azt várják tőle, hogy igenis legyen végre következménye Magyarországon annak, aminek nem volt következménye.
2: Most már beszélünk a jövőről, politikai kommunikáció. Két napig nem nagyon szólalt meg ebben az ügyben Magyar Péter, ma többször is egyébként a mai nap folyamán is videót is tett közzé, meg posztolt is több mindent. Ezt hogy látjátok? Mennyire üti meg a Tisza támogatottságát ez? A Facebookra tudunk hagyatkozni, egyelőre kutatások még nincsenek.
4: Látnivaló, hogy nem igazán működik rendszerként a Tisza, nem is tudom, mert ugye a Tisza párt, ez egy 29 titokzatos ember, akikről nem tudjuk, hogy ki. Ajánlottam egyébként minap a Facebookon Tiszás képviselőknek, hogy ellenőrizni akarják a párt, vagy aktivisták ellenőrizni akarják a pártot, próbáljanak belépni. Az egy nagyon jó módszer, hogy a pártra befolyást szerezzünk. Szóval ez a konglomerátum, amit nem tudunk pontosan körülrajzolni, ez időnként diszfunkcionálisan működik. Ennek van sok jelentősége, nincs. Magyar Péter időnként előre rohan, improvizál, utána a csapat lohol és próbálja valahogy korrigálni, krízis kommunikációt folytatni, de az egésznek nincs jelentősége, hiszen nem egy párt vezeti ma Magyarországot, hanem egy olyan társaság, aki mögött van egy érzület, O1G, ez az érzület, mikor viszik már Orbán Viktor börtönbe érzület, ennek eleget tenni ennek az igényeit kiszolgálni, ez nagyon nehéz.
2: Egyébként most itt említetted, hogy Unger Anna nyilatkozott a Telexnek egyébként, és most itt kijött egy-két mondata, azt mondja, hogy a jogállami megoldás nem az, hogy átmegyek Felcsútra, és azt mondom, hogy Mészáros Lőrinc jöjjön velem. Bármennyire is azt várja tőle a közvélemény, hogy megnevezzen embereket, akiket vizsgálni fog, nem fog neveket mondani, a jogszabályok kötik a kezét, a hivatal vezetőként nem irányítói feladata lesz. Mondjuk az érdekes. Bocsánat, mert most olvasom én is először. Igen. Nem lesz dolga az, hogy adott esetben ő maga gyorsítson fel büntető eljárásokat. Nem idézem, mert vége az időnknek, szóval, hogy...
3: Hogy reflektáljak, ha már itt vagyunk és vitatkozunk, ugye, hogy szerintem nem arról van szó, hogy O1G, mert ez már régóta így volt, akkor már rég meg kellett volna bukni, ez már 2014-ben is így volt. Én már előtte is így gondoltam. Tehát, hanem arról van szó, hogy a magyar társadalom kapott egy másik ajánlatot. Meglátjuk, hogy ez működik, ez az ajánlat, de ez a másik ajánlat arról szól, hogy például nem lopjuk el a társadalom javait. Hogy egy tisztességesebb, egy élhetőbb országban élünk, hogy szóba állunk egymással. Én nem látom ezt, amire te azt mondod, hogy ilyen improvizál, meg így, meg úgy, meg a többiek követik, meg nincs itt párt. Itt egy működő, tulajdonképpen egy olyan koalíciós pártot látunk, aminek nincsenek koalíciós elemei, hanem ő maga egy koalíció. Ha megnézzük a magyar kormányt, a Magyar Péterféle kormányt, akkor ha az összetételében a liberálistól kezdve a szocialista, a baloldali elkötelezettségek legkülönbözőbb múltú, jelenű, értékrendű ember alkotja ezt a kormányt. Úgyhogy azt gondolom, hogy igenis itt egy széleskörű népfront, nemzeti összefogás van abban, annak érdekében, hogy Magyarország térjen vissza a polgári demokrácia útjára, hogy legyünk egy lakható, élhető ország, ahol nem gazemberek, és sajnálatos módon ezt kell neked mondanom, uralják a politikát, hanem valami egészen más történik. Ez nem arról szól, hogy Orbán takarodj, ez arról szól, hogy kell építenünk egy másik országot, és szerintem ez a vagyonvisszaszerzési hivatal is arról szól, hogy legyen következmény. Mert eddig is volt bíróság, eddig is volt ügyészség, se 94-ben, se 98-ban, se 2002-ben, se 2010-ben nem volt következmény.
2: Nem lett semmi a nagy elszámoltatásból. Egy fél mondatod van, mert lejárt az...
4: Vádak, mint tény vannak tálalva, hogy vissza kell térnünk a polgárdemokrácia, abban voltunk. Aki hibázott, aki bűnt követett el, ítélje el a bíróság.
2: Köszönöm, hogy jöttetek.
3: Köszönjük.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Állati ügyekkel folytatjuk. Dr. Koreszár István, a Rex Alapítvány állatorvosa a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És azért a hírért hívtuk, hogy próbáljuk ezt értelmezni, hogy ettől mi változik és mitől jutunk előrébb, hogy a miniszter Gajdos László bejelentette, hogy önálló állatjóléti államtitkárságot hoz létre. Ez lehet, hogy hiány volt eddig maga az államtitkárság, de az állatjólétről önmagában érdemes beszélnünk. Miben hibázik ez ma Magyarországon?
2: Sok sebből vérzik a dolog. Én azzal kezdeném, hogy önmagában az, az elnevezés, hogy élő környezetért minisztérium, és azon belül állatvédelmi államtitkárság, ez jelentős előrelépést jelent, hiszen kormányzati vezetése, koordinálása történik meg az állatvédelemnek.
1: Ez eddig nagyjából hiányzott. Voltak erre szálak vélemények szerint, még a jogszabályi háttér is eléggé hiányos volt, de mindig volt valaki, akit kineveztek, hogy ő felel érte.
2: Igen. Itt annyiban változott megint csak a helyzet, hogy egy olyan államtitkár helyettes Pallós doktor fogja vezetni ezt az államtitkárságot, aki évtizedek óta az állatvédelemben dolgozik, tehát gyakorlati tapasztalattal is rendelkezik. Másrészt a civil kollégák, a civil állatvédőkkel együtt képzeli el a minisztérium vezetése az állatvédelem megújítását, ami megint csak egy újdonság, hiszen civilek nélkül állatvédelem nem létezik.
1: Mi az, ami hiányzott? Ugye mondtam, hogy a jogszabályokkal kapcsolatban is rendre kritika érte a kormányzatot, nem a legutóbbit, az összeset gyakorlatilag a rendszerváltás óta. Itt most miben kellene előrelépni?
2: Én azt gondolom, hogy be kellene tartatni a jogszabályokat, ugyanis én jogszabályi hiányosságot Isten igazából nem látok, hanem alkalmazni kellene ezeket a jogszabályokat, illetve ami ugyancsak egy fontos előrelépés, az az állatvédelmi, a felelős állattartásra való oktatás, hiszen továbbra is egy helyben fogunk topogni, hogyha nem a gyerekeinket tanítjuk meg arra, hogy hogyan kell ahhoz felelősen állatot tartani, hogy 5-10-15 év múlva ne legyen ennyi kóborállat.
1: Kutyákról, macskákról szoktunk ilyenkor általában gondolkodni, de hát az állatvédelem nem csak róluk szól, hanem a vadon élőkről is.
2: Egyrészt, másrészt a haszonállatokról, hiszen a idei nyár rekkenő hőségében például mondjuk a Hortobágyon legelésző magyar szarvasmarha fajta is, ha nem kapott árnyék, vagy nem jutott árnyékba, akkor akár hőgutát is kaphatott egyrészt, másrészt pedig az erdőben élő állatok vonatkozásában az ivóvíz hiánya megint csak nagy problémát jelentett, tehát teljesen egyetértek, az állatvilág az egy egységes rendszer, nem szabad kiragadni a mellettünk fekvő kutyát, macskát, mármint a társállatokat, hanem a haszon és a erdei állatokat is ide kell sorolnunk.
1: Nyomatjuk a klímát, isszuk a több liter vizet, hogyha nagyon nagy a meleg. Az állatvilág, a Kárpát-medencében élő állatvilág alkalmas arra, hogy ezt a szélsőséges időjárást jól viselje? Elviselje egyáltalán?
2: Ez fajfüggő. De ha már a klímáról esett szó, ugyancsak nagyon lényeges szempont, hogy ugyanúgy, mint nekünk embereknek, a velünk élő társállatoknak sem jó a nagyon nagy hőmérséklet különbség egyrészt, másrészt pedig a gazdasági haszonállatok vonatkozásában is a megfelelő hűtésről, ivóvízellátásról gondoskodnunk kell.
1: Jön egy ilyen államtitkárság, azt mondja, hogy bevonják a civileket. A civilek általában finanszírozási problémákra szoktak a leggyakrabban hivatkozni, teljes joggal, tehát annyi civil szervezet van, amelyik a társadalom segítségét kéri, az adományokat kéri, és arra vadászik tulajdonképpen, hogy hogyan tudja megszólítani az embereket, hogy nyilván itt van egy nagyon durva alulfinanszírozottság, vagy egy szervezetlenség, túl sok a szervezet, túl sok helyre megy a pénz.
2: Mind a két gondolattal egyetértek, de a másodikat emelném ki. Bizonyos paraméterek alapján egyértelműsíthető lenne, hogy melyek azok a szervezetek, amelyek valódi állatvédelmet folytatnak, és nem megélhetési állatvédők. Ezeket kellene kiemelni, és még inkább támogatni.
1: Mondjon ilyen paramétereket, mert ha megélhetési állatvédő is teljes joggal fog hivatkozni arra a kutyára, amit múltkor összeszedett az út szélén, és aztán egy gazdának tovább tudta adni.
2: Az adatok, a pontos adatok és azok elemzéseit is elengedhetetlen. Hány állatot tart az illető állatvédő szervezet, mennyiből csinálja ezt? Hány állatot ad örökbe, hiszen nem az a cél, hogy egy menhelyre bekerüljön az állat, hanem minél előbb gazdihoz kerüljön.
1: Visszamegyek a jogszabályokhoz, ön is mondta, hogy be kéne tartani őket. Ez gyakori felháborodás, vagy a bírósági ítéletek, hogyha nagy ritkán eljut egy állatvédelmi ügy bírósági szakra, messze nem arányosak azzal, amekkora a társadalmi igény arra, hogy egy állatkínzó miféle büntetést kapjon. Hogyan járna ennek a dolognak a végére?
2: Meg kéne erősíteni azon civilek szerepét az állatvédelemben, akik úgymond a felderítésben szerepet játszanak, és nekem személyes meggyőződésem, hogy sok esetben nem is a jogszabályok, hanem a nyilvánosság a legnagyobb visszatartó erő. A szakmámon belül is a megelőzés, a prevenció a leglényegesebb szempont. Ezen a területen is ez irányba kellene előrelépni, és akkor én azt gondolom, hogy sokkal jobb statisztikáink lennének mondjuk 5 év múlva.
1: Doktor úr, nem tudom, nézte az Állatrendőrség című sorozatot, van egy ilyen dokumentumfilm, mert igazából áldokumentum valószínűleg, és nagyon sokakban megfogalmazódott, hogy egy valódi felhatalmazásokkal rendelkező állatrendőrségre lenne szükség Magyarországon.
2: Szerintem is ez jó dolog lenne, ennek viszont a finanszírozása azért nagyon komoly tételt jelenthetne. Itt jegyzem meg, hogy jó néhány éve, évtizede jó a kapcsolat az állatvédelemnek a rendőrséggel, és tulajdonképpen minden egyes rendőrőrsön vannak olyan rendőr kollégák, akiknek szívügyük az állatvédelem. Tehát amíg nem jöhet létre az állatrendőrség Magyarországon, működjünk együtt azon rendőrökkel, akik ebben tenni akarnak és tudnak.
1: Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk ma reggel. Dr. Koreszár István volt a vendégünk, állatorvos, és arról beszélgettünk, hogy lesz egy államtitkárság, amely kifejezetten az állatjóléttel foglalkozik. Köszönöm.
2: Köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 120 ezer forintra emeli januártól az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét a kormány. Ez 2008 óta 28.500 forint volt. Magyar Péter szerint az intézkedés több 100 000 idős embernek jelent majd segítséget, és sokak esetében akár a duplájára is nőhet a nyugdíj. Vendégünk Farkas András.
2: Farkas András nyugdíjszakértő, estét kívánok!
3: Kezdjük sokkal,
2: ami 120 ezer forintos minimál nyugdíj volt az egyik ígérete a kampányban a Tisza pártnak. Láttam, hogy már nyilatkozott erről, és azt mondja, ön is örül a bejelentésnek, de azt mondja, hogy maradtak még nyitott kérdések. A nyitott kérdésekről mindjárt. De először mit jelent pontosan a bejelentés? A kampányban azt hangzott el, én visszakerestem, hogy senki nem kaphat kevesebbet, mint 120 ezer forint. Tehát se az öregségi, se a rokkan nyugdíj nem lehet kevesebb. Most a bejelentés csak az öregségre vonatkozik?
3: Egyelőre félreérthető, igen, úgy tűnik, hogy az öregségi nyugdíjról beszél csak a miniszterelnök. Nagyon remélem, hogy kiterjed a rokkantsági ellátásban részesülőkre is, hiszen ők rendkívül nehéz helyzetben vannak, még talán nehezebben, mint az öregségi nyugdíjasok. Egyébként, ha csak az öregségi nyugdíjasokra terjed ki, akkor az 127 000 embert ér vannak, még talán nehezebben, mint az öregségi nyugdíjasok. Egyébként, ha csak az öregségi

0: nyugdíjasok, és a bejelentéseknél azért is nagyon fontos még tisztázni, hogy pontosan kikre vonatkozik majd ez, mert az öregségi nyugdíj mellett hozzám már töménytelen sok özvegy fordult, hogy vajon az özvegyi nyugdíjra kiterjed-e majd ez, hiszen ha például a 13. havi nyugdíjat nézzük, az a rendes nyugdíjra is kiterjed, meg az özvegyire is, tehát aki mind a kettőt kapja, annak duplán van ilyenkor a 13. vagy majd a 14. havi nyugdíj. Egyelőre ez nem tisztázott, már ha csak az öregségi nyugdíjasokra kiterjed, akkor és egy nagyon előremutató és jó intézkedés.
1: Nézzük akkor még tovább a nyitott kérdéseket. Vannak-e még? Maradtak-e még nyitott kérdések?
0: A nyugdíjemeléssel kapcsolatban? Hát a legeslegfontosabb javaslatom az én részemről, hogy nehogy bemerevítsük ezt a 120 ezer forintot, mert ez már jövőre is kevesebbet fog érni, 2 év múlva meg még kevesebbet, mert az infláció megeszi ezt az összeget. Tehát ezt minimum a nyugdíjemelés mértékével rendszeresen emelni kéne. Azt, hogy ki jogosult rá minden évben, és hogy kinek nem lehet kisebb a nyugdíj.
1: Tehát legyen infláció követő, mint a normál nyugdíj, mert hogy eddig nem volt az.
0: Pontosan. Vagy ha még hosszabb tartamban pozitív intézkedést akarunk a nyugdíjasoknak, akkor kössük a mindenkori mért mély szegénységi küszöbhöz, ami most nagyjából 140 ezer forint. Egyébként ez nyilván a Tisza párt programalkotóinak is a fejében volt, hiszen a 120 és 140 ezer forint közöttre ígértek egy sávos nyugdíjemelést, ami 6-tól 12 ezer forintig terjedő plusz emelést jelentene. Erről még nem hangzott el bejelentés, de ez nagyon hozzátartozna ehhez a minimál nyugdíjemelési bejelentéshez.
1: És volt egy másik ígéret is a differenciált nyugdíjemelés mellett, ez pedig, amit nagyon vártak a nyugdíjasok, a szép kártya.
0: Bizony.
1: Ugye a miniszterelnök korábban mondta azt, vagy arra utalt, hogy az érintettek már idén ősszel megkaphatják, mondjuk októberben, vagy az ősszel, nem tudom, hogy mit jelenthet, de hogyha ahhoz, hogy októberben megkapják.
0: Ahhoz már most kéne a jogszabály.
1: Ezt már kellene.
0: Hát nagyon gyorsan meg kéne hozni a jogszabály. Nem tudom, hogy nyilvánvalóan, hogy most a pénzügyminisztérium áttekintette a költségvetés helyzetét, lehet, hogy erre csak jövőre tudnak majd pénzt allokálni, de elhangzott az, hogy lehet, hogy októbertől már járna ez a szép kártya, mégpedig úgy, hogy egy negyedévi juttatást tennének rá. Talán a kedves nézők emlékeznek rá, hogy a 250 ezer forintnál kisebb nyugdíjasok részére lenne évi 200 ezer forint, és a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjakra lenne évi 100 ezer forint. Ha ennek a negyedét kell most megadni, ez nem lenne olyan drámaian sok összeg, ezt akár még bele lehet valahogy szuszakolni az idei költségvetésbe.
1: Kármán András pénzügyminiszter beszélt a Kossuth Rádióban a 13. és a 14. havi nyugdíjról is, és hát azt mondta, hogy a kormány még nem döntött arról, hogy a 120 ezer forintos és az 500 ezer forintos ellátásban részesülők ugyanakkora összeget kapjanak-e. Azt mondta, hogy a Tisza programjában a rászorultsági elv jelenti az alapot, de nincs erről döntés. Hogyan kellene, illetve mikor kellene ahhoz döntés legyen, hogy mondjuk ez meg lehessen januártól csinálni?
0: Hát mivel a 13. havi nyugdíjról is, meg a 14. havi nyugdíjról is nyugdíjtörvény rendelkezik, tehát van hatályos törvényi rendelkezés, azt megváltoztatni az nagyon negatív visszhangot váltanak ki a nyugdíjasok körében. És a 13. havi nyugdíj az már annyira beépült, hogy azt szerintem nem fogják már bolygatni. A 14. havi nyugdíj, tudjuk, még csak egy heti volt idén, jövőre meg 2 heti részletet fizetnének ki. Ott el tudom képzelni, hogy rászorultsági megfontolások is befolyásolják.
1: Miért nem lehet megcsinálni a 13. havinál? Tehát miért igazságos az, hogy valakinek 200 ezer forint a nyugdíja, van, akinek meg 800, és ugyanúgy kapja?
0: Ezek messze vezető kérdések, mert a nyugdíjasok közötti nyugdíjeltérésnek jellemzően az az oka, hogy az egyik az kevés pénz után fizetett társadalombiztosítási járulékot rövidebb ideig dolgozott, a másikuk meg magas pénz után fizetett járulékot hosszú ideig dolgozott, és ezért ez a nyugdíjrendszernek a úgynevezett biztosítási elvét, tehát az, hogy valahogy a befizetett járulékokkal összhangban kell lenni a kifizetett nyugdíjaknak egyéni szinten is, ugye ez egy bonyolult összhangot kell megteremteni, ezt befolyásolhatja a szolidaritási megfontolás, de nagyon vigyázni kell, hogy hogyan. Mert például a 13. havi, meg a 14. havi nyugdíj, attól függetlenül ezek politikai termékek, tehát semmi közük a nyugdíjrendszer, ez nincs is fedezetük a nyugdíjrendszerbe, azt külön kell minden évben odapakolni, de ez a két juttatás az, ami a nyugdíjasok relatív elszegényedését képes lassítani. Mert jelen pillanatban még nem nyúlunk hozzá.
1: És azt akartam mondani, hogy miért nem lehet beépíteni, mert hát, mondjuk, hogyha nem vegyes indexálás lenne, és nem infláció követő,
0: pontosan erről ott lenne. Szó. Abban a pillanatban, hogy a nyugdíjemelési eljárás megváltozik, és úgy olyan módon szervezzük meg, hogy az infláció teljes egészét odaadjuk a nyugdíjasoknak. És mellé még az előző évi nettó átlagkereset érdemi növekedésének is odaadjuk bizonyos százalékát, tehát a reálkeresetektől

0: és függene az emelés, akkor enyhülne az a nyomás, hogy kell ilyen plusz juttatásokat beépíteni a rendszerbe. De igazán természetesen lehet felső sapkát lehet rátenni, lehet különféle megfontolások szerint akár sávosan adni az ilyen juttatásokat. Itt van például a lengyel példa, ahol mind a 13. mind a 14. havi nyugdíj, nekik sincs arra járulékfedezetük, de ott mindent nagyon komolyan korlátoznak a kifizetésnél. Itt nagyon vigyázni kell, mert ezek politikailag nagyon kockázatos lépések, hogy egy már beígért, megvalósított és törvénybe is foglalt juttatás, az nagyon nehéz visszaszedni. Például ez a szép kártya, ami megint egy plusz juttatás, annak sincs semmilyen járulékfedezete, az például sokkal célszerűbb lenne pótlólagos nyugdíjemelésként odaadni, hiszen az a pénz, amibe kerül a szép kártya, az körülbelül 350 milliárd forintba fog majd kerülni, ha jövőre elindul majd, vagy akár hogyha idén elindul majd, akkor ez pont olyan, mint hogyha 5% ponttal plusz meg tudnánk emelni a nyugdíjakat, azon belül már lehet sávozni.
1: Hát, és, jó, csak az és egy azt, egyszeri, ahogyha megemeljük, akkor azt minden évben hát utána oda
0: pontosan.
1: Kell.
0: Hát a nyugdíjasok érdeke nyilván az, hogy emelésben kapják meg a pénzt, és ne ilyen eseti kártyákban, ami bármikor el lehet venni.
1: No, hát a nyugdíjrendszer nagy reformjáról még nem tudunk beszámolni egyelőre, de ha lesz, vagy lesz bármilyen bejelentés, akkor várjuk vissza. Köszönöm szépen, hogy
0: nagyon volt. Köszönöm.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, mindjárt hétvége, péntek reggel van, jó meleg lesz ezen a hétvégén is, úgyhogy bár múlik a nyári szünidő a gyerekeknek, de a nyár nem múlik még, úgyhogy el kell készülni, és hát így is készüljenek 30 fok fölötti hőmérsékletre, előbb látták kolléganőm időjárás jelentését, és hát beszélgetünk majd arról is, hogy a politika mit hoz így nyár végén, hát hőgutát remélhetőleg nem, de azt gondolom, hogy sok érdekességet annál inkább, úgyhogy így is kezdjük, és így is folytassuk. Szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, és örök, hogy itt vannak velünk, kedves nézők is. Dorosz Dáviddal fogunk beszélgetni a tegnapi hírekről, a tegnapi eseményekről, aki a kampányszakember, korábban országgyűlési képviselő volt, és hát leginkább most többkötetes író már. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szóval, ami tegnap történt, ott a legizgalmasabb, amellett, hogy a parlamentben a szócsata zajlott, nyilván egy bizottsági ülés volt, ahol kijelölték, hogy ki támogat a bizottság a mai parlamenti szavazás előtt a vagyonvisszaszerzési hivatal élére. Unger Anna lett a jelölt, óriási viták kezdődtek a közösségi médiában arról, hogy mennyire jó vagy mennyire nem jó döntés az, amit a bizottság hozott. Mi a te álláspontod, illetve mi szól Unger Anna mellett, és mi szól ellene vajon?
2: Az első és legfontosabb szerintem az, hogy vannak viták, lehet miről vitázni, hiszen három önmagában szerintem a maga területén és a maga koncepciójában jó jelöltet lehetett látni, akik aztán a nyilvánosság előtt élő közvetítésben, interjúkon és egy viszonylag hosszú meghallgatáson mondták el azt, hogy hogyan szeretnék ezt az intézményt vezetni, és ez óriási kontrasztban áll ahhoz képest, amit eddig sajnos meg kellett szoknunk, hogy Orbán Viktor egy sötét szobában rámutat valakire, aláhúz egy papíron egy nevet, és utána az az illető ki lesz nevezve, és semmit nem tudunk előre, hogy mit akart, hogyan akart, és miért akarja azt a tisztséget. Tehát szerintem ez nagyon fontos az elején rögtön leszögezni, hogy ebben a korszak és a rendszerváltást már is lehet érzékelni, és számomra nagyon pozitív volt, és egyfajta nyugati mintákat mutatott az az egész kiválasztási folyamat. Ami maga a jelölteket illeti, ahogy az előbb is mondtam, ez három nagyon különböző életút, és éppen ezért három nagyon különböző élettapasztalat, illetve szakmai tapasztalat, amit a jelöltek mutattak. Paradox módon valószínűleg a háromból összegyúrva lehetne egy legideálisabb jelöltet összeállítani.
1: És ezt meg lehetne, ezt meg lehetne teremteni, mert ugye elnökhelyettesekre szükség lenne, de úgy hírlik, hogy ilyen típusú felkérés egyelőre nem született.
2: Nyilván ez majd az intézmény megválasztott és hivatalosan megválasztott vezetőinek lesz a feladata, hogy a csapatát teljesen összeállítsa. Én azt gondolom, ez a sejtésem így, hogy azért mindhárom ebben a végső kiválasztási fordulóban jutott jelöltnek, így vagy úgy, de akár tanácsadóként, akár valamilyen más vezetői posztban lesz szerepe ennek az intézménynek a működtetésében, főleg azok után, hogy mind a hárman megkapták azt a lehetőséget, hogy részletesen, szakmailag alátámasztva, és részben a saját emberi karakterüket is bemutatva tudtak beszélni arról, hogy ez az intézmény hogyan működjön. Szóval én ebben még szerintem látok mozgásteret, nyilván, ha nem is feltétlenül az elnök helyettesi, hanem másfajta tisztségekben és pozíciókban. Ami magának Unger Annának a kiválasztását illeti, nyilván ő volt az, aki a leginkább, és nyilván nekem íróként ez különösen szimpatikus, komplex, jól megfogható történetként és rendszerként beszélt arról, ami az elmúlt 16 évben volt. És ahhoz, hogy ennek a A. megértése, B. feldolgozása, C. pedig az ügyeknek a felgöngyölítése meg tudjon történni, először ennek a narratívának kell megszületnie, és ennek kell teljes mértékben összeállnia. És nyilván nem várja senki azt, hogy a vezető legyen az, aki a napi, mindennapi, az egyes ügyekben történő részfeladatokat ellássa, hanem neki az egész szervezet működésmódját kell meghatározni, és részben a nyilvánosságban kell képviselni a szervezet szerepét. Ebből a szempontból, ilyen, amit ő elmondott, és az a kutatói nyilvánosságban való közéleti gondolkodói szerepe, amit eddig betöltött, az szerintem erre tökéletesen alkalmas, ahogy nyilván Ligeti Miklósnak a egészen hosszúra visszanyúló szakmai tapasztalata, illetve az a nemzetközi tudás, amit a harmadik jelölt is behozott volna. Értelmi vélem ezt a döntést, a történetmesélés és hogy úgy mondjam, az országnak okozott traumák, amivel én is a regényeimben nagyon sokat foglalkozom, amit az elmúlt 16 év okozott, annak a feldolgozásához nagyon is szükség van arra a szemléletre, amit Unger Anna megjelenít, és ez ennek aztán a lebontására konkrét ügyekre.
1: Itt, hogyha Unger Anna az őt ért kritikákat vesszük figyelembe, akkor azt lehet látni, hogy egyrészt a tereptapasztalat hiányát vetik fel, mondván, hogy egy egyetemi ember katedra mögül, asztalok mögül megítélni azt, hogy mi történt, miközben mondjuk Ligeti Miklós igen mélyen és folyamatosan feldolgozva az eseményeket, tudatában van annak dokumentumokkal, akár már most alátámasztva, hogy mi mindent kellene csinálni, ez ugye egy elég éles szembeállítás. Másrészt volt egy mondata, amit szerintem érdemes értelmeznünk, mert úgy látom, hogy félreértette a nyilvánosság egy jelentős része. Azt mondta a meghallgatásán, hogy azért azt illúzió lenne gondolni, hogy a következő 6 év elegendő ahhoz, hogy befejezett bírósági ítéletekkel csattanjon a rács, kattanjon a rács azok előtt, akiket börtönbe kellene juttatni az elmúlt 16 évért. És ez egy félreérthető mondat. Nem azt mondta, hogy a folyamatokat nem kell elkezdeni, hanem hogy hát egy tisztességes bírósági eljárás első fok, másodfok és előtte hosszú-hosszú bizonyítás az ügyészség részéről. Tehát ő igazából csak az időtényezőt említette, legalábbis én így értelmeztem.
2: Hát igen, nyilvánvalóan egy nagyon felfokozott lelki hangulatban van az ország, ami egyrészt örvendetes, mert a politika és a közélet iránti érdeklődés megnövekedett, erről ugye veled is többször beszéltünk ebben az adásban. Másrésztről ezek az érzelmek együtt járnak hatalmas elvárásokkal is, és nyilván ez egy nagyon vékony mesdje, amit a kormánynak, és aztán azon kívül az összes más állami intézménynek, ami elkezdi most újonnan a működését, finoman kell lépkednie, hiszen egyrésztről van egy nagyon jogos, nagyon egyértelmű, nagyon a választásokon is kifejeződött igény arra, hogy itt legyenek következmények, legyen felderítve és elszámoltatva az a narancsos korrupciós hálózat és lényegében bűnbanda, ami az elmúlt 16 évben kiépült. Másrészt viszont ez úgy történjen meg, hogy a jogállami keretek betartása a jogszabályi, bírósági, eljárási kereteknek a legmesszebb menő betartása mellett kell ezt véghez vinni, mert ha nem így történik, akkor el fogja veszteni lényegében az ártatlanságát, és el fogja veszteni a legitimitását ez az egész folyamat, és maga az új kvázi rendszer is. És szerintem erről beszélt Unger Anna, ahogy különben a másik két jelölt is, hogyha megfigyeljük, mondott erre vonatkozó nagyon egyértelmű, nagyon konkrét és nagyon jól látható idézeteket. Én úgy érzékeltem, hogy ebben nagyjából egység volt a három jelölt között, és nyilvánvalóan most Unger Anna szavait emelik ki, és kapják fel néhányan, mivel őt választották ki, de szerintem ő lényegében nem is véleményt mondott ezzel, hanem egy tényállapítást tett. Tehát igen, Magyarország remélhetőleg továbbra, vagy nem továbbra is, hanem újonnan egy normális jogállami Európai Uniós keretek között működő demokrácia lesz, ahol az ehhez tartozó igazságszolgáltatási intézmények is így működnek, ahhoz pedig idő kell, folyamatok kellenek, szabályok kellenek, és munka kell. Az a munkát bele kell rakni, hogy ezeknek a szabályoknak megfelelően tudjanak ezek az eljárások végigmenni.
1: Nyilván a demokráciához hozzátartozik a versengő pártok helyzete és a rájuk leadott szavazatok lehetősége, bár az Egyesült Államokban nagy verseny nincs, ugye két párt van tradicionálisan, és mégis egész jól elműködött az elmúlt pár száz évben, de nálunk nem ez a tradíció, és láthatóan el is indult a mocorgás. Mindjárt itt lesz Jámbor András, aki újra szervezni a baloldalt. Ott vannak Navracsicsék, akik hát nem pártról beszélnek, amikor a Fidesz mellett egyfajta polgári szerveződésről szólnak, de az embernek mégiscsak az az érzése, hogyha ez működőképes, és ott jelentős mennyiségű jobboldali ember összegyűlik, akár lehet egy elleni javaslat a Fidesz-szel szemben is. Elkezdődött?
2: A Fidesz-en belüli mocorgást, ahogy te is jellemezted, inkább egy lefelé tartó spirálnak érzékelem. Tehát azért a magyar politikának az elmúlt 40 évben volt egy vastörvénye, hogy azok a pártok, amelyeken belül platformok kezdenek szerveződni, és a utána ebből általában pártszakadás szokott következni, a pártszakadás után meg általában mindkét fél, akik elmennek és akik maradnak, rosszabb helyzetbe kerülnek, mint amikor együtt voltak. Ez a történet, ami mindig újra és újra lejátszódik. Most ehhez képest én is olvasom Bóka János bülbül szavait, hogy akkor valójában Navracsics Tiborék, amit a platformként, vagy ilyen kezdeményezésként a párton belül elkezdenek, az valójában mindenkinek az egyetértésével és a lehető legnagyobb harmóniában történik. Jó, oké, ezt is vettük, ez is egy narratíva, ez is egy mese, amit el kell mondani, de én ezt abszolút inkább a Fidesz lefelé tartó szétesésének újabb jeleként tartom. Miközben ugye mi történik? Ugye azok a vezetők, leginkább Orbán Viktor, akitől bárki azt várná, hogy a felelősséget de vigye, illetve megmutassa, hogy merre van az előre, vagy egy dallasi stadionban szotyolázik, vagy pedig az adriai tengerparton lógatja a lábát egy jaktról, és közben itt hagy a alvezéreit, hogy próbáljanak meg valamit összekalapozni a jövőre nézve. Én ebben nem látnék sokat. Szerintem az, hogy a Fidesz-szel mi fog történni, most, amit látunk, az egyértelműen az elsorvadás és a szétesés. Ha lesz olyan fordulat vagy esemény, ami ennek ellentmond és ezt megfordítja, akkor majd arról érdemes lesz beszélni. Az, ami a kérdésed első felére vonatkozik, nyilvánvalóan Európában és Magyarországon is ezek a többpárti demokráciák alakultak ki, de miért? És Amerikában is miért van két pártrendszer? Azért, mert a választási törvény és a választási rendszer határozza meg mindig azt, hogy a pártok hogyan alakítják a saját szervezeti formáikat. Amerikában azért van két párt, mert egyfordulós, aránytalan választási rendszer van. Éppen ezért az, hogy nálunk milyen politikai pártrendszer lesz, az nagymértékben meg fogja határozni az új választási törvény, illetve az, hogy a Tisza és a Tiszás kétharmados többség milyen új döntéseket fog ezzel kapcsolatban meghozni, és aki igazán jól akar 2030-ra, 34-re felkészülni politikai szereplőként, az a stratégiáját és éppen ezért a döntéseit ehhez fogja igazítani. Tehát én azt várom, hogy amikor megvan az új alkotmány, és ahhoz kapcsolatban az új választási törvény, utána lesz igazán nagy bejelentkezési, szerveződési és hullám, és akkor lehet majd meglátni, hogy milyen új pártrendszer felé megyünk.
1: Mindjárt megtudjuk, hogy Jámbor András osztja a véleményedet, és ha nem osztja, akkor miért kezd most bele, ha megosztja, akkor mi végre kezd bele. Dorosz Dávid, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Visszafordulni, de most már nem lehet. A társadalom Isten törvényével szembe megy. Nem védhetnek ember kézalkotta rendszerek. A technológia nem oltja meg a szellemet. Csapások jönnek és az egész világ megremeg. Miközben a király az övéivel mennybe megy. A napsötét lesz, földre hullanak a fellegek. Az utolsó háborúban nem győzhetnek emberek.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Megkezdte működését a jegybankkal kapcsolatos visszaéléseket feltáró bizottság. A Nemzeti Bankból kiutalt pénz útját és a politikai felelősséget tárnák fel. A tervek szerint megmutatják majd, hogyan kezdődött az MNB ügy, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot, és hol úszott el a közvagyon. A stúdióban Simor András.
3: A jegybank korábbi elnöke, jó estét kívánok, köszöntöm.
4: Jó estét kívánok.
3: Ugye szerdán kezdte meg a munkáját ez a bizottság. Ön szerint egy ilyen parlamenti bizottság mire alkalmas?
4: Hát nyilvánvalóan jogi értelemben igazságszolgáltatásra nem alkalmas. Nincsenek meg az eszközei, nincs meg a hatalma hozzá. Egy valamire alkalmas, amit a bejátszás is mutatott, a politikai, és hozzátenném az erkölcsi felelősség megállapítására.
3: Ugye a bizottság elnöke, a Tiszás Csőszi Attila azt mondja, hogy a pénz útját és a politikai felelősséget is fel fogja deríteni ez a bizottság. Megmutatják, hogyan kezdődött az MNB ügy, kik a politikai felelősök, és hol úszott el a közvagyon. Volt már itt nyomozás, ön is elmondta itt ebben a stúdióban, meg máshol is, hogy mi hogy történhetett, hogy a vagyon egy része ingatlan befektetési hálózatba került, ugye a lengyel tőzsdén jegyzett cégekben, meg ciprusi, meg luxemburgi hátterű alapokba tették át. Nem lehet azt már majdnem egészen pontosan tudni, hogy mi történt? Volt MNB saját vizsgálat, volt ÁSZ vizsgálat, nyomoz a rendőrség, nyomozott az ügyészség, nem is sorolom tovább. Tehát mit nem tudunk még ebben az ügyben?
4: Szerintem azt nem tudjuk, hogy ki a hamiskártyás.
3: Az ötlet gazda?
4: És ez nem derült ki. És ez még nem derült ki. Az, hogy mi történt a pénzzel, hogy elveszett, hogy került oda, azt szerintem abszolút tudjuk. De valahol szerintem, ami nem kapott elég hangsúlyt, az a, amit én ősbűnnek hívok, hogy ez az alapítvány egyáltalán létrejöhetett. Mert erre semmilyen szükség nem volt. Tehát azokat a feladatokat, amiket az alapítvány alapító okirata magában foglal, azokat a Nemzeti Bank a saját költségvetéséből pontosan ugyanígy el tudta volna látni. És az, amit még megemlítenek az alapítvány érdekében, hogy hosszú távon biztonságot adjon, és hogy minden évben tudjon pénzt adni, hát erre azt tudom mondani, hogy a Nemzeti Bank el fog tűnni, hát az is tud hosszú távon pénzt adni, hát minden évben adott, most is ad, fog is adni. Tehát ezekre egyáltalán semmi szükség, nem kellett volna létrehozni ezeket az alapítványokat. Gyanítom, hogy a létrehozásuknak egyetlen oka volt, hogy kibújtak az ellenőrzés alól. Mert magát az alapítványt a Nemzeti Bank felügyelőbizottsága már nem tudta ellenőrizni. És ugye talán nem véletlen, hogy annak a vagyonnak a túlnyomó része abban az évben került az alapítványba, amikor nem volt felügyelőbizottsága a Nemzeti Banknak, azt hiszem 2014 tavaszától 2015 tavaszáig nem volt felügyelőbizottság, mert a parlament nem nevezett ki. Hát véletlenül.
3: Róna Péter itt volt, aki egyébként 14-ig volt felügyelőbizottsági tag, és hát több dolgot mondott, az egyik az, hogy szerintem teljesen ketté kell választani az ügyet, az, hogy mi lett a pénzzel, az egy másik vizsgálat. A felelősség kérdése, hogy kik adtak engedélyt az utalásokra, ez pedig teljesen egyértelmű. Az ötletgazda nem biztos, de az, hogy gyakorlatilag kiengedélyezte, az egyértelmű a Nemzeti Bank igazgatósága. Ez így van?
4: Hát önmagában az alapítvány létrejöttét azt a Nemzeti Bank igazgatóságának kellett jóváhagynia, és azt is, hogy a pénzek a Nemzeti Bankból oda átkerüljenek.
3: Jó,
4: én azt gondolom, hogy itt az első pont, ahol a felelősség megáll.
3: Na, akkor itt meg is állnék, mert én ezt szerdán nem tudtam így fejből, hogy kik voltak az igazgatósági tagok, és megnéztem, 14. Balogh Ádám, Gerhard Ferenc, Vindis László, a mostani ÁSZ elnök, és Nagy Márton, a később igazgatósági miniszter. Tehát ők az ő felelősségük a pénzek kiutalására azt mondja, amit Róna Péter, hogy egyértelmű?
4: Én azt gondolom, hogy igen.
3: Akkor megyek tovább, volt egy ÁSZ vizsgálat. Ön szerint nem vett fel az kérdéseket, hogy az ÁSZ mostani elnöke, Vindis László, aki igazgatósági tag volt az MNB-ben, és engedélyezte ezt az egészet, tudott erről, majd utána ő az elnökség alatt vizsgálja az ÁSZ, hogy mi történt akkor?
4: Nem, ő nem azt az időszakot vizsgálta, az ÁSZ, hanem azt az időszakot vizsgálta, amikor ő már nem volt a Nemzeti Bank alelnöke.
3: Na jó, de hát ott volt, amikor
4: Igen, és egyébként egy interjúban ő ki is állt amellett, hogy szerinte az alapítvány létrejötte, az jogos volt, és közérdeket szolgált. Én ezzel messze menően nem értek egyet, de ő ma is úgy gondolja, hogy az alapítványokat jó célból hozták létre, csak aztán rosszra használták.
3: Ugye a rendőrségi nyomozásról nem sokat tudunk, illetve most már az ügyészség vonta magához. Tanúként kihallgatni őket mindenképpen kellene ön szerint?
4: Szerintem mindenképpen, minden körülmények között.
3: Ugye az ÁSZ vizsgálat egyébként azt mondta ki, erről maga az elnök számolt be, hogy ennek során nem vetődött fel közvetlenül Matolcsy György büntetőjogi felelőssége, mert a volt jegybank elnök nem volt se kuratóriumi, se felügyelőbizottsági tag, ugye ezt erre utalt az előbb, az érintett alapítványnál, sem a befektetéseket lebonyolító cégekben sem töltött be vezető tisztséget. A kuratóriumnak és a felügyelőbizottságnak van itt felelőssége, akkor nem az igazgatósági tagoknak, az igazgatóság elnökének, aki a jegybank elnöke ön szerint?
4: Most ketté kell választani a dolgot. Az egyik, az alapítványok létrejötte, ott én azt gondolom, hogy az elnök, alelnökük, igazgatóság tagjai felelősek. Ugye jó dolgot csináltak, amire indok, racionális indok nem volt, és hogy jogszerű volt-e, azt én nem tudom eldönteni, de legalábbis bennem kérdéseket vett föl, hogy ilyen összegben, ilyen célokra, ami nem tartozik a Nemzeti Bank alapfeladatai közé, mert az, hogy pár tízmillió, pár százmillió forintot elköltenek erre, az rendben, na de 260 milliárdot, tehát az nem ugyanaz. Tehát ez egyik kérdés. A másik kérdés, ha már megvolt az alapítvány, akkor ugye az első frontvonalban a kuratóriumi tagok vannak, mert formálisan ők hozták a döntéseket. Hogy ők alkalmasak voltak erre a feladatra, azt nem tudom, valószínűleg nem, de ennek ellenére ők döntöttek. A más kérdés, hogyha ők valószínűleg nem voltak képesek felmérni ezeket a kockázatokat, akkor vajon miért hagyták ezeket jóvá, kinek a sugallatára, kinek a megbízásából, kinek az érdekében. Na most ez, amit viszont én nem gondolom, hogy egy parlamenti vizsgálóbizottság ki tud vizsgálni, ez szerintem rendőrség, ügyészség, ha valaki.
3: De hogy lehet ez bizonyítani, hogy ő volt az ötlet?
4: Hát vannak dolgok, amiket lehet bizonyítani, még esetleg vannak papírok, amiket valaki eltett, vagy vannak tanúk, akik egybehangzóan állítanak valamit, még akkor is, hogyha nincs leírva. Tehát,
3: azt mondja, hogyha vannak papírok, amiket valaki eltett, és ha azóta eltették, több mint egy éve zajlik a nyomozás, és nem történt egyelőre semmi, amiről tudnánk. Még csak
4: hát nem tudjuk, hogy mi történt, nyilvánosan nem számoltak be róla, de hát sajnos ezek az ügyek Magyarországon valamilyen oknál fogva borzasztó hosszú ideig tartanak. Itt vannak ügyek, amik 4-5 éve kezdődtek el, és még mindig nem jutottak el az ítélet, az elsőfokú ítéletig sem.
3: Hát, ha majd most a miniszterelnök ma bejelentette, hogy felgyorsítják ezeket a folyamatokat, ugye itt az MVHH körüli mizéria miatt jelentette be ezt. Visszatérve szerdára, Róna Péterrel szóba került itt a felelősök kérdésénél, hogy 14-ben, az akkori felügyelőbizottság, aminek ő a tagja volt, figyelmezte